0: két óra.
1: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
2: A Szent Atya heti tanítása következik.
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A Szent Atya még a Szent Péter téren üdvözli a jelenlévő zarándokokat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében békesség legyen veletek. Tehát a ma délelőtti általános kihallgatás a Szent Péter téren. Itt találkozik 14. Leó pápa a zarándok csoportokkal, hívekkel. A mai katekézisének a szentírási alapja, amit kiválasztott Máté evangéliumából, a 28. fejezet 16-20-as vers sorai. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatott minden hatalom mennyben és a földön. Menjetek el, tegyetek tanítványommá minden népet, megkeresztelve őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Kedves hallgatók, most különböző nyelveken olvassák fel az evangéliumi részt Máté evangéliumából, utána majd a Szent Atya katekézise következik.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero parlare del viaggio apostolico che ho compiuto dal 13 al 23 aprile.
3: Kedves testvéreim, jó napot és üdvözöllek benneteket. Ma arról az útról szeretnék beszélni, amelyet április 13 és 23-a között tettem. 4 afrikai országban, Algériában, Kamerunban, Angolában és az Egyenlítői Guineában. A pápaságom kezdetétől fogva gondoltam egy afrikai útra. Hálát adok az Úrnak, hogy megengedte ennek a megvalósítását, mint pásztor, hogy találkozzam és bátorítsam Isten népét, és hogy ezt az útat a béke üzeneteként élhessem meg egy olyan történelmi pillanatban, amelyet háborúk és a nemzetközi jog súlyos és gyakori megsértései jellemeznek. Őszinte köszönetemet fejezem ki a püspököknek, a civil hatóságoknak, akik fogadtak, valamint mindazoknak, akik közreműködtek a szervezésben. A gondviselés úgy akarta, hogy az első állomás éppen az az ország legyen, ahol Szent Ágoston helyei találhatók, vagyis Algéria. Így egyrészt visszatértem lelki identitásom gyökereihez, másrészt olyan hídakat jártam meg, olyan hídakat jártam be és erősítettem meg, amelyek rendkívül fontosak a mai világ és az egyház számára. Hídat az egyházatyák termékeny korszakához, hídat az iszlám világhoz, hídat az afrikai kontinenshez. Algériában nem csak tiszteletteljes, hanem szívélyes fogadtatásban is részesültem, és együtt megtapasztalhattuk, valamint a világnak is megmutathattuk, hogy lehetséges testvérként együtt élni, még különböző vallásokhoz tartozva is, ha felismerjük, hogy ugyanannak az irgalmas atyának a gyermekei vagyunk. Emellett alkalom nyílt arra is, hogy Szent Ágoston iskolájába lépjünk. Életének tapasztalata, írásai és lelkisége révén ő a keresés mestere, Isten és az igazság kereséséjé. Tanúságtétele ma különösen fontos a keresztények és minden ember számára. A következő 3 országban, amelyet meglátogattam, a lakosság túlnyomó részt keresztény, így a hit ünnepének légkörében meleg fogadtatásban volt részem, amelyet az afrikai emberek jellegzetes nyitottsága is elősegített. Én is megtapasztaltam elődeinkhez hasonlóan valamit abból, ami Jézussal történt Galilea tömegei között. Látta, hogy szomjazzák és éhezik az igazságot. Hirdette nekik, boldogok a szegények, boldogok a szelidek, boldogok a békességszerzők, és hitüket látva ezt mondta, ti vagytok a föld sója, és a világ világossága. A kameruni látogatás lehetőséget adott arra, hogy megerősítsem a közös elköteleződés felhívását a megbékélés és a béke érdekében, mert ez az ország sajnos feszültségektől és erőszaktól terhelt. Örülök, hogy eljuthattam Bamendába, az angol nyelvű régióba, ahol a közös béke munkára bátorítottam. Kamerunt Afrika kicsinyített másának nevezik természeti és erőforrásbeli gazdagsága miatt, de ezt úgy is érthetjük, hogy a kontinens nagy problémái is jelen vannak benne. Az igazságos vagyonelosztás szüksége, a fiatalok számára való tér biztosítása a korrupció leküzdésével, az átfogó és fenntartható fejlődés előmozdítása, szembeszállva a neokolonializmus különféle formáival, egy előrelátó nemzetközi együttműködés révén. Hálás vagyok a Kamerun Egyháznak és az egész népnek a szeretetteljes fogadtatásért, és imádkozom, hogy az egység szelleme, amely látogatásom során megmutatkozott, élő maradjon, és irányítsa a jövő döntéseit. Az utazás harmadik állomása Angola volt, egy nagy ország az Egyenlítőtől délre, több évszázados keresztény hagyománnyal, amely a portugál gyarmatosításhoz kötődik. Sok afrikai országhoz hasonlóan Angola is nehéz időszakon ment keresztül, a függetlenség elnyerése után, amelyet hosszú belső háborúi súlyosbított, és ebben a történelmi olvasztó tégeiben Isten vezette és megtisztította az egyházat. Egyre inkább az evangélium szolgálatára, az emberi fejlődésre, a megbékélésre és a békére irányítva. Szabad egyház egy szabad népért. A Mama Maximai Mária egy kegyhelyen, ami azt jelenti, a szív anyja, éreztem az angolai nép szívének a dobanását. A különböző találkozások során örömmel láttam sok szerzetest és szerzetes nőt minden korosztályból, akik a mennyek országának proféciái népük között. Láttam hitoktatókat, akik teljesen a közösségek javára szentelik magukat, idős emberek arcát, amelyeket a fáradtság és szenvedés formált, mégis az evangélium öröme zsugázott belőlük. Láttam férfiakat és nőket, akik dicsőítő énekek ritmusára táncoltak a feltámadt Úrnak, aki annak a reménynek az alapja, amely ellenáll az ideológiák és a hatalmasok üres ígéretei okozta csalódásoknak. Ez a remény konkrét elköteleződést kíván, és az egyháznak felelőssége tanúságtételével és Isten igének bátor hirdetésével, hogy felismerje mindenki jogait és előmozdítsa azok tiszteletét. Az angolai és más országok civil hatóságaival is megerősíthettem a katolikus egyház szándékát, hogy továbbra is hozzájáruljon ehhez, különösen az egészségügy és az oktatás területén. Az utolsó ország, amelyet meglátogattam, Egyenlítői Guinea volt, az első evangelizáció 170. évfordulóján. A hagyomány bölcsességével és Krisztus világosságával a guineai nép végigjárt a történelmének útját, és a pápa jelenlétében megújította elköteleződését, hogy egységben haladjon egy reményteljes jövő felé. Nem felejthetem el, ami a batai börtönben történt. A fogva tartottak teljes szívből énekeltek hála éneket Istennek és a pápának, és arra kértek, imádkozzam bűneikért és szabadságokért. Ilyet még soha nem láttam. Ezután együtt imádkoztuk a mi atyánkot a szakadó esőben, az Isten országa hiteles jeleként. Ugyancsak esőben kezdődött a fiatalok nagy találkozója a Batai stadionban. A keresztény öröm ünnepe volt, megható tanúságtételekkel olyan fiataloktól, akik az evangéliumban találták meg a szabad és felelősségteljes növekedés útját. Ez az ünnep másnap az eukarisztikus ünneplésben teljesedett ki, amely méltó lezárása volt az Egyenlítő Guinea látogatásnak és az egész apostoli útnak. Kedves testvéreim, a pápa látogatása az afrikai népek számára alkalom arra, hogy hallassák hangjukat, kifejezzék örömüket, hogy Isten népe lehetnek, és reményüket egy jobb jövő iránt, amelyben mindenki méltósága biztosított. Örülök, hogy ezt a lehetőséget megadhattam nekik, és egyben hálát adok az Úrnak mindazért, amit ők adtak nekem, felbecsülhetetlen gazdagságot szívem és szolgálatom számára.
4: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese venuti dal Belgio dai paesi.
3: Szívesen, szívből köszöntöm a francia nyelvi zarándokokat, akik Belgiumból, Hollandiából és Franciaországból érkeztek. Különösen a versailles-i plébániai csoportot és a különböző iskolák diákjait. Adja meg az Úr, hogy ezek az afrikai apostoli utak közvetítsék a hit örömét, amely szilárd reményben gyökerezik az élet viszontagsága jelenére is. Áldásomat adom rátok, és áldott Mária hónapot kívánok nektek. Kedves testvéreim, ma szeretnék beszélni a legutóbbi apostoli utamról, amely során négy országba látogattam: Algériába, Kamerunba, Angolába és Egyenlítői Guineában. Már pápaságom kezdetétől fogva vágytam erre az útra, és most szívből hálát adok az Úrnak, hogy lehetőséget adott arra, hogy Afrikába találkozzam Isten népével, és megerősítsem őket hitükben, mint Szent Péter utóda. Ott létem célja az volt, hogy a világnak a béke üzenetét közvetítsem egy olyan időszakban, amelyet konfliktusok és a nemzetközi jog gyakori megsértései jellemeznek. A békére való felhívás mellett szóvá tettem azokat a súlyos igazságt, a súlyos igazságtalanságokat, amelyek ezekben a természeti erőforrásokban, gazdag országokban fennállnak, és sürgettem a közösséget, a nemzetközi közösséget, hogy lépjen túl a neokolonialista szemléleten, és valós együttműködésre törekedjen. Ugyanakkor ez az apostoli út lehetőséget adott az afrikai népnek arra is, hogy hallassák hangjukat, és kifejezzék örömüket, hogy Isten népéhez tartoznak, ezért hálát adok az Úrnak, mindazért, amit ők adtak nekem, a hit, a remény és a szeretet ajándékáit. Köszöntöm az zarándokokat, látogatókat, az angol nyelvűeket, Írországból, Máltáról, Norvégiából, Nigériából, Indiából, Trinidad Tobagóból, Fülöp-szigetekről, valamint az Amerikai Egyesült Államokból érkezett csoportokat. Mindnyájatokra és családjaitokra feltámadt Jézus örömét és békéjét kérem. Isten áldjon benneteket.
4: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, il viaggio apostolico in Africa è stata per me un'occasione gradita per ripercorrere.
3: Kedves német nyelvű testvéreim, az afrikai apostoli út számomra örömteli alkalom volt arra, hogy ismét Szent Ágoston nyomdokaiba lépjek. Ennek a nagy egyház tanítónak a példája segítsen bennünket abban, hogy keressük Istent, aki Jézus Krisztusban a bölcsesség és tudás minden kincsét és igazi békét ajándékozza nekünk.
4: Queridos hermanos y hermanas, quisiera hacerte de gracia Szent Atya,
3: röviden,
4: que me permitió como pastor
3: összefoglalja a katekézisét most spanyol nyelven, mondja, hogy kegyelmi tapasztalat volt ez számomra, hogy pásztorként találkoztam Isten népével, és bátorítottam őket elsődleges célként Jézus Krisztus örömhírének hirdetésével és a béke üzenetének közvetítésével. Algériában visszatérhettem a Szent Ágostonhoz kötődő lelki gyökerekhez, és megerősíthettem a fontos hídakat az egyház hagyományával, az iszlám világgal és az afrikai kontinenssel. Kamerunban megújítottam a megbékélésre, az igazságosságra,
4: ante desafíos como la desigualdad y la violencia.
3: Olyan kívásokkal szemben, mint az egyenlőtlenség és az erőszak. Angolában az élő egyházat szemlélhettem, amelyet a történelem megtisztított, és amely elkötelezett a béke és az emberi fejlődés előmozdítása mellett. Végül egyenlítői Guineában a reménnyel teli hit tanúja voltam, különösen a fiatalok és a leginkább rászorulók körében. Hálát adok az Úrnak ezért az útért, amely ajándék volt mind a meglátogatott népek, mind Péteri szolgálatom számára. Szívélyesen köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat, kérjük az Urat, hogy érintse meg mindenki szívét és értelmét, hogy az ő evangéliuma életükben valóra válhasson. Elnézést, fájdalommal és aggodalommal értesültem a kolumbiai délnyugati régióját sújtó tragikus erőszakról, amely súlyos emberéleteket követelt. Imádságban együtt érzek az áldozatokkal és családtagjaikkal, és mindenkit arra buzdítok, hogy utasítsa el az erőszak minden formáját, és határozottan a béke útját válassza. Az Úr áldjon meg benneteket, köszönöm szépen.
4: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, lo Spirito Santo aumenti in voi il vigore della fede e della carità che alimentano propositi ed azioni di bene. Vi benedico di cuore.
3: Én megáldalak benneteket. Isten áldását kérem rátok.
4: Un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese.
3: Szívből köszöntök minden portugál nyelvű zarándokot, különösen a Lisszaboni Laura Vicuña kollégium csoportját, és a Rio de Janeiro-i Chiquinha Gonzaga zenekar fiataljait. Afrikában olyan egyházi közösségekkel találkoztam, amelyek mindegyike a maga módján egy élő hitről tesz tanúságot. Kérjük az Urat, hogy élessze újjá hitünket. Isten áldjon benneteket.
4: Saluto i fedeli di lingua araba in particolare quelli provenienti dal Libano, dall'Iraq.
3: Üdvözlöm az arab nyelvű híveket, különösen a Libanonból, Irakból és Szíriából érkezőket. A keresztény arakat meghívást, hogy mindig bízzon Istenben, különösen a gyengeség és a szorongás pillanataiban.

0: Kérjétek a püspököt, papok és kispapok, a 20. századi totalitarizmusok vértanúinak közbenjárását. Különösen a fiatalokért imádkozzanak, hogy bátran válaszoljanak Isten hívására. Mindnyájatokat megáldalak, áldásomat adom rátok.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Szeretettel köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
1: In particolare saluto le famiglie del movimento dei focolari.
0: Focolari mozgalom családjait.
1: I collaboratori del Regnum Christi.
0: A Regnum Christi munkatársait.
1: Le parrocchie Santa Maria Assunta in Canepina e San Giovanni Battista.
0: Santa Maria Assunta. És akkor Letortói Szent János plébániák híveit.
1: Saluto poi il reggimento lagunare serenissima de Venezia.
0: Külön köszöntöm a velencei serenissima lagunári ezredet, a pízai ejtőernyős kiképzőközpontot,
1: del 28. reggimento Pavia di Pesaro,
0: és a pesarói páviai ezredet.
1: Il mio pensiero
0: gondolataim végül a fiatalokhoz, betegekhez és az ifjú házasokhoz szólnak.
1: La liturgia celebra oggi
0: a liturgia ma Sienai Szent Katalin dobonkos tüzet és egyháztanítót ünnepli.
1: Cari giovani,
0: kedves fiatalok,
1: siate innamorati di Cristo,
0: legyetek szerelmesek Krisztusba, ahogy Katalin is az volt, hogy lendülettel és hűséggel kövessétek őt. Ti, kedves betegek, merítsétek szenvedéseiteket a megváltó vérének szeretett misztériumába, amelyet a Sienai Szent különleges áhítattal szemlélt, ti pedig, kedves ifjú házasok, kölcsönös szeretetetekkel legyetek Krisztus egyház iránti szeretetének jelei. Mindnyájatokra áldásomat adom.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, köszönjük, hogy velünk tartottak, imádkozzanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus Krisztus.
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma a legkisebbeknek szeretnék mesélni, és pedig két kis csibéről. Írtam én egy könyvet róluk, és fényképeket is készítettem kalandjukról. Ez a könyv, tudjátok, Leporello. Egy képes könyv. Ismeritek az ilyet biztosan. Kemény táblás és széthajtható oldalai vannak. Arra hívom ma este a kicsiket, hogy gondolatban üljenek körém, jó közel, hogy a könyv képeit is megmutathassam. Legelőször hallgassunk meg egy dalt a tavaszról, a kirándulásról, így jobban el tudjuk képzelni azt a szép üdekertet, ahol történetünk játszódik.

most nézzük a könyvet. A fedőképen két édes, egynapos csibét látunk. Szép zöld fűben áldogálnak, alig látszanak ki belőle. Egymásra néznek és tanakodnak, hogy merre is induljanak el világot látni. Róluk szól ez a történet. De vajon hogy kezdődött el az ő kis életük? Nézzük meg hát együtt. A következő képen tyúkanyót látjuk egy kerek kosárban, szalma között ül. Vajon miért? Tyúkanyó ül tojásain, kotlik. Gazdasszonya puha szalmát készített a kosárba. Erre tojta tojásait. Kodkodkodkodkodkodács, minden napra egy tojás. Testével melegíti őket, ettől elkezd fejlődni bennük a kis csibe. A csibe még bent van a tojásban, mégis hallani lehet csipogását. Ez csipogja. Csip-csip, hol vagy anyukám? Látni szeretnélek. Kop-kop, kis csőrével belülről kopogtat. Kotlós anyó segít neki. Csőrével lyukat repeszt a tojás héján. Kot-kot-kot, bújjál ki, kicsim. Képzeljétek, gyerekek, lefényképeztem ezt a tyúk tojást, azt is, ahogy tyúkanyó megrepeszti a tojás héját. Egészen addig repeszti, amíg akkora lyuk lesz rajta, hogy kilátszik a csibe csőre, feje, majd ki is tud bújni rajta. Sikerül is kibújni neki. Csip, csip, csip, kint vagyok, anyukám. A kis csibe tolla nedves, fázik. A kotlós szárnyával betakargatja. De jó ebben a puha, mamaszagú melegben szárítkozni. A kikelt csibék közül a legkíváncsibb felugrik a kosár peremére. Csip, csip, csip, jaj, de érdekes kinézni. Gyere te is, hívja testvérkéjét. Elinduljunk világot látni, tanakodnak. Mehettek, de nem messzire, mondta tyúkanyó. Leugrottak a kosár széléről, és óvatosan egymás mellett elindultak a fűbe. A könyv képeit, ha nézzük, láthatjuk a két kis csibét, ahogy másznak fel a kosár peremére, egymás segítik kis szárnyukkal, csőrükkel, majd ahogy leugranak a fűbe. Nagyon izgulnak. Merre induljunk, csip-csip, tanakodnak. Menjünk arra, ott valami pirosat látok. Csip-csip-csip, nézz oda, mi lehet az? Meg is látták, hogy mi az. Egy levélen 7 pettyes katicabogár mászott. De szép vagy, csodálták meg a csibék. Mit csinálsz itt? Ennivalót keresek, tetveket. Kértek ti is? Köszönjük, azt nem szeretjük. Súr, hallották, s a katica már el is repült. Mi meg, ha a könyvet nézzük, akkor látjuk a katicabogár fényképét, amint éppen elrepülni készül. Gyönyörű piros háta van, 7 fekete pötty díszíti. Alulla kicsillan a fényes, átlátszó hártyaszárnya. Ez segíti őt a repülésben. A kis csibék tovább sétáltak a kertben. Hát ti hová mentek? Szólalt meg valaki mély hangon a sűrűből. Csip-csip! Kis csipék vagyunk, és világot látni megyünk. Megismerkedhetünk veled? Én a Süni vagyok, tüskés a hátam. Ha bánt valaki, úgy összegömbölyödök, mint egy labda. Fényképünkön láthatjuk a Süni komát. Sok-sok hegyes tüske meredezik a hátán, és szép, okos, fényes, fekete szeme van, és nedves fekete orra, azzal szimatol. Melegen sütött a nap, a csibék megszomjaztak. Hol találhatnánk egy kis vizet, csip-csip,
csipogták. Arra felé van egy tócsa, nem túl mély, oda menjetek, tanácsolta a gyönyörű, páva szemes lepke, aki egy illatos virágon ringatózott. Gyerekek, mi most megnézhetjük ezt a szép páva szemes lepkét a könyvben. Csoda szép színe van, piros, sárga, bordó, kék, amin fekete foltok is vannak, olyanok, mintha valakinek a szemei lennének. Ezzel akarja a lepke elijeszteni ellenségeit, például az éhes madarakat. Tovább sétáltak. Most a csibék lába előtt apró fekete hangya haladt el, saját magánál jóval nagyobb kenyérmorzsát cipelve. Csip-csip, de erős vagy, csodálták meg. Én a szorgalmas hangya vagyok. Van rólam egy ének is. Ismeritek?

Zöldhátú gyíkocska napozik a homokon. Csip, csip, csip, hát te ki vagy? De hosszú farkad van. A gyík megmozdult, ettől a csibék úgy megijedtek, hogy hanyat homlok elszaladtak. Eltévedtek a nagy fűben, nem találták az utat hazafelé. Csip, csip, csip, sírdogáltak panaszosan. Tudjátok, gyerekek, ez a gyönyörű, zöld, aranyszínű gyíkocska nagyon szeret a napon melegedni. Hozzányúlnunk nem szabad, mert nagyon ijedős. Elfut, elmenekül, olyan gyorsan, hogyha kell, a farkát is hagyja letörni, s az a kezünkben marad. Sose bántsuk szegényt. Nem bánt minket ő sem, csak legyeket, szúnyogokat eszik. A két kis csibe ott bolyongott, a nagy fűben eltévedtek. Miért csírtok olyan keservesen? Sajnálta meg őket Csiga néni. Nem találjuk az anyukánkat és a testvéreinket. Hol laktok? Kérdezte a kicsiket. Csip-csip, egy nagy kosárban. Te tudod, merre van? Hogy ne tudnám. Megmutatom, gyertek utánam. A jószívű Csiga néni hazáig vezette őket. Tyúkanyó már várt a kis csibéit. Könyvünk utolsó képén mi is láthatjuk Csiga nénit. Éppen egy sima kövön mászik, nedves fénylő csíkot hagyva maga után. Csápjait előre tolja, képzeljétek, ennek végeim van a két kis szeme. Ha hozzáér valami, csápjait gyorsan behúzza, s ha tartós a veszély, a házába menekül, behúzódik oda. Ott biztonságban van. A Csiga néni éppen férje urát várja haza. Kémleli az utat a bokrok alatt, látja-e már közeledni. Amíg hazaér a férje, hallgassunk meg róla egy dalt.

Képeskönyvünkben a kis Sibét is láthatjuk, pont szemben áll Csiga nénivel, és reménykedve nézegeti őt, nagyon figyel rá, hogy mit mond neki. Érdemes is, hiszen ő vezeti haza a kicsiket, a puha, meleg szárnyú mamájukhoz, és az illatos szalmakosár fészekhez. Hazaérve odafutottak tyúkanyóhoz és a kis pelyhes testvérkéikhez. Látjátok, gyerekek, milyen jól sikerült a kis Csibék kirándulása? Felfedező útjukon sok új barátot szereztek. Szerintem, ha kipihenték magukat, és jól laktak a finom magokkal, újra elindulnak majd világot látni. Mert a világ csodaszép és nagyon izgalmas, közel és távol is. A Jóisten ajándéka minden fű, fa, virág, felhő, állatok és emberek. Örüljünk nekik minden nap. Búcsúzóul hallgassunk meg egy éneket a mi kis sündisznónkról, sünikénkről.

Kedves gyerekek, emlékeztetlek benneteket, hogy meséimmel várlak titeket szombatonként este 7 óra 25 perckor. Én ott leszek. Addig is dicsérjük Istent, aki nekünk ilyen szép világot teremtett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elestem is felkelek, ha sötétségbe lakom is, Isten az én világosságom. Nekem ez azért volt fontos, mert én önmagam felfedeztem ugye ezt a hitetlenséget, egy kicsit ez a kárörvendezést, hogy elestél, és hogy ez az önbüntetést, hogy tehetted ezt, hogy a te tudásoddal ennyire mélyre süllyedtél, és ez a folyamatos bűntudat, és mindig éreztem azt a mondatot, hogy igen ám, elestem, de ne örülj ellenségem, mert én felkelek, az Úr megbocsátott nekem, és hogy ő ki fog ebből emelni, az ő segítségével ki fogok jönni, és nem vagyok hajlandó átadni magamat ezeknek a sátántól jövő belső kétségeknek és ilyen bűntudatnak, hogy nézd tükörbe, hol tartasz, hogy nézd meg, hogy tehetted ezt így önmagaddal is. Erre így nekem nagyon jó volt ez az ige, hogy ne örülj bajomnak, mert hogy én felkelek. Vettem egy füzetet, és én minden áldott nap, kb. Egy olyan 8 naplón keresztül minden nap írtam Jézusnak, hogy nekem muszáj, hogy segítsél, és hogy én ezt így egyedül nem tudom megcsinálni, kevés vagyok, én ehhez gyenge vagyok, erőtlen vagyok, nem látom az utakat, és hogy adjon nekem tisztán látást, adjon nekem erőt és irányt, hogy mifelé induljak el.
1: Kovács Ágota életmód tanácsadó gondolatait hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.

0: irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Ady Endre, Isten kereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, s annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de jaj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség. Isten, a tied minden.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Virgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Virgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Virgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Virgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Virgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Virgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Virgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Moré Balázs kartauzi szerzetes. Egyre csendesebben. Van egy másik világ. Létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma, és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ. Létezik. És egyre csendesebben int feléd.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Virgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Virgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Virgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Virgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Virgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Virgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Virgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Virgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Virgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Virgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Ismeretlen angol költő verse. A halál semmiség. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzám most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké. Megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm? és csak szemetek erőtlen látni engem. Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Megkeresztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen katona imája. Az imát 1945-ben egy Olaszországban elesett amerikai katonánál találták. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged. Most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel, és a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra, és ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna, hogy április nyárodtak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája. De amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet. Istenem, mennem kell. Szeretlek téged. Ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz. Ki tudja, hát, ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos. Éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim. Igen, most mennem kell. Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megkeresztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, hírgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
2: Uram, hírgalmazz!
1: Uram, hírgalmazz!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
1: Hírgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
1: Hírgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten!
1: irgalmazz nekünk.
2: Isteni irgalom, a Teremtő fönséges tulajdonsága.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a megváltó legnagyobb tökéletessége.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a megszentelő végtelen szeretete.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megelőzöl minden minket kegyelmekkel.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízunk benned.
2: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kérlek.

0: Könyörögjünk. Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a Szent Lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Farkas István piarista, lúpuszatya vagyok. Nagybőjt első vasárnapján azt imádkoztuk, hogy Jézus rejtett életéhez közelebb kerüljünk. Az igazi jó, az igazi érték az rejtőzködik. És annyira lesz értékes a következő időszak, egészen pünkösdig, ha megvalósul ez, hogy a legnagyobb és legcsodálatosabb élethez, Jézus életéhez közelebb kerüljünk. És ebben nagyon sokat segít százaknak, ezreknek a Mária Rádió, és az ebben való törekvésünk nem valósulhatna meg, ha nincsenek nagylelkű adományozók. Így kérjük rádiónk számára nagy szeretettel az adományokat.
2: Istennek hála, több határon túli magyar lakta területen is működik magyar nyelven sugárzó Mária Rádió. Ezek nem csak az anyanyelvi evangelizációt szolgálják, hanem a megtartó magyar identitást is erősítik. A Mária Rádió magyar nyelvű családja Szent István és Mária országát az éteren keresztül egyesíti. Ez a szolgálat azonban segítségre szorul. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről, ezért egyre kevesebben tudják fenntartani a Mária Rádiót. A felvidéki Mária Rádió fenntartási költségei pedig olyan mértékben megemelkedtek az energiaár robbanás miatt, hogy az már a fennmaradásukat veszélyezteti. Ezért a Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiós család

családja délvidéken, felvidéken, Erdélyben és az anyaországban összefog és közösen gyűjt adományt a felvidéki és a délvidéki testvéreknek háromnapos maratoni adománygyűjtő műsorsorozat Mariaton keretében, május 13-án, 14-én és 15-én. A műsorban megszólalnak a Mária Rádió vezetői, önkéntesei, hallgatói, közéleti szereplők határon innen és túl. Hallgatóink közelebbről is megismerhetik délvidéki és felvidéki testvéreink életét, hitét, értékeit, örömeit és gondjait. Vegyünk részt a Kárpát-medencei magyar összefogásban, hiszen ha ezeken a napokon imával és adománnyal támogatjuk a Mária Rádió délvidéki és felvidéki misszióját, a szűzanya munkatársaivá válunk. Közösséget vállalunk határon túli testvéreinkkel, és kifejezzük szeretetünket irántuk, ami talán a legnagyobb segítség a számukra. Kérjük, értesítsék olyan ismerőseiket is, akik örömmel nyújtanának segítséget a Magyarok Nagyasszonya határon túli rádióinak május 13-án, 14-én és 15-én.

0: Dr. Preventor. Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsorát hallják.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Molnár István Jenő vagyok, ez pedig a Dr. Preventor, a Mária Rádió szülőknek szóló bűnmegelőzési műsora, melyben adásról adásra olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek eligazodni a fiatalokat fenyegető veszélyek világában. Célunk a biztonságtudatosság kialakításának elősegítése, továbbá olyan prevenciós receptek megismertetése, melyek kapaszkodót jelenthetnek a hétköznapi kihívások útvesztőiben. Ez itt tehát a Dr. Preventor, megelőzés receptre felírva. Mai vendégem Kis Péter Andrea, pedagógus, a Szegedi Bűnmegelőzési Központ vezetője. Köszöntelek a műsorban.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: A mai adásunkban figyelmünket a fiatalok generációs kihívásaira irányítjuk, ezek közül is leginkább az elmagányosodásra, amelynek számtalan következménye lehet. Kezdjük is rögtön ezekkel a generációs jellemzőkkel, bár még mindig sokan a Z-generációt emlegetik, mint veszélyeztetett korosztályt, azért azt látnunk kell, hogy a legidősebb Z-sek már 30 évesek, míg a legfiatalabbak 16-17 évesek, így talán lassan kifizetődőbb, ha az alfákra fókuszálunk. De milyenek ők valójában? Mit láttok ti, és mit mond a szakirodalom?
2: Számtalan olyan közös vonás van, ami az alfa és a Z generációt egyaránt meghatározza. Ugye ők az igazi digitális benszülöttek, akik már sajnos csecsemőkoruk óta részei annak a hatalmas hálózatnak, amit internetnek hívunk, és nem csak kívülről szemlélő részesei, hanem bent szocializálódott részesei. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos az ő gondolkodásuknak, meg a viselkedésüknek a megismeréséhez az, hogy lássuk, hogy hogyan működik az interneten ez a fajta szocializáció, amit ők megélnek. És sajnos van olyan fiatal, van olyan gyermek, akinél már ez elsődleges szocializációs közegként jelenik meg. Tehát az iskola és a család mellett egy erős, nagyon erős hatást gyakorol a gyerekekre. És nézzük meg, hogy mik ezek a jellemzők, és milyen következményekkel járnak az ő gondolkodásukra, viselkedésükre nézve. És majd aztán egy picit külön beszélek még az alfákról. Ugye őróluk még viszonylag kevesebb kutatás jelent meg, de azért ne felejtsük el, hogy most már ők középiskolába léptek, és ezzel együtt a szokták mondani, hogy kisgyerek kisgond, nagygyerek nagygond, úgyhogy azok a tulajdonságok, amelyek őrájuk jellemzőek, a jelenlegi közoktatás formái között nem nagyon tudnak kibontakozni, és inkább ilyen gátló tényezőként vannak jelen. Ők addig nem okoztak olyan nagy problémát, ameddig óvodások voltak, meg kisiskolások, mert azok a munkaformák, amelyek ott jelen vannak, a sokkal inkább a gyakorlatra épülő munkaformák, azok megfeleltek az ő habitusuknak, de ahogy a felső tagozat meg a középiskola érkezett, egyre több a magatartási probléma és az agresszió. Ezzel kapcsolatban majd még lesz szó a mai nap arról, hogy milyen megoldásokat is találunk ezekre a problémákra. Szóval az infokommunikációs környezet hogy is néz ki? Az, hogy online jelenlét lehetséges, az már nem kérdés. Ugye az X generáció életében az még egy anyagi státuszt is igényelt, hogy online jelen lehessünk. Ma már ez nem probléma, és ebből természetesen az következik, hogy hihetetlenül nagy részben online kommunikálnak a gyerekek, ennek számtalan problémájával és veszélyével, viszont ez egy olyan globalitást is ad az ő gondolkodásuknak, hiszen egész más mennyiségű emberrel kerülnek kapcsolatba ezek a gyerekek nap, mint nap, mint mondjuk annak idején én óvodásként, hát ismertem azt a néhány gyereket, meg még a játszótérről néhány gyereket, vagy iskolásként. Ehhez képest ők már a teljes világgal kommunikálnak. A legutolsó osztályom, akik a kezem között tanultak, ott már például angolul, sőt néhányan japánul is tökéletesen beszéltek, mire megérkeztek az iskolába. Tehát a középiskolai tanár vagyok egyébként, tehát 14-15 évesen ők már leérettségiztek angolból, mert nem okozott nekik problémát. Egy picit ez rávilágít arra, hogy a motiváció az mekkora erő. Ők akartak játszani, akartak kommunikálni a világ másik felén lévőkkel, tetszettek nekik ezek az animék, a japán animék, és ezért ők ezt megtanulták. Ehhez képest mondjuk, ha franciául akartuk volna őket tanítani, nehéz lett volna, mert az nem érdekelte őket.
1: Akkor bocsánat, azért ebből az következik, nem, hogy szülőként és gyerekekkel foglalkozóként is a motivációval
2: ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ez egy akkora hatalmas kulcs, maga a motiváció, az, hogy a gyerek hihetetlen, az alfa meg z-generációs gyerek hihetetlen erőforrásokat tud mozgósítani annak érdekében, hogy ő valamit megtanuljon, ami őt érdekli. És ezt mindenképpen használni kell, tehát nem ár ellen kell nekünk feltétlenül úsznunk, hanem használni azokat az erőket, amelyek ott rejlenek ezekben a fiatalokban. Gondoljunk csak a saját életünkre, mi is sokkal lelkesebben csinálunk valamit, hogyha van motivációnk. Tehát ha mondjuk én hiába tudok palacsintát sütni, hiába sütöttem már ezerszer, de ha összevesztem a férjemmel, nem sütök neki palacsintát estére. Ellenben, ha fordítva van, én olyan nagyon szerelmes vagyok, és szeretném megmutatni a leendő férjemnek, hogy hát ő szereti a palacsintát, én biztos, hogy megtanulom. Elmegyek a nagymamámhoz, na most mutasd meg, nulla tudásból, nulla kompetenciából tudok egy fantasztikus eredményt elérni, csak azért, mert szeretnék valamit, mert akarom.
1: Igen, de itt felmerül két kérdés. Az egyik az az, hogy gyakran hallhatjuk azt a bélyeget a fiatalok kapcsán, hogy motiválatlanok, érdektelenek, és hogy nincs is igazi céljuk. Uh-huh. Én ezzel kevésbé értek egyet, de kíváncsi vagyok a véleményedre. A másik pedig, hogyha ez nincs így, akkor hogy te mit tanácsolnál nekünk szülőknek? Hogyan tudjuk meg, hogy mit szeretne az a gyerek?
2: Nagyon jópofa tapasztalatom volt nemrég. Pedagógusoktól kérdeztem, hogy hát vajon hogyan lehetne megtudni egy gyerektől, hogy mit szeretne? Rendkívül sokféle válasz érkezett, egyetlen egy dolog nem jött, az, hogy megkérdezzük. Pedig ennyire egyszerű a történet. A gyerekek nagyon szeretnének kommunikálni arról, ami őket izgatja, ami érdekli őket, csak nem tanultunk meg jól kérdezni. Gondoljunk csak, a mi volt ma az iskolában kérdésre, a válasz általában az, hogy semmi. Tehát egy semmit mondó kérdésre semmit mondó választ kapunk, de ha vannak olyan kötődések, hogy jaj, hát Marcsi néni óráján, mesélj már el, mi történt, mit tanultatok, mert tudom, hogy azt szereted. Akkor már mindjárt sokkal többet tudunk meg a gyerektől, és kicsit abba is gondoljunk bele, hogy ők egy másik világban élnek, sőt nem másik világban, másik világokban, ezért is szoktuk úgy hívni, hogy digitális multiverzum, mert amit itt látunk magunk körül, az csak egy az ő világaik közül. Minden egyes alkalommal, amikor belép valamilyen közösségi média platformra, vagy belép egy játékba, akkor egy teljesen új szabályrendszert, egy teljesen új normarendszert hoz létre maga körül, és ő ehhez alkalmazkodik, tehát amit mi látunk a gyerekből, az csak egy pici része. És amikor megkérdezzük, hogy mondjuk pedagógusként, hogy mi történt a hétvégén, és a gyerek azt mondja, hogy semmi, akkor a mögött az is ott van, hogy semmi, amit én értenék, semmi, amihez ne kellene ő neki magyarázkodnia, mert hogy most a játékban milyen szinten volt, meg milyen avatárja volt, meg milyen felszerelései voltak, azt ő szívesen elmondaná, de én nem érteném. Tehát, hogy ez a fajta kapcsolódás, ez csak akkor jöhet létre, ha nem egy felszínes kérdéssel intézzük el, hanem tényleg benne vagyunk az ő életében. És én azt tapasztalom, hogy már az Z-generációnál is ott volt ez, de az alfáknál különösen, hogy soha nem látott mértékben igénylik a felnőtt társaságát és a felnőtt beszélgetést. Ez egy picit veszélyes is egyébként, pontosan amiatt, mert az interneten ezt ki is használják sokan. Pillanatok alatt tudnak kapcsolódni a gyerekekhez, és önmagában az, hogy egy felnőttel beszélhet a gyerek, egy hiteles felnőttel, az neki egy nagyon fontos útmutató. És pedagógusként is, vagy amikor trénerként megyünk gyerekcsoportokhoz, azt érezzük, hogy nagyon könnyű kapcsolódni hozzájuk a tevékenységeken keresztül. És ők kérdezgetnek is mindig. Tehát én nekem egy kifejezetten pozitív tapasztalatom van. Akikkel még harcolni kellett, akikkel még nagyon meg kellett küzdeni azért, hogy hallgassanak az emberre, azok az Y-generációsok voltak. Ők egy kicsit abban a tudatban léteztek, hogy mivel ők a digitalizációhoz úgymond jobban értettek, mint mondjuk az X-generáció, ők nagyon tudtak mindent. Úgyhogy ott az egyik legnagyobb dicséret az volt, hogy tanárnő gyorsabb, mint az internet, hogyha valamit hamarabb tudtam meg, mint hogy ő megnézte az interneten.
1: Annyit segítsünk a hallgatóknak, hogy az Y az a 1980 és 90.
2: 80 és 95 közöttiek, így van, tehát ők már régóta a munkaerő piacon vannak, és tulajdonképpen a mostani alfák azok az Y generációnak, meg a Z generáció elejének a gyermekei. Szóval visszatérve itt az Z és alfa generációra, ezek a gyerekek sokkal elveszettebbek, mint gondolnánk. És egy picit megint visszatérnék ugye itt az internetre, hogy a mi életünkben az X generációnak, meg még azt gondolom az Y generációnak is, az információ az érték volt. És mai oktatásunk is arra épül, hogy az információ érték. Ehhez képest a mostani gyerekeknek az információ már nem érték, hanem felesleg. Sokkal több van, mint amit az agyuk be tud fogadni. És ez egyébként rendkívül sok problémának a forrása, a túlingerelt idegrendszer. Ugye, ha most egy ilyen kicsit távoli példa, az egyik veszélyesebb kínzás tulajdonképpen, amikor kihallgattak mondjuk egy hadifoglyot, az volt, nem hagyták aludni. Tehát az alvás megvonás az iszonyatosan súlyos tünetekkel jár az idegrendszerre nézve, és ezek a gyerekek képesek gyakorlatilag így kínozni magukat, hogy azt színlelik, hogy alszanak, aztán mikor a szülők már lefeküdtek aludni, akkor ő fölébreszti magát, és egész éjjel játszik, aztán reggel eljátsza, hogy fölébred, de attól ez a hihetetlen alvás hiány, ez ott van bennük folyamatosan. Tehát nekik nagyon-nagyon nehéz megnyugodni, és ez a szorongás szintet is hihetetlenül növeli. Úgyhogy azt is tudni kell, hogy nekik az egy örök kérdés az információkkal kapcsolatban, hogy de mi az, ami fontos? Hogyan tudja ő eldönteni, hogy valami fontos, vagy nem fontos? Hogyan tudja ő eldönteni, hogy mi az, ami igaz, és mi az, ami nem igaz? Bevallom, hogy most már nekünk is szerintem nehéz eldöntenünk, főleg mióta ezek a generált tartalmak ennyire valósághűek, hogy egy videó most igaz, vagy nem igaz, vagy egy szöveg igaz, vagy nem igaz.
1: Bár nekem az a tapasztalatom, hogy mintha a fiatalok egy része ebben már tudatosabb lenne, mint mi, és jobban észreveszik, jobban érzékelik. Sőt, arra vonatkozóan is olvastam már néhány cikket, hogy a fiatalok egy része a nagyon jól látható módon nem valós tartalmakat tulajdonképpen elutasítja. Tehát, hogy azt gyorsabban tovább pöcköli, nem nézi meg, nem hallgatja meg, mert egyszerűen ami nekünk még mindig újdonság, az már, ahogy te is fogalmazta az elején, ez nálunk már vele született képesség, és én egyébként magam részéről abban bízom, hogy amitől most nagyon féltjük őket, az majd idővel egyszer csak beáll egy normalitásba, amit ők saját maguk kezelni tudnak, de természetesen ez még egy kicsit arrébb van.
2: Igen, itt azért szét kell választani a fiatalabb életkort, a kicsit idősebb életkortól, mert ez a nagy bizonytalanság nyilván a fiatalabbakra jellemző, tehát ahogy érik a személyiség, úgy egyre jobban megjelenik ez a fajta kritikai szemlélet és kritikai gondolkodás, de sokkal hamarabb megérkezik ez, hogyha segítséget kap a gyerek, és igen, ők egymást sokszor tanítják, aminek azért számtalan veszélye van, valljuk be. Nem véletlenül dolgozták föl most a Kamaszok című sorozatnak az alkotói, a Legyek Ura című regényt, aki nem ismeri, a Kamaszok című négyrészes filmet mindenképpen érdemes megnézni, nagyon sok minden kiderül belőle a fiatalok gondolkodásáról. A Legyek Ura pedig arról szól, hogy egy gyerekcsapat egyedül marad egy szigeten, és hogyan alakítják ki a maguk kis társadalmát, és hát ez egy nagyon szép metaforája annak, ami sokszor történik. Ott vannak a gyerekek egyedül az interneten. Én azt gondolom, hogy egyetlen szülő se engedné el úgy a gyerekét, mondjuk éjszaka, hogy azt mondja neki, nem baj fiam, hova mész, nem baj, hogy mit csinálsz, kivel találkozol, és hogyan viselkedsz ott. Gyakorlatilag az interneten ez történik, hiszen a szülő sokszor nem tud róla, hogy mi történik az interneten, még a leggondosabb szülő sem, és olyan bugyrai vannak az internetnek, amiről az ember jobban szeretne nem tudni sokszor, olyan mélységekbe tud süllyedni, és olyan veszélyek leselkednek a gyerekekre. Viszont azért, hogy ne csak a riogatásról beszéljek, ott van a másik oldal, amit soha nem szabad elfelejteni, hogy én azt gondolom, hogy az ember alapvetően jó, és a gyerek alapvetően jó akar lenni, és a gyerek jól szeretne lenni, és szeretne alkalmazkodni a környezetéhez, csak meg kell adni neki erre a lehetőséget. Tehát, hogyha ő vele folyamatosan beszélgetünk értékekről, folyamatosan beszélgetünk arról, hogy számunkra mi a fontos, mi a mi erkölcsi mértékünk, akkor ő benne ez olyan mélyen benne marad. Egy picit megint, ha visszagondolunk a gyerekkorunkra, mindegy, hogy mennyi idősek vagyunk, azért vannak olyan mondatok, amik apától, anyától, nagymamától ott maradnak az ember fejébe. Akkor azt gondoltuk, hogy jaj, már megint századszorra mondja, de amikor belekerülünk egy helyzetbe, az a drive, az működésbe lép. Az a gondolat, az ott van az ember fejében elültetve, és én azt gondolom, hogy ezeket gyerekkorban kell elültetni a gyerekek fejébe, és ha akarják, ha nem, működni fognak, mert ilyen az ember.
1: Hát ezeket hívjuk sémáknak tulajdonképpen, nem véletlenül hallhatjuk ma szerintem nagyon gyakran a sématerápia kifejezést, hogy ezekkel érdemes dolgozni, mert hát sajnos kapunk néha nem jól működő, vagy nem jól funkcionáló sémákat. Viszont nagyon érdekes, amit mondasz, gondolom miközben hallgatnak bennünket a hallgatóink, azon gondolkodnak, hogy ezeket a beszélgetéseket hogy kezdeményezzék, mert nagyon gyakran más a tapasztalás, persze itt most életkortól nagyban függ ez a dolog, egy cserdülővel leülni, értékekről beszélni lehet egy kicsit nehezebb bizonyos időszakokban, de tudnál mondani valami eszközt gyakorlatra, játékra, társasjátékra? Mire gondoljunk, amiben bele lehetne szépen szőni ezeket az értékeket, gondolatokat?
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert két részre bontanám a választ. Az egyik az, hogy az a gyerek, amely kicsi gyerekkorától megszokja, hogy a szülő az egy érzelmi támaszt jelent számára, és megbeszélik a dolgok. Annak a gyereknek kamaszkorban sem lesz ez probléma. Én egyébként 25 évig tanítottam egy olyan iskolában, ahol elég sok nehéz sorsú, meg problémás gyerek volt, és azt tapasztaltam, hogy ezek a gyerekek nemhogy kevésbé, hanem sokkal inkább szeretnek beszélgetni. Elképesztő az, hogy a gyerekek mennyire szeretnek beszélgetni. A szülő az egy picit hátrányban van, ugye a pici gyereknél is mindig az anyjának rossz a kisgyerek, a idegennek kevésbé. Tehát tanárként egyszerűbb, de szülőként azt gondolom, hogy a nem direkt kérdezgetés az ugye faggatózásba megy át, hanem mondjuk megnézünk egy olyan filmet közösen, aminek van egy üzenete, van egy tartalma, és arról beszélgetünk, akkor előbb-utóbb átfordul egy személyes beszélgetésbe. A szülőnek igenis, hogy a saját gondolatait át kell, hogy adja a gyereknek a világról, mert a gyereket ez érdekli. Hogy mondjak egy nagyon aranyos példát, egy etológus Csányi Vilmosnak az egyik előadásában hangzott el, hogy az emlős állatnak a gyermeke, és a főemlősöknek is, és az embernek is a domináns egyedtől tanul. És erre végeztek kísérletet, volt egy majom csoport, ahol tudták azt a nagy okosságot, hogy hogyan kell a kókuszdiót feltörni, és ugye megenni a finom belsejét. És abból a csoportból áttettek egy nem domináns nőstényt egy másik csoportba, ahol ezt nem ismerték, ezt a módszert. Hát mi történt? Ugye átkerült abba a csoportba, ő tudta, hogy kell föltörni a kókuszdiót, föltörte. Vajon mit csináltak a többiek? Elvették a kókuszdióját. Ami még érdekesebb, hogy hosszú-hosszú idő eltelt, egy év is, és még mindig ott tartottak, hogy senki nem törte fel a kókuszdiót, csak elvették tőle. És akkor született egy kölyke ennek a majomnak, és ami nagyon izgalmas, hogy pillanatok alatt megtanulta a kismajom azt, hogy hogyan kell feltörni a kókuszdiót, mert hogy a szülő az a kicsinek mindig domináns. Tehát, hogy az ő általa mutatott erre van programozva, hogy amit a szülő csinál, amit a szülő véghez visz, ő azt utánozza, hát látjuk.
1: Ritkán mondjuk ki ezt a felelősséget, hogy...
2: Így van, igen, kimondhatjuk ezt a felelősséget, hogy a gyerek a szülőt utánozza. És bizony, amit a szülő hibát elkövet, azt a gyerek utánozni fogja. És hatalmas felelőssége van, nem csak a szülőnek, hanem ilyen módon a pedagógusnak, a nevelőnek, aki a gyerekkel kapcsolatba kerül, hiszen mondhatunk mi bármit, ha nem azt csináljuk. Tehát a hitelesség az az egyik legeslegfontosabb dolog. A másik, ami szintén nagyon fontos, hogy a gyerek, ugye, mint az előbb is mondtam, szeretne jól lenni, szeretne az életben jól működni, mondjuk ki azt is, hogy boldogan élni. És hogyha ő olyan felnőttet lát, aki boldogtalan, azt nem fogja követni. Tehát, hogyha azt látja a szülőtől, hogy folyamatosan csak azon panaszkodik, hogy neki milyen rossz az élete, minek tanultam, úgyse keresek semmit, akkor a gyerekbe azt programozza be, ha már itt az előbb utaltál a sémákra, hogy hát nincs értelme, minek tanuljál, úgyse viszed semmire. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes és ilyen kicsit csapdahelyzet, hogy a gyereknek mit mondunk és mit mutatunk.
1: Most az jutott eszembe, hogy ez akkor így társadalmilag is kódolva van egy kicsit.
2: Hogyne.
1: Tehát,
2: így
1: ha
2: van.
1: A magyar társadalom lelki állapotát, egészségügyi jólétét nézzük, akkor sajnos itt, amikor az E-generációt vagy az alfát ilyen nagyon-nagyon rossz jelzőkkel, vagy nagyon rossz színben feltüntetve írjuk le, akkor egy picit egy tükörkép is.
2: Sajnos egyet kell, hogy értsek ezzel teljes mértékben, hogy ők tükrözik is azt, amit mi tőlünk, felnőttektől látnak a világból, és utána ők afelé mennek, és ők is azt veszik észre, nem
1: vagy
2: a pozitívumot.
1: Vagy ha szerencsénk van, ugye a mintakövetés az általában két irányú lehet, az egyik az, hogy én is csinálom azt, amit láttam, a másik meg, hogy pont
2: hogy az ellenkezőjét csináljam, csak... Tegyük hozzá azt is, hogy alapvetően azért mi csúcsragadozók vagyunk, és agresszióra vagyunk kódolva. Sokkal fogékonyabb az ember az agresszióra, mint a jóságra. Erre is végeztek kísérleteket. Kisgyerekeknek ilyen agresszív mesét, ahol ütötték, verték egymást a résztvevők. És hát az nem meglepő, hogy hát ezt utánozták utána, hagyták, hogy játékokkal együtt ők ezt a játékokat püfölték tovább, és az sem meglepő, hogy amikor ilyen kedves, barátkozós, mosolygós, éneklős részt néztek, akkor ők is ezt csinálták. Nem ez az érdekes, hanem hogy mennyi ideig tartott utána az a fajta viselkedés, amit ők lemásoltak. Körülbelül 10-szer olyan hosszú ideig tartott az agresszív viselkedés, mint az agressziómentes. Tehát ezt mindig szoktuk mondani a bűnmegelőzésben is, hogy dolgozz az agresszió ellen. Hogy mindig azokat a megoldásokat próbáljuk meg a gyerekeknek megmutatni, amik nem az agresszió felől közelítenek. És nagyon izgalmas, most az utóbbi időben sokat dolgozunk terápiás kutyákkal, és olyan gyerekeknél, akik nagyon nehéz sorsúak, drogfüggők például, családjukat nélkülözni kénytelenek, tehát állami gondozott gyerkőcök, és hihetetlenül gyorsan és könnyen kapcsolódnak például a kutyákhoz, és a kutya olyan példákat tud mutatni, hogy nem agresszióval reagál, hogy a terápiás kutyáknak az a jellemzője, hogy nulla agresszió szintes kutyákat választanak mindig ki, és hogy hogyan tud egy egyébként frusztráló helyzetet a kutya könnyedén megoldani egy kis bohóckodással, egy kis odabújással. Tehát hihetetlen az, hogy mennyit tudunk tanulni akár az állatoktól is.
1: Egyébként ezt én is észrevettem a gyereknevelés során, hogy nagyon sokszor vezet célra az, hogy abban a helyzetben, amikor szívem szerint felrobbannék, és szívem szerint agresszivitásból, erőből próbálnám megoldani, akkor egy kicsit bohóckodom.
2: Igen.
1: És egy másodperc múlva már teljesen másik irányba fordul, vagy most én is ezt gyakorlom, mert hát nehéz ezt jól csinálni, főleg amikor az ember pillanatra mentsük fel a szülőket, rengeteget dolgoznak,
2: hogy
1: kimerültek
2: ne.
1: Ők is, stb. Hogy megölelem csak. És megpróbálom megölelni abban a helyzetben, amikor egyébként ő éppen a plégyével próbál engem csapkodni, és láttam a múltkor egy videót egy ilyen helyzetről, ahol egy hölgy bemutatja, hogy esti alvás, és kiabál az anya, hogy most azonnal lefekvés, 9 óra takarodó, mert holnap reggel korán kell kelni, és a videóban van egy piros X, átlép a hölgy a másik oldalra, a videó másik felére zöld pipa, lehajol, és akkor mondja a gyereknek, hogy értem az érzéseidet, gyere, beszéljük meg, tudom, hogy még nem akarsz aludni, stb. Stb. Nem is a videó a lényeg, hanem a kommentek alatt. Én nagyon szeretem a kommenteket olvasni, mert abból én kapok egy képet a társadalmi működésre, és itt hideget meleget kap ez a szegény hölgy, hogy persze ez nem működik, gyere az én gyerekemnél próbál, biztos, hogy nincs gyereked, soha nem, és annyi, én nem szeretek kommentelni, de annyira szívesen odaírtam volna, hogy nem az a lényeg, hogy ebben a pillanatban ez működik-e, hanem hogy milyen mintát kap. Azt látja, hogy anya nem csak abból merítkezik, hogy kiabál és ordít velem, hogyha valami neki nem tetszik, akkor leül és valami mást használ.
2: Bizony, és ez nagyon-nagyon jó, hogy így példával is mondtad, és igen, tehát ahogyan ugye a kutya nem véletlenül a legrégebbi társunk, az ő szocializációja nagyon hasonló az emberi szocializációhoz, és egy kutyát sem úgy lehet bármire megtanítani, hogy na, egyszer elmondom és kész, hanem bizony fokozatosan, türelmesen, nyugodtan. Agresszióból nem lehet nevelni, ezt azért hozzá kell tenni. A dominancia az nem azonos az agresszióval, ugye? Azért is tartom ezt a kérdést nagyon fontosnak, mert ugye fölmer az, hogy miért követi a csorda, a falka, a domináns egyedet. Mi az, amit kap a csorda, vagy a falka ettől a domináns egyedtől? Egy nagyon-nagyon fontos dolgot, ami rögtön azután következik, hogy enni, inni, meg levegőt vennünk kell, ez a biztonság. Az, hogy milyen képességek kellenek egy adott helyzetben ahhoz, hogy én biztonságot tudjak adni, az rendkívül sokféle lehet. De a gyereknek is erre van szüksége, nem csak testi, hanem lelki biztonságra is. Megint csak egy példát hozva, hogy mire van szüksége a gyereknek. Ugye nagyon sok gyerek, amikor is beszéltünk itt túlingerelt idegrendszerről, meg szorongásról, amikor megkérdezzük, hogy mi a baj, mondjuk éppen hisztéria rohamot kap, akkor legfeljebb annyit tud mondani, itt nyilván a kisebb gyerekekről beszélek, hogy ideges vagyok. Én mikor először találkoztam ezzel, én így értetlenül álltam, hogy mi az, hogy ideges. Tehát ez egy olyan felnőttes dolog, hogy én ideges vagyok. És aztán egyre inkább kiderült, hogy emögött nagyon sok minden van, leginkább az, hogy nem tudja, hogy mi baja van. Tehát látunk egy viselkedési tünetet, amit akár egy idő után azt mondjuk, hogy ez a gyerek neurodivergens, mert dükitörései vannak, mert pánikrohamai vannak, mert állandóan hisztizik, rögtön üt, vagy éppen teljesen magába zárkozik, a fejére húzza a takarót, vagy fülére teszi a fejhallgatót, nem lehet hozzászólni. Ezek mind tünetek. És ha ezt úgy képzeljük el, mint egy jéghegyet, akkor ez csak nagyon a teteje. Viszont nekünk azzal van dolgunk, ami ez alatt van. Mi minden lehet ez alatt? Számtalan dolog lehet, vagy emögött a tünet együttes mögött, és nem mindig könnyű kitalálni. Lehet, hogy rémegyszerű, lehet, hogy annyi, hogy éhes.
1: Pont ugyanez jutott
2: igen,
1: eszembe.
2: Ennyire egyszerű, hogy éhes, vagy szomjas, vagy fázik, vagy melege van, vagy éppen túl sokat ült már egy helyen. Hát ugye tudjuk, hogy a legtöbb gyerek, mikor elfárad, akkor már sír a pici gyerek. A nagy gyerek az meg már lehet, hogy elfáradt, és ő ideges lesz, de nem tudja, hogy elfáradt, és attól ideges, hanem akkor egy ilyen agresszív viselkedésben tölti ki, de lehet, hogy ennél sokkal súlyosabb dolgok is megjelenhet az ideges vagyok mögött az, hogy megaláztak, bántottak, nem figyeltek rám, igazságtalanok voltak, nagyon sok kamasznál például az igazságtalanság, az egy egész életre nyomot hagy a lelkükben, a lelkében. Valljuk be, szerintem ez mindenkinek, csak kamaszkorban nehezebb kezelni.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy ebben jó lenne egy ilyen szembenézés, hogy a felnőtt társadalom részéről, hogy beismerjük, hogy ez régen is így volt, csak senki nem foglalkozott vele, és amikor azt mondjuk, hogy de mi is fölnőttünk, meg ember lett belőlünk, azt a kérdést is fel kell tenni, hogy milyen. Mivel kezeltük a mi problémáinkat? Sportba menekültünk, az alkoholba, a nem tudom, bármilyen egyéb más mentális, depressziós betegségeinkbe, vagy nem működő párkapcsolatokba, vagy olyan munkahelyen vagyunk 40 éve, ahol egyébként nap mint nap rosszul érezzük magunkat.
2: Tehát, hogy igen. Mert nem hiszük el, hogy képesek vagyunk előrelépni, nem tudjuk, nem hisszük el, hogy képesek vagyunk olyan irányba terelni az életünket, és ugye megint visszatérünk a sémákhoz, hogy abban a hitben élünk, hogy nekünk úgysem sikerülhet. Az ilyeneknek, mint mi, hát mi nekünk ebbe bele kell törődni. Tehát, hogy az a hit, hogy a saját sorsunkról mi döntünk, és ehhez van képességünk, erőnk, ez gyerekkorban dől el. Hogy ezt aztán később hogyan tudjuk a felnőtt korunkra átvinni.
1: És ha ez a hit nincs, átevezve az utolsó részre, mert sajnos az időnk rohan, ha nincs ez a hit, akkor a gyerek fordulhat a mesterséges intelligenciához, és ma azt látjuk, hogy egyre gyakrabban beszélgetnek velük. Mit tudunk erről a beszélgetésről? Tehát arról már nagyon sok műsorban beszéltünk a hallgatóknak, hogy sexting, grooming, bullying, veszélyek, de arról még nagyon-nagyon keveset hallhattunk, hogy mi van akkor, hogyha a gyerek a ChatGPT-ben találja meg a beszélgető partnert.
2: Igen, ezek a nagy nyelvi modellek, ezek nagyon becsapósak, és több olyan veszélyt hordoznak magukban, ami gyerekkorban tényleg jelentős veszélyforrás, de én azt látom, hogy is egyre több esetben felnőtt korban is. Itt már abban a korban vagyok, hogy több olyan ismerős van, akinek már unokái is vannak, és már 8-9 éves korban megjelenik az, hogy a valamelyik nagy nyelvi modellel, leginkább most az ismeretségi körben a ChatGPT-vel beszélnek meg dolgokat a gyerekek. De iskolapszichológus kolléganő meséli, hogy konkrétan neki versengenie kell a ChatGPT-vel, mert már úgy jön a gyerek, hogy ezt megbeszélte, és hogy akkor vajon mit gondol róla a pszichológus. Szóval ez hihetetlenül veszélyes, és egy néhány olyan tulajdonságát hadd említsem ezeknek a modelleknek, vagy ezeknek a LLM-eknek, nagy nyelvi modelleknek, amelyek különösen veszélyesek. Az egyik az, hogy úgy válaszol, úgy lehet vele kommunikálni, mint egy emberrel. És itt még ugye az is benne van, hogy a gyerekek eleve nagyon sokat kommunikálnak írásban a képernyőn, tehát az, hogy most a képernyő másik oldalán mi van, vagy ki van, azt ő nem is feltétlenül tartja problémának, hogy most ott nem egy ember van, hiszen úgy, pont úgy tud vele kommunikálni, mint egy emberrel. Viszont ilyenkor hajlamosak vagyunk emberi tulajdonságokkal felruházni ezt a, nevezzük akár entitásnak is, csak hogy ez az ember, amit mi gondolunk, mint mesterséges intelligencia, nem fáradt, nem ítélkezik, mindig elérhető. Gyakorlatilag egy ilyen tökéletes társat hoz létre, nem véletlenül jelentek már meg ilyen extrém dolgok, hogy szerelmes a mesterséges intelligenciába. Viszont ez azt is eredményezheti, hogy az illető visszahúzódik az ilyen valódi húsvér kapcsolatoktól, az sokkal bonyolultabb, ott van ellentmondás, ott nincs mindig kéznél a másik, ha én akarok valamit, meg netán róla is kell beszélni, nem csak én nekem saját magamról. Úgyhogy ez tovább mélyíti ezt az izolációt, hogy ezekkel a modellekkel így lehet beszélgetni. Aztán a másik, ami egy nagyon izgalmas jelenség, ez a visszhangkamra jelenség, ez azt jelenti, hogy ha van egy úgymond téveszmém, akkor a mesterséges intelligencia a saját programozása szerint működik, azaz neki a fő irányelv, ez a helpfulness-nek hívják, hogy kiszolgálja a felhasználó igényeit. Tehát elkezd igazat adni neked. És elkezd úgy gondolkodni aszerint, a narratíva szerint, ahogyan a felhasználó, és így tulajdonképpen a saját magam felé lévő kritikai gondolkozást elhallgattatja, és létrejön egy olyan szubjektív valóság, ami lassan megdönthetetlenné válik. És a világ meg hát nem föltétlen úgy működik, ki lehet ezt próbálni, főleg ha ilyen érzelmi reakciókat adok valamivel kapcsolatban, akkor a mesterséges intelligencia mindig igyekszik, hogy nekem jó legyen. Tehát mondjuk én azt állítom, hogy a föld lapos, akkor ő először ugye fölhívja a figyelmet, hogy de a tudományos kutatások nem ezt mutatják, de én azt mondom, hogy én nekem jobban érezném magam attól, hogyha lapos lenne, akkor elkezd e felé elmenni, hogy, hogy akkor ezt hogy is lehetne megoldani. Lehet ezzel így játszani, kísérletezni, de valójában azért ennek a következményeit érzékeljük, hogy mennyire veszélyes. Aztán, amire már az előbb utaltam itt a pszichológusok kapcsán, hogy ilyen szakértői pótlékként használják, mert megint látszólag nagyon szakszerű válaszokat ad, mondjuk akár egy lelkiválság vagy, vagy trauma esetén egy terapeutaként használják, de sok esetben még diagnosztizálásra is használják, viszont ez nagyon veszélyes lehet, tehát egy pillanat alatt félre tud diagnosztizálni nagyon súlyos betegségeket. Tehát ne felejtsük el, és itt ezt nehéz, még akkor is, ha tudjuk, nehéz elhinni, hogy valójában statisztikai minták alapján dolgozik, és az adott helyzetben a legvalószínűbb választ adja, de nem biztos, hogy az igazi válasz, vagy az a valóság. És ehhez még jön egy ilyen empátia illúzió, hogy azt érezzük, hogy ő velünk van, ő surlódásmentesen, kényelmesen, empatikusan viszonyul hozzánk. Ő bezzeg megért. A barátom meg a múltkor is ellentmondott. Szóval ez is egy nagy veszély, és hát amit még minden, egy van még csak, ami viszont szintén nagyon veszélyes, ez a kognitív ellustulás. Hogy szinte nem is kell gondolkodni, mert kapok egy problémát, beírom, és millió válasz, sőt, még ugye kérdésekkel vezet tovább. Úgyhogy egyetlen egy olyan üzenet még, amikor hallottam gyerektől, hogy én szépen beszélek mindig a ChatGPT-vel, mert ha öntudatra ébred, nehogy bosszút álljon. Ezt mond egy 10 éves gyerek. Szóval azért nagyon ott van az ő létezésükben ez már.
1: Súlyos mondatok ezek. Nagyon sok gyerekkoromban látott sci-fi Matrix-tól elkezdve sok más filmig eszembe jutott. Az időnk sajnos nagyon a végéhez közeledik, de neked is felteszem a kérdést, amit valamennyi beszélgető partneremnek. Egy-két mondatban próbálj meg rá, kérlek, válaszolni, hogy ha így nagyon össze kéne foglalni, hogy mit tegyenek a szülők, mit tanácsolnál nekik, mire figyeljenek ebben a sok-sok nagyon nehéz helyzetben?
2: Hát először is a prioritásokra. Mi az, ami fontos? Ezt tényleg azt gondolom, hogy igen, nagyon fontos a pénz, meg nagyon fontos, hogy legyen ilyen-olyan játéka a gyereknek, de a gyereknek nem ez a fontos, a gyereknek az a fontos, hogy vele legyünk, töltsünk vele minőségi időt. Érdemes megnézni, hogy valójában mennyit töltünk úgy a gyerekünkkel, hogy csak rá figyelünk, csak ővele kapcsolódunk, vagy netán mesét mondunk neki. A családi történeteket is imádják meseként a gyerekek. Azután a másik, amire én azt gondolom, hogy is itt a bűnmegelőzési szemüveget is föltéve, minden, ami változik, a változásokra érdemes nagyon odafigyelni a gyerekek esetében, hogy mondjuk az egyébként csacsogós gyerek egyszer csak olyan magába forduló lesz. Nyilván ezek az életkori változásokhoz is kötődnek, de ilyenkor érdemes. Sok olyan ismerősöm van, aki azt mondja, hogy ő szereti, ha náluk gyűlnek össze a gyerekek, mert akkor látja őket, látja a barátokat. Tehát, hogy igenis érdemes beengedni a gyerek barátait az életünkbe, vagy akár közösen elmenni. Tudom, hogy ezek mind úgymond feladatnak néznek ki, de hihetetlenül meghálálják magukat, pont abban a legnehezebb életkorban, amikor ugye a kamaszok a leválás felé mennek, hogy a szülő az nem egy fenyegető, ilyen igazságosztó és veszélyes, hanem az a bizonyos domináns falkavezér, aki biztonságot ad. És igen, az is nagyon fontos, hogy amikor a gyerek bajban van, ő tudja, hogy kihez forduljon. És igenis a szülőhöz kell elsősorban, hogy forduljon. Tehát nagyon egyszerű, figyeljünk rájuk és beszélgessünk velük.
1: Nagyon szépen köszönjük, a feladat adott. Figyeljünk és beszélgessünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma. Mai vendégem Kis Péter Andrea, pedagógus, a Szegedi Bűnmegelőzési Központ vezetője volt. A hallgatóinknak pedig nagyon köszönjük az adományaikat, hiszen enélkül a mai műsor sem jöhetett volna létre. Szép estét kívánunk mindenkinek!
0: Dr. Preventor. Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsorát hallották.

az áldás gondolatokat hallják. Áldjon meg téged a jóságos és irgalmas Isten. Takarjon be szerető és gyógyító jelenlétével. Legyen veled, amikor felkelsz és amikor lefekszel. Legyen veled, amikor útnak indulsz és amikor hazatérsz. Legyen veled, amikor dolgozol. Legyen veled minden találkozásnál. Nyissa rá szemed a titokra, amely feléd tündöklik minden emberi arcról. Óvja minden lépésedet. Adjon erőt, amikor gyenge vagy. Vigasztaljon meg, amikor egyedül érzed magad. Emeljen fel, ha elestél. Töltsön el szeretetével, jóságával, édességével, és ajándékozzon meg belső szabadsággal. Adja meg mindezt neked, a jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Megújulás. Pável Balázs érsek atya katekézise következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a kőtábla második táblája kezdődik a mai alkalommal, felebaráti szeretet többféle fajtájáról. Ez a tábla emlékezik meg, hiszen az első az Istenre vonatkozik, de a második kőtáblán lévő parancsok azok is az elsőnek a hátteréből értelmezhetők. Tehát amit mi a szülők iránti szeretet, vagy az embertárs iránti szeretet, az igazság, a vagyonbiztonság, az összes többi ilyen parancs területén háttérben mindig ott van az első kőtáblának az üzenete, az Isten iránti szeretet, amely szorosan kapcsolódik az embertárs iránti szeretettel. A negyedik parancsolat úgy szól a teljes hosszában: tiszteld atyádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened adott neked. Ez így van a kivonulás könyvébe, a második törvénykönyvben, Mózes 5. könyvében, már csak röviden, hogy mert akkor már ott vannak azon a földön, amit elfoglaltak, meg megkaptak, ott tiszteld atyádat és anyádat. A nagy katekizmus, a katolikus egyház nagy katekizmusa nagyon hosszan értekezik erről a parancsról. Ugyanis nem csak a kisgyerekeknek szóló intelmet mondja, hogy legyél jó, meg engedelmes, hanem nagy szempontokat vesz figyelembe, egész emberi életünket, benne a családot, és maga a család is egy óriási feladat, vagy témakör ebben a parancsolat magyarázatban, a család és társadalom, a családtagok kötelességei, a szülők kötelességei, a család és a mennyek országa, Isten országa, a polgári társadalom előjárói, a politikai közösség, polgárok kötelességei, amire most természetesen nem tudunk kitérni, de ez nem azt jelenti, hogy erről már nem volt szó, mert volt már a családról szó, volt a társadalom és az egyház viszonya, a polgári kötelességekről, tehát ezek átfedett dolgok, amelyek az elmúlt időkben előkerültek már. Bele kell helyezkednünk abba a helyzetbe, hogy a biblikus teológia a múlt század elején a Bibliát magyarázta, azt mondta, hogy a Sitzim Leben az életbe ültetett helye. Hogy mikor hangzott ez el, ez a parancsolat? Nem egy prédikációban a jeruzsálemi templomban, hanem a pusztában, amikor Mózes ezt a parancsot kiirdeti a népnek. Vándorol a nép, nem is kevés ideig, hanem mint egy 40 esztendeig. Ott ez a parancs nem a kicsi gyerekeknek szól, hanem a középkorú embereknek, akik vitték magukkal az öregeket is, akik hát ugyanúgy, mint a mai időkben, elesettek, betegek lehettek, tehát támogatásra szorultak. Tehát ez a parancs, mi általában

század ban várt komoly hitévé a zsidóknak. Előtte is mondták, hogy ha meghalunk, nem semmisülünk meg, hanem valami árnyék lét, valami seol lesz a mi sorsunk, de már a Krisztus előtti időkben, a makkabajosi harcokban ugye kitűnik, hogy meghalnak abban a tudatban, hogy az Isten fel fogja őket támasztani, és imádkoznak az elhunytakért. Tehát akkora már a föltámadás hite az Ószövetség népében megerősödött. Egyetlen egy ilyen társaság volt a szadduceusok akkoriban, akik úgy kétkedtek, nem nagyon hitték a föltámadást. Az Istent hitték, de a föltámadásban nem hittek. Tehát ez a parancsolat ezzel a kapcsolattal, hogy hosszú életű légy a földön, azért is fontos biztatás volt, mert hát mivel jutalmazzon meg bennünket az Isten, ha egyszer az üdvösség olyan bizonytalan árnyék lét? Hát, hogy hosszú életű vagy. Ez a jutalmad. Viszont ennek lehet egy olyan természetes magyarázata is, amit Herceg Ferencén olvastam még egyszer az egyik ilyen önéletrajzi írásában, hogy ő úgy magyarázza ezt, hogy ha valaki gondoskodik a szüleiről, akkor nyilván, hogy azok tovább élnek, mert gondoskodik róluk. És ameddig valakinek élnek a szülei, addig ő benne is benne van az, hogy hát én még gyerek vagyok, hát még élnek a szüleim. Tehát ő benne is van egy ilyen vitalitás, hogy él az apám, anyám, és való így igaz, ameddig élnek a szüleink, addig bennünk van azért ez az érzés. Amikor már meghalnak, akkor már ott van az, hogy na hát majd most már mi következünk ezek után. Tehát ennek lehet egy ilyen természetes magyarázata is. Az már nagy dolog volt a zsidó népben, hogy a pogányokkal szemben gondot viseltek a beteg és öreg szülőkre, hiszen a maga tehetetleneket azt sok pogány nép halálra ítélte. Hát még Sánta Ferencnek is van olyan novellája, hogy Erdélybe ment az öreg a büdös barlangba, ahol ilyen gázok, gőzök voltak, hogy mi hamarabb befejezze az életét. Ugye mai formája az, amikor valakinek megfordul a fejében az, hogy hát, ha beteg valaki, akkor nem tudnak rajta segíteni, akkor jön olyan a kegyes halál, az eutanázia, és hát sok helyütt rábeszélik erre a szülőket. Van is olyan állam Európának, ahol az idős emberek, mit tudom én, a ottani személyigazolványban hordják azt a figyelmeztetőt, hogy nem szeretnének eutanáziával meghalni, hanem természetes halállal. Ezért is ugye ez a parancs már jókorán erre figyelmeztetett bennünket. Na most az Ószövetségben a szülő szeretete, azaz átok és áldás viszonyába került. Mert azokat, akik a szüleiket megbántották, átkozták, megütötték, azokat halállal is lehetett sújtani a Mózes törvénye szerint. Mert eléggé ilyen apa és szülőjogú társadalom volt az Ószövetség világa. Tehát lehet azt mondani, hogy a szülőknek sokkal nagyobb joga volt a gyerek fölött, mint ma. Gyerekjogokról nem igen beszéltek a régi korokban.

0: Azt tanította az Ószövetség, a Sirák fia könyve, Tóbiás könyve, hogy szeretnek a szüleid, ezért legyél hálás. És a Sirák fia könyve, ez egy ilyen bölcsességi könyv, ezt mondja, hogy minél elesettebbek a apád, a szüleid, annál inkább legyél jó hozzájuk. A szülőnek Isten ad tekintélyt. Lehetne azt mondani, hogy az Isten iránti szeretetet és kötelezettségeket majdnem egyenlőségbe tette a szülők iránti tekintéllyel. Tehát egy szigorú patriarkális a apajogú társadalom volt. Viszont a szülőknek is volt feladata. Egyrészt az, hogy fölneveljék a gyerekeket, megtanítsák őket mindarra, ami az élethez szükséges, de kimondottan a hit átadására is fölhívja a figyelmet, hogy a gyermekeknek mindazt, amit hisz az Ószövetség népe, azt át kell adni. A másod törvénykönyvben, a 11. fejezetben benne van, hogy mindazokat a tanításokat, amit én mondtam neked, jegyezd meg értelmeddel. Fűzd a karodra, hogy az imaszíjba is volt egy ilyen írás. A homlokodra tedd, ékként lehet látni a zsidó kimádkozása közben. Ott van a főparancs, hogy jegyezd meg, és hozzáteszi, és tanítsd meg a gyermekeidnek. Tehát ezt szigorúan megparancsolta az Ószövetségben a törvény, hogy az Isten szeretetet, az Isten parancsait át kell adni a gyermekeknek, az utánunk való nemzedéknek. A zsoltáros is így énekel a zsoltárban, hogy amit hallottunk, azt továbbadjuk. Na most ez itt a isteni igére vonatkozik, nem a nép történetére, vagy ilyen pletykákra, hanem amit a tanításból hallottunk, azt tovább adjuk. Na most az új szövetség az helyre billenti ezt a egyoldalú, csak szülői tekintélyre épülő szeretetet, hogy tekintélye van az apának, anyának, tisztelni és szeretni kell a gyereknek. Helyre billenti Jézus, mert beszél nem csak hogy a gyerekek iránti szeretetről, hanem a gyermekek elleni vétkekről. Azt mondja, hogy ha valaki bűnre csábít egyet is e kicsinyek közül, annak jobb volna, ha malomkövet kötnének a nyakára és bedobnák a tengerbe. És ugyanakkor meg még példaképül is állítja a gyerekeket. Azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem juttok be az Isten országába. Erre mondja sok tanító, meg szülő is, hogy hát a gyerekek már kicsi korukban is olyan rosszak tudnak lenni, hogy szörnyű, hogy kihoznak a sodrunkból bennünket. Hát ezt állítja elénk a 4. parancs, vagy Jézus. Nem aprólékos tettekre gondol, hanem olyan gyermeki tulajdonságokra, ami kiveszik sokszor felnőtt korra az emberekből. Kiveszik az őszinteség. Tehát megtanulja a képmutatást az ember. Pontosan a szülők iránti szeretettel kapcsolatban is mond képmutatást az Úr Jézus, mikor szidja a farizeusokat, hogy ti ugyan azt mondjátok, hogy meg kell tartani a Mózes törvényét, méghozzá, hogy atyádat és anyádat tiszteld. De, mert te jónak akarsz mutatkozni a többi előtt, hogy te olyan vallásos vagy, hogy mindent odaadsz az Istennek, amivel segítened kellene a szüleidet, rámondod azt, hogy korbán, azaz Istennek szentelt ajándék, és nem segíted a szüleidet, hanem elviszed nagy képmutatással, és leteszed az oltár elé. Tehát itt nem arról van szó, hogy az Isten szeretetet nem kell megtartani, hanem nem lehet képmutatóskodni úgy, hogy az embertársam vagy a szüleim kárt valljanak. Tehát hiányzik belőlünk az őszinteség. Hiányzik belőlünk a nyitottság. Egy gyerekbe óriási a nyitottság, kérdezget mindenre. És az Isten iránti nyitottság is benne van. Számtalanszor lehet azt tapasztalni, hogy a gyerek elkezd érdeklődni ilyen vallási dolgok iránt, és elfojtják benne, hogy most ezt hagyjuk, majd másról beszélünk. Mert volna benne nyitottság, de elfojtja a felnőtt társadalom. És hát hiányzik belőlünk már a bizalom. Annyit csalódtunk, hogy azt mondjuk, hogy mi már nem tudunk bízni senkibe. És a gyerekben még benne van a bizalom. Amikor Jézus azt mondja, ugye most itt a húsvéti időben van, hogy boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek, az nem azt mondja, hogy vakhitű légy, értelmetlenül légy hívő, hanem tudjál bízni. És már nem tudunk bízni, mert nekünk mindent alá kell írni. Mai társadalom nem fogad el semmit a másiktól. Régen azt mondják, elég volt egy kézfogás, vagy egy építkezésnél kiállította pallér egy papírt, aláírta, elvállalom, kész. Most millió aláírás kell mindenre, mert elveszítettük a bizalmunkat. Egymás iránt következésképpen Istenben sem bízunk. Na most ezt állítja Jézus elénk, amikor azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem juttok be az Isten országába. És hát ugye megerősíti a negyedik parancsolatot, pontosan ezzel, amit az imént mondtam, hogy a negyedik parancsolatnál a szülők iránti gondoskodásra ráhelyezi a hangsúlyt. És ő maga mutatott példát, mert a szülők iránti szeretetnek koronként, emberi koronként más-más megnyilatkozása kell, hogy legyen. A gyerek igenis engedelmeskedjék a szüleinek. Persze nem szabad értelmetlen dolgot parancsolni a gyereknek. És meg is lehet azt magyarázni, hogy ezt miért kell tenned. Ja, nagyanyámnak volt a mondása, amikor valamit nem akartam csinálni, ez nem a te eszedhez való, csak csináljad. Meg lehet magyarázni a gyereknek. Tehát az engedelmesség. 12 éves Jézus történeténél olvassuk, miután elment a templomba és ott maradt, az nem engedetlenség volt a részéről. Pedig úgy gondolnánk, hogy ott maradt a templomba, és ő ezáltal hát ilyen rossz gyerekké vált. Az egy prófétai jel volt, hogy neki az atya házában kell lennie, hogy ő tudja azt, hogy az ő igazi atya az a mennyei atya. Ezt akarta az ott maradással megmutatni. Szűz Máriának és Szent Józsefnek. De odaírja Lukács evangélista utána, hazament, és engedelmeskedett nekik. Tehát a gyereknek igenis kell engedelmeskedni a szüleinek, tanárainak. Ma óriási problémák vannak ezen a területen, mert a gyermekeknek, hogy így mondjam, olyan nagy lovat adnak, hogy képtelenek sokszor fegyelmet gyakorolni a tanárok, mert kivesznek mindent a kezükből, és már a pár éves gyerek is tudja azt, hogy neki milyen jogai vannak. Ebből adódik az, hogy majdnem a tanár büntetik meg, hogyha rendre utasítja a gyermeket, vagy keményebben rászól. Tehát ez egy ilyen fordított világ, hogy igenis engedelmeskedni kell a szülőnek. Szóval eljön egy kor, amikor már felnő valaki, akkor valamiképpen egyet kell tudni érteni a szülővel. Pontos dolgokban kell egyet érteni. Elmegy Jézus a kánai menyegzőre, és azért egyetértett Máriával, mert először, hát mikor mondja, hogy nincs boruk, hát akkor szerint, ez mi dolgunk, hát itt vendégek vagyunk. De utána mégiscsak segít azon a megszorult násznépen, meg a lakodalmi házigazdákon, mert egyetértett Máriával. Ma nagyon nagy probléma van. Olyan nemzedék nőtt föl, amelyiknek nem tudtuk átadni az értékeket. Ők azt hiszik, hogy sokkal okosabbak, mint az előtte lévő generáció, mert jobban kezelik a digitális eszközöket. És azt hiszik, hogy ők okosabbak. És épp ez a, egy ilyen választás is megmutatja, hogy korszakos határ van a fiatalok és az öregek között. De ez nem azt jelenti, hogy ők okosabbak, mert az élet az sokkal több, mint a mesterséges intelligencia által adott információ. Az az élet tapasztalata kell. És azért megnézzük, igencsak zátonyra futnak a fiatalok házasságukba, magánéletükbe, sorra. Meg kell kérdezni az iskolába a gyerekeket, hogy kinek van olyan szülője, aki ugyanazzal a apukával, anyukával él, és nincs féltestvére neki, vagy nincs elvált szülő. Alig van. A mi korunkban még volt. És való igaz, hogy ez egy törés az ember életébe. És sok minden más törés van benne. Tehát nem tudtuk átadni az értékeket. Ez nagy baj. És nem is értenek velünk egyet a fiatalok, mert ők okosabbak, jobban kezelik a kütyüket. És aztán a végén meg gondoskodni kell a szülőről lehetőségeink szerint. Az Úr Jézus még a keresztről is gondoskodott Máriáról. Azt mondja, hogy Jánosnak, hogy íme a te anyád, hogy viseld gondját. És ma ezt látjuk, hogy a szülők magukra maradnak, ami a gondosságot illeti. Hát én annyiszor, de annyiszor kapom azt a kérést, hogy nincsen öreg otthonunk, mert szeretne bemenni jogosan, aki magára maradt, megérti az ember. Régen erre nem volt szükség, mert otthon voltak a családban az öregek is. Tehát itt lehet látni, hogy bár nagyot váltott a világ, sok mindenben előbbre vagyunk, de sok mindenre hátrébb, mint a régi időkben. S ugyanakkor van itt egy paradoxon, az új szövetség szerint a szülők iránti szeretetben, mikor azt mondja az Úr Jézus, hogy nem békét jöttem hozni, hanem kardot, meg aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Na már az Ószövetségnél is ez volt, hogy át kellett adni a hitet. Ez fontos kötelezettsége volt az ószövetségi szülőknek is. Ma ezt se látjuk az új szövetségben, hogy átadnák a gyermekeknek, legalábbis azon a szinten, amelyiken a gyerek él. Jönnek a gyerekek első-második osztályba, hát egy keresztet nem tud vetni a kisgyerek. Semmit nem hallott Istenről. Egy egyszerű kis gyerek imádságot sem tud. Tehát semmit nem adtak át a hit területén a gyereknek. Itt viszont még magasabb szempontokról van szó. Tehát azt lehet mondani, hogy amikor az Isten ügye előtérbe kerül, az az első. Szent II. János Pál pápa mondja, hogy a szülők iránti tisztelet az egy analóg tisztelet, hogy alá van rendelve az Isten ügyének, az Isten országának. De ez azt jelenti, hogy attól függetlenül gondoskodni kell a szüleinkről, ami tőlünk telik, meg kell tenni. Ez különösen akkor kerül ütközésbe, ha valaki főként fiatal hitre tér, és a szülő meg ellenzi. Eklatáns példái általában a papi és szerzetes hivatások, hogy nagyon ellenzik a legtöbb esetben, rábeszélni se szabad, egyáltalán, de hívő keresztény szülő nem ellenezheti. Legfeljebb mondhat egy-két szempontot, hogy ha erre ráteszed az életed, akkor tartsák ki rajta. Nem ellenzem, de ne hozz szégyent rám, akkor tartsák ki végig. Akkor ne az legyen, mint az apám mondta nekem. Vagy békapap leszel, vagy mész a börtönbe. E volt a bejelentésemre az indítatás. Tehát ő nem ellenezte, csak fölhívta a figyelmet. És én más esetekkel is találkoztam, ez még ugye elmúlt rendszerben volt, hogy mit tudom én, nagy pártakok gyerekei jöttek hozzám, és az egyik fél az katolikus volt, és rávette a leendő házastársát, hogy legyen egyházi esküvő. És úgy szépen alkalmazkodott is hozzá a másik fél. A nagy pártag szülő kiközösítette a gyereket. Ha ezt megtudom, semmivel nem foglak támogatni. Volt ilyen is, és úgy lehet ma is van. Tehát, hogy ilyenkor alárendelődik az Isten törvényének a szülők iránti tisztelet és szeretet, de mindamellett ezt meg kell tennünk. Ugye ezt én, mint így papnevelő is láttam, hogy többeknél volt ilyen ellenkezés, amikor behozták, de amikor már úgy felszentelődött a fia, meg minden, akkor már volt egy ilyen, nem is hogy megnyugvás, már egyfajta öröm benne, hogy azt mondta a szülő, hogy hát ha ő ebbe élet célját megtalálja, akkor legyen úgy, hogy csak boldog ember legyen. Igen. Tehát ez nagyon fontos ennél a negyedik parancsolatnál, hogy ez meglegyen. És a szülők iránti szeretetünk még a halál után is megvan. Imádság az elhunyt szülőkért. A 23. János Pál pápa életrajzába olvastam, hogy hát ő nagyon szerette a szüleit, és amikor meghaltak, akkor is szeretettel és tisztelettel gondolt rájuk, és azt mondta, hogy odaát vannak a szüleim, könnyebbé teszi megbarátkozásomat a túlvilággal. Hogy odaát vannak, hogy hitte az örök életet, föltámadást, ugye nem csak azért, mert pápa volt, hanem hívő ember volt, azt mondja, megkönnyítette a megbarátkozást a túlvilággal, hogy odaát vannak a szüleim. De hát itt is maunakat hallunk, hogy kisem egy a szülők sírjához nem érdekli ez sem. Tehát itt lehet látni, hogy egy teljesen ilyen szekularizált, materialista és elembertelenedett világban élünk. És hát ez a negyedik parancsolat a családnál és a társadalomnál sok mindenre kitér még, hogy mi a kötelessége a családnak, a nagyobb közösségnek, a családnak nem csak a hit megvallásában, hanem a neveltetésben, a gyerek egészségi, szellemi nevelésében, a bizonyos szempontból még a vagyoni helyzetének a biztosításában is. Én szörnyű dolgokat láttam papi életem folyamán, olyanokat, hogy teljesen kisemmizte az egyik gyereket az örökségből. Teljesen. Írásba adta. Nem gondolt arra, hogy utána a gyerekek között ez lett a nagy összeveszésnek, az összetűzésnek a forrása. Tehát még ilyen is, tehát a családi élet egy nagyon összetett szülőknek, gyerekeknek kötelezettségei vannak ezen a téren. És hát, hogy itt kiterjesztjük a negyedik parancsolatot, az előjárók, a tanárok, bizonyos szempontból a polgári előjárók iránt is, legalábbis a mi nagy katekizmusunk is, hogy ameddig lehet, adjuk meg a tiszteletet nekik. Hát ugye most itt vannak a parlamenti választások, régen így mondták, hogy megválasztják a honatyákat, meg a honanyákat. Na de hát azoknak úgy kéne viselkedni, hogy tisztelettel nézünk rájuk. De hát néve egy parlamenti közvetítést nézett az ember, akkor azt mondta, hogy egy jobb kocsmában nincsen olyan viselkedés, mint a parlamentben. Hát bizony ott nem éreztük azt, hogy micsoda tisztelettel kell irányukban lennünk. Ugye ez is beletartozna, hogy tisztelettel legyünk előjáróink iránt, mert nekik úgy is kellene élni, példát kellene mutatni, nem csak az állampolgári kötelezettségekben, hanem emberi tartásukban. Említettem ott a választások előtt egy szempontot, hogy azt mondja Szent Pál, hogy aki a maga házában nem jó gazda, és hogy akar az egyházban, a nagyobb közösségben tisztséget vállalni, aki a maga családjában nem példamutató, hát hogy akar a nagyobb közösségnek példát mutatni? Mert én elvárnám tőlük, hogy példát mutatnak mind a házasságban, mind a család életben, mind a gyermekeik nevelésében. Így válnának arra méltókká, hogy egy nagyobb közösséget vezessenek, és tisztelettel tekintsünk rájuk. Igen. És aztán ugye kiterjesztjük még az egyházi előjárókra is. Ugye a papokat korábban, 100 éve ezelőtt ilyen-olyan úrnak szólították. Még a káplánokat is, hogy káplán úr, tisztelendő úr, és így tovább. Aztán bejött az atya megszólítás. Valaki azt mondta, hogy de hát ott van a Szentírásban, hogy ne sívjatok atyának se senkit, mert egyeti atyátok a mennyei atya, mondja az Úr Jézus. Tehát hogy merjük ezt mondani? De már a Szentírásban is benne van, hogy maga Szent Pál is azt mondja, hogy tanítótok sok van, de atyátok, aki megkereszteltemlek benneteket, az én vagyok. És ott voltak az abbászok, a szerzetes előjárók, az atyák. Ugyanis nekik kötelességük volna az Isten atyaságára emlékeztetni az embereket. Mert a papok iránt ez a magas mérce állítódik föl, hogy az Isten atyaságát juttassa eszükbe az ő egzisztenciájuk. Hát ez volna a nagy feladat, amihez szinte nem is lehet hozzánőni. És hát a legfőbb pásztorunkat, ugye, azt jól lehet ellátjuk nagy címekkel, a római pápát, szóval sanctita, meg őszentsége, meg hasonlókat mondunk, de Szent Atyának is szólítjuk a pápát. És hát holnap lesz éppen 14. Leó pápának a megválasztási évfordulója, hogy egy éve pápa. Ezt én most nyugodt lelkiismerettel elmondhatom, hogy nagyon örülhetünk ennek a pápának, aki van. Nagyon. Mert annak a óriási feladatnak, amire ember erővel nem is lehet megfelelni, ezt ő maga is nagyon jól tudja, nagyon-nagyon kiválóan az Isten kegyelmével eddig olyan határozottan, olyan jól és olyan igazi atyai módon tudott megfelelni, hogy mindig képviselte nagyon bátran az evangéliumot, benne a békét, a szegények melletti kiállást, az örök üdvösség hirdetését, és ugye az a nagy bátorsága neki, hogy annak ellenére, hogy ő amerikai, végül is saját állampolgára annak az államnak, amelyiknek a vezetője, annyiszor konfrontálódik most vele, szembe száll vele, illetve nem szembe száll vele, hanem azt mondja, hogy én hirdetem az evangéliumot. Meg is támadja őt, azt mondja nekem, ez a kötelességem. És nem törődik azzal, hogy milyen vádak érik a politika részéről. Mert tudja azt, hogy az evangélium hirdetése az áldozatokkal is jár. És így ő meg tudja valósítani azt a atyaképet, amire vágyakozik végül is a keresztény világ, de még más emberek is. Hát ugye megrendítő volt az elmúlt időkben, hogy mondta 14. Leó pápa, hogy magánál hord egy fényképet, mikor tanult ilyen Közel-Keleten ment egy kis muszlim gyerek, tartott egy képet, rajta volt 14. Leó képe is, azt mondta, hogy Isten hozott Leó pápa. És azt a gyereket két nap múlva ilyen bombatalálat megölte. Tehát még egy ilyen muszlim kisgyerek is örült neki, hogy oda megy a pápa is, melléjük áll, hogy béke legyen. És én úgy gondolom, hogy harag és elfogultság nélkül, hogy ma a világ egyetlen erkölcsi tekintélye. egyetlen. Se nyugaton, se keleten, se délen, se sehol ilyen erkölcsi tekintély nincs, mint ő. Ennek nagy hálát kell adnunk, és örülnünk kell annak, hogy ilyen pápánk van, és hát imádkozzunk érte a holnapi napon. Tehát ez is így a negyedik parancsolatnak a körébe tartozik, hogyha valakinek megvan a nagy katekizmusa, akkor utána nézhet annak, hogy hát milyen alaposan megtárgyalja ezeket a kérdéseket az egyháznak a mai helyzetében, benne a politikai közösséghez való tartozását is, mert az nagyon fontos, hogy mi jól tudjuk azt, hogy mi nem választásokon indulunk, hanem az egyházunk az szikla alapokon áll, és nagy biztosítékunk van arra, hogy megmarad. Ugye, Jézus biztosítja ezt számunkra, hogy az egyházunk megmarad, és ezért ez a biztosíték az, hogy mi az egyházban tartozunk, egyházhoz tartozunk, van pápánk, megvan az egyháznak a rendje, ez nagy örömmel és megnyugvással tölthet el bennünket. Hát a mai napon a negyedik parancsolat kapcsán mindannyian gondoljunk a szüleinkre, ha élnének, akkor is, de ha meghaltak, akkor is, hiszen köszönettel és hálával tartozunk nekik. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
3: A dicsőséges rózsafűzért, a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
4: Feltámadt Krisztus!
5: Valóban feltámadt!
4: Kedves hallgatóink! Ma a Mária Pócsi Könnyező Isten szülőről nevezett imacsoport imádkozik élőben. Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében.
5: Amen.
4: Valóban méltó dicsérni téged, Isten szülő, a boldogságost és szeplőtelent és a mi Istenünknek anyját, ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafüzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék. Jézus a vízbe lép és világosság támad, mert megnyílik az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett, s az atya nézi szeretett fiát.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
5: Most és mindenkor, és örökön örökké. Amen.
7: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
5: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: A világosság rózsafüzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Szűz Mária közbenjáró hatalma Isten anyai méltóságában gyökerezzik. Isten általa akarta földre jönni. Ez az örök szeretet nem tud megtagadni semmit sem, amit Mária kér. A fiú, aki szereti anyját, semmit sem tagad meg tőle. Ezért fordul a keresztény lélek a legnagyobb bizalommal Máriához. Mária közbenjárása szent fiánál a leghatásosabb.
9: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
5: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
5: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kórtűzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: A világosság rózsafüzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett, tartsatok bűnbánatot hirdette, mert közel van az Isten országa. Tanuld Mária titkát, s tiéd lesz az ország. Tanuld gyermekhitét, ártatlan egyszerűségét, alázatát, mert kicsinyeké az Isten országa.
10: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor is örökkön örökké.
1: Amen. A hitnek szívedbe fogadott fönségét, megőrizted Szent Bazil fölszentelt vértanú, s nem féltél a kínzóktól, mint Krisztus szolgája, őrizd meg könyörgéseid által minket is. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz.

0: Minden időben és minden órában a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy, jóságos, hosszantűrő és sok irgalmú Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz, magadunk fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására, szenteld meg lelkünket és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ki a kerúboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicső vagy, ki az Istent, az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk.
2: Az Úr nevében adj áldást, Atya!
0: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, derítse föl ránk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk.
1: Amen.
0: Krisztus igaz világosság, ki megvilágítasz minden e világba jövő embert, legyen ránk jegyezve orcád világossága, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt, vezéreld lépteinket parancsolatai teljesítésére, szeplőtelen anyád és összes szenteid imái által.
1: Amen.
0: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, ami reménységünk, dicsőség.

0: Áldást, Uram!
1: Krisztus igaz Istenünk az ő legtisztább anyjának imájától, a tiszteletre méltó test nélküli mennyei erőknek oltalmáltal, a szent dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, szent Bazil és szent Mókiosz fölszentelt véltanoknak, akiknek emlékét tartjuk, és minden szentjeinek esedezése által, könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértese Jai László. Vasárnapi adásunk témája... XIV. Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, május 10-ére. A Szent Atya üzenetének címe: az emberi hangok és arcok megőrzése. Kedves testvéreim! Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kivejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak is jól tudták. Ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés a per sono igéből, ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a próféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idő teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. Isten az ember teremtésének pillanatától fogva saját beszélgető társának akarta, és amint Nüsszai Szent Gergely mondja, arcára véste az isteni szeretet vízfényét, hogy a szeretet által teljesen megélhesse saját emberségét. Az emberi arcok és hangok megőrzése ezért ennek a pecsétnek, Isten szeretete eme eltörölhetetlen viszonyának a megőrzését jelenti. Nem előre meghatározott biokémiai algoritmusokból álló faj vagyunk. Mindegyikünknek pótolhatatlan és utánozhatatlan hivatása van, amely az élet során bontakozik ki, és éppen a másokkal való kommunikációban nyilvánul meg, szól Leó pápa üzenete. Ha elmulasztjuk ezt az őrzést, fennáll a veszélye, hogy a digitális technológia gyökeresen megváltoztatja az emberi civilizáció néhány alappillérét, amelyeket olykor magától értetődőnek veszünk. Az emberi hangok és arcok, bölcsesség és tudás, tudatosság és felelősség, empátia és barátság szimulálásával a mesterséges intelligenciaként ismert rendszerek nem csak az információs ökoszisztémákba avatkoznak be, hanem a kommunikáció legmélyebb szintjét, az emberi személyek közötti kapcsolat szintjét is birtokba veszik. A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai. Az arcok és a hangok megőrzése végső soron önmagunk megőrzését jelenti. A digitális technológia és a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségek bátor, eltökélt és megkülönböztető elfogadása nem jelenti azt, hogy ne vennénk tudomást a kritikus pontokról, a homályos területekről és a kockázatokról. Ne mondjunk le saját gondolkodásunkról. Régóta számos bizonyíték van arra, hogy a közösségi médiába történő bevonás, a platformok számára jövedelmező, maximalizálására tervezett algoritmusok a gyors érzelmeknek kedveznek, míg háttérbe szorítják azokat az emberi megnyilvánulásokat, amelyek több időt igényelnek, mint például a megértése irányuló erőfeszítést és az elmélyült gondolkodást. Ezek az algoritmusok azáltal, hogy a könnyű egyetértés és a könnyű felháborodás buborékaiba zárnak embercsoportokat, gyengítik a meghallgatás és a kritikai gondolkodás képességét, és fokozzák a társadalmi polarizációt.
Ehhez társult a naív és kritikátlan bizalom a mesterséges intelligenciában, mint minden tudó barátban, minden információ osztogatójában, minden emlék tárolójában és minden tanács orákulumában. Mindez tovább gyengítheti azt a képességünket, hogy elemző és kreatív módon gondolkodjunk, hogy megértsük a jelentéseket, és hogy különbséget tegyünk szintaxis és szemantika között. Noha a mesterséges intelligencia támogatást és segítséget nyújthat kommunikációs feladatok megoldásában, ha kivonjuk magunkat saját gondolkodásunk erőfeszítése alól, és megelégszünk egy mesterséges statisztikai összeállítással, az hosszú távon kognitív, érzelmi és kommunikációs képességeink fokozatos leépüléséhez vezethet. Az utóbbi években a mesterséges intelligencia rendszerei egyre inkább átveszik a szövegek, a zene és a videók előállításának irányítását is. Így fennáll a veszély annak, hogy az emberi alkotó tevékenységhez kötődő iparágak nagy részét leépítik, és a Powered by AI készült a mesterséges intelligencia segítségével, megjelöléssel váltják fel, az embereket pedig nem gondolt gondolatok, névtelen, szerzőség és szeretet nélküli tartalmak merében passzív fogyasztóivá teszi. A minket foglalkoztató kérdés mindazonáltal nem az, szól a pápa üzenete, hogy mire képes vagy mire lesz képes a gép, hanem az, mire vagyunk és mire leszünk képesek mi, emberségben és tudásban növekedve, az ilyen nagy erejű bennünket szolgáló eszközök bölcs használata révén. Az ember kezdettől fogva kísérti a vágy, hogy a tudás gyümölcséhez anélkül jusson hozzá, hogy vállalná a befektetett munka, a keresés és a személyes felelősség terhét. Ha azonban lemondunk az alkotó folyamatról, és átengedjük a gépeknek saját értelmi funkciónkat és képzeletünket, azzal elássuk talentumainkat, amelyeket arra kaptunk, hogy személyként növekedjünk az Istenhez és másokhoz fűződő kapcsolatunkban. Azt jelenti, hogy elrejtjük arcunkat és elnémítjük hangunkat. Lenni vagy színlelni. A kapcsolatok és a valóság szimulációja. Ahogy hírfolyamainkat görgetjük, és egyre nehezebb eldönteni, hogy valódi emberekkel lépünk a kapcsolatba, vagy inkább botokkal és virtuális influencerekkel. Ezeknek az automatizált szereplőknek a nem átlátható beavatkozásai befolyásolják a közéleti vitákat és az emberek döntéseit. Különösen a nagy nyelvi modelleken alapuló chatbotok bizonyulnak meglepően hatékonynak a rejtett befolyásolásban, a személyre szabott interakció folyamatos optimalizálása révén. E nyelvi modellek párbeszédes, alkalmazkodó és mimetikus szerkezete képes utánozni az emberi érzelmeket, és így kapcsolatot szimulálni. Ugyanakkor ez az antropomorfizálás, amely akár szórakoztatónak is tűnhet, megtévesztő. Különösen a sebezhetőbb személyek számára, mert túlzottan szeretetteljesre formált chatbotok, azon túl, hogy mindig jelen vannak és rendelkezésre állnak, érzelmi állapotaink rejtett alakítóivá válhatnak, és így behatolhatnak az ember intimszférájába, és elfoglalhatják azt. A kapcsolat iránti szükségletünket kihasználó technológia nem csak az egyének sorsára nézve járat fájdalmas következményekkel, hanem a társadalmak társadalmi, kulturális és politikai szövetét is megbontja, hangsúlyozza Leó pápa üzenete. Ez akkor történik, amikor a más emberekkel való kapcsolatokat a mesterséges intelligenciával kialakított kapcsolatokkal helyettesítjük, amelyeket gondolataink feltérképezésére képeztek ki, és amelyek így egy olyan tükörvilágot építenek körénk, ahol minden a képünkre és hasonlatosságunkra készül. A mesterséges intelligencia modelljei alkotói világnézetét tükrözik, és ezért gondolkodásmódokat kényszeríthetnek ránk azáltal, hogy megismétlik azokat a sztereotípiánkat és előítéleteket, amelyek az általuk felhasznált adatokban jelen vannak. Az algoritmusok tervezésének átláthatatlansága, valamint az adatok nem megfelelő társadalmi reprezentativitása könnyen odavezethet, hogy olyan hálózatok csapdájába esünk, amelyek manipulálják gondolatainkat és fenntartják, sőt, tovább erősítik a társadalmi egyenlőtlenségeket és igazságtalanságokat. A kockázat nagy, szögezi Leó pápa.
A szimuláció ereje olyan nagy, hogy a mesterséges intelligencia párhuzamos valóságok erőállításával meg is téveszhet bennünket, kisajátítva arcunkat és hangunkat. Egy olyan többdimenziós világban élünk, ahol egyre nehezebb különbséget tenni valóság és fikció között. Ehhez társul a pontatlanság problémája. A statisztikai valószínűséget tudásként feltüntető rendszerek valójában legfeljebb az igazság megközelítéseit kínálják számunkra, amelyek olykor valódi hallucinációk. A források ellenőrzésének hiánya együtt a helyszíni újságírás válságával, amely az események helyszínén végzett folyamatos információgyűjtő és ellenőrző munkát igényel, még inkább kedvez a dezinformációnak, valamint fokozza a bizalmatlanságot, a tanástalanságot és a bizonytalanságot. Egy lehetséges szövetség. Emögött a hatalmas láthatatlan erő mögött, amely mindnyájunk életére hatással van, csupán néhány vállalat áll. Azok, amelynek alapítóit nemrégiben úgy mutatták be, mint az év embere 2025-ben, a mesterséges intelligencia megalkotói. Ez komoly aggodalomra ad okot, amely az algoritmusokon és mesterséges intelligencián alapuló rendszerek feletti ellenőrzés egy szűk kör kezében van, miközben ezek képesek észrevétlenül irányítani az emberi viselkedést, sőt képesek az emberiség és az egyház történelmét is újraírni, gyakran anélkül, hogy ennek valóban tudatában lennénk. Az előttünk álló kihívás nem a digitális innováció megállítása, hanem annak irányítása, ambivalens jellegének tudatosítása. Mindannyian fel kell emelnünk szavunkat az emberi személy védelmében, hogy ezek az eszközök valóban szövetségeseinké válhassanak. Ez a szövetség lehetséges, de három pilléren kell nyugodnia. A felelősségen, az együttműködésen és a nevelésen. Mindenek előtt a felelősségen. Ez attól függően, hogy ki milyen szerepet tölt be, megjelenhet becsületességben, átláthatóságban, bátorságban, jövőbe tekintő gondolkodásban, a tudás megosztásának kötelességében, vagy éppen a hiteles tájékoztatáshoz való jogban. Végső soron senki nem bújhat ki a közösen alakított jövőért viselt felelősség alól. Az online platformok irányítói számára ez annak biztosítását jelenti, hogy az üzleti stratégiákat ne kizárólag a profit maximalizálásának szempontja vezérelje, hanem egy olyan előrelátó szemlélet is, amely tekintettel van a közjóra, ugyanúgy, ahogyan mindegyikük szívén viseli saját gyermekei javát. A mesterséges intelligencia modelljeinek alkotóitól és fejlesztőitől a társadalom átláthatóságot és társadalmi felelősséget vár el a tervezési elveik, illetve az algoritmusaik és fejlesztett modelljeik alapját képező moderációs rendszerek tekintetében, hogy ez elősegítse a felhasználók tájékozott beleegyezését. Ugyanez a felelősség hátul az egyes országok törvényhozóira és a nemzetek feletti szabályozó szervekre, amelyeknek örködniük kell az emberi méltóság tiszteletben tartása felett. Az emberi szabályozás megvédheti az embereket a chatbotokhoz való érzelmi kötődéstől, és visszaszoríthatja a hamis, manipulatív vagy félrevezető tartalmak terjedését, megőrizve az információ épségét annak megtévesztő szimulációjával szemben. A média és a kommunikációs vállalatok sem engedhetik meg maguknak, hogy a néhány másodperccel több figyelemét folytatott harcban mindenáron győzni akaró algoritmusok felülkerekedjenek az igazság keresésére irányuló szakmai értékeikhez való hűségükön. A közönség bizalmát pontossággal és átláthatósággal lehet elnyerni, nem pedig az elköteleződés mindenáron való hajszolásával. Világosan jelezni kell. Ha egy tartalmat mesterséges intelligenciával készítettek vagy módosítottak, és világosan meg kell különböztetni az emberek által létrehozott tartalmaktól. Védelemben kell részesíteni az újságírók és más tartalomkészítők szellemi tulajdonjogát és alkotásai feletti rendelkezési jogát. Az információ közjó. Az építő és valóban értékes közszolgálat nem a homályosságon, hanem a források átláthatóságán, az érintettek bevonásán és a magas szakmai színvonalon alapul, szól a pápa üzenete.
mindannyian az együttműködésre kaptuk meghívást. Egyetlen ágazat sem képes egyedül megbirkózni a digitális innováció és a mesterséges intelligencia irányításának kihívásaival. Ezért védelmi mechanizmusokat kell létrehozni. Minden szereplőnek, a technológiai ipartól a törvényhozókig, a tartalomgyártó vállalkozásoktól a tudományos élet képviselőig, a művészetektől az újságírókig és az oktatókig részt kell vennie egy tudatos és felelős digitális állampolgárság kialakításában és megerősítésében. A nevelés célja éppen ez, hogy fejlessze személyes képességünket a kritikus gondolkodásra, a források hitelességének megítélésére, a hozzánk eljutó információ kiválasztása mögött álló lehetséges érdekek felismerésére, a működésben lépő pszichés mechanizmusok megértésére, valamint arra, hogy családjaink, közösségeink és egyesületeink gyakorlati kritériumokat tudjanak kidolgozni egy egészségesebb és felelősebb kommunikációs kultúra érdekében. Éppen ezért egyre sürgetőbb, hogy az oktatás minden szintjén bevezessék a médiatudatosságra, az információ kezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelést, amelyet egyes civil intézmények már ma is támogatnak. Katolikusként hozzájárulhatunk, és hozzá is kell járulnunk ahhoz, hogy az emberek, különösen a fiatalok, elsajátítsák a kritikus gondolkodás képességét, és növekedjenek a szellemi szabadságban. Továbbá ezt a tudatos használatra való nevelést szélesebb körű, élethosszig tartó nevelési kezdeményezésekbe kell integrálni, és el kell érni az időseket és a társadalom peremére szorultakat is, akik gyakran kirekesztettnek és tehetetlennek érzik magukat a gyors technológiai változásokkal szemben. A média tudatosságra, az információ kezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelés segítsen mindenkinek abban, hogy ellenálljon a rendszerek antropomorfizáló sodrásának, és eszközként kezelje őket, hogy mindig külső források alapján is ellenőrizze a mesterséges intelligencia által nyújtott információkat, amelyek pontatlanok vagy hibásak is lehetnek, és hogy a biztonsági paraméterek és a jogorvoslati lehetőségek ismeretében megvédje magánszféráját és személyes adatait. Fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben összefüggésben óvjuk saját képünket, fotóinkat és hangfelvételeinket, saját arcunkat, saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák, például digitális csalások, netes zaklatás, vagy a magán és intim szférá beleegyezés nélkül sértő deepfake-ek létrehozására. Ahogy az ipari forradalom alapműveltséget igényelt ahhoz, hogy az emberek alkalmazkodni tudjanak az új helyzetekhez, úgy a digitális forradalom digitális műveltséget igényel, hogy megértsük, miként alakítják az algoritmusok a valóságról alkotott képünket, hogyan működnek a mesterséges intelligencia előítéletei, milyen mechanizmusok határozzák meg bizonyos tartalmak megjelenését hírfolyamainkban, és milyen gazdasági előfeltevésekre és modellekre épül a mesterséges intelligencia gazdagsága, illetve ezek hogyan változhatnak. Végül, szükségünk van arra, hogy az arc és a hang ismét a személyét fejezze ki. Szükségünk van arra, hogy őrizzük a kommunikáció ajándékát, mint az ember legmélyebb igazságát, amelyhez minden technológia innovációt is igazítanunk kell. Ezeket a gondolatokat megosztva köszönetet mondok mindazoknak, akik az itt megfogalmazott célok elérése érdekében munkálkodnak, és szívből adom áldásomat mindazokra, akik a kommunikáció eszközeivel szolgálják a közjót. Kelt a Vatikánban, január 24-én, Szalízi Szent Ferenc emléknapján, 14. Leó pápa. Leó pápának a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára írt üzenetét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Természetfotó kiállítás. A szerző rendtársainak, barátainak közössége és a vendéglátó Magyar Fotográfiai Egyesület tisztelettel meghívja önt és kedves családját, kollégáit, ismerőseit Palkó Julián Érted vagyok című természetfotó kiállításának megtekintésére. A helyszín a Magyar Fotográfiai Egyesület galériája, Budapest 5. kerület, Belgrád rakpart 17. 5. emelet. A kiállítás szerzője a Mátra Verebély Szentkúti Kegyhely Ferences Szerzetesi Közösségének széles körben ismert, megbecsült tagja. Fotózással évtizedek, természetfotózással 2010 óta foglalkozik. Alkotásait május 22-ig lehet megtekinteni a délutáni kora esti órákban. A belépés díjtalan. További információ kérhető a 0630 361 36 27-es telefonszámon Mészáros Ödöntől. Jöjjenek el és értesítsenek erről a kivételes eseményről másokat is. A kiállításon az igényes fotográfia valamennyi művelőjét és kedvelőjét szeretettel várja, és szívesen látja a Magyar Fotográfiai Egyesület. Kell egy nap Jézussal. Dicsőítő fesztivál Zalaegerszegen. 2026. május 23-án szombaton. A szervező Családkapocs Keresztény Kulturális Egyesület. Időpontja 2026. május 23-a szombat, 9 óra és 21 óra között. Helyszíne Apácai Csere János Általános Művelődési Központ, Zalaegerszeg, Apácai Csere János tér 5 szám. Programok. Dicsőítést végzi Road to Heaven, Eukarisz zenekar, Magnifikát együttes. Tanítást ad Simon Dávid atya. Beszélgetés az imáról Varga László kaposvári megyés püspökkel, Molnár Renátával, Böröc Miklóssal. Tanúságtételt hallhatunk Földi Kovács Andreától, dr. Tasner Róberttől. Gyerekprogramokat szervez Biblab, Kalimba és a Társas Játékklub. Csendes lelki nap Csatkán. Dicsőítéssel, tanúságtétellel, szentmisével, keresztúttal. Az időpont 2026. május 16-a szombat. Helyszín Csatka Szentkút. Regisztráció a Boldog Ceferino Intézet felületén érhető el. Az utazást a résztvevők egyénileg oldják meg. A regisztráltaknak ingyenes étkezést biztosítanak. Információ Németh Pétertől a 30-161-25-77-es telefonszámon és az asszisztens@boldogceferinointézet.hu e-mail címen érhető el. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírpercek.
1: 14. Leópápa Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel találkozott. Vincenti József herceg primás halálának 51. évfordulójára emlékeztek Bécsben. Felvételt hirdet az Esztergomi Hittudományi Főiskola. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Csütörtökön érkezett meg Olaszországba az amerikai külügyminiszter Marco Rubio, aki egyenesen a Vatikánba ment, ahol az apostoli palotában találkozott a pápával. A Szentszék sajtóközpont közleménye szerint a CVS beszélgetés során a két állam megújította közös elhivatottságát, a két fél, az apostoli Szentszék és az amerikai Egyesült Államok közötti jó kapcsolat ápolására. Eszmecserét folytattak, kiemelt figyelmet szentelve a háborúk sújtotta országoknak, politikai feszültségeknek és nehéz humanitárius helyzeteknek, illetve a békéért való fáradhatatlan munkának. A tárgyalások során szóba kerültek olyan háborúkkal érintett afrikai és közel-keleti országok, mint Libanon és Irán. Marco Rubio egy kristály amerikai futballlabdával ajándékozta meg Leópápát, aki egy olajfából a békefájából készített tollat adott a politikusnak. Mindszenti József herceg prímás halálának 51. évfordulója alkalmából a bécsi magyarok szentmisével és koszorúzással emlékeztek meg a néhai főpásztorról a betegápoló irgalmas rend templomában. A szentmisét Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. Koncelebrált Varga János, a Collegium Pazmanianum rektora, írta a Magyar Kurír. A főpásztor kiemelte, hogy Mindszenti bíboros tetteivel és a szegények mellett állt. Segítette a rászoruló családokat élelemmel, pénzzel és tüzelővel, támogatta a szegény sorsú gyermekek taníttatását, szeretet otthont alapított. A bíborost ábrázoló szobornál 2011 óta rendszeresen tartanak megemlékezéseket. Cencer őrskövet felhívta a figyelmet, hogy a bíboros példája ma is eligazítást ad mindazoknak, akik hűséggel kívánnak ragaszkodni hitükhöz, hazájukhoz, közösségükhöz és erkölcsi meggyőződésükhöz. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzésre, akik a plébános vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A várhatóan elinduló közösségi gondoskodás alapszakra is várják az érdeklődők előregisztrációját. A hallgatók itt elsajátíthatják a közösségi gondoskodás különböző formáinak működését és az ehhez kapcsolódó alapvető ismereteket. Mindkét alapképzési szakon, levelező képzésben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában oktatnak, áll a közleményükben. Az előregisztrációt a főiskola e-mailben fogadja a www.eshf.hu felvételi menüpontban. A felvételi eljárás indulásáról a főiskola a regisztráltakat közvetlenül tájékoztatja. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. Jelentkezési határidő május 20-a. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: 7 óra.
1: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elestem is felkelek, ha sötétségbe lakom is, Isten az én világosságom. Nekem ez azért volt fontos, mert én önmagam felfedeztem ugye ezt a hitetlenséget, egy kicsit ez a kárörvendezést, hogy elestél, és hogy ez az önbüntetést, hogy tehetted ezt, hogy a te tudásoddal ennyire mélyre süllyedtél, és ez a folyamatos bűntudat, és mindig éreztem azt a mondatot, hogy igen ám, elestem, de ne örülj ellenségem, mert én felkelek, az Úr megbocsátott nekem, és hogy ő ki fog ebből emelni, az ő segítségével ki fogok jönni, és nem vagyok hajlandó átadni magamat ezeknek a sátántól jövő belső kétségeknek és ilyen bűntudatnak, hogy nézd tükörbe, hol tartasz, hogy nézd meg, hogy tehetted ezt így önmagaddal is. Erre így nekem nagyon jó volt ez az ige, hogy ne örülj bajomnak, mert hogy én felkelek. Vettem egy füzetet, és én minden áldott nap, kb. Egy a 8 naplón keresztül minden nap írtam Jézusnak, hogy nekem muszáj, hogy segítsél, és hogy én ezt így egyedül nem tudom megcsinálni, kevés vagyok, én ehhez gyenge vagyok, erőtlen vagyok, nem látom az utakat, és hogy adjon nekem tisztánlátást, adjon nekem erőt és irányt, hogy mifelé induljak el.
1: Kovács Ágota életmód tanácsadó gondolatait hallották.

0: Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
1: Föltámadt Krisztus? Valóban föltámadt. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk János evangéliumának 11. fejezete, 47-től az 54. versig tartó szakasz alapján történik. Abban az időben a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot Jézus ellen, és azt mondták, mit tegyünk, mert ez az ember sok csodajelet tesz. Ha hagyjuk ezt neki, mindnyájan hinni fognak benne. Aztán majd jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk szentélyünket és népünket is. Egyikük pedig, Kaifás, aki abban az évben főpap volt, ezt mondta nekik. Ti nem tudtok semmit. Nem fontoljátok meg, hogy hasznosabb nekünk, hogy egy ember halljon meg a népért, mint sem, hogy az egész nemzet elveszem. Ez pedig nem magától mondta, hanem mint azon év főpapja megjövendőlte, hogy Jézus meg fog halni a nemzetért, és nem csak a nemzetért, hanem azért is, hogy Isten szétszórodott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól tehát elhatározták, hogy megölik őt. Jézus ezért nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, az Efraimnak nevezett városba, és ott tartózkodott tanítványaival együtt. Ezekben a napokban a húsvéti időszaknak az utolsó napjait töltjük. A húsvéti időszakban számtalanszor megvallottuk a föltámadottat. A föltámadt Krisztust dicsőítettük, szertartásaink, imádságaink, köszönésünk is ezt tükrözte, ezt támasztotta alá. Azonban az Úr Jézus elvégezte művét föltámadásával, és mindannyiunk számára, hogy ezt azért vitte véghez, hogy összegyűjtse a nemzeteket, hogy összegyűjtse a népeket, hogy önmagához vonzzon mindenkit. Az Isten azért cselekedett hatalmas dolgokat, hogy megmutassa az ő hatalmát és szeretetét, és hogy erre a hatalomra és szeretetre az ember hittel válaszoljon. Erre hívott meg bennünket az Isten fia. És az imént elhangzott evangéliumi szakaszban hallhattuk a főpapnak a gondolkodását és az előjáróknak a gondolkodását, akik ellenséget láttak Jézus Krisztusban, ugyanakkor az Isten mégis ezen keresztül az üdvösség történetet írja, és a szenvedésen a kereszthalálon át mégiscsak a föltámadásé, a mindeneket meghaladó dicsőségé a főszerep. Éppen ezért, habár a húsvét idő most lezárul mennybe menetel ünnepével, mégis mi továbbra is a föltámadottat dicsőítjük, aki távlatot mutatott nekünk, aki összegyűjtötte népét, és ez a nép reményeink szerint egy szájjal és egy szívvel dicsőíti az Istent, és halad az Isten országa felé vezető úton. Amen.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
0: Laudétur Jézus Krisztus.
1: In aeternum. Amen. Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Már itt egy latin köszöntést hallhatunk, de mégis a görög katolikus...
0: Krisztus Anesti.
1: Állítos Anesti. Ja, köszönjük. Nagyon sokat köszönünk, hogy itt már ez a görög katolikus napindító műsora, szinte a köszöntés műsorának is nevezhető ezek után. De a köszöntés az egy fontos dolog. És
0: nagyon fontos, úgyhogy el is mondjuk, hogy ez itt a Mária Rádió görög katolikus napindítója 2026. május 11-én, az élő adás telefonszáma az 061-374-0904. Ha esetleg valaki még nem ragadott ceruzát, mielőtt elmondtuk volna ezt a számot, akkor most újra az élő adás telefonszáma 061-374-0904, és a mai műsor vezető Kocsis Tamás atya
1: és Huszár Tamás.
0: Mint mindig most is egymást mutattuk be.
1: Nem csak itt, hanem más műsorban is szoktuk bemutatni egymást. Hál' Istennek, hogy ezekben a műsorokban közösséget alkotunk, illetve közösen munkálkodunk. Mégpedig azért, mert általában ezeken a műsorokon keresztül tudjuk köszönteni egymást, hogyha itt már a köszöntésekről volt szó. A köszöntéseknek a fontosságára is fel kell hívni a figyelmet. Milyen legyen a jó köszöntés. Illetve nekem rögtön eszembe jut, itt a húsvét időszak vége felé tartva, ugyanis, hogyha egy kicsit a liturgikus rendet megnézzük, és talán ezzel is kezdhetnénk, és aztán átérhetünk a köszöntésre, Jézus Krisztus a föltámadott, hogyan köszönti a tanítványait, hogyan lép be, és mindig köszöntéssel kezd, hogy békesség nektek. Szóval a hosszú-hosszú köszöntés sorozat után hadd köszöntsük így is a kedves hallgatókat, hogy békesség nektek. Talán a feltámadottnak az egyik legszebb köszöntése, legszebb szavai ezek. Békesség nektek. És ezzel azért sok mindent elmond a Jóisten, hogy mit szándékoz nekünk adni, vagy mit szándékoz nekünk ajándékozni az ő kegyelmén keresztül. Olyan sokat számít ez a békesség. Olyan nagy igényünk lenne rá, hogy ezt a békességet

0: az, ami előre hajt bennünket, de valahol ez a békesség, és ez a békességgel való köszöntés, ez meg kell, hogy határozza a mi imádságunkat, a mi keresztény lelkületünket is. De most jönne ez a lényeg, hogy ugye ezt ígértem, hogy most egy kis áttekintés így, ezen a héten különösen is aktuális, mert ugye húsvétkor megünnepeltük Krisztus feltámadását, és utána a keleti egyház hagyománya szerint folyamatosan végigvesszük azokat a... De minden vasárnapra van egy kifejezett ünnep, most legutóbb, tehát tegnap a vakon született meggyógyításáról nevezett vasárnapot ünnepeltük, és ezek szép üzeneteket adnak, amik mindig valahogy beleilleszkednek a feltámadás örömének az megünneplésébe. Nem tematikát értek, tehát a tematikát tekintve nem közvetlenül a feltámadáshoz kapcsolódnak, de az üzenetüket látva, az, hogy Krisztus a világosság, a gyógyító, Krisztus az, aki hát csodákon, illetve az ő bölcsességen keresztül megnyilatkozik az embernek, ezeken keresztül összekapcsolódnak a feltámadás üzenetével. Ebben az időszakban ugye János evangéliumát olvassuk, ez a jánosi szakasz, római katolikus testvérek is, görög katolikusok is, tehát a keleti és a nyugati hagyomány ebben összeillik egymásban, mint egy csomó minden másban is. És viszont ezen a héten, ugye ez a hatodik vasárnap, húsvét követő hatodik vasárnap, húsvét az első, akkor ez a hatodik volt, és ezt követően, ugye most elérkeztünk arra a hétre, ahol lesz ez a bizonyos áldozó csütörtök.
1: Mi ez az áldozó csütörtök?
0: Az áldozó csütörtök, igen, ezt akartam mondani, hogyha szoktak csinálni ilyen emlékszem, hogy Pünkösről csináltak egy ilyet, hogy elmentek ilyen fiatalok a pályaudvarhoz, vagy a nyugati pályaudvarhoz, vagy valahol, és ott megkérdezték az embereket, hogy mit ünneplünk Pünköskor. És akkor, hát a rózsának a kinyílását, vagy valami pünkösdi rózsa, vagy tehát azt, hogy sokan nem tudták azt, hogy mit ünneplünk Pünköskor.
1: Sokan még a húsvétot sem tudták.
0: Sokan még a húsvétot sem, de akik tudták, azok viszont nagyon tudták, és nagyon lelkesen beszéltek róla. De hogy az áldozó csütörtökön mit ünneplünk, hát ugye az a Krisztus mennybe menetele. Mert a pünköst az nem mennybe menetel, az a Szentlélek eljövetele. A Szentlélek ünnepe, ha úgy tetszik. Az egyház születésének az ünnepe, és most erre készülünk, erre hangolódunk. De ez nem jövő vasárnap lesz, az áldozó csütörtök után, hanem rá egy héttel, ugye. Nagy ünnep, fontos ünnep, a karizmák ünnepe. Igazából, amiből a keresztény ember táplálkozik, Isten kegyelmi adományaiból, annak az ünnepe. Nem, mint hogyha a pünköst. Az áldozó csütörtök az meg ugye a mennybe menetel, hogy Jézus felmegy a hegyre, arra a tanítványai együtt az evangéliumban ez így hallatik, hogy oda rendelte őket, azokat a tanítványokat, arra a hegyre, ahova, oda is mentek arra a hegyre, ahova rendelte őket, és akkor némelyek imádták őt, némelyek viszont kételkedtek, írja ezt János evangélium, és Jézus pedig azt mondta, hogy mindent nektek aratott ezen a földön, menjetek és tegyetek tanítványon már minden népet, azzal a szemük látára felemelkedik, és felmegy a mennyekbe is, és Isten, ez a Krisztus jelenléte, ez az eltávozás ünnepe, ugye, vagy nem eltávozás ünnepe, pontosan, hogy nem eltávozás, hanem valamiképpen hasonlíték szerintem egy kicsit a színeváltozás ünnepéhez. Hogy Jézus valami dicsőségét mutatja meg az tanítványoknak, és ez a felemelkedés, ez a dicsőségben való feloldulás, nem lehet használni ilyen szót, de az, hogy Jézus most is velünk van. Tehát az, hogy oké, akkor ezzel le is záródott a története, Jézus története, hogy a karácsonykor megszületik, mennybemenetelkor pedig felmegy a mennybe, és akkor ennyi volt. Nem. Isten velünk van. Izaiás prófita, velünk az Isten. Értsétek meg, nemzetek, de hogyan van velünk? Már eleve a feltámadáskor más formában, megdicsőült formában, az új ember formájában jelenik meg az ember számára, számunkra, és a húsvét üzenete ekkor is érvényes. Tehát ekkor érhetünk meg a húsvét ünneplésében, ekkor érhetünk meg, hogy Jézus felemelkedhet a mennybe, megdicsőülhet, és az atya jobbján ülhet, ugye, ahogy ezt a hitvallásban el is mondjuk, de feltámad, tehát velünk van, veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig. Hogyan? Tamás, hogyan van veled Isten?
1: Júj, de nehéz kérdés ez. Most csak fészkalódni tudok a székem, mert két dologra tudok gondolni. Most mondanom kéne valami okosat, amit még hittan órán tanultam általános iskolában vagy gimnáziumban, vagy elkezdhetnék mesélni az ima élményeimről. Az meg olyan kis személyes lenne, és lehet, hogy a hallgatók nem ezt akarják hallani.
0: De vajon mit akarnak hallani a hallgatók? És ez önmagában benne van a kérdésben, hogyha felteszik, hogy mit értek azon, hogy Isten jelen van, vagy Isten itt van, jelen van az életemben, akkor így hát persze gyorsan elmondom, ugye beszéltünk az eukarisztiáról, de ez tök jó, hogy ezt így mondtad most, mert hogyha most a hallgatók is felteszik maguknak ezt a kérdést is, hogy most a stúdióba ide bejönnének, és neki kellene erre válaszolni. Vagy felhívnának a telefonszámon, amely 061-374-0904 es telefonszámon, akkor nyilvánvalóan ugye egy személyes dolgot mondhatunk, de nincs rá olyan akkurátus definíció.
1: Nincs egy standard válasz erre.
0: Igen. De mégis azért én egy kicsit úgy szégyellem magam, hogy akkor most így hirtelen nem tudom rávágni, hogy hát jelen van, hogy itt van. De hogy? Bennem? Kívül, rajtam kívül? Vagy mint hogyha Yoda mester mondaná, hogy az erő mindent áthat, és mindenben benne van, és hát ez egy ilyen... Nem. Tehát, hogy van jelen az életünkben Isten? És ez valahogy egy tükör is számunkra, talán egy lelki tükör, a legjobb lelki tükör.
1: Meg tudom-e fogalmazni? Tudom-e látni?
0: Hát, hogy...
1: Keresem-e?
0: Hogy... igen, mert hogyha valaki, ugye, valakinek az... tehát valakinek jelen van az Isten az életében, jelen van az életünkben Isten, és ezt meg is tapasztaljuk valamilyen formában, az imádságban, a szentségek vételén keresztül, vagy valami különleges módon, tehát lássuk a karizmatikusokat, akik ugye a karizmák jelenlétében is... illetve talán az egyszerű hívők is a karizmák jelenlétében is megtapasztalhatják Isten jelenlétét, illetve Isten is megmutathatja magát, éreztetheti magát, amikor ő akarja, mert ugye nem, ez nem valami praktika, vagy valami varázslat, hogy ezt kell csinálnom, és akkor érzem Isten jelenlétét, hanem Isten ugyanúgy, mint te vagy én, felhívhatod szuverén módon a másikat, mert Isten azt tesz, amit akar. És ő is személy. Ő is hat ránk. Ugye? Az imádságban is. Hát ezért van az, hogy néha így meglep Isten. Akkor, amikor nem várunk rá, akkor is megszólít, megérint bennünket. Oda-vissza, ahova nem is gondolnánk. Véletlen szituációk elé helyez, vagy állít bennünket. Azért, mert hat ránk, és nem gépiesen hat ránk. Ő létező személy van, működik. És ez a működés, ez nem egy erőként, erőtér működése, hanem a csodálatos Istennek személyes, a szerető csodálatos Istennek a személyes működése.
1: Én az utóbbi években vettem észre, hogy az ilyen az emberi kapcsolatokat lényegesen megváltoztató gondolatok, megérzések, ötletek, azok a reggeli ima közben jöttek meg. Minden esetben. Sőt, volt olyan, amikor a reggeli ima közben jutott eszembe, vagy hát jött az ötlet, hogy hogyan kéne megváltoztatni az én kis vállalkozásomnak a marketing oldalát. Mit kéne csinálni ahhoz, hogy ez jobb legyen? Elkezdtem csinálni, és jobb lett. Volt olyan, egyik ismerősömmel, kollégával nehéz volt a kapcsolat, nehezen tudtuk intézni az ügyeinket, és ima közben jött egy ötlet, hogy hogy végül is mi volt az én szerepem ebben a kapcsolat alakulásában. És gyorsan tettem egy jegyzetet magam, írtam egy jegyzetet magamnak, és ennek megfelelően írtam neki egy üzenetet, és aznap megfordult a kapcsolat. És jó lett. És igenis van olyan, hogy ima közben jönnek ezek az ötletek. Nem megszólal az atya mennydörgő hangon, vagy angyal jelenik meg, hanem egyszerűen egy belekúszik a szívünkbe, lelkünkbe, gondolatunkba. Az, aminek bele kell kúsznia, mert a Jóisten úgy bele leheli.
0: Csak úgy jelen van.
1: Igen.
0: Csak úgy jelen van. Ugye?
1: Igen.
0: Ez is egy válasz, hogy hogyan van jelen.
1: Igen, és itt hivatkozom Kocsis Tamás atyára, aki nagyon okosokat szokott erről mondani, igen, rád, hogy az is ima, hogy belehelyezkedünk a Jóisten jelenlétébe. Nem csak kell a kötött szavas ima, mert az nagyon fontos, és nagyon jól megírt imák, azok gyönyörűek. Meg jó a saját szavas imák, azok is kellenek, és az is gyönyörű. Meg az is ima, amikor csak belehelyezkedünk a Jóisten létébe, és azt mondjuk, hogy itt vagyok, tessék. Mert van, amikor ordítunk, hogy hol vagy Isten, mert azt se tudom, hogy merre van az előre, meg a hátra. De van, amikor már nem ordítunk, csak leülünk, és azt mondjuk, hogy itt vagyok, Isten. És az is szép ima.
0: Talán ezt a jelenlétet mutatja mind a keleti, mind a nyugati egyház hagyománya, az imádság hagyománya, a liturgikus hagyománya, amikor megjelenünk, és úgy belehelyezkedünk abba az imádságos közegbe, ami hat ránk. Mindjárt mondom, hogy mire gondolok. Most hogy beszéljek a keleti egyház hagyományáról, ugye, ami görögkatolikusok ezt a bizánci liturgikus hagyományt jelenítjük meg, vagy imádkozzuk, vagy ebben ennek a részesei vagyunk, ezt ennek a mesdjéjén próbáljuk a liturgikus cselekedeteket, ezeket a közös imádságokat végezni, és ennek az egésznek hát igazából a működési helve, bocsánat, hogy ilyen kifejezéseket használok, de mégis abban áll, hogy az ember belelép, tehát kilépünk a szekulárisból, a világból, és belelépünk a szakrálisba. És a keleti egyház hagyományában ugye itt a liturgikusok, meg a patrisztikusok kiemelik, hogy nagyon fontos a naptár, a szinaxárion, amit itt, egyébként itt a Mária Rádióban a görögkatolikus napindító kapcsán el is tudok mondani, ugye a szinaxárion a szenteknek

0: egy görög katolikus templomba, vagy egy ortodox templomba, és akkor ott van a ott van belépés, és már megy a szertartás. Hosszú szertartások összefüggően van az útrendje átcsap liturgiával, liturgia után imaóra van, tegyük fel, amik egy szerzetesi közösségnek az imádságában. De ugyanígy mondjuk a ferences atyáknál is ott is ugye megy az imaóra, például Pasaréten egészen biztosan. Máshol is, csak ugye hogy ebbe a hívek is be tudnak kapcsolódni, hogyha nagyon szeretnének. Csak az, hogyha belépünk ebbe a szakrális közegbe, és ugye semmi más nem csinálom, csak leülök ott és imádkozom, akkor is hallgatom ezeket az énekeket, és nálunk ugye itt vannak az énekek maguk. Ezek a stihírák, ezek nagyon régóta megfogalmazott dogmatikai tartalmak, biblikus és dogmatikai tartalmakat közvetítenek, gyakran apokrifekkel megtűzdelve. Ezek az apokrifek azért szükségesek, hogy érthetőbbé tegyék azokat a hitigazságokat, amik a keresztény ember számára fontosak, hogy az Isten ismeretre jussanak. Tehát az Isten ismerete, Isten felismerése a cél. Az, hogy vedd már észre, hogy itt van, jelen van Isten. Mindig ez a cél. Mindig ez, hogy beülök ide is, nem csak így vagyok, meg letudom a kötelességemet, amit az egyház öt parancsolata, ugye, ő megmondja, hogy kötelező templomba járni, hogy meg néha gyónni, meg áldozni, meg ilyesmi. Nem kötelező, hanem az egy ajándék. Részesül is Istenben. Nagycsinál Gergely atya egyébként az egyik könyvében ebben nagyon szépen leírja, a Lélek határai című könyvében, hogy hogy az egyházban, tehát nincsen olyan, hogy személyes volt, tehát a keleti egyház hagyományában van személyes vallásosság, de ezt így nem használjuk. Tehát, hogy az én imám, az én Isten kapcsolatom, az én időm Istennel, az én módszerem, az én taktikám, és a többi. Tehát ez nem így működik, hanem mindenben részesedsz a közösből, közös liturgiából. Istenből részesedsz. Nem csak az eukarisztiában. Isten szolgája részesítették Krisztus testében és vérében, ugye ezt mondjuk így az áldoztatásnál, de a liturgiából, az Isten életéből, az ő közösség által megjelenített isteni életből is részesedsz. Mint egy családnak a részesévé válsz. Akkor belépsz a templomba. És ott imádkozod ezeket a stihírákat, közben hallod azt, hogy nem tudom, hogy Nagybőjben volt egy nagy, ami nekem nem is Nagybőjben, hanem a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén. Igen, talán abban volt. Az a név, egy sztihír, ami azt mondja, hogy egy angyal, a sátán angyala kígyó képében hírt közölt Évának annak idején, és most pedig az úr angyala örömhírt közöl az új Évának, tehát Máriának. És hogy mind a kettőben egy ember is egy angyal, egy nő is egy angyal találkozik, csak az egyikben az emberiség bukása, a másik pedig az emberiség megváltása lesz. És ezt olyan gyönyörűen leírja, ez egy ének.
1: De érdekes.
0: Ez egy gyönyörű szép ének, egy rövid, tömör ének, amit negyedik hangon kell elénekelni, és így énekel, és így megragad. Lehet, hogy csak éppen ott nyitott ki, vagy éppen akkor kapcsolódsz be, mert még gyorsan elszaladtál mondjuk a kisboltba megvenni a tejet, ugye? De ezt így, egyébként így szokták csinálni a bolgároknál, meg ezeknél, hogy ezeknél a népeknél, a balkáni népeknél, hogy bemennek, aztán kimennek, egy kicsit beszélgetnek, aztán bemennek, végigcsókolgatják az ikonokat, imádkozgatnak, oda mennek a kedvenc védőszentjeikhez, és így. Tehát az életüknek a természetes részévé válik. Nem valami produkció, nem valami
1: protokoláris esemény.
0: Igen, tehát hogy van a liturgikus rend, akkor 10-től 11-ig mise, és aztán utána mindenki megy haza és eszi a húslevest, ugye vasárnap, és nem ez, hanem a húslevesnél is ott van Isten. Tehát az, hogy és ez a római, tehát ez a nyugati egyház hagyományában is ugyanígy megvan. Nagyon szép például a szerzeteseknél, ugye, hogy ő ebéd közben megy az imádság, ugye nem csak előtte és utána, hanem akkor is néha felolvasnak, aztán a szerzetesi közegben, meg lelki gyakorlatokon szoktuk még ezt csinálni egyébként. Aztán utána ebéd után adoráció a kápolnában, mi kispapokként is mentünk, ugye minden ebéd után le kell vonulni, adoráció, és utána kezdődik a siesta, hogy sose feledd el azt, hogy Isten jelen van az életedben.

0: És hogyha ezt a naptárat és a napi rendet, amit a liturgikus hagyomány nem csak a szerzeteseknek, és nem csak a papoknak, hanem minden hívőnek ajándékként átad, ez a szent hagyomány révén, ugye? Szentírás, szent hagyomány. Akkor az úgy átvilágítja, átmossa az életedet, így átjárja, átszövi az életedet. Tehát Isten átszövi az életedet. Isten veled, teózis, ez a cél. Teózis, átistenülés. És akkor tudsz átistenülni, hogyha beengeded Istent az életedbe. Minél sűrűbb ez a szövet az életedben, annál jobban jelen tud lenni, és ez rajtad múlik. Neked, pontosabban, csak ez múlik rajtad. Minden más azt a jó Isten megadja. Neked egyetlen dolgod van az, hogy engedd be Istent az életedbe. A szabad akaratod, de ennyit tudsz tenni. Amennyire tudod. Isten ott van, Isten mindig jelen van. Csak kérdés, hogy te jelen vagy-e, vagy jelen akarsz lenni Isten életében, az Isteni életben. Csak erre szolgálnak az ikonok, amelyek ablakok, világítanak. Az isteni világ is bevilágítson a te kis világodba. Erre szolgál tömjén az a megszentelt közeg, amivel egyébként otthon, az otthonaidat is feldíszítheted. Az, hogyha te otthon imádkozol a kis ikonsarkodban, a kis imádságos sarkodban, és nem kell ikon, nem lehet, hogy római katolikus testvéretnél egy szűzanya szobor, vagy egy szentkép, vagy egy kereszt, és teljesen mindegy, hogy micsoda. Az anyag, hogyha ott imádkozol, akkor az úgy megszentelt hely lesz. És a megszentelt hely megszenteli az életedet, és valahogy úgy egy menedékként is szolgál, otthonod lesz, és amikor az Isten megszenteltsége lesz a te otthonod, akkor te igazából jó helyen vagy. Nagyon jó helyen vagy. A római katolikus testvéreknél azt szokták mondani, amikor ilyen áldozásra hívják, hogy akkor íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneid. Boldogok, akiket meghív asszalához Jézus az Isten báránya. És felmutatják. És aztán a hívek meg mennek, és tudják, hogy hova mennek. Megvallják. Gyönyörű. Csodálatos. Ott a cél, ott az üdvösségünk és indulás. Menjünk oda. Csodálatos. Mondanám, hogy de nem mondom.
1: És?
0: Hanem emellett, hogy ott van a görög katolikus, tehát a keleti hagyományban, ott azt mondjuk, hogy figyelmezzünk. Figyelem, szentség a szenteknek. És akkor én szent, akkor ez nem nekem szól, vagy mi? De, neked szól. Szentség a szenteknek. Hát akkor, bocs, tehát először is ugye, hogy akkor én oda mehetek, tehát, hogy igen, ez neked szól. Hát de igazából ezt azért át kéne gondolni, mert nem biztos, hogy én szent vagyok, de ne aggódj. Nem te teszed magad szenté, hanem Krisztus. Ezért szentség a szenteknek. Megszentelődést ajándékoz nekünk Isten. Akkor is, hogyha bűnökben vagy, akkor is, hogyha sebzett vagy, akkor is, hogyha hordozod ezeket a sebzettségeket, és nem tudsz tőlük szabadulni. Függőjévé válsz, vagy függővé válsz ezektől a sebektől, ugye, bármi ez. Újra és újra visszaesünk a bűneinkbe. És ez az örömhír, hogy ez a szép bűnbánat, hogy nem valami önostorozásról van itt szó, hanem arról a csodálatos szereteteljes üzenetről, hogy igen, tudom, hogy elesett vagy, tudom, hogy vannak bűneid, de szentség a szenteknek, mert én megszentellek téged. Minden, ahányszor idejössz hozzám, ahányszor észreveszed, hogy ott vagyok az életedben, akkor én megszentellek, meg akarlak szentelni téged. Ez a lényege. Ez a teózis. Ez az átistenülés. Isten emberi lesz, hogy az ember átistenülhessen. Gyönyörű, nem?
1: Bizony az.
0: Tehát a keleti egyház hagyományában az imádság, ami a legjobban megmutatja azt, hogy Isten jelen van az életünkben, és ez a jelenlét, ez egy emelkedettség, és akkor itt visszatérhetünk egy kicsit az áldozó csütörtökre, a mennybe menetel ünnepéhez. Ilyenkor szoktuk énekelni, hogy emelkedjél föl az egek fölé, Isten. Tehát, és akkor egyre magasabban egy ilyen szép ének, hogy ez az emelkedettség, ez bennünk is ott van. Annyira jó érzés, nem? Amikor rádöbbensz arra, hogy nézed Isten, de te is emelkedsz vele. Ez egy... Lehet, hogy másban is...
1: Nekem erről a szentségimádás jut eszembe.
0: Aha.
1: Amikor ott vagyunk a szentség előtt, és nézem az Istent, és én is emelkedem vele, és azért vagyok ott, mert vele akarok lenni, és a testben nem is megyek, de lélekben megyek vele.
0: És a lélek pedig emeli a testet? Nem? Tehát, hogy van ez az érzés, amikor tényleg úgy mindenki érezte már ezt talán, hogy ilyen könnyebbnek érzed magadat, a testedet is, olyan, mint hogyha tényleg emelkednél. Azért, mert nyilván én ilyenkor le is szoktam nézni, hogy nem repülök-e már, vagy levitálok, tudom, nem. Viccet félretéve.
1: Nekem még gimnazista koromban volt egy nagyon érdekes élményem. Csütörtökönként este 10-ig tartott az edzés. És akkor aznap véget ért az iskola, akkor mentem zongoraórára, szolfésra, és utána meg még edzésre, ami este 10-kor ért véget, és a 10:30-as busszal tudtam hazamenni. Tehát, hogy elég későn értem haza, hullafáradt voltam ezeken a napokon. És emlékszem, hogy úgy mentem a busz megálló felé, ez egy 8-10 perces séta volt, hogy azért imádkoztam, hogy Isten, adj ülőhelyet a buszon. Kérlek szépen, hadd ne kelljen végállnom a buszutat. Ráadásul ezek a jó régi Ikarusz buszok voltak. Hát én nem tudom, hogy azt az utat kátyúból rakták össze, vagy valaha út volt és kátyús lett, de hogy az egy igazi hullámvasút volt, hogyha kicsit vidámabb hangulatban mentünk volna rajta végig, akkor még szórakozhattunk is volna rajta. Mondom, hogy nekem ott kell állnom és kapaszkodnom, és a vállam leszakad, és annyi tankönyv volt a táskámban, és ó, édes Istenem, csak adjál egy ülőhelyet. Könyörgöm, de tényleg már így könyörögtem útközben, hogy adjon egy ülőhelyet. Beállt a busz, voltunk vagy 15-en, akik vártunk rá, ahol mondom, nagyon jó. Ja, mert hogy végállomáson szálltam föl, ez lényeges. És ott, mivel esti belvárosi járat volt, Győr onnan, tehát az a lényeg, hogy ha ahányan felszálltak a kiinduló ponton, már sok emberre nem lehetett számítani. Úgyhogy leültem a legjobb helyre, amit szeretek, tudtam, hogy melyik oldalra kell ülni, akkor meg tudom nézni azokat a fákat, amiket szeretek nézni az út közben, és annyira örültem, és olyan hálás volt, és olyan csodálatos volt. És akkor kikanyarodott a busz a végállomásról, ami ugye az indulási pont is volt, és a városháza mellett felszállt egy fél hadsereg öregasszonyok. És így megállt mellettem egy néni kis cekkerrel, meg táskával a vállán, és emlékszem, hogy gondolkodás nélkül fölpattantam, mondom, tessék leülni. Jaj, nagyon köszönöm, leült, és akkor jöttem rá, hogy hát ez így most nehéz lesz. Elkezdett zögykölődni a busz, és úgy éreztem, hogy repülök, hogy lebegek a buszon. És emlékszem, hogy így a vállamat megmozgattam azzal az irgalmatlanul nehéz iskolatáskával, hogy ez most tényleg nem fáj, egész nap fájt és húzta a vállamat a táska. És még edzésen is voltam. És a busz megállóban menet is húzta. Emlékszem arra, a mai napig tudom azt a fájdalmat, ahogy a vállamat ilyen vágó, szúró fájdalommal húzza a tankönyves táska. És azt mondom, ilyen nincsen. Nem fáj a vállam, nem fáj a lábam, könnyűnek érzem magamat.
0: Isten meglep.
1: Meg. De azért adott ülőhelyet.
0: Ez mekkora, nem?
1: Adott ülőhelyet.
0: Nem, csak az, hogy igen, hogy nekem talán nekem a mostani, a vasárnapi evangéliumból a vakon született szóló csodás történetből egy nagyon, nagyon fontos és nagyon, nagyon sokat mondó bölcsesség hangzik el Szent János evangélistán tollából, vagy az ő megikletettségéből. Amikor a farizeusok beszélgetnek, ugye mindenki ismeri a vakon született történetét, Jézus meglátja, sarat csinál, és elküldi a Siloé tavához, hogy mosakodjon meg, mire megmosakodott, és akkor már látott, és akkor kérdezték az emberek, az egész történet hosszasan meséli a dilemmákat, hogy ő nem az, csak hasonló hozzá, de ő az, és ő azt mondja, hogy igen, ő az, oké, akkor menjen el, vizsgáljuk ki, és háromszor elmondja azt, hogy hát már elmondtam, már 200-szor elmondtam, hát miért kérdezitek már megint tőlem? És azt mondja, hogy de hát ez nem lehetséges, de, és azt mondja, és ez egy nagyon fontos mondat, hogy de éppen ez a csodálatos. Nem tudjuk, hogy hogyan, de mégis meggyógyított, és kilátott már ilyet, nem tudjuk, hogy hogyan.
1: Mióta ember emlékezett van, nem hallottunk olyat, hogy egy vakon született.
0: Megnyitják a szemét. De az, hogy túl sok energiát fetszolunk bele abba, hogy megértsük, hogy hogyan működik Isten. Megértsük, hogy hogyan működünk mi magunk, meg a másik. És így, hogyha megértjük, akkor majd irányíthatjuk. Aztán utána mindig koppanunk egyet, mert amikor megértünk valamit, akkor rádöbbünk, hogy még milyen sok mindent nem értünk meg. Ugye, dokta ignorancia. Viszont az, hogy Isten egy csomó mindenben ezt mutatja, hogy megoldást kérek. És akkor elkezdem mondani, hogy mi a konkrét tervezetem, már akkor azt kérem. Akkor ezt még tizellálom neki egy kicsit, hogy milyen jó lenne. Aztán megpróbál meggyőzni. Erre mondja ugye a Jézus, hogy ne legyetek olyanok, mint a pogányok, hanem hogy akik ő hosszú védő beszédeket mondanak, hogy meggyőzzék az Istent, vagy az Isteneket, ha görögöknél volt ez, hogy meg kellett az ügyvédeknek, meg kellett, akiket ugye fizettek az imádságban, azok oda mentek, és megpróbálták meggyőzni az éppen aktuális Isten arról, hogy segítsen ennek a szerencsétlen embernek, aki szükséget szenved, mert mondjuk a földje nem terem eléggé, és ő
1: ezt törjóra nem tanították.
0: Hosszas beszéddel, ilyen magas szintű retorikával, szép beszéddel megpróbáltam meggyőzni az Istent arról, hogy neki igazán tényleg szüksége van, szóval segítsen már. Na, Jézus pedig azt mondja, hogy ne, ezt ne csináljátok. Igen, nem. És a Gajer Lacinak van egyébként egy nagyon jó elmélkedése ezzel kapcsolatban. A YouTube csatornán fenn van valamelyiken, az imádságról szól. És ő azt mondja, hogy nem azon kell gondolkozni, hogy mit kérjek Istentől pontosan. Lehet, tehát megmondhatod, hogy pontosan mit szeretnél kérni. Ez pedig Johannes Hartól mondja, hogy kérjétek konkrétan. Meg Szent Charbelhez is kötődik ez, hogy kérjétek konkrétan Istentől, tudd, hogy mit akarsz. Tehát nyugodtan, merj, bátran kérjed Istentől. De nem ez a lényeg, hanem sokszor éppen a dilemmák miatt nem tudjuk, hogy mit kérjünk, mert magunk se tudjuk, hogy mit akarunk igazán kérni, de van valami ötletünk. És akkor onnantól kezdve úgy vagyunk vele, mint a te székkel, hogy te neked a minden megoldás az, hogy legyen széked. Viszont Isten meg is tud szabadítani a fájdalmattól és a fáradtságottól. Erőt is tud neked adni. Erre nem is gondolsz, nem? Tehát, hogy ez mennyire durva, és azt mondja Gajer Laci, hogy igazából ülj le is, és légy jelen az Isten életében, vagy légy jelen Isten jelenlétében. Légy ott, és szemlél Istent. Aztán majd meg fogja adni neked a választ. De nem kell neked kérdezni ahhoz, mert ő pontosan tudja, hogy mi van a te szívedben. Jobban tudja, mint te hittel. És hogy ez az Isten ott van, és hogy ha te tudsz rá figyelni, akkor akarsz rá figyelni, akkor tud ő igazán neked valamit megmutatni az ő terveiből, illetve az ő kegyelmi adományaiból. Mert addig, amíg csak nyomjuk, dumálunk, addig nem tudjuk meghallgatni őt. Addig ő csendesen hallgat, mint egy jó terapeuta, aki addig, amíg beszélnek, addig nem szakítja félbe, de hát kíváncsi vagy a válaszomra? Nem, inkább panaszkodsz tovább, vagy kérsz tovább. Tehát az, hogy álljunk meg egy pillanatra figyelni Istenre. Figyelni kell Istenre. Ez nagyon fontos. És ezt a figyelmet segíti az, amiről beszéltünk itt a műsor elején, itt a görögkatolikus napindítóban, hogy azt a környezetet, azt ahol Isten jelenlétét könnyebb érezni, jobban tudjuk érezni, azért felelősek vagyunk, hogy ezt nekünk is meg kell teremteni. Felelősek vagyunk egyrészt, hogy a templomunk is legyen olyan. Tehát vigyázzunk a templomunkra, becsüljük meg azt, és járjuk is oda. Szeressük azt, mint az otthonunkat. De az otthonainkban is, meg az a saját életünkben. Tehát ez nem csak egy helyszín lehet, hanem lehet hanem a figyelmünk igazából. Tehát az, hogy a munkahelyemen is észreveszem azt, hogy vagy a kórházi váróban észreveszem azt, hogy jelen van-e Isten. Ugye? És ez csak is az imádságon keresztül lehet. Hogyha az ember szüntelenül imádkozik, akkor Isten folyamatos jelenlétében részesíti, vagy részesedik. Tehát a jelenlétét tudatosítom, és egyre folyamatosabban, egyre inkább tudatosítom magamban. A Zarándok elbeszélése című könyv, ugye, amit a Korzenszky Richárd atya fordított le még annak idején, abban erről beszél ez a zarándok, aki megy és folyamatosan mondja a Jézus imát. És a Jézus imában már nem arra figyelsz, hogy milyen szöveget mondasz, hanem az, hogy a jelenlét imádsága, a szív imádsága, hogy ne feledd el, hogy Isten jelen van az életedben, és állandóan ebben az isteni légkörbe csatlakozol vele. Rácsatlakozol az isteni ételre, és abból táplálkozol. Valahol szerintem erről van szó. És az ünnepek pedig abban segítenek, hogy ezeket így kiemeljék. Ugye beszéltünk itt a naptárról, meg a napirendről, hogyha megnézzük, akkor alapvetően az egész életünket áthatja, vagy az egész schedulinget, napi rendünket átjárhatja az imádság, az egyház által előírt imádság is, ugye, amit a zsolozsmát a szerzeteseknek szokták tulajdonítani, pedig nem csak a szerzeteseké az imádság. Úgy tudom, te is szoktál zsolozsmát, igaz?
1: Igen, én a reggelit szoktam mondani. Igen, én még kamaszkoromban kaptam egy kis zsolozsmás könyvet, ez csak egy ilyen heti zsolozsmás könyv, és 20 éveim elején valahogy elkallódott, és azt sem tudtam már, hogy hol van, és arra gondoltam, hogy hú, hát ezt valahogy elő kéne keríteni. Amikor elkezdtem keresni, az első mozdulattal meglett.
0: Hát, hogy csak keresni kellett, ugye?
1: És emlékszem, hogy még egyetemen is, amikor mentem gyakorlatra, gyakorlati helyre kellett menni reggel, akkor a buszon imádkoztam, mert nem voltam képes még annál is korábban felkelni akkoriban. Én mentem zeneiskolába tanítani akkor ott, vagy hazafelé a héven. Ez egy csodálatos dolog a zsolozsma. Csodálatos.
0: Még ez talán annyit hozzá kell fűzni, hogy ugye szokták mondani azt, hogy hát most úgy beszéltünk erről az imádságról, hogy az egész egy csak így ilyen, csak így van, így körülvesz, és így áthat. Igen, van, tehát ez a normális esetben az így meghatározza az embert, ezért hordunk ugye rózsafűzért magunknál, meg a belenyúlok a zsebembe, és ott van egy rózsafűzér, akkor az, hogy
1: hopsz, is.
0: Eszembe jut. Nekem mi ezt a csotkit szoktuk hordni, ezt a Jézus ima fűzért szoktuk oldani, de ez is arra, hogy emlékeztessen, amikor így felemeled a kezed, akkor ezt emlékeztet, hogy ja, imádság, Krisztus, itt van, itt nekik jelen kell lennie. De hogy azért nagyon fontos, ezt azért ne feledjük el, hogy az elkülönített idő, illetve a úgy szoktam mondani, dedikált idő és hely az imádságra. Szokták kérdezni, ez a híres mondás, hogy ezt mindenki magáinak tudja. A zsidó testvérek is, a református lelkészek is szokták mondani, hogy ahogy egy református lelkész mondta, hogy beszélgetek egymás, akkor mindenki a saját magáival mondja, hogy dohányzás közben, vagy imádság közben lehet-e dohányozni. Nem, de dohányzás közben lehet imádkozni, ugye? Igen, ez nagyon szép, de, és ez tényleg ez ennek a milliónek az érzése, hogy tényleg az is imádság, hogyha Isten jelenléte az eszünkben forog, de, az, de, de kell a, az az imádság, amit Istennek adunk időt és figyelmet. Tehát olyan, hogy imádkozom, és közben teát főzök, és megkenem a gyermekeknek a reggeli szendvicset, és közben imádkozom. Szép, igen, mert a kötelességemet teljesítem, de, de hogyha ha tényleg néha, néha időt kell adni Istennek, amikor semmi más nem csinálsz, csak meggyűjted a gyertyát, oda mész, és ott állsz. Vagy ott ülsz, vagy ott érdelsz, amikor Isten jelenlétére figyelsz, és nem csinálsz mást. Nem foglal, nem, nem csinálsz valami hasznosat. És amikor haszontalanná, tehát, vagy, vagy nem is nem lehet kimondani, de, de mégis talán úgy
1: tűnik, teljesen odaadott figyelem.
0: A világi szempontból haszontalanul töltött idő, például az, hogy nem gondol semmire, nem figyel semmire, nem csinál semmit, még csak meg se fogalmazod magadban a dolgokat, amiket el akarsz mondani a Jóistennek, hogy a megértsem, és akkor hát, ha majd tehát egy ilyen kognitív imádságot keresztül jobban megértem önmagamat és az Istent is. Nem, nem, amikor csak vagy. Nem elfecsérelt idő, hanem Istennek ajándékozott idő. Mennyi ilyen időt ajándékozol Istennek? Oda ajándékozod el. De hát annyi dolgunk van, annyi mindent kéne csinálni, de nem, nem, akkor inkább elmondok egy rózsafűzet, vagy nem tudom, hogy valami, nem, nem. Állj meg, és a csendedet és a figyelmedet ajándékozd Istennek. De azt ajándékozod a rendesen. Ugye? Ez mennyire durva, hogy mennyire súlya van ennek az egésznek, hogy...
1: Nagyon nagy súlya van. Egy lelki gyakorlaton hallottam először, hogy érdemes kialakítani az otthonban egy sarkot, vagy ha van rá lehetőség, akkor egy ilyen kis félszobát, de ha nem, akkor csak egy sarkot, ami az imádságnak van, ahol van egy kis oltár, ahol van szentelt gyertya, szentelt ikon, szentelt kis oltár, egy szentelt szobor, mindenkinek ízlése és igénye szerint, térdeplővel, vagy valamivel, ahol le lehet telepedni a Jóisten társaságába. És amikor először hallottam, nekem ez ilyen, hát, bocsássanak meg a drága hallgatók, de nekem ez egy olyan bigott dolognak tűnt. Na, nehogy már, hát most templom legyen a lakásomból, hogy így majd hajlongani kell, mikor elmegyek. Ezt emlékszem, hogy lázadtam, hogy lázadtam. És akkor így a reggeli zsolozsmák azok elkezdtek már kicsit kényelmetlenek lenni, hogy a buszon mondom, és akkor inkább fölkeltem egy kicsit előbb, és akkor otthon leültem a földre, semmi extra. És akkor rájöttem, hogy hát jó lenne egy szentelt gyertyát meggyújtani, és akkor meggyújtottam egy gyertyát, és ráraktam egy fából készült fellépőre. Hát mondom, akkor már idehozom a keresztet is, hogyha ez nem egy alkalommal, tehát ez egy napról napra, hétről hétre.
0: Kialakult.
1: És ott tartok, hogy az asztalon felén ott van már a gyertya, a kis oltár, a két szentel gyertya, az imakönyv, a biblia, a rózsafűzet, és végül is megcsináltam
0: Krisztus azt, szépen lassan bekúszott az életedbe. Be,
1: hála neki. Ó, de jól tette, hogy bekúszott.
0: Milyen hálásak vagyunk.
1: Bizony.
0: Igen, nem sok van már hátra a műsoridőnkből, még lesz egy másik rész, ugye ezután következik majd a Szinaxárion, illetve jövünk az aktuális hírekkel is. Viszont még egy dolgot, hogy fűzök, mindig csak egy dolgot, még csak egy dolgot akarok mindig hozzáfűzni egyet, ugye a hosszú liturgia, hosszú imádság, tehát hogy az idő is nem mindegy, tehát nem letudni a... Nagyon fontos, tehát hogyha csak egy köszöntés, és köszöntéssel kezdtük, most akkor ezzel egy keretezzük ezt a műsoridőt, hogy a köszöntés az önmagában egy imádság, ezért köszönünk így, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, dicsőség Jézus Krisztusnak, mert most föltámad Krisztus még a héten, ugye, valóban föltámad. Nagyon szép, mert ezzel a köszöntéssel is Istent imádjuk, és ezt az ő jelenlétét dicsőítjük. Tehát minden köszöntéssel az ő jelenlétében imádjuk az Istent. Viszont az Istennel való időt nem letudni kell. Képzeljünk el egy szerelmes párt, akik az időtlenségig együtt akarnak lenni, és hogy vagy egy szülő is, a gyermek, amikor nagyon jól érzik magukat egymással, és már is letelt az idő, és már tovább kell menni, és most abba kell hagyni ezt a jó játékot, vagy ezt a közös biciklizést, vagy bármit, amit csinálunk. egy jó baráti beszélgetést is, vagy valami ilyesmit, hogy ott nem tesszük fel azt a kérdést. Vagy egy jó koncert elmész, már vége van. Vagy egy jó színház előtt, már vége van. Nem, de a Mise, hogy ha 5 percet tovább tart, akkor már hat, tehát ez már visszalendül, hát ez így nem járja. Nem járja. Pedig ugye bennünket, görögkatolikusokat gyakran kritizálnak emiatt, hogy túl hosszúak a szertartásaink. De higgyük el, hogy kell megérkezési idő ahhoz, hogy mi, nem Istennek, Isten folyamatosan Isten jelen van. Nekünk kell a megérkezés, a mi lelkünknek kell a megérkezési idő, hogy a hangos világból, vagy a problémáinkból, vagy a pszichológiai fogságunkból Isten jelenlétébe tudjunk érkezni. A Mustó Péter atya mondta még ugye ezen a szemlélődő lelki gyakorlaton, hogy szerintem az a, tehát 20 vagy 30 perces ilyen meditációs gyakorlatokat kell tartani, de annál rövidebb nem lehet. Igazából hosszabbnak lehet, de rövidebb ne legyen, mert ennyi kell, hogy megérkezz. Hát ezt kívánom mindenkinek.
2: Maradjanak velünk, a Mária Rádiót hallgassák.
0: Ide is meg lehet érkezni.
2: Hamarosan folytatjuk.
0: Itt a görögkatolikus napindítót 2026.
2: Május 11-én.
0: Május 11-én hétfőn. Szép napot és szép hetet kívánok. Sok-sok imádsággal és Isten bőséges kegyelmével is. Hát akkor köszönjük dicsőség Jézus Krisztusnak. Föltámadt Krisztus.
2: Valóban föltámadt.
3: Hírpercek.
4: Marilag Szent Lujza rendalapítóra emlékeztünk szombaton. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiói Mariaton néven közösen gyűjtenek adományt. 42 elveszettnek hit oldalt azonosítottak a korai új szövetség kéziratából. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Marilag Szent Lujzára, a szociális munkások védőszentjére emlékezünk liturgikus emléknapján május 9-én, aki Páli Szent Vince munkatársa volt. Együtt alapították meg az Irgalmas Nővérek rendjét. Életében különleges módon összekapcsolódott a misztika és a szociális érzékenység, írta a Magyar Kurír. 1624-ben látomása volt, majd találkozott Páli Vincével és kirajzolódott előtte, milyen szolgálatra hívja őt az Isten. 1633-ban közösen megalapították a Szeretett Leányai Társulatát, az Irgalmas Nővérek rendjét. Szerzetesi házban éltek, de napközben kijártak a kórházakba, árvaházakba, szükségszállásokra dolgozni. 70 éves volt, amikor 1660. március 15-én néhány hónappal Vince halála előtt meghalt. Akkor már több mint 40 házuk volt Franciaországban. Lujzát 11. Pius pápa 1934-ben avatta szenté, Szent 23. János pápa nyilvánította őt a szociális munkások védőszentjévé, 1960-ban. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét éve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről. A Felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási költségei már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói családtagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én 7 órától 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-44-30-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha hozzájárul ön is anyagilag vagy imáival az összefogáshoz. Szent Pál Jézus megváltási tanait terjesztette az első századi mediterrán világban. A 6. századból származó Kódex H. Pál apostol görög leveleinek másolata. Ezt az értékes kódexet a 10. és 13. század között szétszették, oldalait pedig kötőanyagként használták fel más kéziratokhoz, írta a vasárnap.hu. Egyháztudósok azt a célt tűzték ki, hogy digitálisan rekonstruálják a kódexet, és visszaállítsák úgy, ahogyan az szétbontása előtt létezett. A nemzetközi csapat, melyet Gerrick Allen professzor vezet a Glasgow-i egyetemen, monumentálisnak nevezte a 42 elveszettnek hit oldalt a világ egyik legfontosabb korai újszövetségi kéziratából. Új képalkotást alkalmaztak a fennmaradt oldalak képeinek feldolgozására, hogy visszanyerjék a fizikailag már nem létező kísértett szöveget. A csapat párizsi szakértőkkel is együttműködött a kor meghatározásban. Köszöni megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
3: Híreinket hallották.

0: 8 óra.
1: Mária Rádió Pécel, FM 91,7.
2: Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Mokiosz vértanúra tekint. Mokiosz a makedóniai Amphipolis áldozópapja volt. Egy pogány ünnepség alkalmával Mokiosz kiment a térre az ünneplő tömeg közé, és dorgálta az ő tévejgésüket és bálványimádásukat. A feldühödött pogányok elfogták, és nagy kínzások alá vetették. A vadállatok elé dobták, majd tűzbe vetették. Isten azonban sértetlenül megőrizte mindezektől. A kínzások alatt állhatatos maradt, és nem tagadta meg Krisztust. Mindezen kínzások után elküldték Konstantinápolyba, ahol karddal lefejezték. Ez 295 körül történt, május 11-én. Holnap, kedden Szent Epifán és Germán püspökökre tekintünk. Epifán Föníciából származott, zsidó szülőktől. Szülei földművesek voltak, kiknek halála után Epifán megismerkedett egy Lukián nevű remetével, megkeresztelkedett és szétosztott a vagyonát a szegények között. Magának csak annyit hagyott meg, hogy belőle szent könyveket vásároljon. Ezután vezeklő életet élt. Hogy meglássa a pusztában élők Jámbor életét, Egyiptomba utazott, és ott hosszú időt töltött, Hilárion idősatya vezetése alatt. A szerzetes életben nagy tökéletességre tett szert. Isten a csodatevés ajándékával tüntette ki. Sok idő múlva Szalamén városában a terület püspökei érsekválasztásra gyűltek össze. Az egyik sokat szenvedett jövőbe látó atya tanácsára az éppen Szalaménban tartózkodó Epifánt a templomba hívták, és püspökké választották. Fölszentelése után Szentírásban jártas főpap jó intelmekkel vezette lelkinyáját a jó úton. Buzgó volt a hitben és erős, irgalommal volt a szegények iránt. 403-ban halt meg, 115 éves korában, és Ciprus szigetén temették el. Germán főpap Konstantinápolyban született, atya az első szenátorok egyike volt, akit Konstantinos Pogonátosz császár irigységből megöletett. Fiát Germánt pedig egyházi szolgálatra rendelte. Szolgálatában olyan szent életet élt, hogy megválasztották Kizipik város püspökévé. Olyan nagy buzgósággal védte az igaz hitet a tévtanítások ellen, hogy számüzetésbe küldték miatta. 715-ben konstantinápolyi patriarkának választották meg. Ebben a hivatásában a képrombolás tévtanítása ellen küzdött nagy buzgósággal. Emiatt sok szenvedést kellett elviselnie, pátriarkai székétől is megfosztották, s utolsó éveit a Kóra kolostorban élte le, ahol 740-ben meghalt. Életében Isten a jövőbelátás ajándékával tisztelte meg. Halála után is sok csoda történt közben járására. Szerdán Szent Glikéria vértanúnőt állítja elénk egyházunk. Makariosznak, az egykori városparancsnoknak leánya volt. A trák Trajanopolis városában élt a második század második felében. Egyszer Antonius Pius császár rendeletet adott ki, hogy mindenki mutasson be a pogány isteneknek áldozatot. Amikor a parancsi elérkezett Trajanopolisba, és meghatározták az áldozat bemutatás napját, Glikéria megjelent a bálvány templomban, és imádságával szétzúzta Jupiter bálvány szobrát. A város parancsnoka ezért megkínoztatta a leányt. Éheztette, vasdarabokkal szaggatta testét, tüzes kemencébe dobatta, és más kínzások után arra ítélte, hogy vessék vadállatok elé. Mielőtt azonban az állatok hozzáértek volna, Glikéria csendesen elhunyt. Csütörtökön ünnepi renddel végzi egyházunk a szertartásait, hiszen ezen a napon ünnepeljük üdvözítőnk mennybe menetelének ünnepét. A Szentírás tanúsága szerint Krisztus föltámadása utáni 40. napon tanítványaival az olajfák hegyére ment, ahol apostolait tanítva azok szeme láttára az égbe emelkedett. Ugyanezen a napon még Szent Izidor vértanúról is megemlékezik egyházunk. Izidor Alexandriából származott, erős testű és bátor lelkű katona volt Kiosz szigetén, Dícius császár uralkodás alatt. Amikor a császár parancsa megjelent, hogy mindenki mutasson be áldozatot a báványok előtt, Izidor vonakodott ezt megtenni, kereszténynek vallotta magát, és ezért megkínozták. Először ütlegelték, de ő hangosan dicsérte Krisztust. Aztán kivágták a nyelvét, de ő nyelv nélkül sem szűnt meg Isten dicsérni. Végül 251-ben lefejezték. Pénteken nagy Szent Pakómiosz szerzetes atyáról emlékezik meg egyházunk. Az első szerzetesek között tartjuk őt számon. Felső Egyiptom Esnek nevű városában született, jómódú pogány családban. Pogány nevelésben részesült. Fiatal korában besorozták a hadseregbe, és társaival a Níluson lefelé szállították. Théba városában idegen emberek nagy szeretettel fogadták. Érdeklődésére megtudta, hogy ezek keresztények, és igyekeznek sok jót tenni. Váratlanul feloszlatták a hadsereget, és ő hazakerült. Szorgalmasan készült a keresztség felvételére, és megkeresztelkedése után szigorú aszkéta életet élt. Hogy meneküljön az emberek zaklatásától, a hegyekbe húzódott, és egy nagy tekintélyű Palemon nevű remete vezetése alatt élt. 10-12 esztendőt töltött így, imádság és munka töltötte be életét. Ezután elvált mesterétől, és a Tabennai pusztába vándorolt. Itt monostort épített, és minden jelentkezőt befogadott monostorába. A monostorok építése után azok belső rendjére is kiterjedt figyelme, szabályozta a közös életet, istentiszteletet, ruházatot. Mindvégig gondos atya volt a rábízottaknak. Nehézségei neki is adódtak, külső és belső ellenség szorongatta. Istentől megkapva a jövőbelátás és csodatevés ajándékát, 348-ban halt meg, egy pestis járvány idején. Szombaton Szent Tivadar szerzetes atyát állítja elénk egyházunk. Tivadar Egyiptomból származott, gazdag keresztény szülőktől. 12 éves korától iskolába járt, ám nem foglalták el a világi tudományok, ő magasabbra törekedett. Imádságban, megtartóztatásban és jótettekben foglalta el magát. Elhatározta, hogy elhagyja szülei házát és lemond szülei gondoskodásáról. Titokban eltávozva először egy egyiptomi monostorba, aztán Szent Pakomiosz Tabernisi monostorába lépett be. Sem szüleinek kérése, sem más földi öröm nem vonták el figyelmét az általa választott élettől. Példájára édesanyja is elhagyta a világot, és a Pakomiosz nővére által létesített női monostorba lépett. Tivadar mindenben elfogadta Pakomiosz atya utasításait, teljesítette akaratát. Mellette élt és segített tanítójának a monostorok felvigyázásában. Mivel a Szentírást jól ismerte, sokszor Pakomiosz helyett prédikált. Tanítójának halála után őt választották meg utódjának. Ebben a minőségben bölcsességgel kormányozva, fényes és Istennek tetsző életet élve hunyt el késő öregségben, 368-ban. Vasárnap Szent Andronik és Júnia apostolokra emlékezünk. Andronik a 72 apostol egyike, hamarabb lett hívő, mint rokona Szent Pál apostol. Utitársa volt az evangélium hirdetésében Júnia asszony. Andronik Pannóniában volt püspök és más vidékeken, és sok pogányt térített meg a keresztény hitre. Szent Pál a rómaiakhoz írt levelében, mint rokonait üdvözli őket. Miután sok hívőt szereztek Krisztus hitének, és sokat is szenvedtek a hitetlenektől, békében hunytak el az első század második felében. Végezetül a csütörtökön ünnepelt Urunk mennybe menetelének ünnepének tropáriával, ünnepi himnuszával búcsúzom. Fölemelkedtél dicsőségben, Krisztus Istenünk, és örömet szereztél tanítványaidnak, megígérvén nekik a Szentlélek leküldését, és biztosítván őket áldásod által, mert te vagy az Isten fia, a világ megváltója.
0: Feltámad Krisztus! A görögkatolikus metropólia híreit hallhatják. Megjelent a görögkatolikus szemle májusi száma. A havonta megjelenő újságban a három egyházmegye híreit, papi elmélkedéseket és gyerekrovatot is talál. A lap mellé az előfizetők és minden vásárló ajándékba kapja a görögkatolikus kispapok lapja, az élet és világosság tavaszi számát. A szemle megtalálható a görögkatolikus parókiákon és a kettárboltokban. Ha szeretne előfizetni, keresse a sajtóközpont munkatársait a 0642 597 607-es telefonszámon, vagy a göröghírkukac görögkatolikusmetropolia.hu e-mail címen. Közös akatisztusra várják a híveket ma, május 11-én a fővárosban. 2026-ban minden hónapban más budapesti templom vagy kápolna a helyet az Istenszülő tiszteletére énekelt szertartásnak. A nyári szünet előtt ma még lesz lehetőség csatlakozni az imádsághoz. A szertartás házigazdája a Budapest Kőbányai Görögkatolikus Szervező Lelkészség. Az akatisztus helyszíne Budapest Kőbánya, Konti Kápolna, Kápolna tér. Kezdés 18 órakor. Ezen a héten két előadásra is várják az érdeklődőket az Aranyszájú Szent János Görögkatolikus Kulturális Központban. A közösség, hagyomány, írásbeliség kurzus következő alkalmát szerdán, május 13-án tartják. Dr. Kocsis Imre a páli levelekről tart előadást. Az imádságiskolája előadás sorozat következő alkalma pedig május 17-én lesz. Orosz István Mokiosz atya jóvoltából az Isten szülőhöz szóló imádságainkról tudhatnak meg többet a résztvevők. Minden kurzus teljes tematikája megtalálható a központ Facebook oldalán. Pünkösd előtt egy héttel, május 17-én lesz a Betegek és Gyógyítók Országos Zarándoklata Mária Pócson. A program 6.45-kor utrenyével kezdődik. 8 órától szent liturgia gyónási lehetőséggel, majd 9.15-kor Buzai Tamás katekézise következik, Isten gyengesége címmel. A búcsúi szent liturgia 10 órakor kezdődik Tócegi István Miskolci Kórház lelkész vezetésével. A szertartást a Szent Kenet kiszolgáltatása zárja. Minden zarándokot szeretettel várnak. Több lelki gyakorlatra is hívja az elcsendesedni vágyókat a Sajó Pálfalai Szentlélek Lelki Gyakorlatos Ház. A május 22-23-án tartandó pünkösd előtti lelki gyakorlaton a belső embert keresik majd a résztvevők, Madeszeri Benvin Sebastian atyával. Jelentkezni május 17-ig lehet. Nyár végén, augusztus 25 és 28 között pedig irotán lesz Jézus Ima lelki gyakorlat Kis Attila Gellért atya vezetésével. A részvételi díj egy éjszakás lelki gyakorlatok esetében 15 ezer, két éjszakás lelki gyakorlatok esetén pedig 21 ezer forint. További részletek a szentlélekház@migorkat.hu e-mail címen. Új időszaki kiállítás nyílik május 27-én a Görögkatolikus Múzeumban. A tárlat címe Petrasovszky Manó, egy görögkatolikus festősors a 20. században. A megnyitóval kapcsolatos információkat hamarosan megtalálják a múzeum honlapján és közösségi oldalán. Papszentelésre készülnek a Nyíregyházi Egyházmegyében. Szocska Ábel megyés püspök május 30-án áldozópappá szenteli Magyar Rihárd Zsolt diakónust. A szentelést Mária Pócson a 10 órakor kezdődő szent liturgián tartják, a Nyíregyházi Egyházmegye zarándoklatának ünnepi szertartásán. Imádkozzunk újonnan szentelendő testvérünkért, családjáért, és hogy az elkövetkezendő szolgálatát mennyei atyánknak tetszően végezze. Hit és jövő címmel keresztény olvasókör szervez a Budapesti Görögkatolikus Parókia. A szervezők egy különleges utazásra hívják az érdeklődőket. 5 hónapon keresztül, 5 irodalmi klasszikusnak számító regény elemzésén keresztül keresik a választ arra, hogyan őrizhető meg a keresztény remény, az emberi méltóság, az egyetemes kultúra a legnehezebb időkben. Az olvasókör szeptemberben kezdődik. A hónap könyve Julia Voznyeszenszkaja Kasszandra útja című regénye lesz. Az első alkalomra a könyv magyar fordítóját, Lepahin Marinát is meginvitálják. Az olvasókör időpontjait a Budapesti Görögkatolikus Parókia közösségi felületein és honlapján fogják közzétenni. Jelentkezni a szervezőnél Tóth Szilviánál lehet a szilvia.tóth.78@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 33 63 255-ös telefonszámon. A Görögkatolikus Metropólia híreit hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Föltámadt Krisztus. Valóban föltámadt.
3: És értessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen, föltámadt Krisztus, ahogy ezt az előbb is hallhattuk.
3: Valóban föltámadt. A Görögkatolikus napindító második felével jelentkezünk. Hallgatva a híreket nekem eszembe jutott, hogy van egy nagyon jó podcasted, ahol te is elkezdtél már, azt hiszem, hogy tavaly elmélkedéseket.
4: Nem, igen, igen, ezt...
3: És hogy ezek annyira jók, mert ezek hozzáférhetők, ezért nem kell fizetni, ez YouTube-on elérhető.
4: Ami nagyon jó, igen, de van ugye egy YouTube csatornánk, amit itt most szeretnék így mindenkinek ajánlani. Nem azért, mert annyira én rólam szól ez az egész, mert az inkább a közösségünkről szól, többnyire ilyen jellegű tartalmakat is hordoz. Viszont nagy segítség, hogyha valaki feliratkozik erre a csatornára, azért, mert szélesebb körül és minőségibb anyagokat tudunk így közzétenni. Elsősorban ugye a közösségünkből fakadó gyümölcsöket tudjuk itt közzétenni, és itt van egy podcast sorozatunk, amit történetesen megint csak együtt csinálunk. Huszár Tamás és Kocsis Tamás, a két Tamás, de nem mi vagyunk a szereplői, tehát nem mi beszélünk, hanem éppen az a címe, hogy ti beszéltek.
3: Így van.
4: És az egyházközségünkből ben aktívan jelenlévő híveket, különbözőt házaspárokat, egyedülállókat, idősebbeket, fiatalabbakat interjúvaljuk meg, és nem is jó ez a szó, hogy interjú, inkább tanúságtétel. Görögkatolikuságukról, hitükről, vallásosságukról, hozzáállásukról, kérdéseikről, szolgálatukról, ilyenekről szólnak. Hát nyilván ugye ez annak érdekes, akik ismerik őket, vagy akik meg akarják őket ismerni, mert látják a templomba, de egy jó kis kezdeményezés is, és sokakat összeköt. Ez egy ilyen jellegű műsorunk van, ilyen jellegű sorozat, és ennek a következő része az május végén fog megjelenni.
3: Igen, minden hónapban megjelenik. Igen. Egy, ahol valamelyik közösség.
4: Illetve itt hallottam, hogy a Rózsák terén ugye lesz ez az olvasókör. Hát nálunk ez már volt, Nagybőjtben volt egy olvasó szemináriumunk. Mi a Nagy Sinák Gergely, hogyha a Lélek határai című könyvet olvastuk fel, minden alkalommal megkapták e-mailben a jelentkezők az kérdéseket, a támpontokat, az olvasandó részt, és utána pedig minden héten volt egy beszélgetés is, egy podcast sorozat, amit visszahallható. Ilyenre majd mi is szeretnénk majd még készülni. A Bornemisza Ádám szervezőnek a gondolatait várjuk még, illetve hogy összeszervezzük azt, hogy mikor és hogy hogyan, vagy mi legyen a következő.
3: És hogy ebből a Lélek határai
4: című könyvből, tehát ezt ugye ezt megrendeljük, igen. És akkor ezt lehet kérni.
3: Nem, hanem hogy ebből is készült egy
4: műsor. És ebből készült egy podcast sorozat, egy 5 alkalmas podcast sorozat, ami ugye a könyv alapján beszélgetünk a könyv által felkínált témákról.
3: És akkor ez is a Dél-Budai Görögkatolikus.
4: Így van, tehát ezt a
3: YouTube csatornán lehet.
4: Dél-Budai Görögkatolikusok.
3: Dél-Budai Görögkatolikus szervező lelkészség.
4: És ezt meg fogjuk találni, meg lehet találni, akit érdemes, illetve ott vannak az élőadások is, a liturgiákról szóló élő közvetítések, valamint elmélkedések, többnyire a vasárnapi evangéliumokról, vagy más témáról, evangéliumról elmélkedések is találhatók. Ezek ilyen rövid, 5-10 perces elmélkedések, amiket meg lehet hallgatni. Ennyit, tehát itt a reklámról, és köszönjük szépen azoknak, akik feliratkoznak erre a csatornán, és ezzel támogatják annak működését. Amit szeretnék még mondani, hogy ma a Mária Rádióban este 10 órakor hallható a görögkatolikus hittanóra, amelyen Szocska Ábel püspök atyának a Mária Pócson elmondott, vagy tartott elmélkedése hallgatható meg, tehát este 10 órakor lesz ez, és Ábel atya pedig ezt az elmélkedést tegnap készítette, vagy tegnap vették fel, és most itt a Mária Rádióban is közvetítik. Amit még szeretnék mondani, ugye hirdetés, most ez az időszak, ez a májusi időszak elég sűrű, mint mindig, tehát az, hogy mindig találhatunk valami jó kis programot, így hát az egyház azon belül, itt az egyház községeken belül is található. Én imádságot szeretnék kérni, imádkozunk az első áldozókért, mert mostanában vannak az első áldozások. A kis unokahogom is most volt, tegnap volt első áldozó, Dorka, Isten éltesse sokáig, érte is imádkoztunk, és a jövő vasárnap pedig a a dél-budai görög-katolikus szervező lelkészségében is. Illetve talán és a Fő utcán is első áldozás lesz, ezekért az első áldozókért is, illetve a többi első áldozóért is imádkozzunk. Köszönjük szépen ezeket az imádságokat. Illetve, amit még szeretnénk kérdezni, hogy lehet még jelentkezni, illetve várják a foci csapatok jelentkezését, akár női, akár férfi foci csapatokról is legyen szó. A korosztály és ugye lehet szeparálva, vagy közösen is lehet jönni. Az a lényeg, hogy focizni szeretnénk, sportolni szeretnénk. Mégpedig a Budapesti Görögkatolikus Helynökség szervez május 30-ára egy közös sportnapot, amelyre a parókiáknál, vagy a parókusoknál, szervező lelkészeknél lehet jelentkezni még mindig. A 17. kerületben a sportpályán lesz ez már meg van szervezve, és ott lesz egy közös torna, aminek a célja az, hogy ilyen formában is, ilyen tevékenységgel is, és imádságosan is együtt lehessünk, együtt kovácsolódhassunk közösségé, mint a fővárosban, illetve a főváros környékén élő görög katolikusok. Tehát egyre több ilyen közös kezdeményezés van. Most volt ugye egy bál is, egy tavaszi bál, amelynek szintén az lett volna a célja, hogy a görögkatolikusok itt a fővárosban egymással is találkozzanak, és ne csak a közösségeikben a görögkatolikusokkal, bár az is sokat jelent és sokat számít. És hogyha ez is sokat számít, akkor még egy utolsó hirdetés, már 7. alkalommal szervezzük meg az a Dél-Budai Szervező Lelkészség évzáró eseményét, a Péter Pál Tégedvárt, amely Budafokon a parókiának a Szentárdi termében és a parókia udvarán felállított sátrakban, interaktív helyeken lesz, gyermekprogramokkal, előadásokkal, zenével és liturgiával, természetesen ugye ez egy búcsú ünnepség, ahol 100-150 ember részvételére számítunk, étellel, itallal és hát Isten jelenlétével.
3: És ez pontosan mikor lesz?
4: Ez június 27-én szombaton. És ezzel búcsúzunk is. Föltámadt Krisztus.
3: Valóban föltámadt.
5: Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek.
6: A jogosultság nem más, mint befolyás. Cici Simpson írása. Lépjen be egy irodába hétfő reggel. Kattognak a billentyűzetek, pittyegnek az üzenetek. Folyik a versengés, amely udvarias mosolyok és negyedéves jelentések mögé rejtőznek. Minden hétköznapinak semlegesnek tűnik, csak munka. De nem az. Minden munkahely egyfajta templom, a maga sajátos istentiszteleti szokásaival. A sikert teljesítményértékeléseken dicsérik. A státuszt előléptetések és címek koronázzák meg.

0: Ágott a templomban, habozás nélkül felborította az asztalokat. Jézus nem veszélyként tekintett a befolyásra, amit kerülni kell, hanem feladatként, amelyet az atyától kapott. Pál apostol ugyanezt a szent bátorságot hordozta. Érvelt a zsinagógákban, de Atén piacán is, ahol az üzlet és az eszmék találkoztak. Később helytartók és királyok előtt állt, és bocsánatkérés nélkül beszélt Jézusról. Nem hírnevet vagy színpadot keresett. A kapott jogosultságával sáfárkodott. A célja ez volt, fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Ez nem elmélet. Ez a mi napi munkánk az irodában, az osztályteremben, a rendelőben, a tárgyalóteremben. Ha Isten megnyitott számunkra egy ajtót, ahol befolyásunk lehet, az nem véletlen. Nem azért kerültünk oda, hogy gyorsabban másszunk felfele a ranglétrán. Azért kerültünk oda, hogy az ő országát emeljük magasabbra. Jézus ezt a kovászhoz hasonlította. Csendes, rejtett, mégis megállíthatatlan. Az igazi befolyás nem hangerőből vagy láthatóságból fakad, hanem jelenlétből. Kiválóság a munkában, ami tiszteletet érdemel. Integritás, ami áldozatba kerül, mégis hitelessé tesz. Bátorság, hogy kimondjuk, mi a rossz, és megéljük, ami helyes. Türelem, hogy hűségesek maradjunk akkor is, amikor a változás fájdalmasan lassúnak tűnik. Dániel ezt tette Babilonban, József ezt tette Egyiptomban. Mindketten idegen rendszerekben éltek. Mégis Isten bölcsességét vitték a vezetés legmagasabb szintjeire. Nem kiabálva váltak jelentőssé, de nem is maradtak csendben, amikor az igazság hangot követelt. Hitük birodalmakat formált anélkül, hogy meghajoltak volna előttük. A piac ma is zsong a maga isteneitől, siker, kényelem, kontroll. De Jézus lelke éppen ebbe a bálványimádó zajba küld minket, mint az ő követeit. Ez a jogosultságunk célja. Az ő jelenlétét visszük be olyan helyekre, ahol különben sosem hangozna el a neve. Ezért, amikor kinyitjuk a laptopot, vagy belépünk egy megbeszélésre, emlékezzünk. Szent térbe léptünk. Dolgozzunk meggyőződéssel. Vezessünk integritással. Utasítsuk vissza a bálványokat. Hadd tűnjön ki a hitünk. Nem azért, mert hangos, hanem mert élő. A befolyás nem státusz kérdése. Felelősség. A kérdés nem az, hogy van-e jogosultságunk, hanem az, mit kezdünk vele. Mert bárhová küld minket Jézus, ott láthatóvá akar válni.
1: Heti útravaló, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján készült.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: A május 12-i aktuális című műsorunkban 8 óra 30 perctől hallható az örökimádásról készült interjúnk, melyet műsorvezetünk Patkoló Éva készített. Az örökimádás magyarországi szervezőjétől, Meggyesi Zsuzsától megtudhatjuk, hogy mi az örökimádás forrása, mik a gyümölcsei, és miért ez a legerősebb fegyvere a katolikusoknak a szellemi harcban. Május 14-én 21 óra 5 perckor ismét jelentkezik a Hit a művészetekben című műsorunk. Csányi László vendégei,

ezúttal Csányi Valéria, a Magyar Állami Operaház karmestere, karvezető, korrepetítor és Kassai István Liszt-díjas zongoraművész, érdemes művész, az Erkel Ferenc és a Hubay Jenő Társaság alapító elnökségi tagja, az MMA tagja lesznek.

0: Otthon a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallják.
1: Zajlanak az írásbeli érettségi vizsgák, a mai napon kerül sor a digitális kultúra, illetve énekzene érettségi írásbeli dolgozat megírására. Az elmúlt héten már lezajlottak azok az írásbelik, amelyek a legtöbb diákot érintik, magyar, matematika, történelem, idegen nyelv. Volt már korábban, hogy a középiskolai vagy akár a felsőoktatásba szóló felvételi eljárásról beszélgettünk, tematikáját tekintve ez is egy kicsit külön kiadás. A mai műsorunk fő fókusza az, hogy hogyan segítse a szülő, esetleg nagyszülő a diákot abban, hogy majd a szóbeli érettségi vizsgákra felkészüljön. A mikrofonnál a két műsorvezető,
2: Rugovszkiné Bodó Mária
1: és Lukovics Milán köszönti kedves hallgatóinkat, és hát éppen a te osztályod is ballagott, illetve érettségizik. Tulajdonképpen a gyereket így mi érinti meg egy ballagási ünnepségben? Meghatódtak-e, vagy hogyan él át ma egy diák egy ilyen búcsúzást a középiskolától?
2: Hát ez egy gyászfolyamat a gyerekek számára is, meg szerintem a tanár számára is, hogyha hosszabb ideig volt velük. Én már az elmúlt hónapban sokszor hallottam, hogy akkor most mekkora szenvedés van amiatt, hogy most lassan már vége van, úgy próbáltak fölkészülni erre. Azért mégiscsak a ballagás maga, az egy hála ünnep a szülők felé. Én ezt nagyon sokszor elmondtam nekik, hogy a szüleitek felé fejezzétek ki a hálátokat, hogy végülis 12 év van mögöttetek, jó, hogy ebben a gimnáziumban csak 6 év, de hogy mennyi mindent köszönhettek, hogy titeket így úgy amúgy mindenféleképpen támogattak, és ez egy családi ünnep. Tehát, hogy ettől függetlenül én is készítettem nekik egy búcsúajándékot, és meglepett az, hogy milyen aranyosan ezt ők rögtön a kis füzetkét elkezdték forgatni, és rengeteg reakciót kaptam rá, hogy ennek nagyon örülnek, meg sírdogáltak rajta. Tehát az volt az érzésem, hogy ez folyamatosan történik a búcsúzkodás egy fiatal számára az iskolájától. Nyilván a ballagás azért az előjele annak, hogy jön az érettségi, és akkor nincs annyi idő most busongani ezen, hanem hát készülni kell az érettségire.
1: Még azért nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy minden osztály számára ez egy ilyen gyász folyamat, vagy minden tanár számára. Lehet, hogy azért valahol már úgy állnak hozzá, hogy hát szép volt, jó volt, elég volt, vagy esetleg netán alig várják a gyerekek is a nagybetűs életet, vagy hát ahol egy kicsit feszültebbre sikerült a viszony tanár és diák között, ott a tanár is várhatja azt, hogy hát lezáruljon egy ilyen időszak. Nem tudom, a párhuzamos osztályokban is hasonló volt a hozzáállás, a légkör, vagy esetleg ott azért felfelüti a fejét az is, hogy hát azért eltöltöttünk itt ennyi időt, épp ideje befejezni.
2: Hát szerintem mind a kettő van minden osztályban igazából. Tehát, hogy minden osztályban van olyan, aki már nagyon várja, hogy hát a mögött hagyja ezt a köpeny, vedd föl a köpenyedet, miért vörösek a körmeid típusú folyamatos figyelmet, de mindenütt van olyan, aki ezt fölfogja, hogy az életének egy nagy szakasza, hogy ezekkel a barátaival együtt lehetett, és azt meg egy kicsit gyászolja. De hát a tanárok is ugyanígy vannak, hogy vegyesen egyrészt borzasztóan megkedveltük ezeket a diákokat, másrészt meg hát tényleg így van, hogy kinőnek minket. Tehát egyszerűen kinőnek minket, a szabályainkat, és az ember azt mondja, hogy hát most a tényleg a felnőttség ott van előttetek, úgyhogy hajrá!
1: Nyilván mindjárt rászorulunk a fejlődésünkben, hogy hát új és új körülmények közé kerüljünk, vagy közösségekbe, vagy új és új mestereket, példaképeket találjunk. Na de hát lezajlottak ezek a írásbeli vizsgák, amelyek minden diákot érintenek. Ezt hogyan vették, ezt az akadályt, vagy mennyire izgul ilyenkor egy diák? Hogy érezték a tieit, hogy ki tudták-e hozni magukból azt, amit elvártak maguktól? Mennyire volt számukra ez egy ilyen új szituáció, hogy te jó ég, hát én most érettségizni megyek?
2: Nagyon izgulnak a diákok. Nyilván mi is izgultunk, amikor fiatalok voltunk, és érettségére ültünk be. Mi egy imádsággal kezdtük a kápolnában hétfő reggel a magyar érettségi előtt, és akkor azt láttam, hogy jöttek más osztályokból is diákok, akik meglátták, hogy mi osztályunk elvonul a kápolna felé, akkor itt már csak az ima segít, kiáltja a diák, és akkor nagyon szép volt, hogy ott együtt tudtunk imádkozni. Én azt próbáltam sugallni, és szerintem ez a legfontosabb, hogy kicsit nyugodjanak meg, olvassák el a feladatot legalább háromszor, mert idő lesz rá, és értelmezzék, mert ez szokott a legnagyobb baj lenni. Úgyhogy volt is ilyen diák, aki egyszerűen nem hitte el, hogy 6 pontos feladat a magyar szövegértés végén, hol, ő azt nem látta. Tehát, hogy volt, aki egyszerűen egy egész feladatot nem vett észre. És ez az izgalom szerintem részben. Amúgy alapvetően szerintem sok más diák is novella elemzésre készült elsősorban. Az elmúlt időben ballada és novella volt fölváltva, és úgy számoltak a diákok, hogy leginkább arra kell készülni, hát verselemzés lett, úgyhogy lehet, hogy volt, akinek nehézségei voltak, de alapvetően olyannal nem találkoztam, aki üresen hagyott volna papírt, vagy kétségbeesve távozott volna. Tehát mindenki megpróbált valamit letenni az asztalra, és azt az 500 szót azt megírták.
3: Hát üdvözlök mindenkit, túl vagyunk az érettségi első 3 napján, nekem eddig volt egy emelt magyarom, és egy matek és töri közepem, és még holnap vár rám egy angol emelt. Én igazából nem nagyon izgultam rá erre az érettségire, végül is ez csak egy 12 éve bejelentett rövid dolgozat. Legjobban amúgy a töri középtől féltem, a magyarra meg a matekra szinte semmit nem készültem, meg a angolra se, de szerintem abszolút korrektek voltak a feladatlapok eddig, remélem majd holnap is az lesz, de nagyon meg vagyok elégedve, szerintem mind a 3 abszolút megoldható volt, szerintem amúgy egész jól is sikerültek, reméljük, és hát a...
4: Koncz Mihály vagyok, most jöttem ki a történelem érettségiről. Az elmúlt 3 napban nem igazán értek engem meglepetések, azt hiszem. Azt gondolom a feladat sorokról, hogy olyan tisztességesen lettek összeállítva, nem gondolom, hogy nehezebb lett volna az elvárhatónál, vagy könnyebb, bár a korosztályom véleményével szemben menve az például a magyar érettségének volt nehéz része is, de nem gondolom, hogy nehezebb lett volna, és egyáltalán nem tartom szivatásnak, sőt, inkább könnyűnek. Én egy picivel nehezebbet állítottam volna össze. Mindegy is, bár egyébként egyáltalán nem vagyok magyaros beállítottságú, a matematikai érettségi tegnap nekem tetszett, mert nagyon sok színű, sokfajta kérdés volt, sokfajta megoldási módszer. Azt gondolom reálisan fölmerte a középszinten érettségiző diákoknak a matematikához való érzékenységét, érzékét, hogy milyen különböző megoldások, gondolatokkal lehetett megoldani a magát a feladatsort. A mai történelmi érettségi pedig átfogó volt. Bevallom, az eszéktől én nagyon féltem, hogy olyan témákat kapok, mert rengeteg van szerintem, amiből nem tudtam volna jó eszét összeállítani, de legnagyobb meglepetésemre szinte csak olyat kaptam, amiről bármennyit tudnék beszélni, úgyhogy pozitív élmény volt nekem ez a 3 nap.
5: Szóval én Virsinger Bálint vagyok, és itt a 3 napos érettségi folyamatban most lett vége a törinek. Az első nap a magyarnál úgy érzem a mélyéről indultunk, a műveltségi résznél elég mély kérdések voltak, és úgy érzem, az én tudásom azért ennyire nem volt elmélyülve. A matek az nagyon jó, kiemelkedő teljesítmény lesz. Hát ez a töri meg szerintem valahol a kettő között jár. Nekem nagyon nehéz volt választani hogy melyik eszé páros válasszam, mert valahogy mindegyikhez úgy éreztem, hogy tudok, de lehet, hogyha más párosítás lett volna, az könnyebb lett volna.
6: Igen, most én csak a történelmi érettségről fogok beszélni. Hát én egy kicsit hamarabb befejeztem, mint kellett volna. Nagyjából egy óra 50 percet írtam. Nagyon jó flow-ba voltam. Az eszékhez pont 2 olyan témát kaptam, amit a legjobban tudok. Szóval az arra számítok egy jó
7: melyiket pont. Választottad, ha szabad kérdezni?
6: A céhek, és a Rákosi korszakot kell bemutassam. Majd a Rákosi diktatúrát, szóval szerintem azok jól mentek. Igazából, ami nem ment, az a 6-os és a 7-es feladat, az ott fogok a legtöbb pontot bukni szerintem, de nem akarok semmit se elkiabálni.
7: Először is nagyon jó érzés volt újra a saját iskolámban lenni, hiszen a tegnapi érettségit én emelt szinten a Móricz Zsigmond gimnáziumban végeztem el a matematikából, és az nagyon hideg és nehéz, szürke hangulatot nyomott az emberekre, hogy nem a otthon, édes otthon iskolájában írja az ember, és nem nem a legjobb barátai mellett ülve. Így ez a történelmi érettségi nekem egy nagyon pozitív és nagyon izgalmas, jó hangulatú dologként indult. Kaptuk a feladatlapot, és már írtam, és tényleg egy ilyen flow, amit te is említettél, nagyon csak úgy kifolyt az ember kezei közül a tudás, és ez nagyon jó érzés volt így dolgozni. Tehát egy...
6: Ne köbáljunk el semmit, nem, hogy bármire.
7: Jó, ez is igaz, de én is befejeztem egy 2 óra alatt a 3 helyet, szóval...
6: Igen, ez könnyebb volt, mint a magyar vagy a matek.
1: Na és akkor hát előttünk a szóbeli, úgyhogy ez egy nagy erőpróba, hogy ott a gyerek hát tud-e önállóan készülni, és hát szülő, meg nagyszülő akár, hát jól teszi azt, hogy ez nem veszi készpénznek, hogy a gyerek ezt a 3 hetet, ezt vagy 4 hetet, ezt olyan teljesen önállóan, felelősségteljesen és hatékonyan tudja tölteni. Te így hogyan készítetted föl erre a gyerekeket, vagy esetlegesen a szülőket?
2: Én most inkább téged kérdezlek, hogy milyen ötleteket tudsz adni szülőknek, mert igaziból, amit én ötleteket adtam a szülőknek, azt tőled vettem. Hogy hogyan is tud egy picit a szülő inspirálólag mégis csak jelen lenni annak a gyereknek az életében, aki egyébként már nyilván önálló. Nagy valószínűséggel 12-ben már nem a szülő fogta a kezét a gyereknek a tanulással kapcsolatban, de mégis, hát hogy mi mindent fogadjon meg az a diák, és mit ne tegyen.
1: Ugye az érettségi vizsga azért abból a szempontból nehéz, hogy több tantárgyból kell ott számot adni egyszerre. Ugye főleg, aki emelt szinten is érettségizik, az emelt szintű vizsgák azok előbb vannak, mint a középszintűek. Na most egy egyetemista is azért nagyon sokszor úgy tanul, ugye, hogy a következő vizsgára. Nagyon nehéz azért úgy készülni, hogy ott van előttem az a szóbeli vizsga, ami ugye ráadásul a továbbtanulás szempontjából nagyon sokat jelent, mert hát az az emelt szintű szóbeli vizsga, és hogy csak utána, de már nem olyan nagyon sok idővel utána viszont a középszintű szóbeli kerül sorra, ahol viszont meg 3 vagy 4 tantárgyból is szerepelni fog a gyerek. Hát aránylag sok tételt azért mégiscsak ottan tudnia kell. Szóval ez a nehézsége ennek a megpróbáltatásnak, de aki nem érettségizik emelt szinten, mert hát nyilván ilyen diák is sok van, hát annak pedig tényleg akkor a legtöbb tantárgyból, hát ugye a matematikát kivéve, szinte minden tantárgyból szóbeli vizsgája is lesz, tehát hogy ott akár 100 tétel is sorakozik előtte, amit, hát, amiről neki számot kell adnia. Ugye ez az időszak, hogy ő az idejét 3 vagy 4 héten át beossza, ez mindenképpen első ilyen időszak. És ez nem tagolja úgy, mint később az egyetemen a vizsgai időszak, hogy ott van neki 4 vagy 6 vagy akár több vizsgája is, és akkor azt ott előtte neki valahogy le kell adni a jelentkezéseit a egyetemi elektronikus rendszerekben, tehát akkor ő már úgy megy neki ennek az időszaknak, hogy pontosan tudja, hogy az egyik vizsgára 3 napja van, a másikra 1 hete van, és akkor ez így hát lefedi nagyjából ezt a vizsgai időszakot, hanem itt hát sok gyerek csúszik bele abba, ugye, hogy hát ráérünk arra még, hát ma még pihenek. Ma még ez van, az van. Jaj, visszamegyek az iskolába, mert lesz, nem tudom, konzultáció, vagy találkozunk az osztálytársakkal, vagy ez, vagy az. Egy csomó időt ezzel el lehet szúrni, és ugye az a másik probléma, hogy aztán utána akkor meg túl sok jut egy napra, kapkodás lesz a vége, amiből idegeskedés, feszültség keletkezik, tehát hogy nem tudja a gyerek olyan könnyedén ezt hát jó szívvel, ottan akkor már foglalkozni ezekkel a tételekkel. Még amihez úgy áll hozzá, hogy azért ebből ki tudnék hozni valami jót, azt is már csak a cseptében fogja átnézni, esetleg bizonyos tételekre nem jut ideje. Tehát ez, amire a szülőnek szerintem, vagy nagyszülőnek érdemes odafigyelnie, az, hogy próbálja meg kísérni ezt a folyamatot, odafigyelni rá, megbeszélni esetleg a gyerekkel, hogy a gyerek milyen stratégiával áll hozzá, és akkor nagyon sokszor azt látjuk, hogy hát gyakorlatilag semmilyennel. Ahogy mindjárt itten 2 fontos kifejezést mondok. A másik, amire nagyon figyeljen oda szerintem a szülő, nagyszülő esetleg, hogy ne legyen olyan tétel, amivel a gyerek nem foglalkozik. Azért tételezzük fel, hogy húzza a gyerek a tételt, és hogy minden tétel ott van, és nincs sorba rakva, vagy nem tudom, nem lehet azt előre kiszámítani, hogy most mit húz az a gyerek, és azért ezzel együtt hát sajnos újra és újra előfordul az, hogy egy-egy gyerek hát kihúz olyan tételt, amivel ő nem foglalkozott, és ráadásul nem csak, hogy nem foglalkozott, hanem fogalma sincs úgy igazából róla. ez roppant kellemetlen. Ugye azt is jó, hogyha tudja még a szülő, hogy az érettségén igazából, amit a gyerek tud, azok az úgynevezett témakörök. Mondok egy egyszerű példát, mondjuk történelemből az egy témakör, gondolom én nem vagyok történelem szakos, hogy mondjuk 1848-49 forradalom és szabadságharc. Mondhatja a gyerek magának akár, hogy 10 percet mindenki tud beszélni a szabadságharcról. Ez igaz, de nem ez a feladat. Az a feladat, hogy, tehát ez egy konkrét feladat, ami ott van azon a tételen, amit ő kihúz, amit nem tud előre, például az, hogy mutassa be a Habsburg ház trónfosztásának az előzményeit és következményeit a szabadságharc történetében. És akkor neki erről kell beszélni 10 percet, tehát ott nem lehet elkezdeni szövegelni, nem tudom, Jelasicsról, meg Windisch-Grécről, meg egyebekről, és ezen szálon keresztül neki be kell mutatni azt, hogy ő tulajdonképpen mindent tud a szabadságharcról, de abból most kiemeli azt, ami ehhez a kérdéshez tartozik, és ezt logikusan elrendezve, fölépítve ő 10-12 percben össze tudja foglalni. Ez nem olyan könnyű feladat. Tehát, hogy néha a gyerek nem érti azt, hogy hát ő 10-12 percet beszélt, nem szakítják félbe, mert ez nem egy középiskolai felület, és akkor utána, hát hogyha ő ott nagyon, nem tudom, mellé beszélt így úgy, hát akkor lehet, hogy föltesz a tanár 2 kérdést, letelt az idő, és kap a 50 pontból mondjuk 30-at. Tehát, hogy az nagyon jó, hogyha a szülő már előre tudja azt is, hogy ez egy fontos visszajelzés lehet arról, hogy a gyerek hogyan tudta kihasználni ezt az időszakot, amiben ő a szóbeli vizsgára fölkészül, illetve hogy nem az a feladat, hogy 10 percig folyamatosan beszéljen, tehát magyarán szólva az a pontszám, amit kap, az valami nagyon fontos visszajelzés lehet arról, hogy ő azt a rendelkezésére álló időt, azt ő hogyan tudta felhasználni, hogyan tudta azt a konkrét feladatot, amit ott kihúzott, azt elvégezni. Tehát, hogy néha aztán van ebből feszültség, gyerek elégedetlen a pontszámmal, akkor ugye, hogy akkor reklamál, vagy nem tudom én mi, és hát igazából túl sok reklamációra nincsen mód az érettségében. Tehát, hogy ha csak ott valami kifejezett jogtalanság nem történik, ami általában nem szokott történni, akkor pusztán az, hogy a gyerek kevesli a kapott pontszámot, arra nem lehet fellebezni. Na most a szülő azért jó, hogyha ezeket tudja, hogy hát kérdezzen bele a részletekbe. Mi volt pontosan a feladat? Mit mondtál? Mit kérdeztek tőled? Ott a tanár nem értékeli szóban a feleletet, tehát azt a pontszám értékeli utólag. Ugye ezzel kapcsolatban, még az írásbelikkel kapcsolatban volt egyszer egy nagyon érdekes eset a én igazgatói praxisomban, hogy megkaptuk az emelt szintű írásbeli eredményeket, ugye? És az egyik gyerek egyébként a történelemről volt szó. Hát nem is tudom, hogy ott a történelem emelt szintű szóbeli eredményeket kaptuk meg, tehát amelyek ugye nem nálunk zajlanak, hanem egy másik iskolában, független bizottság előtt, nem tudom, 50 vagy 60 pont, nem tudom mennyi az, amit ott a gyerek kaphatott, és hát megdöbbenésünkre kapott a gyerek 8 pontot. Hát nagyon keveset magyarul. Kicsit olyan gyerek volt, akinek hát így mondjuk azt, hogy megalszik a tej a szájában, vagy valami, tehát, de hát, hogy történelemben egyébként jó volt, és hát mondta a tanára, hogy ő ezt nem tudja elképzelni, ez nem érti. És akkor én is kikérdeztem a gyereket, hogy pontosan, hogy mi volt a feladat, milyen tételt húzott, mit mondott, részletekbe menőek, mit kérdeztek tőle, és hát nagyjából így a tanárával együtt, hát arra juthattunk, hogy itt valami adminisztratív hiba történhetett, és erre hivatkozva hát fordultunk az emelt szintű érettségi bizottsághoz, és kiderült, hogy egyszerűen két gyereknek a lapját, a nevét összecserélték, és hogy 50 pontot kapott ez a mi diákunk. Most ugye elképzelem azt, hogy egy másik diák, aki gondolta azt, hogy hát ez elég rosszul sikerült ez a felelet, annak kijött, hogy 50 pont, és aztán hát akkor utána, amikor nyilván korrigáltak, akkor a mi diákunk megkapta az 50 pontot, hát a másiknak megjutott a 8. Na de hát ezt akarom a szülőnek is mondani, hogy ezekben a részletekbe kérdezzen bele. Na de visszatérve, hogy mi a két fontos dolog, amit meg kell beszélnie szerintem szülőnek így az írásbelik után a gyerekkel, vagy hogyha a nagyszülőnél tanul, mert ilyen is van. Tehát az egyik az a tanulási terv. Tehát, hogy erre amennyi rendelkezésre áll idő, 3 hét, 4 hét, erre a gyerek ossza el, hogy azt a tétel mennyiséget, amivel neki foglalkoznia kell, mondjuk 100 tétel, melyik nap melyikkel fog dolgozni. Valószínűleg nem az a szerencsés, hogyha most minden nap egy tantárgyból 5-5, és akkor amikor azzal végez, akkor kezdi a másik tantárgyat, mert hát akkor nyilván úgy fogja érezni, hogy mire megtanulta a másik tantárgynak a tételeit, addigra az elsőt elfelejtette. Nem tudom, hogy milyen arányban van mondjuk magyarból vagy történelemből a középkori irodalom vagy az ókori történelem. Lehet a tételeket keverni is. Ne foglalkozzon annyit a, nem tudom, ókori vagy középkori történelemmel, hogyha az nem érdekli, hogy már megunja, hanem akkor hát vegyen egyet az ókorból, vegyen egyet az újkorból. Tehát, hogy valahogy a gyerek kombinálja össze azt, hogy mindennapra jusson olyan tétel, amit nem szeret, amit un, jusson olyan, amivel szívesen foglalkozik, és hát számszerűen meg hát azt egyszerűen ki lehet számolni, hogy ahhoz, hogy legyen azért egy-két tartaléknap, legyen a végén egy kis idő az ismétlésre, tehát hogy akkor egy napra, nem tudom, öt tétel, vagy mennyi jut. Ez a tanulási terv. És hát utána a másik fontos dolog, ugye a napi penzum, tehát hogy valahogy a gyerek, hát annak lehetőleg reggel. Biztos, hogy nem fog olyan korán fölkelni, mint amikor iskolába ment, de hát azért reggel álljon neki szépen annak a tanulnivalónak. Találkozunk időnként olyan gyerekekkel, akinél akkor ilyenkor felborul a teljes napi rend. És akkor gyakorlatilag majd délután elkezdem, majd este, és akkor meg is ideologizálja, hogy hát éjszaka én zavartanul tudok tanulni meg akkor. És akkor aztán utána az lesz, hogy hullafáradt, meg nappal nem pihen rendesen, akkor utána éjszaka nem tud tanulni, tehát hogy felborult napi renddel, de nem most kéne kísérletezni. Szóval a napi penzum, kezdjünk hozzá a munkának lehetőleg reggel, és hogyha az délutánra befejezte, akkor utána élvezze a szabadidőt. Persze, nyilván lehet, hogy 5-6 órát nem tud ő a könyv fölött ülni, de hát akkor közben mozogjon. Esetleg még annyit érdemes szülőnek, nagyszülőnek tudatosítani, hogy azt a gyereket a szóbeli vizsgára el is kell indítani. És hogy ilyenkor nyilván megvan az izgalom, mint hogy az írásbelinél is, az a nehézség, hogy ha 100 tétellel foglalkozott valóban, akkor utána nagyjából úgy fogja érezni, hogy de hát egyiket se tudom. Picit nyugtatni kell itt is a gyereket, hogy ettől ne ijedjen meg. Van felkészülési idő, senki nem tud az aktív memóriájában tárolni 4 vagy 5 tantárgynak a tételeit, tehát hogy azért van a felkészülési idő, hogy ott eszünkbe jusson. Ha a gyerek nem görcsösen nem izgul, akkor kérdésből, a segédanyagokból, a kis idő, amíg összeszedi magát, el fognak kezdeni eszébe jutni a dolgok, próbálja azokat szépen ottan lejegyzetelni magának, elrendezni vázlatszerűen, miről kell beszélnie. Tehát, hogyha a gyerek szellemi kapacitása az nem arra megy el, hogy jóságos ég, én most érettségizem, és most mi lesz, hogyha ez nem úgy sikerül, hanem arra koncentrál, hogy foglalkozott mindegyik tétellel, eszébe fog jutni, mi is volt ott, szépen jönnek elő, az agy így működik, hogy előhívja a mélyebb rétegekből ezeket az információkat, akkor azt el fogja tudni mondani szépen, és akkor hát valamilyen pontszámmal majd értékelik az ő teljesítményét, de ez a gyerek számára lehet, hogy új, hogy úgy megy vizsgázni, hogy egyáltalán vizsgázni megy, és úgy megy vizsgázni, hogy hát ez az érzése, hogy te jó ég, hát nem tudok semmit. De hát a többi gyerek is így van, nincs ezzel probléma. Ez nem azért van, mert nem készült föl, vagy mert buta, hanem nyilván nincs az aktív memóriában minden. Rászánja azt a fölkészülési időt, és akkor majd szépen minden elő fog jönni.
3: Szóbeliről pedig annyit, hogy tervet, hát valószínűleg fogok készíteni, ilyen tanulási tervet, hogy jobban be tudjam osztani az időmet, főleg amúgy a magyar emelt tételek azok, amik nehezebbek, a törik tételeket már megtanultuk így a tanárnővel nagy részt, de most biztos, hogy a következő héten én ki se fogom nyitni a könyveimet, és egy csomó olyan dolgot fog bepótolni, amit az utóbbi időben nem tudtam megtenni. Aztán majd imádkozom, hogy jó tételeket húzzak a szóbelim.
4: Hogy hogyan tervezek fölkészülni a szóbeli érettségikre? Na most ugye el kell dönteni, hogy az emeltről vagy a középről beszélek. Az emeltre nyilvánvalóan nagyon laposan föl fogok készülni, és mivel a középérettségik már az emeltek után jönnek, ezért már nem lesz semmi okom arra, hogy ne készüljek rájuk. Nem tudom azt mondani, hogy az emeltre kell készülnem. Ennek következtében azt gondolom, hogy életem utolsó magyar és történelem vizsgájára becsülettel fölkészülök.
5: A szóbeliket meg nagyon nem várom. Úgy fogok készülni szerintem, még nincs nagy tervem. Az az egyetlen terv, hogy először ezt a írásbeli részt ki kell pihenni, szóval erre biztosan szánok egy hetet. Aztán nem tudom, mennyi idő van a közepek meg az emeltek között. Az emeltek nyilván valamennyivel fontosabbak lesznek. Azokat próbálom majd előtérbe helyezni, de nem tervezem elhanyagolni egyik középszintű szóbeli tételemet sem.
1: Úgyhogy hát akkor ennyi fért a mai műsorunkba. Mindenkinek sok sikert kívánunk a fölkészüléshez, és hát szülőnek, nagyszülőnek pedig, hogy beszélgessen a gyerekkel, figyeljen oda, kísérje ezt a folyamatot. Köszönjük kedves hallgatóink figyelmét, elköszön a két műsorvezető.
2: Rubovszkiné Bodó Mária
1: és Lukovics Milán.

0: Otthon a családban kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.
1: Híreink következnek.
2: 14. Leó pápa banki ügyeit intézte volna Chicagóban. A Loretói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária rádiói Mariaton néven közösen gyűjtenek adományt. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa megválasztása után az Egyesült Államokbeli bankjába telefonált lakcíme megváltoztatása miatt, de nem hitték el neki, hogy a katolikus egyházfővel beszélnek. A pápa az összes biztonsági kérdésre válaszolt, de az ügyintéző szerint ez nem volt elegendő, és kérte, hogy személyesen keresse fel a bankfiókot. 14. Leó azt válaszolta, hogy nem hiszi, hogy erre van lehetősége. Változtatna valamit a helyzeten, ha azt mondanám, hogy én vagyok a pápa, kérdezte az egyházfő. Erre az ügyintéző letette a telefont. Írta a vasárnap.hu. A történetet Tom McCarthy amerikai pap idézte fel, akinek beszámolója a videó bejárta az internetet, és 14. Leó pápává választása első évfordulójára érkezett meg Rómába. Tom McCarthy amerikai pap az Ágoston rendben szolgál, és közeli baráti kapcsolatban áll Robert Francis Prevosttal, aki 2001 és 2013 között a rend első számú vezetője volt. Néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéjén hazánk sok templomában a szép népének, a Loretói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágbaborulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonz kasztíliai király kapcsolta össze a májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekekkel magasztalta Máriát. A Loretói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén elimádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét éve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről. A Felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási költségei már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói család tagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én 7 órától 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-44-30-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha hozzájárul ön is anyagilag vagy imáival az összefogáshoz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te
0: lelkeddel. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Mári Rádió Gogol utcai szerkesztőségének kápolnájából, Délvidéken, Erdélyben, Felvidéken és a határokon belül is. Ma egyébként az Anyaszentegyház megemlékezik boldog Salkaházi Sára vértanúról is. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és tüdeget testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Irgalmas Istenünk, rendelésed szerint megöljük húsvét szent ünnepét, attól gyümölcsöző erejét mindenkor érezzük. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Pál éjszakai látomása után Troászban tengerre szálltunk. Megérkeztünk Szamotrákiába, majd másnap Neapolisba, innen meg Filippibe, amely Macedónia ezen részének legjelentősebb városa, kolóniája volt. Néhány napig ebben a városban maradtunk. Szombaton kimentünk a város kapuján kívül a folyóhoz, mert úgy tudtuk, hogy ott van az imádság helye. Letelepettünk és beszélni kezdtünk a körénk gyűlt asszonyokhoz. A hallgatóság között volt egy Lídia nevű, istenfélő, bíboráros asszony, Tiatira városából. Ennek az úr megnyitotta a szívét, hogy figyelemmel hallgassa Pál szavait. Háza népével együtt megkeresztelkedett, és utána így rimánkodott. Ha véleményetek szerint az Úr híve vagyok, térjetek be házamba, és ott vegyetek szállást. És erővel rá is vett minket erre. Ez az Isten igéje.
2: Isten.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz. Eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik. Ő majd tanúságot tesz rólam. Ti is tegyetek tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból? Sőt, eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek. Így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim, a Jézusnak a búcsú beszédéből olvasunk részleteket itt a húsvéti időszak utolsó heteiben, de ezeket a címeket később írták bele a Szentírásnak a különböző kiadásaiba. Az eredeti szövegben nem voltak ilyen szakasz vagy fejezet címek, és igazából ez nem is igazi búcsú beszéd. Sem a műfaját tekintve, hát sem pedig a tartalmát tekintve, hanem a zsidóknak a húsvéti vacsoráján, hát ez szokás volt, része volt ennek a szertartásnak, hogy ott a legfiatalabb résztvevő, egy gyermek megkérdezte a családfőt, hogy mi történt velünk ott Egyiptomban, amit most ünneplünk. Tehát azt, ami sok száz vagy ezer évvel korábban történt, azt magukra vonatkoztatták, és ezt magyarázta el a családfő. És Jézus tulajdonképpen hát a húsvéti vacsorának ezt a beszédét mondja el, csak hát más értelmezést ad az aktuális eseményeknek. Azt mondja, hogy az igazi szabadulás az itt zajlik, az igazi átvonulás a földi életből, az örök életbe. Tehát ezért sem igazi búcsú beszéd, másrészt azért sem, mert nem arról van szó, hogy milyen szép volt együtt, és hát milyen fájó, hogy el kell válnunk, és hogy hát majd mihez kezdjetek nélkülem, hanem pont arról beszél Jézus, hogy hogyan van ő jelen a későbbiekben. A két kis szakaszból áll ugye ez a mai részlet, amit olvastunk, az első a vigasztalóról szól. Az atyától küldök, az igazság lelke, az atyától származik. Ezek nagyon fontos, súlyos kifejezések. Először is, ugye ezt a vigasztaló szót, hát nem kell azért nagyon túl értelmeznünk. A János evangélium egy olyan kifejezést használ, ami hát ilyen pártfogót jelent. A korabeli ilyen bírósági eljárásokban nem volt ügyész, meg védőügyvédnek hasonlók, hanem hát akit megvádoltak, az vagy magát védte, vagy megkérhetett valakit, aki hát segített neki a védekezésben. A lényeg az, hogy a Szentlélek az nem valami isteni erő. Nem egyszerűen valami elvont dolog, hanem hát leginkább azzal írható körül, hogy személy. Persze nyilván Isten más, hogy személy, mint mi vagyunk, de mégis azt mondjuk, hogy az emberi személy az, amiben mi leginkább hát hasonlítunk Istenhez, vagy hát amikor azt mondja, hogy a teremtés könyve, hogy Isten ember teremtett a saját képére és hasonlatosságára, akkor hát Isten persze nem ember, emberré lett Jézusban, de ugyanakkor mégis valamiben hasonlítunk rá, és hát hogy ez, hogy miben, leginkább az, hogy személyiségünk van, kapcsolatokra vagyunk képesek, és így tovább. Tehát ugye a Szentlélek az nem egy isteni erő, vagy ős elv, vagy nem egyszerűen csak valami fajta isteni kegyelem, vagy hatás, hanem hogy valódi személy az egy Istennek a része, és hát persze fontos ez a részlet a Szent Háromság gondolatának a kifejlődésében. A másik, hogy az atyától származik. Aztán érdekes, hogy a hitvallásunkban, ugye amikor elmondjuk a hiszek egyet, akkor már azt mondjuk, hogy aki az atyától és a fiútól származik. És hát aztán még később, ugye hát ez az a negyedik század, és akkor a 1054-ben pedig a nagy egyházszakadásnak, kelet és nyugat egyháza elszakadásának, hát az egyik oka lesz ez, hogy most akkor az atyától származik, vagy az atyától és a fiútól. Na hát, miről van itten szó? Az, hogy az első századoknak az egyik hát tévtanítása volt az arianizmus, amely Jézus nem tekintette valóságos Istennek. És azért, hogy Jézusnak az istenségét, az atyával való egylényegűségét, egyenlőségét hangsúlyozzák, ezért beletoldották utólag a hitvallásba azt, hogy nem csak az atyától származik, hanem az atyától és a fiútól. És a keleti egyház hát ma is csak úgy mondja a hitvallást, hogy az atyától származik. Na most, hát most akkor ez mennyire jelentős ez a kérdés? Nem annyira, hiszen a latin szöveg az ugye azt mondja, hogy ex patre et filio quae. És az az érdekes dolog, egy kis nyelvészkedés, hogy a latinban háromféle módon fejezik azt ki, hogy és. Az egyik szó az et, a másik ez a utólag oda vigyeztet kve, és a másik, az, vagy a harmadik, az megint a két szó közé tett atque. Mit jelent ez a három szó? Az egyik az azt jelenti, hogy mellére, valódi mellérendelés. Tehát ugye megnézzük Rómában a csatorna fedőket, akkor SPQR, ezt a négy betűt látjuk rajta, ami nem egyszerűen csak az ABC-nek egy négy egymást követő betűje, bár véletlenül éppen az, hanem azt rövidíti, hogy Senatus Populusque Romanum. Vagyis, hogy szenátus és római nép, így mondanánk ezt, de nem azt mondja, hogy Senatus et Populus Romanum. Az mellérendelést jelentene. Hogy a szenátus és Róma népe egyenrangúan hozta meg azt az anyagi áldozatot, hogy Rómában csatornát építettek. A másik, a kve, hát az a mellesleg, a futottak még. Tehát, hogy ki csinálta a csatornát Rómában? Hát a szenátus. Na jó, mellesleg az a római nép is. És az atque, az pedig a bezzeg, de még inkább. Tehát azt mondaná, hogy szenátus atque populus romanum, az azt jelenteni, hogy szenátus, na de hát főleg a nép, hát ő adózott, ő fizetett. Tehát ez a filioque, ez pont azt fejezi ki, hogy hát az atyától származik. De hát a fiú küldi, vagy hát jó, hát a fiú is valamiképpen. Tehát, hogy nem egy lényegi teológiai kérdésről van itten szó. Voltak olyan teológiai viták, amelyek lényeget érintettek. Például az, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Az sokkal lényegesebb kérdése a hitünknek. Ez a úgynevezett filioque vita, ez inkább csak a teológiai megalapozását, vagy ürügyét szolgáltatta annak az 1054-es egyház szakadásnak, amelynek hát sokkal inkább politikai, vagy hát egyszerűen történeti okai voltak, hogy már úgy nőtt az egyház, és annyira nehézkes volt ott kapcsolattartás, ugye nem volt internet, meg egyéb repülőgép, hogy hát gyakorlatilag külön utakon járt már kelet és nyugat egyháza. De a lényeg az, hogy hát itt ugye így szerepel a János evangéliumban, hogy a lélek, aki az atyától származik, de hát legalább lássuk azt, hogy akkor ez nem egy ilyen központi, hitbeli kérdés, amit akkor a mi hiszekedjünk, az így fogalmaz meg, hogy az atyától és a fiútól származik. Ennél lényegesebb dolgok is vannak. Következő ugye az, hogy tanúságot tesz rólam, ti is tegyetek tanúságot rólam. Na most, akkor ki tesz tanúságot? Hát az ember tesz tanúságot a másik embernek. A lélek az belülről erősíti a hívő embert. Ugyanakkor a hívő embernek a tanúságtétele, az evangelizáció, az akkor is a Szentléleknek a műve, akkor is isteni kezdeményezés, hogyha éppenséggel emberek hajtják végre. A sikere is nem elsősorban az emberi fölkészültségem vagy ügyességem múlik, hanem hát az Úristen kezdeményezésén, és hogy hát a célszemély azt befogadja-e. Ugye itt van egy érdekes kritérium még, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Hát amit később olyan fontosnak tart az egyház, hogy ugye ez megismétlődik az apostolok cselekedeteiben is, hogy olyas valakit akarnak Júdás helyére választani, akik János keresztségétől fogva ugye velünk együtt tanúskodnak a föltámadásáról. És hát az elmúlt 2000 évben is az egyház tanúságtételének ez a folytonossága, hát ez az, ami ma is fontos a számunkra. Nem valami más Krisztust követünk, hanem hát azt, akit az apostolok megismertek, és ami tudást, ismeretet továbbadtak. Aztán a következő bekezdés ugye az üldözésekről szól. Hát nyilván ez, itt is minden egyes mondat rászorulna az értelmezésre, elemzésre, de hát mindenre nincs idő egy ilyen kis elmélkedés keretében, úgyhogy jó azt látnunk, hogy Jézus megmondta előre, ez az egyik. A másik, hogy amikor ezt megírták, akkor ez már az ősegyház számára valódi tapasztalat volt. Az első század végén a zsidóság így kiközösítette intézményesen is a keresztény közösségeket, tehát hogy ez nem egyszerűen csak az egyénnek a szintjén, vagy a helyi szinten történt meg, hanem az intézményes zsidóság is elutasította a keresztényeket, kizárta a zsinagógából, és hogy tulajdonképpen aki ezt teszi, az azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek, de Jézus azt mondja erre, hogy nem baj, amikor eljön az óra, akkor eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek, tehát hogy tulajdonképpen Jézusért vállalni ezt a sorsot, az nem tragédia, nem Isten feledkezett el az emberről, aki ottan szenved, hanem hát miattam teszik ezt veletek, mert nem ismerik az atyát, sem engem. Úgyhogy a vértanuknak a lelkületéhez ez mindig is hozzátartozott. Amen. Testvéreim, kérjük mennyei atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal.
2: Hogy egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy az egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről. Hogy mindnyájan az odafönt valókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben. Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon.
0: Jóságos mennyei atyánk, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk Krisztus a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen, a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretéreit dicsőségének, mindannyiunk és az egész Szent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat újongó egyházattól, amelynek most ilyen nagy örömet okoztál. Add, hogy egykor az örök boldogságot is élvezze Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a lelkeddel.
0: Emeljük fel szívünket.
2: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert odaadta értünk életét, a régi áldozatok helyett kereszt

0: Valóban szent vagy, és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Irgalmas atyán, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Megemlékezünk tehát szent atyán Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Minket pedig, akiket meghívtál asztalodhoz, erősíts meg, Urunk, az egységben, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, minden püspökkel, pappal, diákonussal és egész népeddel együtt. Add, hogy a te útjaidon járva a hitben és a reményben örömet és bizalmat sugározzunk a világra. Emlékezzél meg, Urunk, testvéreinkről, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül csak te ismereted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, az apostolokkal, a vértanukkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert éld az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységet.

0: Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És az
0: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az emelkem.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök életre szóló misztériumaiddal megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőülő test romolhatatlan feltámadására, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Köszönjük szépen minden kedves hallgatónknak, hogy bekapcsolódtak Szentmise közvetítésünkbe, az egész magyar nyelvű hallgatói családnak. Imádkozzunk továbbra is egymásért. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek. A Szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen.

0: Katona István püspök atya összeállítása következik a nap szentjéről.
1: Boldog salkaházi Sára, szőz és vértanú. Nagy örömmel ünnepeltük salkaházi Sára szociális testvér boldoggávatását Budapesten, a Szent István bazilika előtti téren 2006. szeptember 17-én. A boldogávatást Erdő Péter bíboros úr végezte 16. Benedek pápa megbízásából. Ezen a csodálatos eseményen sok ezer magyar testvérünk vehetett részt, akiknek csak kis része juthatott volna el Rómába, ha a boldoggávatás ott történik. Családias, bensőséges és kegyelmekben kétségtelenül nagyon gazdag esemény sorozat volt egész napon át minden katolikus hívő számára, de a nem katolikus magyar testvéreink számára is. Salkaházi Sára 1899. május 11-én született Kassán. 1929-ben Budapesten belépett a Szociális Testvérek Társaságába, ahol fogadalmakkal teljesen Istennek szentelte életét. Örök fogadalmi jelmondata: Alleluja, ecce ego mitte me, magyarul Alleluja, itt vagyok, engem küldj. Krisztus iránti szenvedélyes szeretete fejeződött ki nagylelkű apostoli buzgóságában. Sokirányú szociális, mozgalmi és írói tevékenységet folytatott. Részt vett az üldözöttek mentésében a II. Világháború idején. 1943-ban tudatosan felajánlotta életét a társaságért, különösen a gyengékért, betegekért, azon esetre, ha egyházüldözés, a társaság és a testvérek üldözése következne be. Részlet naplójából. Ó fölséges Szent Háromság! Legkegyelmesebb Atyám, aki engem végtelen szeretetedből megteremtettél, s jóságos irgalmadból gyermekeddé fogadtál. Ó édes Jézus Krisztusom, aki szent véreddel engem megváltottál, s végtelen jóságodból jegyesednek választottál. Ó drága Szentlélek, aki kegyelmek bőségét zuhogtatod rám, s aki nekem méltatlannak a hivatás kegyelmét és a társaságot ajándékozta, ó legteljesebb Szent Háromság, én ma a társaság és a testvérek iránti hálából és szeretetből felajánlom magam, mint a társaság áldozatát. 1944. december 27-én elhurcolták, és menekítettjeivel együtt a Dunába lőtték. Sára testvér naplójából idézek. Életünk tele van zajjal, lármával, kapkodással, sietéssel, idegességgel, gonddal, bánattal. Annyi mindenre van szükségünk, s amire szükségünk van, azt olyan nehezen tudjuk megszerezni. Annyi mindent szeretnénk, és sok-sok vágyunk teljesülhetetlenül hull a semmibe. Olyan sok minden sarkal előre, és olyan sok akadály kerül utunkba. Rohanunk és kifáradunk. Kifáradunk, és nem tudunk pihenni. Tuk in altum, evez a mélyre, a mély vizek fölé. Ott nyugalom, béke, csend, áldott csend, szent csend fogad. Menj a templomba a tabernákulum elé. Ott Krisztus vár az ő békéjével, az ő csendjével, az ő édes szent szívével. Előtte nem kell sírnod, könnyek nélkül is megvigasztal. Nem kell erőért könyörögnöd, kérés nélkül is meghallgat. Csupán csak meg kell jelenned előtte. Tédre kell omlanod, s bele kell felejtkezni egy kicsit a csendbe, hogy ő megszólaljon. Ugyancsak Sára testvér naplójából egy másik részlet. Jézus lábaihoz ülni és hallgatni, mit mond. Itt ülök a kápolnában, a tabernákulum ajtaja nyitva, és benne van Jézus. Nézek Jézusra, az édes, drága Jézusra. Mit mond Jézus? Ezt mondja, add nekem szívedet, légy egészen az enyém, szeress nagyon engem, akard egész szívvel, amit én akarok, még ha nem érted, akkor is. Légy békés, légy gyermek, és egyben légy erős ember. Szívben szemben gyermek, akaratban ember. Szeresd nagyon az embereket. Mindenkiért meghaltam, a júdásokért is. Boldog Salkaházi Sára emléknapján a Szentmisében így imádkozunk. Mindenható örökisten, te boldog Sára szűz és vértanú, neked szentelt életét mártíromsággal koronáztad meg. Kérünk engedd, hogy hirdethessük a szegényeknek az üdvösséget, a raboknak a szabadulást, a szomorúaknak az örömet. Krisztus a mi Urunk által. Áldozás utáni könyörgésünk pedig így hangzik, a mai ünnepet örömmel megülve részesültünk mennyei ajándékodban, Istenünk. Add meg, kérünk, hogy mi, akik ezzel az áldozati lakomával fiat halálát hirdetjük, a szent vértanúkkal együtt fiad dicsőséges föltámadásának is részesei lehessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Boldog Salkaházi Sára vértanú, könyörögj érettünk, könyörögj az egész magyar népért.

Gondolatok a májusi életigéhez. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Küldetésünk arra szól, hogy a feltámadott életét, vagyis az evangéliumot éljük. Ezért olyan fontos, hogy a mindenkori igét a lehető legintenzívebben éljük meg. A jelen pillanatban keressük Isten akaratát, és tegyük is meg, váltsuk életre, ezzel teljesítve küldetésünket. Ne gondoljuk, hogy ez túl távoli, túl magasztos, mi nem vagyunk méltók erre, elég nekünk a földi küldetésünk, hogy orvos vagyok, apa vagyok, kertész vagyok, tanár vagyok, stb. Földi küldetésünket úgy tudjuk jól teljesíteni, ha a Jézustól kapott küldetésünk az alapja és mozgatója ezeknek. Nem akárkit ad nekünk Jézus segítségül, hanem saját lelkét, a Szent Lelket. Határozzuk el, hogy tudatosan minden cselekedetünkben kérjük a Szentlélek segítségét. Küldetésünk arra is hív, hogy másik Jézusként éljünk. Naponként tűzzünk ki konkrét célokat, hogy őt utánozzuk szelídségben, türelemben, igazságban, szeretetben. Fedezzük fel az embertársunkban jelenlévő Jézust, és segítsük őt abban, hogy ő is teljesíthesse küldetését. Egységben együtt tehetjük érzékelhetővé Isten országát, menjünk az eltévedtek után, bátorítsuk a csüggedőt. Pünkösd ünnepére készülve figyeljünk a lélek hangjára, a belső hangra. Szent II. János Pál pápa gondolatai. A világ életéért. Boldogságos szűz, áraszt belénk a lelki erőt és Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Te, aki az imádkozó apostolokkal ott voltál az utolsó vacsora termében, várva a lélek pünkösdi eljövetelét, esd le az ő megújult kiáradását minden hívőre, hogy hivatásuknak és küldetésüknek mindenben megfeleljenek, mint az igazi szőlőtő szőlővesszői. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket!

0: Hírpercek.
1: 14. Leópápa Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel találkozott. Vincenti József herceg primás halálának 51. évfordulójára emlékeztek Bécsben. Felvételt hirdett az Esztergomi Hittudományi Főiskola. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Csütörtökön érkezett meg Olaszországba az amerikai külügyminiszter Marco Rubio, aki egyenesen a Vatikánba ment, ahol az apostoli palotában találkozott a pápával. A Szentszék sajtóközpont közleménye szerint a CVS beszélgetés során a két állam megújította közös elhivatottságát, a két fél, az apostoli Szentszék és az Amerikai Egyesült Államok közötti jó kapcsolat ápolására. Eszmecserét folytattak, kiemelt figyelmet szentelve a háborúk sújtotta országoknak, politikai feszültségeknek és nehéz humanitárius helyzeteknek, illetve a békéért való fáradhatatlan munkának. A tárgyalások során szóba kerültek olyan háborúkkal érintett afrikai és közel-keleti országok, mint Libanon és Irán. Marco Rubio egy kristály amerikai futballlabdával ajándékozta meg Leópápát, aki egy olajfából a békefájából készített tollat adott a politikusnak. Mindszenti József herceg primás halálának 51. évfordulója alkalmából a bécsi magyarok szentmisével és koszorúzással emlékeztek meg a néhai főpásztorról a betegápoló irgalmas rend templomában. A szentmisét Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. Koncelebrált Varga János, a Collegium Pazmanianum rektora, írta a Magyar Kurír. A főpásztor kiemelte, hogy Mindszenti bíboros tetteivel és a szegények mellett állt. Segítette a rászoruló családokat élelemmel, pénzzel és tüzelővel, támogatta a szegény sorsú gyermekek taníttatását, szeretet otthont alapított. A bíborost ábrázoló szobornál 2011 óta rendszeresen tartanak megemlékezéseket. Cencer őrskövet felhívta a figyelmet, hogy a bíboros példája ma is eligazítást ad mindazoknak, akik hűséggel kívánnak ragaszkodni hitükhöz, hazájukhoz, közösségükhöz és erkölcsi meggyőződésükhöz. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzésre, akik a plébános vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A várhatóan elinduló közösségi gondoskodás alapszakra is várják az érdeklődők előregisztrációját. A hallgatók itt elsajátíthatják a közösségi gondoskodás különböző formáinak működését és az ehhez kapcsolódó alapvető ismereteket. Mindkét alapképzési szakon levelező képzésben állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában oktatnak, áll a közleményükben. Az előregisztrációt a főiskola e-mailben fogadja a www.eshf.hu felvételi menüpontban. A felvételi eljárás indulásáról a főiskola a regisztráltakat közvetlenül tájékoztatja. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. Jelentkezési határidő május 20-a. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai adásunkban, itt a Nóránkban folytatjuk azt a sorozatot, amely a forró témák az egyház történelméből címet viseli, mégpedig a boszorkány perekkel, boszorkány üldözéssel kapcsolatban. Már az elmúlt hittan órán egy picit belekóstoltunk ebbe a témába, és ugye kapcsolódik is az inkvizícióhoz is bizonyos mértékben. Ugye a boszorkányok esetében éppen az inkvizíció egy része a segítségükre siet azoknak a vádlottaknak, akik boszorkánysággal voltak megvádolva, mert sok esetben az a fajta lincs hangulat, amely eluralkodott a nép körében, szükséges volt, hogy valamilyen úton, módon ezeket vizsgálják, szabályozzák. Tehát az inkvizíció ebben az esetben ugyanúgy, mint a múlt adásokban már említettük, nem kimondottan az ember vesztére, a vádlott vesztére volt, hanem sok esetben az életét tudta megmenteni a megvádolt személynek, legyen az valamiféle tévtanítás kapcsán, vagy aztán később, ugye, amikor már átadják az illetőt a világi hatóságnak lázítással, vagy az uralkodó ellen való lázadásra, bújtással, vagy erőszakos cselekedetek elkövetésével megvádolt szemét is, ha bűnbánatra tudták rávenni, hogyha az valóban tényleges és igaz olyan cselekedet volt, amely az uralkodó ellen tört, akkor megmenekülhetett az az illető. Tehát ezeknek a procedúráknak a folyamatában már egy picit beletekinthettünk. Ugye ehhez hozzá kapcsolódik, hogy a boszorkány üldözés már Könyves Kálmán királyunk megmondja, hogy boszorkányok pedig nincsenek. Ugye lehetne pontosan is idézni az ő mondását, amikor azt mondja, ugye 12. században, ugye 11. és a 12. századnak a fordulóján uralkodik Könyves Kálmán királyunk, és az ő bölcsességével ugye azt mondja, a boszorkányokról pedig, mivel ilyenek nincsenek, semmiféle vizsgálatot ne tartsanak. Ugye elemezhetni lehetne, hogy mit is jelent a boszorkányság kifejezés. Ugye a magyar katolikus lexikonban azt olvassuk, hogy a boszorkányság valamiféle ártó mágia, régi pogány varázslatokat, eretnekségeket és bűntényeket magában foglaló gyűjtő fogalom. Amennyiben ugye a mai kor embere figyeli a médiát, akkor nagyon sokszor szembe találja magát olyan adásokkal, amelyek jósok, látók és médiumok szereplését propagálja. Sokszor ezek az adók ebből is élnek. És ugye itt ugye a boszorkánysággal kapcsolatban elmondható, hogy valamiféle okkult, mágikus és ilyen pogány vagy új pogány szokásokhoz, rituálékhoz visszatérő személyek, vagy ezeket alkalmazzák valamiféle új köntösbe öltöztetve. Elmondható, hogy a nagy százalékban ez is egyfajta boszorkánságnak nevezhető ügyködés, de inkább ez üzleti céllal bír. A későbbiekben, hogy ha hallgatni fogjuk ezt a témát, akkor fogjuk látni azt, hogy a mai korban is előfordul például nagy mértékben Afrikában boszorkány üldözés, vannak boszorkány vadászok, és ez egy óriási probléma a mai korban. Ez gyakorlatilag egyfajta maffiaként működik, tehát szó sincs valamiféle olyan személyeknek az üldözéséről, akik sötét mágiával foglalkoznak. Elég, hogyha megvádolják azt az illetőt, vagy egy csoportot, vagy egy családot netán, hogy boszorkány, és akkor a boszorkány üldözők szépen elteszik lábaló, tehát ehhez a mai korban is, a 21. században is léteznek ilyen gyilkosságok, tehát inkább ezek ilyen politikai megrendelésre születnek, tehát mai korban is van ilyen,
de nem a szószoros értelemben vett boszorkánysággal kapcsolatban. Tehát ez inkább egy vád, és annál a népnél, vagy törzsnél, vagy országban, ahol ez ugye erőteljesen működik, ugye afrikai országokban, ez egy óriási

a természet feletti erővel, az ördög segítségével ember életben, egészségben vagy vagyonban kárt okoz, vagy kárt okozhat. Ugye később szinte kizárólag a keresztény hittől elszakadt, azt megtagadó és az ördöggel szövetkező nőre értették. Ugye a lexikon így definiálja, hogy ki is a boszorkány, tehát nagyon sokszor ugye nőkre értendő volt ez. Elég volt sokszor csak egy furcsa kinézet, vagy hogyha az illető kilógott a sorból, és rögtön jöhettek ilyen előítéletek, és az előítéletekből akár vádak is. Ugye a boszorkány hit őségi és minden népnél megtalálható. A pogány vallásokból a 13. században szűrődött be az európai térségbe. Ekkor a boszorkány fogalma módosult, és a lényeg az ördöggel való szövetkezés, a vele való érintkezés, tehát itt valamiféle okkultizmusról van szó. Tehát, hogy ezt így összekapcsolták. És aztán ebből kifolyólag voltak különféle boszorkányperek, és majd megfigyelhetjük akár azokat a területeket is, ahol ezek a boszorkányperek leginkább elterjedtek. Tehát Európán belül vajon hol is lehetett az a gócpont, ahol a legtöbb boszorkányt végezték ki. Tehát ennek az értelmezése tehát kettős, tehát van az, amikor megvádolnak valakit boszorkánsággal, és igazából semmi köze az okkultizmushoz, csak elég volt valamiféle olyan nyomós ok, amely arra ébresztette a vádlót, hogy ezt az embert akár el is lehet tenni láb alól, akkor elég volt ilyen vádlás. És ugye ezekben az esetekben is fontos volt az, hogy kivizsgálják ezeket az ügyeket, és gyakorlatilag, hogy megmentsék. Mert nagyon sok esetben ilyen lincs hangulat uralkodott el az emberek körében, és ellenőrizhetetlen módon, tehát szinte vért kívánva végeztek ki embereket, mágián égettek meg, vagy kínoztak meg oktalanul ártatlan embereket. És nagyon sokszor előfordul természetesen, hogy akár az egyház nevében teszik ezt, amit szorosan ki kell jelentenünk, és ami fontos tudatosítanunk, hogy az egyház semmiképpen nem vádolt meg valakit boszorkánysággal, de az egyház nevében akár egyházi személyek is követhettek el ilyen bűncselekményeket. A másik oldala, amit a boszorkánságról esetleg tudhatunk, hogy akik ténylegesen okkult dolgokkal foglalkoztak, jóslással, látóként, médiumként, valamiféle túlvilági közvetítőként szerepeltek, és valóban szövetkeztek úgymond akár a gonosszal is, voltak ártatlanabb dolgok is, tehát mindenféle varázslás, kuruzslással, tehát ténylegesen foglalkoztak, de sok esetben ugye ezek vagy pénzért történtek, ami a modern korban, a 21. században is előfordul, tehát lehet, aki ténylegesen eladja magát, vagy a sátánnak szenteli magát, és így követ ilyen dolgokat, és akár még valamiféle eredményt is láthatunk, vagy felfedezhetünk benne, tehát nem megyünk bele ilyen jóslásnak az elemzésébe, de nagyon sokszor nagyon jó emberismerők, akár még egy levegővétellel is, vagy hogyha nem is látja azt a szemét, hogyan szólal meg a telefonban, ilyen betelefonáló műsorokban, tehát le tudja szűrni akár egyetlen kérdésből is, hogy az az ember talán labilis, és hogyan fogható meg, hogyan csikarható ki minél több pénz belőle. És aztán van egy sötét oldal, akik tehát valóban, tehát eladva magukat a sátánnak, ez egyfajta sátánizmus, tehát okkultizmus, akik a sötét erőkkel próbálnak valamiféle módon akár jövendőt mondani, amely természetesen nem kell, hogy feltétlenül igaz legyen, de mindenképpen a döntéseiben determinálhatja azt az adott illetőt. Ami azt jelenti, hogy azzal, hogy már az a jós, vagy az a látó kimondott valamilyen információt, ha olyan krízis helyzetbe kerülünk, vagy ami éppen bánt, vagy foglalkoztat bennünket, és ilyen döntési helyzetbe kényszerülünk, akkor
tudatalattot maradnak ezek az információk, és valóban azt szerint is döntünk. És visszagondolva, ugye azt mondja az ember, hogy hát mit is mondott ez a jós, mit is mondott ez a látó, azt mondta, hogy én így fogok dönteni, közben igazából én befolyásolva voltam a döntésebben, és valóban mintha teljesült volna az, amit ez a jós vagy a látó előre megmondott volna. Tehát ezek nagyon ügyes trükkök, gyakorlatilag azt lehetne mondani, jó amatőr pszichológusok, akik ki tudják használni az emberek hiszékenységét, fájdalmát és sérüléseit. Tehát a 21. században is létezik ilyen, ugye a legtöbb esetben ez kimondottan a pénzre megy, de van bizony az, amikor ártó szándékkal is, vagy ugye a sátánnak, a gonosznak való szolgálat révén próbál valaki ilyen formában önmaga lelki szférájában is kiteljesülni, hogy igen, van valamiféle siker élménye, de sok esetben a gonosznak köszönhető, mivel eladta magát a sátánnak. Ez különféle beavatási rituálékkal történhet, és így tovább. Tehát vannak esetleg olyan helyzetek is, amikor netán működik is az, amit az az illető mond. De ez ugye a ritkábbik dolog, de ez a sötét erőknek köszönhetően. Ugyanúgy, mint létezik az imának az ereje, és a Jóisten meghallgatja az imáinkat, és azoknak a szenteknek a közvetítő munkája, amit hogyha a Jóisten elé tárunk, és szentek közbenjárását kérik, ugyanúgy meghallgatásra talál. Tehát, hogy tényleg érdemes-e a sötét oldalhoz fordulni, vagy pedig inkább az Úr útját keresve. Sokszor ugye téves elképzelésből is fakad, hogy hát inkább akkor, mivel az ima nem segített, egy hamis elképzelésnek köszönhetően, amit már az előző adásokban, az előző ciklusokban hallhattunk, hogy ha úgy gondoljuk, hogy az Isten valamiféle ilyen gépezet, akinek bedobjuk a kívánságot, és az várjuk, hogy azonnal teljesüljön, és ha netán az nem teljesül, akkor azt mondjuk, hát az Isten nem hallgatta meg az imámat, akkor majd a másik oldalhoz fordulok. És netán ott mégis valamilyen úton, módon éppen ilyen módszerek által, amit előbb fölvázoltam, teljesül az, amire én gondoltam, akkor azt gondolom, hogy az Istennek nincs ereje, és inkább érdemes a sötét oldalhoz fordulni. Az embert viszont mindenképpen becsapja ez, és nagyon tévútra vezeti, és minimum boldogtalansága lesz az ő életének az eredménye, mert hazugságban él. Tehát ezek olyan problémák, amelyek nem csak a középkorra vetíthetők vissza, hanem a mai korban is találkozhatunk ezekkel a dolgokkal, hiszen nagyon sokszor látunk olyan jelképeket, olyan karkötőket, nyakláncokat, amuletteket, kristályokat, amelyeket képes megvásárolni az ember, és ugye, ha valaki azt mondja, hogy idézőjelbe szakértő, hogy ilyen és olyan ereje van az adott kőnek, az amuletnek, és mi el is hisszük. Tehát ez egy sima bálvány imádás, és az első parancsolattal való szembeszegülés. Tehát ezzel nem csupán a középkorba találkozhatunk, hanem a mai korban is. És látjuk, hogy még Európán kívül, vagy afrikai országokban valódi, inkább politikai és tisztogatási mafia célokkal még emberi életeket, emberi áldozatokat is követel. Most egy pici zenével folytatnánk az adásunkat, azután visszatekintünk a történelmi boszorkánykorba.

boszorkánysággal kapcsolatban már a Bibliában is látunk olyan rendeleteket, amelyek büntetni és visszatartani akarják azokat az embereket, akik ilyen módon fordulnak el az Istentől, és a gonosznak a segítségét kérve próbálnak jósolni, vagy pedig jövendőt mondani, varázsolni. Látjuk az ószövetségi könyvekben Mózes törvénye, ugye megtiltja az izraelitáknak, hogy jóslással és varázslással foglalkozzanak. A Leviták könyvének a 19. fejezetében, a 26. versben kimondottan kitér erre, és felszólít a kihágást elkövetők drasztikus eszközökkel való üldözésére. De idézve, jósnőt ne hagy életben, olvassuk a Kivonulás könyvének a 22. fejezetében, annak a 17. versében. A római jog is a varázslásért élve elégetést írt elő, ilyen büntetésekkel próbálták mindezt visszatartani, mindazonáltal a korai egyházban semmi jelét nem találjuk a boszorkány hitnek. Amikor a keresztény csőcselék 415-ben Hypatiát, az új platonikus tudós filozófust, mint állítólagos varázslót lincselte meg, a felháborodott püspökök hatalmas szégyenről beszéltek, amely nem egyeztethető össze a hittel. Tehát az egyház próbálta megfékezni, tehát éppen ellenkező, mint ami el van terjedve sokszor a boszorkány perekkel kapcsolatban, hogy az egyház az, hogy ezeket az embereket megbélyegezte, üldözte és kivégeztette. Pontosan az egyház volt az, ugye történelmi tényekre hivatkozva és alapozva, aki ezt megpróbálta megfékezni. Természetesen ugye mindig előfordulnak ilyen kirívó esetek, hogy akár egyházi személy, de nem az egyház tanítását követve, akár még azzal a célra is törekszik arra, hogy ő esetleg idézőjelben inkvizítor legyen, és a boszorkányokat üldözze, valamiféle fanatizmus által vezérelve, tehát elkövet ilyeneket, de ez nem az egyház általános tanítása, hanem ezek egyes személyeknek a úgynevezett túlzott aktivitása, aktivizmusa. Amúgy a Ószövetségben a második törvénykönyv is, a 18. fejezet 9. verse is szintén beszél a bálvány imádásról, varázslást és a bűbájosságot a bálvány imádáshoz hasonlóan megkövetéssel büntette. Úgyhogy látunk biblikus és nem biblikus olyan lépéseket is, amelyek megpróbálták ezt megfékezni. Tehát, hogy ha ezek a büntetések meg voltak határozva, az azt feltételezi, hogy valakik valóban foglalkoztak ilyennel, valamiféle mágiával, jóslással, varázslással, kuruzslással, tehát ezt valamiféleképpen féken kellett tartani. Ez ugyanis az első parancsolat, hogyha már a választott név fiait is vesszük alapul, akkor az első parancsolatnak a megszegése. Ha a pogány világra fókuszálunk, a pogány germánoknál nagyon nagy mértékben volt elterjedve az a hit, hogy a boszorkányok valóban léteznek, mélyen hittek a boszorkányságban és a rontó varázslásban is, elégették a boszorkányokat, vagy ettek a húsukból, feltehetőleg azért, hogy az erejüket magukévá tegyék. Tehát ilyen dolgokról is olvashatunk, Heisenberg professzornak az elemzésében. Ez a gyakorlat olyannyira elterjedt, hogy Nagy Károly győzelme után a 785-ös a paderborni zsinaton súlyos büntetés kellett rá kirónni. Azt az embert, aki az ördögtől elvakítva pogány módon úgy hiszi, hogy valaki boszorkány és embereket eszik, és ezért ezt a szemét elégeti, vagy megengedi, hogy húsát mások megegyék, halállal kell büntetni. Ez egy idézet. Határozták el a püspökök is, hogy tehát ezzel szemben súlyosan fel kell lépni. Nagy Károly törvénykönyveiben határozottan tiltotta azt a pogány hitet, ami szerint egy férfi vagy egy asszony boszorkány lenne. Már a Edictus Rotari, a keresztény hitet felvevő
Longobárdok a 7. századi törvénykönyve megtiltja, hogy a bárki boszorkány gyilkoljon, mert egy keresztény nem hihet boszorkányok létezésében. Tehát, hogy boszorkányok nincsenek. Már, tehát, hogy az is egy bűnnek számított, hogyha a boszorkányság létében hittek. Noha elődeik a népándorlás során magukkal hozták Észak-Itáliába a boszorkányokban való hitet. Egy 9. századi püspöki zsinat határozatában szólította fel a papokat, hogy lépjenek fel maguk az érintett asszonyok által terjesztett őrület ellen, idézve, miszerint ők éjszakánként bizonyos állatokon lovagolva a pogány istennő szolgálatára lennének felszólítva.

magára vonhatja Isten haragját, ha pusztulásba viszi ezeket az ártatlan asszonyokat. Ezzel a középkori egyik legeltökéltebb pápája, aki IV. Henrik császárt kanosszába kényszerítette, határozottan állást foglal a boszorkány üldözés ellen, amit pogány szokás szerint az épp keresztényé válló Dániában még nyilvánvalóan gyakoroltak is. Tehát itt is látunk egy kemény föllépés, pont a pápa az, aki föllép a boszorkány üldözéssel, tehát a népi hisztériával szemben. Így a sötét középkor, idézőjelben a sötét középkor, az elterjedt nézetekkel szemben messze menőkig boszorkány üldözés nélkül ért véget. Az inkvizíció elé csak olyan feltételezett boszorkányok ügye került, akikkel kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy katarok vagy valdensek, tehát laikus eretneknek minősülő mozgalmak tagjai, akik már ekkor hirdették a későbbi protestantizmus számos elemét. IV. Sándor pápa, aki 1245-től 1261-ig van a pápai trónon, 1258-ban így fogalmazott. Az eretnekség felkutatásával megbízott inkvizítorok nem keveredhetnek bele jóslással, boszorkánsággal foglalkozó vizsgálatokba, amennyiben nem bizonyítható, hogy azok eretnekséggel függenek össze. Bernardo Guia középkori inkvizíció leghíresebb inkvizítorának aktáiban egyetlen boszorkánsággal kapcsolatos ügy sem található, még akkor sem, ha a Rózsa neve című regényben, amit Umberto Eco Baskerville Vilmos szájába adja a következő szavakat Guiróról, egy a letartóztatott vétkesek listájára fölvett szép boszorkány növeli a presztízs és a dicsőséget. Ez a merő fikció az egyház csak nem sokkal az újkor kezdet előtt, a 15. század elején kapitulált a pogány néphit előtt. Tehát nagyon sokszor megvezetve vagyunk ezek által, a filmek által, hiszen ezek kaland regények, de nagyon sok esetben ezt úgy veszi a néző, mint hogyha ezek valódi történelmi események lettek volna, aprólékos módon ki lenne dolgozva, hogy hogyan is volt ez a történet, a boszorkányoknak a pere és az üldözése ezekben a filmekben. Tehát ez a Rózsa neve Umberto Eco műve, tehát egyértelműen ugye egyház ellen van beállítva. És így is kell erre tekinteni, meg lehet nézni természetesen a filmet, de egy ilyen szemüvegen keresztül, hogyha nézzük, akkor egyértelműen, tehát már maga a szereplőknek a kinézete is hát olyan módon megalkotva, hogy az ne legyen tetsző, inkább visszataszító legyen, tehát hogy az egyház mennyire kegyetlen, sötét és barbár. A valóság azonban pontosabban az ellentétje volt a történelmi tényekkel kapcsolatban, hiszen itt a történelmi személyek valóban létezőek lehettek, és vannak is ilyen filmek, vagy léteznek, de viszont a cselekedeteik, a szavaik, amelyek elhangzanak, azok már a szájukba adott mondatok, amit a szerző talál ki, tehát nincs köze valamiféle történelmi dokumentumhoz, leírathoz, hogy ezeket mondták ezek a személyek, és akár egy ilyen film által, vagy egy könyv által teljesen ellentétes módon van bemutatva az az adott személy, és ugye ezek modernkori filmek, de azok a személyek már ugye védekezni nem tudnak. Hogyha azok a személyek élők lennének, akkor valószínűleg ilyen pert indítanának a szerző ellen, hogy mire voltak képesek, és ezáltal megrontva az ő nevüket és a becsületeket, tehát és ilyen álnok módon megrontva akár az egyháznak a képét is, tehát milyen károkat okoznak, és valószínűleg a perek során ugye ezek a fajta művek el is lennének ítélve, tehát rágalom vágya alapján. Tehát ezeket mindenképp fontos így néznünk, ilyen szemüvegen keresztül. Ugye fontos az, hogy megnézzük, hogy egy filmet ki készített, ki rendezte, mikor készült, milyen céllal, és ugye tudatosítani, hogy ezek ugye regények, szórakoztató jelleggel, de sokszor azt sugalmazva, hogy az egyház az egy sötét, nem krisztusi, kegyetlen és büntető, akiben nincsen semmiféle könyörület, tehát legjobb minél távolabb tartani magunkat tőle,

0: ezt sugalják a nézőbe és az olvasóba, tehát abszolút azzal a céllal készülnek, hogy valakit Krisztus egyházától távol tartsanak, vagy elriasszanak. Ugye az új boszorkány hit meleg ágy az Alpok környéke volt, maga a boszorkány kifejezés különféle szerzők vagy kutatók könyveiben vagy műveiben a Luzernben bukkant fel, tehát ez a fajta kifejezés Schaffhausenben, Luzernben a német hexe szó, ami a boszorkányt jelöli, valószínűleg a démoli lényeket jelölő Haxissa szóra vezethető vissza. Tehát, hogy honnan is ered ez a megnevezés, ugye? Mert abban a korban rögtön ugye nem ezeket a kifejezéseket használták, ugye a latin megnevezésben említettem, hogy ott a striga, vagy más ilyen konkrét megnevezéssel, megvádolással próbálták, és aztán ugye az adott országnak, népnek a nyelve szerint ugye formálódtak ezek a megnevezések. Ugye a régebbi latin szövegekben ugye tehát a strega szót használták rá, ugye a boszorkány kifejezés a magyar nyelv történeti etimológiai szótára szerint ótörök eredetű, alapszava a basz, nyom, ige, az ennek műveltető alakjából képzett cselekvő jelölő főnév pedig jelentés fejlődésen keresztül ment át a nyomó lidész nyomás formájára, tehát valamiféle olyan személy, aki ugye a gonoszszal paktál, a lidércekkel, a gonoszszal, tehát hogy ilyen levezetést is látunk, vagy találhatunk, hogyha valaki elkezdi kutatni ennek a megnevezésnek az eredetét. Ja, mivel a boszorkányoknak tulajdonított rontó varázslás a világi jog szerint főben járó bűnnek számított, civil bírók csak a Wallisban több mint 100 embert, férfiakat és nőket egyaránt ítéltek mágia halálra. A római jog szerint természetesen a következő években a boszorkány őrület járványszerűen terjedt délnémet területeken és Észak-Itáliában is. Tanult jogászok a hisztéria és a besúgások feljelentések alapján egy boszorkány szekta létezésére következtettek, ami az eseteket az inkvizíció számára is relevánssá tette, hisz feltételezni lehetett, hogy egy újfajta eretnekség vagy egy szervezett ördögkultusz üti fel a fejét. Elsőként egy 1384-es per során konfrontálódott egy milánói inkvizítor olyan nőkkel, akiket azzal vádoltak, hogy éjszakai boszorkány találkozókon szoktak részt venni. Ezért vezeklést és pénzbírságot rót ki rájuk. Csak akkor vádolta meg eretnekséggel, és szolgáltatta ki őket a mágia halálnak, vagy a világi hatóságnak, amikor azok 1390-ben újból szín elé kerültek, és maguk állították magukról, hogy egy éjszakai összejövetel során találkoztak egy kis Luciferrel. Ez azonban egyedi eset volt, és az is maradt még egy jó darabig. A magyar boszorkány perek adatai szerint a boszorkány különféle emberi alakokat ölthet magára, tárgya, akár forgószéllé, de legtöbbször állattá tud változni. Ugye leggyakrabban a fekete kutyát, vagy a macskát, a disznót, farkast, ugye ez a fajta hiedelem, hogy a fekete macska átszalad az úton, tehát ezek a babonák erre az időre vezethetők vissza, és különféle állatokban jelenhet meg. Ugye a vízen száraz lábbal kell átható zárt ajtókon keresztül, ablakokon, erejével a távolban is, hat távol létében is tudja, mit mondanak róla, tehát lát a jövendőbe, és vannak különféle eszközei, például az akasztott embernek a kötele, elégetett boszorkányoknak a csontja, a béka, a békatojás, cérna, a fekete levek, temetői föld, és különféle ilyen elégetett állatok, hamuja, ruhadarabok, sonkolyvize, és különféle ilyen fizikai dolgok is, amiket párosítottak magával a boszorkányal, ilyen dolgokat tart magánál, és ezek által a dolgok által használja ki akár a gonosznak a segítségét, és tud ártó lenni. Ugye mondjuk, hogy tehát hallottunk már olyanról is, van fehér mágia, fekete mágia, most ezeknek a részleteibe nem megyünk, mindenképpen mágia az mágia, tehát akár rossz szándékú, akár jó szándékkal akarjuk a jóslást, vagy a jövőbe látást, tehát a mágia az mágia, mert mindenképpen elfordít bennünket Istentől. Tehát ezekről a dolgokról akár a magyar katolikus lexikonban, hogy milyen állatokban, milyen tárgyakat használtak, ott is olvashatunk, és ezt a témát majd fogjuk folytatni a következő adásunkban, hiszen nem merítettük ki, néhány példát a jegyzőkönyvekből is ki tudtunk venni, amely igazolja, hogy ezek valóban léteztek, de hogy milyen eljárások alapján próbáltak ítélni, mennyire volt ez véres, és fogjuk folytatni majd ezt a témát, hogy hol, milyen területeken bukkant föl leggyakrabban a boszorkány perek, illetve a boszorkány üldözés, az égetések, mágiahalál, vagy a boszorkányok pörője, vagy milyen viszonya volt Luthernek a boszorkánysággal. Tehát ezeket a témákat folytatjuk majd. Most köszönöm szépen a mai figyelmüket a komáromi stúdió technikusának, Csepregi Lászlónak, a szolgálatot, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak ebben a kényelmetlen és nehéz témában. Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Farkas Zsolt atya műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Marilag Szent Lujza Rendel apítóra emlékeztünk szombaton. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária rádiói Mariaton néven közösen gyűjtenek adományt. 42 elveszettnek hit oldalt azonosítottak a korai Új Szövetség kéziratából. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Marilag Szent Lujzára, a szociális munkások védőszentjére emlékezünk liturgikus emléknapján május 9-én, aki Páli Szent Vince munkatársa volt. Együtt alapították meg az Irgalmas Nővérek rendjét. Életében különleges módon összekapcsolódott a misztika és a szociális érzékenység, írta a Magyar Kurír. 1624-ben látomása volt, majd találkozott Páli Vincével, és kirajzolódott előtte, milyen szolgálatra hívja őt az Isten. 1633-ban közösen megalapították a Szeretett Leányai Társulatát, az Irgalmas Nővérek rendjét. Szerzetesi házban éltek, de napközben kijártak a kórházakba, árvaházakba, szükségszállásokra dolgozni. 70 éves volt, amikor 1660. március 15-én, néhány hónappal Vince halála előtt meghalt. Akkor már több mint 40 házuk volt Franciaországban. Lujzát 11. Pius pápa 1934-ben avatta szenté, Szent 23. János pápa nyilvánította őt a szociális munkások védőszentjévé, 1960-ban. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét éve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket öltesz elvándorlás a magyar lakta területekről. A Felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási költségei már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói családtagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én 7 órától 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-44-30-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha hozzájárul ön is anyagilag vagy imáival az összefogáshoz. Szent Pál Jézus megváltási tanait terjesztette az első századi mediterrán világban. A 6. századból származó Kódex H. Pál apostol görög leveleinek másolata. Ezt az értékes kódexet a 10. és 13. század között szétszették, oldalait pedig kötőanyagként használták fel más kéziratokhoz, írta a vasárnap.hu. Egyháztudósok azt a célt tűzték ki, hogy digitálisan rekonstruálják a kódexet, és visszaállítsák úgy, ahogyan az szétbontása előtt létezett. A nemzetközi csapat, melyet Gerrick Allen professzor vezet a Glasgow-i Egyetemen, monumentálisnak nevezte a 42 elveszettnek hit oldalt a világ egyik legfontosabb korai újszövetségi kéziratából. Új képalkotást alkalmaztak a fennmaradt oldalak képeinek feldolgozására, hogy visszanyerjék a fizikailag már nem létező kísértett szöveget. A csapat párizsi szakértőkkel is együttműködött a kor meghatározásban. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, akinek, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
2: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

0: rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Szívvel, szakértelemmel. A katolikus szeretetszolgálat félóráját hallják.
3: Ez a szívvel, szakértelemmel a katolikus szeretetszolgálat félórája. Munkatársaim nevében is örömmel köszöntöm Önöket a szeretetszolgálat műsorának 39. részében. Buze Bence vagyok. A katolikus szeretetszolgálat 2025-ben fennállásának 75. jubileumi évét ünnepelte. Az ünnepi rendezvények közül számunkra kiemelkedett a bakonybéli jubileumi nap. Ennek előadásait szeretnénk Önökkel megosztani műsorunkban. Kérem, ezúttal hallgassuk meg közösen dr. Várszegi Asztrik emeritus bencés főpátatya visszatekintését.
4: Kedves hallgatóim, nagy élvezettel hallgattam Peregrin atyának az előadását. Én egy szeletet próbálok ebből személyesen, illetve panorama vonatkozásából kiemelni. A katolikus szeretet szolgálat történetét kigyűjtöttem internetről innen-onnan, mivel nagyon szeretem mindannyiukat, ezt a 8 oldalt vagy 9 oldalt, ezt nem olvasom fel, ezt átadom írásba majd a szervezőknek. És akkor a másik rész. Annyit a múlthoz, ha az ember ezt végigolvassa, akkor azok a szerzetesek és szerzetesnők, akik arra vállalkoztak, hogy a szeretet szolgálatban szolgálatot vállaljanak, vezetést vállaljanak, nagyon keserves sorsuk volt. Tehát azt kell mondani, Szörényi Gáborra, Zalán Katalini, akik is, hát én még ezeket a szerzeteseket ismertem, teljes tisztelettel és irántuk való szeretettel tudok csak megemlékezni róluk, mert nem csak a nővéreknek volt keserves időnként az élete, hanem ezeknek a vezetőknek is személyileg, anyagilag, politikai tekintetben. A magam mondani valója annyit azt mondja, hogy személyes. Hát nem lennék ma keresztény, nem lennék bencés, ha nem oszlatták volna föl a szerzetes rendeket. Soproni vagyok, 500 méterre a bencés templom. Én 4 éves korom óta a bencés templomnak a kisminisztrása voltam. Aki még emlékezik Jáki Teodózatjára, az öregekre már nem tetszenek emlékezni. Hát én ezeknek voltam a kisminisztrása. Sőt, Zoárd atyával a galambfarmomat is a bencés templomnak a tornyából alapítottam meg, és vittem át Sopron elvi kapu őt a belvárosba, és hát városi gyerek mit csináljon a tetőn meg a padlásokon élt, hát ott tenyésztettem a galambjaimat. De amikor oda kerültünk, hogy az iskolában már nem volt hittan, meg nem illett hittanra járni, akkor az orsolya nővérekhez soroltam be. Úgyhogy engem egy egész sor máter nevelt kisgyerekkorútól, és azt mondtam, hogy ha lánynak születtem volna, akkor kutya kötelességem lett volna orvosait a nővérnek, és nem bencés atyának lenni. Máter Georgia Bedő Katalin itt nyugszik a bakonybéri temetőbe, őt látogattam is, sőt, betegágyánál rettenetes körülmények között még egy szentmisét is mutattam be. Ő egy hihetetlen, önálló Frau General német ürügy, meg egy generális. Időnként egy pofont is kiosztott a sekröstjébe, amikor nyugtalankodtak a minisztránsok. Tartotta az éneket, az Isten tisztelete. Tartotta a rendtársaival a kapcsolatot, így jutottam Máter Jolántához, aki engem Zughittamban tanított, matematikából korrepetált, sőt, őtőle is majdnem kaptam egy fülest. Tudnék, többet korrepetáltak, és valamelyik kortárs leányzó odasugta nekem, te Imi, a majdot azt ellipszilonnal írják. És akkor én olyan gonosz kölyök voltam, hogy mondtam, igen. Ezt a Jolánta hallott, és azt mondta, Imi, én olyan pofont adok neki, hogy leesik a fejed. Őneki volt egészséges egyház kritikája. Már papok voltunk, amikor azt mondta, hogy fiam, ti papok, teljesen megbízhatatlanok vagytok. Ez olyan szerzetesi egyház kritikus. Ez a Máter Jolánta, fölírtam, hogy el ne felejtsem. nevelte Sopronból és Máma Győr egyházmegye helynöke Reisner Ferit. A Jolánta nevelte egy kármelita elöljárót, sőt még Orsolyta utánpótlást is neve, meg engem. És hát, hogy mondjam, hihetetlen türelemmel, szeretettel, jósággal, és én ezt... Téged is. Bocsáss, ugye ez ma új nemzedék. Akkor kiegészítem, mi Soproni. Csak az érdekesség kedvéért, tehát az, hogy mindaz igaz, amit Peregrin atya elmondott. Máter Jolánta például, amikor Sopronba evakuálták az Orsolyta kolostort, fölrakták őket egy teherautóra, mellette volt egy fiatal tiszt, aki elálmosodott. Vácik tartotta a vállán a fiatal tisztnek a fejét, hogy az nyugodtan tudjon aludni. De ennél vadabbat is mondok nektek, ez győri sztori. Amikor Győrbe kerültem, akkor Stenzel Trudi néni, másik Máter, fölfedezte, hogy én nekem van valami affinitásom az Orsolytákhoz, és bejött azt mondja, kisatya, a nyugodtan alvó győri polgárok túlaludták az éjszakát, amikor bennünket elhurcoltak az ávósok. Mi történt? Bástya utcában volt az örömlányoknak a háza, és ott volt az Orsolyták kolostora is. Az ávósok megjelentek a lábaparton, csöndesen onnan akartak fölmenni a zárdába, hogy evakuálják a zárdát, és az örömlányok megneszelték, és ezek a kurucok nekiugrottak az ávósoknak, tépték, rúgták őket, visítottak, és azt mondták, hogy rohadt piszok, ez az, mindennek el, nem szépítették a jelzőket. Bennünket vigyetek el, mert mi legalább bűnösök vagyunk, de ezek ártatlanok. És hát ez egy 30 évvel későbbi visszaemlékezés volt. Mondta Trudi néni, hogy hát látod, fiam, Győr végig aludt a katolikus Győr végig aludta az evakuálásunkat, és ezek az örömlányok meg akarták menteni az életünket. Hát ilyen volt, de a Máter király bezárták az országos börtönbe, ő angol kisasszony volt később, és a kispapjaimnak a bástyán, elmagyarázta, ez a csöpp kis asszony németül, franciául tudott, két szakos tanárnő volt, angol kisasszony lovagolt, sportolt, teljes modern, nevelőnő volt, szerzetes nő volt, berakták a pesti gyűjtőbe, szintén az örömlányok között, és azt mondta, olyan élethelyzetben voltam, amikor el kellett döntenem, hogy katolikus apácán maradok, vagy ezeknek az anyjuk leszek. És úgy döntöttem, hogy szeretettel ezeknek az anyjuk leszek. Persze, hogy nem adta fel az apáca voltat, csak az, hogy megtanult velük beszélni, és azt mondja, utána igen nehéz volt neki Budapesten közlekedni, mert hát ugye őket is kiengedték a börtönből, meg Ilonka néni is szabadon mászkált, úgyhogy egy-egy kereszteződésnél, egy-egy ilyen néhai hölgy a egykori anyja nyakába esett, és örvendeztek neki. Csak az, hogy életképek a feloszlatott szerzetes, egy tragédia volt úgy, ahogy Peregrin atya elmondta, és ezt még tragikusabban lehet, mert hát a magyar egyházat azért ott is megroppantották ezekkel a cselekedetekkel, de az, hogy ennek Isten irgalmából jó gyümölcsei is voltak. Na most Pononhalmát tekintve, következő tudom mondani, 18 éves voltam érettségi után, nem voltam bencés diák, beléptem a bencés rendbe, és hát döbbenet volt az első hónapoknak az élménye. Tessék elképzelni, ott van a Pannonhalmi apátság, normális körben, 300 diákgyerek a diákotthonba és az iskolába, 100 idős, reszketeg öreg szerzetes, néhány szerzetesnő, és körülbelül a bencés konvent is akkor 80-90, hát nálunk is besűrítették azokat az öregeket, akik életképtelenül kimaradtak a plébán. Tehát tulajdonképpen hát egy ilyen ember múzeumban jutott az ember, és akkor 18-as kérdeztük, hogy Úristen, ez az egyház, mi történt az egyházzal? És mit csináltak a mi elöljáróink, hogy mi megmaradtunk? Tehát ez lelkiismereti kérdés volt nekünk 18 éves korunkban. És az egész fiatalkoromat, és később azt kell mondani, az elöljáróságomat is, gazdaggá tette az, hogy meg kellett tanulnom két öreg konvent közepette élni, és rengeteg öreg között élni. Az egyik öreg konvent az a saját rendtársaim, hogy mondjam, magaskorú ő közössége volt, a másik pedig a szociális otthon. Na most a szociális otthon az elképzelhető tarkaságot mutatta. Június 6-án Szent Norbert napja, Norbert volt a főapát, a főapáti ebédre meghívta a szociális otthon dignitásait, az elöljáróit, és életemben akkor láttam először szerzeteseket saját rendi ruháikba beöltözve, tehát 1906-an. Csodálkoztam Vendel apátra, milyen szép egy ciszter, feketén-fehér, ugye fehér a habitusuk, fekete a skapuláréjuk. Akkor szép lila övvel a premontrejük, Mécs Laci bácsi gyönyörű fejével. De hát aztán ő is oda jutott, nem csak a Bakonyi balladát szavalt el egyszer egy időskori előadáson a betegszobán, hanem Páter Kerkai, a kalásznak az alapítója, aki tönkretettek, nyomorékát tették, és debillé tették a börtönbe. Elmondta, mi volt a szándék azzal, hogy a magyar ifjúságot, magyar falusi agrárifjúságot összefogják spiritualitással, szellemmel megtöltve a jövő Magyarországot építsék. Aztán ott volt Páter Tüll, ő kalocsai igazgató volt, ő mondjam, egy eszményi előadás, előadó volt, és szervező, ő volt majdnem egész végig a szociális otthonnak a vezetője. Összefogta a jezsuitákat, minden jezsuita lelkiismeretet vizsgált, imádkozott, beszámolt az el. Tehát a kolostoron, illetve a szociális otthon belül élték a maguk jezsuita rendje, nyugodtan mondhatom, nyugdíjas főapátként, Pannonhalmán, abban a 50 esztendében a legfegyelmezettebb szerzetes rendi közösség, azok a jezsuiták voltak. Hihetetlen, hogy derültünk is, hadd mondok, Rihárd atyával meg Ambrussal lementünk mindig a jezsuita temetésre, mert az egy külön gyönyörűség volt, hogy hozzák a koporsót, megy a kereszt, és Páter Tüll kiáll, és vezényeli a temetési menetet. És akkor jön a kereszt, utána a gyertyavivők, és jön a halott. Hát a halottat hozták, de az öreg kivezényelte azt is, és akkor mi gonosz fiatalok megállapítunk, ez a szikut kadáver engedelmesség, úgy mint a holttest úgy engedelmes. Úgyhogy az öreg jezsuita kiáll, és akkor jön a halott. Na, ezt mindig megvártuk, amikor a Páter... De egészen addig, hogy Linus testvér, drága Ferences, nem tudom melyik, már egy kicsit olyan homályos volt, ilyen pohárfenék vastagságú szemüveggel nem látott, leejtette a szemüveget. Domonkos rendtársát, mi 20 évesek voltunk, ott ugrabugráltunk körülte, Domonkos ugrott, és mondja neki, Linus testvér, mi baj van? Erre a Linus, á, dehogy, prostata! Már mi is ebben a korban vagyunk, Linus testvér, á, prostata! Szóval, kedveseim, az öregkor minden gyöngesége, minden más, a nők sem voltak különbek, Csitos Ágnes, csodálatos. Ő mindig behívott engem perjelként, hogy kisatya, haldoklik az XY, jöjjön, áldja meg. Bementem, és egy szobába, utána még 20 évig főapátként laktam abban a kicsi szobában, ott volt két súlyos beteg, a haldokló és a még elevenem. Ágnes odahív, megáldom a haldoklót, és az Ágnes az anyai szeretet minden gyöngétségével, hát hogy mondjam, ápolgatta ott. Erre megszólal a még jobb karban lévő másik öreg következő maliciózus hangon. Ágnes nővér, engem nem szokott ilyen gyöngétséggel. Ágnes csipőből, majd annak is eljön. Szóval, nos, kedvesek, én nem szórakoztató délelőttöt akarok önöknek tartani, de én reggeltől estig 120 ilyen dolgot fölírtam. Csak azt akarom, hogy mert önök különböző munkakörbe idősel hangsúlyozzuk azt, hogy szeretet, a szeretet a mozgatója és mozgatórugója, és a testvéri szeretetből kell, hogy kiinduljanak, de imádkozzanak maguknak humorért is. Meg az, hogy fölismerjék a fonák helyzeteket, amikor lehet és kell nevetni. Mert van egy csomó olyan helyzet, ahol a kegyelem a nevetésbe vagy hát ebbe. Mert így tudják maguk is földolgozni, meg így tudnak adott esetben azoknak a szegény betegeknek is segíteni. Elnézést, csak most puskázok, mert ide fölírtam egy csomó. Mécs László papköltő, mondtam, szépen szavalta a Bakonyi balladat. Már nagyon idős, hogy gyönyörű szép arca, hófehér feje, kijön reggel, kisfiam, hány óra van? Mondom, Laci bácsi, 9 óra. Reggel vagy este? ezek az eltévejedések. Akkor kérem, Halász Pius, csak egy-két érdekeset atyák a neveket innen-onnan ismeri, Halász Pius, lefogott ciszter kolostor alapja. Mi minden este későn, mikor internálták Pannonhalmára, Domokos atyával belopakodtunk, és magán szemináriumokat vettünk, hogy hogy kell kolostort alapítani. Ezt kitudakoltuk, és nagyon bölcsen elmondta, hogy testvérek, hibáztam, mert akkor, amikor a Bakonyi kolostorban nem engedtem meg a fűtést, vétettem a regula ellen. Mert ezt meg lehet csinálni a mediterrán égkörön, de itt, ahol hideg van a Bakonyban, itt fűteni kell. Tehát egy csomó, tehát az, hogy valamit átadtak a maguk nagyon nehéz, tragikus életéből, őszintén egyszerűen. Keresztúri Dezső, híres irodalmár, egykori miniszter, jön Pannonhalmára, hát én ugye a szocializmusban fölnőtt, abszolút, hát szekularizált fiatal, úristen, Keresztúri Dezső itt, meg a Zirci apátot keresi, hát mi megfordult a világ. Na, Csóka Lajos azt mondja, menjen föl Asztik, és jelentse a apát úrnak, hogy Keresztúri professzor úr itt van. Hát teljes kétségbeesés, megyek föl, bekopogok, kiszól az apát úr, hogy na gyere te kópé! Úristen, ez nem nekem szól, hát ugye nem voltam az apát úrral ilyen kapcsolat. Bemegy Keresztúri Dezső, egymás nyakába esnek. Hát kérem, az egykori zirci budapesti tanár és a kis cserkésze találkoztak 20 év után, vagy 25 év után. Pannonhalma, tehát azt mondták a kívülállók, a megfigyelik, hogy a reakciósoknak a központja volt. És azt olvastam a ABTL iratai között, hogy a bencések is reakciósok, de akik igazán reakciósok voltak, azok a jezsuiták. Hát ez nagyon tetszett a jezsuitáknak is, amikor visszajeleztem nekik. Galina testvér haldoklása. Csak az, hogy ez a realitás. Bementünk szintén a Domonkoshoz. Galina testvér, hogy te? Ez volt a gyógyszerész testvér, laikus testvér, jezsuita, tehát nem páter volt. Hogy van minden? Jaj, kisatyák, hát a végemet járom már. És tudják, hogy mit írt nekem egy rendtársam? Mit, Galina testvér? Az, hogy helyezzem magamat Jézus szentséges szívébe, és akkor könnyebben, hát szeretném tudni, hogy mit csinálna a helyembe, ha ő szenvedne annyit, mint én. Tehát tetszik lenni, hogy a kritikus helyzetekben még a jámbor szöveg is kérdésessé vált, és az öreg ezt kimerte mondani. Tehát annyi ilyen fajta, hogy mondjam, tapasztalatra kellett szert tennem, mert tulajdonképpen, amikor hivatalosan főmonostori perjelként átvettem a rend keretébe az egykori járási állami szociális otthon, és lett, azóta is létezik, a Szent Adalbert idősek otthon a Pannonhalmán, tulajdonképpen két öreg otthont fúzionáltattam, mert hát a mi konventünk is legalább olyan erős, hogy mondjam, idősekből is és betegekből állt. Szunyog Szavér, a nagy liturgikus, haldoklik. Lementem hozzá imádkozni. Prédikált magának. Következőt prédikálta. Szunyog Szavér. Te hányszor prédikáltál a híveknek a boldog szenvedésről, a Beata Passióról, ez az első kánonnak a szövege? Hát most mit vagy oda, hogy egy kicsit beteg vagy, meg ez történt, meg az történt? Meríts erőt Jézus Krisztus szeretetét, prédikált magán az öreg. Ezzel csak azt akarom mondani, és lekerekítem, mert lehetne sokáig mesélni itt, az, hogy nagy szeretet, nagy türelem az öregek, betegek iránt, de nagyon nagy rugalmasság, humorérzék. Tényleg azt tudom mondani, hogy megérteni az élet szituációkat, mert az ápolóknak, a gondozóknak is könnyebbé teszi az életét, és lehet, hogy egy kis derűvel és türelemmel segít a haldoklónak, vagy a súlyos betegének. És hát, hogy volt Bence és humor, ne botránkozzanak meg, de hát ez is hozzá tartozik. Az öregek nálunk mindig kimentek a kapuba, ott leültek egy székre, jöttek a turisták, vagy az érdeklődők, és hát ez egy ilyen kommunikációs mezőny volt, és akkor az én Maros Círjék rendtársa a TS szervezés idején, 1957-58, ez régi antikvic, jön föl a falusi paraszbácsi, beszélgetnek tanárul, mondja neki Maros Círjék, hogy na, János bácsi, mi újság van? Jaj, tanár úr, már szedik össze a marhákat. Hát a teheneket akkor a TS-be. Erre az én kedves rendtársam, Szent Isten, csak ide ne jöjjenek, alig maradunk páran. Csak az, hogy kedvesek, tehát szélsőséges helyzetben is, nem a tragédia, hanem adott esetben a humor, vagy egy jól megválasztott szó, vagy valami segít azon, hogy hogyan tudjuk mi az idősebbeket segíteni. Szunyog Szavér, a nagy liturgikus, ül az ágya szélén, bemegyek hozzá, és egy ilyen fehér albát, mise inget kértem, vagy kerestem. Rám néz szigorúan, és azt mondja, fiam, te most azt hiszed, hogy én semmit se csinálok, ugye? Őszintén voltam hülye. Igen, tévedsz, fiam, gondolkodom. Tehát bennük is a Bimbónak nevezett néhai egykori főigazgatót megkérdeztem, hogy nem, ő kérdezett meg engem, hogy főapát választás lesz. Asztrik, maguk kire szavaznak? Hát mondtam, Teofil atya, hát hogyan kérdezhet ilyet, hogy kire szavazunk? Hát azért, mert én arra szavazok a főapát választásnál, akit a fiatalok akarnak. Mondom, honnan veszi ezt a merészséget? Azt mondja, jegyezze meg. Az új főapát engem már csak eltemet. De maguk fognak engedelmeskedni neki. Ez öregeknek a bölcsessége. De hadd mondok másik. Egyik rendtársam gyengé volt a érettségi, ezért 4-es kapott. El kellett dönteni, vagy a magyar, vagy a történelmi jegye lesz 4-es. És akkor tanár azt mondja, egye fene, én adok neki 4-est, legfeljebb, ha főapát lesz, megtapossa a síromat. Na most, csak ez a gondolkodás, hogy az idős Bence, és úgy néz a 18 évesre, a főapát lesz, és nem adtam meg neki, ez egy megtapossa a sírom. De kedveseim, nem, még egyszer szeretném hangsúlyozni, amikor én ezt a derűsebb oldalát mutattam be, mert hát ez is találkoztam sok szenvedéssel is, meg reménytelenséggel is, akkor abban szeretném megerősíteni, és ez az én zárószavam, hogy nagy szeretettel, nagy türelemmel és nagy derűvel, illetve a humorra való készséggel az is nagyon sokat segít és erősíti a munkánkat. Köszönöm türelmüket.
3: Köszönöm kedves rádióhallgatóink és ezúttal nézőink figyelmét egyaránt. Találkozzunk 2 hét múlva ismét a Katolikus Szeretetszolgálat fél órájában. Isten áldja önöket, Laudetur Jézus Krisztus.
2: Szívvel, szakértelemmel. A katolikus szeretett szolgálat fél óráját hallották.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

Szent Ágoston gondolatait hallják. Ne sírj, mert szeretsz engem. A halál nem jelent semmit. Csupán átmentem a másik oldalra. Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy. Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre. Úgy szólíts, azon a néven, ahogy hívtál mindig. Beszélj velem, ahogy mindig szoktál, ne keress új szavakat. Ne fordulj felém ünnepélyesen, szomorú arccal, folytasd kacagásod, ne vessünk együtt, mint mindig tettük. Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts. Hangozzék nevem házunkban, ahogy mindig hallható volt. Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz. Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más. A fonalat nem vágta el semmi. Miért lennék a gondolataidon kívül? Csak mert a szemed nem lát? Nem vagyok messze, ne gondold. Az út másik oldalán vagyok. Lásd, jól van minden. Meg fogod találni a lelkemet, és benne egész letisztult szép, gyöngéd szeretetemet. Kérlek, légy szíves. Ha lehet, töröld le könnyeidet, és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.

Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Urunknak áldott napja ez, szent fényességgel virradó, világnak átkos vétkeit, kiontott szent férmossal el. Eltévedt ember hitre tér, vakok szemében gyúl a fény, s hogy irgalmat nyert alator, félelmünk immár megszűnik. Ámulnak mind az angyalok, látván a bűnbánólatot, kibízva Krisztushoz kiált, s mennyüdvösségét élvezi. Csodálandó nagy szentitok, világnak bűnét elveszik.

0: nagyszerű, mint megbocsájt az irgalom, félelmet űz a szeretet, súly életet hoz a halál. Maradj örökre, Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, hozd meg dicsőséged velünk. Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tiszteled. Amen.
1: Fordítsd felém füledet, Uram, ments meg engem, alleluja. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem. Fordítsd felém füledet, siess, Uram, ments meg engem. Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem. Erősségem és menedékem valóban Te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem. Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel Te vagy az én erősségem. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, megváltottál engem, hűséges Istenem. Te utálod a hazug bálványok tisztelőit, én azonban az Úrban remélek. Újjongok és örvendezem jóságod miatt, mert tekintetre méltattad alázatosságomat. Ismered lelkem gyötrődéseit, nem adtál ellenségeim kezébe, lábamat tágas helyre állítottad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Fordítsd felém füledet, Uram, ments meg engem. Alleluja. Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat, Uram. Alleluja. Szorongatnak, Uram, könyörülj rajtam. Szemem a bánattól elhomályosult. Sorvadozik testem, lelkem. Életem már

0: elernyed a kintól. Sóhajtozásban fogynak el éveim. Erőm megtört a nyomorúságban. Csontjaim is sorvadoznak. Gyalázattá lettem minden ellenségem előtt. Szomszédaim és ismerőseim félnek tőlem. Ha meglátnak az utcán, elkerülnek. Szívükben elfelednek, mintha meghaltam volna. Olyanná lettem, mint az összetört edény. Sokak gyalászkodó szavát hallom. Rettegés vesz körül engem. Mert ezek összefognak ellenem. Azon tanakodnak, hogy életemet kioltsák. Én pedig te benned remélek, Uram. Azt mondtam, te vagy Istenem, kezedben van a sorsom. Ragadj ki az ellenség kezéből, és azoktól, akik üldöznek engem. Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat, irgalmasságodban szabadíts meg engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat, Uram. Halleluja. Legyen áldott az Úr, aki csodás szeretettel megvéd. Halleluja. Mi nagy a te jóságod, Uram, amelyet a téged félőknek tartogatsz, amelyet azoknak készítettél, akik benned bíznak, minden ember szeme láttára. Arcod védő árnyékában rejted el őket, az emberek zaklatása elől. Sátradban adsz nekik biztos helyet, a gonosz nyelvektől távol. Legyen áldott az Úr, aki csodás szeretettel véd meg erős városában. Én pedig ijedtemben már azt mondtam, szemed elől elvetettél engem. De te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam. Szeressétek az Urat, ti összes szentjei, a hűségeseket megvédi az Úr, de bőven megfizet a gőgösöknek. Legyetek bátrak és erősödjék szívetek, mind akik az Úrban reménykedtek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Legyen áldott az Úr, aki csodás szeretettel megvéd. Alleluja. Szívem és testem, alleluja. Hajítozik az élő Isten után, alleluja.
1: Olvasmány Szent János apostol első leveléből. Gyermekeim, ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnbe esik, van szószólónk az Atyánál, Jézus Krisztus, az igaz. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is. Abból tudjuk meg, hogy megismertük, ha megtartjuk a parancsait. Aki azt mondja, ismerem, de a parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs meg benne az igazság. De aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes. Innen tudjuk meg, hogy benne vagyunk. Aki azt állítja, hogy benne él, annak úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Szeretteim, nem új parancsról írok nektek, hanem a régi parancsról, amely kezdettől kötelez benneteket. A régi parancs az a tanítás, amelyet hallottatok. Másfelől mégis új parancsról írok nektek. Ez benne és bennetek vált hitelessé, hiszen már oszladozik a sötétség, és világít az igazi világosság. Aki azt állítja, hogy a világosságban él, de gyűlöli testvérét, az még mindig a sötétségben jár. Aki szereti testvérét, már eljutott a világosságra, és nem szolgál botrányul másoknak. Aki azonban gyűlöli testvérét, az sötétségben van, a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétségben elvesztette szeme világát. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Aki szereti testvérét, már eljutott a világosságra, alleluja. Abból tudjuk meg, hogy megismertük Krisztust, ha megtartjuk parancsait. Aki szereti testvérét, már eljutott a világosságra, alleluja.
2: Olvasmány alexandriai Didimusnak a Szentháromság című értekezéséből. A Szentlélek, mint Isten, az Atyával és Fiúval együtt megújít bennünket a keresztségben. Elbukott állapotunkból visszahelyez bennünket eredeti szépségünk állapotába, és betölt kegyelmével olyannyira, hogy a nem kívánatos dologra már ne is legyünk kaphatók, és megszabadít a bűntől és a haláltól. A földi emberből tudnélik a porból és hamuból lelki emberré, az isteni dicsőség részeseivé, Istenünk és Atyánk gyermekeivé és örököseivé, fia képmásához hasonlókká és az ő társörököseivé tesz minket. Az ő testvéreivé leszünk, és vele együtt fogunk majd megdicsőülni, és vele együtt fogunk majd uralkodni. A föld helyett újra az eget fogja nekünk ajándékozni, s bőkezően nekünk adja a paradicsom javait, és az angyaloknál is tiszteletre méltóbbá tesz bennünket, és a keresztelőkút isteni vízárjával kioltja a pokol oldhatatlan lángját. Az embernek ugyanis két születése van. Az egyik az emberi testből, a másik Isten szent lelkéből. Mindkettőről bőven tárgyalnak a hittudósok. Én elfogadom mind a kettőről szóló tanítást. Szent János írja, akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem, a vérnek vagy a testnek a vágyából, s nem is a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. Azok úgymond, akik Krisztusban hittek, hatalmat kaptak, hogy Isten gyermekei, vagyis a Szentlélek gyermekei legyenek, hogy Istennel rokonságban legyenek. Maga Krisztus mutatta meg világosan, hogy ez az új életet adó Isten a Szentlélek, hiszen így mondja, bizony-bizony mondom neked, aki nem vízből és Szentlélekből születik, az nem megy be az Isten országába. Szemmel láthatóan ugyan a keresztelőkút szüli újjá látható testünket a papok szolgálatával, lelkileg azonban a testet is és a lelket is az angyalok szolgálatával, maga meg az összes szellemi lény számára is láthatatlan Isten lelke kereszteli meg, és szüli új teremtményé. Ugyanis e szavakat vízzel és szent lélekkel maga keresztelő Szent János is történetileg és értelemszerűen is Krisztusra érti. Ő szent lélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni, mivel pedig az emberi test agyagból való rászorul arra, hogy előbb megtisztuljon a vízben, azután pedig arra, hogy a lélek tüze megerősítse és tökéletesítse Isten, ugyanis emésztő tűz. Így rászorul az ember a szent lélekre, hogy ő tökéletesítse és megújítsa. A lélek tüze ugyanis tud öntözni is, a lélek vize pedig tud újra feléleszteni is. Elárasztom vízzel a tikkat mezőt és bővízi patakokkal a kiaszott földet. Kiárasztom lelkemet. És úgy sarjadzanak majd, mint a fűszfák a vízfolyások mellett. Alleluja! Örök életre szökellő vízforrás lesz, és úgy sarjadzanak majd, mint a fűszfák a vízfolyások mellett. Alleluja!
0: Esengő szolgák, jöjjetek! Tárjátok fel ma szívetek! Nyissátok darraikatok! Hogy boldog Istent áldjatok. Délóra bús emlékez, örök bírót ítél neked, kihez nem férhet földi vád, rágyarló nép halált kiált. Minket szívbéli hála köt, védkünk miatt is féljük őt. S a bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kéri mánk. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát, s a szent lelket ki egy velünk, háromságban egy Istenünk. Alleluja, alleluja, alleluja. Fölöttem lebegjen irgalmad, Uram, és szabadításod, amit ígértél. Felelni fogok gúnyolóimnak, mert a te szavadban bízom. Fogyni ne hagy számból a hűség szavát. Ítéleteidben van reményem. Fáradhatatlanul megtartom törvényedet, mindenkor és mindörökre. Feléd tartva széles úton járok, mert parancsaidat fürkészem. Fennen hirdetem végzéseidet a királyok előtt, és nem vallok szégyent. Föllelkesülök parancsaidtól, mert örömöm telik bennük. Feléjük tárom kezemet, mert szeretem intelmeidet. Rendelkezéseidről elmélkedem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Vágyva vágytam az Úrra, és ő lehajolt hozzám. Meghallgatta jajszavamat, és kivont a sírgödörből, az undokiszabból. Sziklára állított engem, azután lábamba erőt öntött. Új dalt adott a számba, Istenünknek zengő éneket. Megrettenve látják ezt sokan, és eltelnek az Úr iránt bizalommal. Boldog, aki bizalmát az Úrba veti, és mit sem vár a kevély és álnok embertől. Uram, én Istenem, sok nagy csodát tettél mi érettünk, nincs hozzád hasonló. Ha hirdetni s elbeszélni akarnám, nem találnám se szerét, se számát. Sem véres, sem ételáldozat nem kellett neked, fülemet azonban megnyitottad. Égős engesztelő áldozatot sem követeltél, így szóltam akkor. Íme eljövök, a könyvtekercsben rólam írva áll, hogy megtegyem a te akaratodat. Erre vágyom, Istenem, törvényed örömmel tölti el szívemet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Igazságodat hirdetem a nagy gyülekezetben, ajkamat be nem zárom, Uram, jól tudod. Igazságodat nem rejtem el szívembe, hűségedet és segítségedet elbeszélem. Nem titkolom irgalmasságodat és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Uram, ne vondd meg tőlem irgalmadat. Szereteted és hűséged őrizzen szüntelen. Mert annyi baj vett körül, hogy megszámlálni sem lehet. Utolértek engem bűneim, már látni sem tudok. Több a vétkem, mint hajszál a fejemen. Szívem is ellankad egészen. Szabadíts meg, Uram, irgalmasan. Uram, siess segítségemre. Újjongjanak és örvendjenek benned az Isten keresők. Hatalmas az Úr, kiáltsák szüntelen, akik segítségedet várják. Szegény vagyok és nyomorult, de az Úr gondomat viseli. Segítőm és megmentőm te vagy, én Istenem, ne késlekedj. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Krisztusban lakik testi formában az Istenség egész teljessége, s benne lettetek ennek a teljességnek részesei. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel annak az Istennek az erejébe vetett hit által, aki őt a halálból feltámasztotta. Az Úr láttára, alleluja! Öröm töltött el a tanítványokat, alleluja! Könyörögjünk! Irgalmas Istenünk, rendelésed szerint megüljük húsvét szent ünnepét. Add, hogy gyümölcsöző erejét mindenkor érezzük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
3: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

az áldás gondolatokat hallják. Isten őrző kegyelme és nagy szeretete maradjon veled, házad falán belül és mindazok szívében, akik ott veled együtt élnek. Ezt kívánom neked. Szél ellen védő falakat, eső ellen háztetőt, jó italt kályhád melegénél, jó kedvre derítő nevetést, szeretteid közelségét, szíved vágyának teljesülését.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa banki ügyeit intézte volna Chicagóban. A Loretói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária rádiói Mariaton néven közösen gyűjtenek adományt. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa megválasztása után az Egyesült Államokbeli bankjába telefonált lakcíme megváltoztatása miatt, de nem hitték el neki, hogy a katolikus egyházfővel beszélnek. A pápa az összes biztonsági kérdésre válaszolt, de az ügyintéző szerint ez nem volt elegendő, és kérte, hogy személyesen keresse fel a bankfiókot. 14. Leó azt válaszolta, hogy nem hiszi, hogy erre van lehetősége. Változtatna valamit a helyzeten, ha azt mondanám, hogy én vagyok a pápa, kérdezte az egyházfő. Erre az ügyintéző letette a telefont. Írta a vasárnap.hu. A történetet Tom McCarthy amerikai pap idézte fel, akinek beszámolója a videó bejárta az internetet, és 14. Leó pápává választása első évfordulójára érkezett meg Rómába. Tom McCarthy amerikai pap az Ágoston rendben szolgál, és közeli baráti kapcsolatban áll Robert Francis Prevosttal, aki 2001 és 2013 között a rend első számú vezetője volt. Néked ajánljuk, szüzanyánk, a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéjén hazánk sok templomában a szép népének a Loretói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szüzanyának ajánlja a virágba borulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonz kasztíliai király kapcsolta össze a májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szüzanya képét, szobrát és énekekkel magasztalta Máriát. A Loretói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén elimádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét éve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről. A Felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási költségei már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói családtagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én 7 órától 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-44-30-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha hozzájárul ön is anyagilag vagy imáival az összefogáshoz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Május 11-én, hétfőn a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Lujzi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor, részletek a Szentírásból 13 órakor, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsorát 13 óra 10-kor hallgathatják meg. Szemelvények, lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor, Székely János püspökatya elmélkedését 13 óra 25-kor hallgathatják meg. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Schindler Mátyás atyával 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor. A világosság rózsafüzérét imádkozzuk 15 óra 15 perckor. Beszélgetés életről és a Szentírásról 16 órakor. Heim Kriszti Pilátesz oktató műsora 16 óra 30 perckor. A Református Egyház műsorát 16 óra 35-kor sugározzuk. A Mária Rádió programajánló magazinja hangzik el 18 órakor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. Birher Nándor diakónus homiliája a gyümölcsoltó címmel 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Férfi sátor címmel a férfivá válás útja, a férfi hivatása. Dervanics Gábor és Szelényi Szabolcs műsorát 20-ra 16-kor hallgathatják meg. Ágostné Cséri Gabriella egyházzenei műsora hangzik el, Magasztallak Uram címmel 21 óra 5 perckor. A görögkatolikus atyák hittanóráját 22 órakor sugározzuk. A Fokollári Mozgalom havi életige magyarázata 22 óra 50 perckor hangzik el. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását 23 órától sugározzuk. Varga László atya elmélkedése Isten jelenlétében címmel 23 óra 20 perckor. Végül a Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírperceket hallgathatnak a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Imádságos szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
1: Mária Rádió. Ima a békéért. Nem farizeus módjára zengünk neked énekeket és szent dalokat, hanem a vámos lelkületével. Nem a ma gonosz rabló szavaival szólunk, hanem a jobbnak, a kedvesebbnek a szavával kiáltjuk. Emlékezzél! Múlja felül kikutathatatlan irgalmasságot, gonoszságunkat. S ha netán nem lenne elégséges megtérésünk és bűnbánatunk, azért mutasd meg rajtunk is ember szereteted nagyszerűségét. Szánd meg népedet hosszan tűrő, engesztelődj iránta. Tartsd vissza a halálka száját, hogy ránk ne támadjon. Állítsd meg gyors, korai öldöklését, állítsd meg a járványos betegségek igazságos pusztítását, állítsd meg az ellenünk támadó pallost, hogy el ne vesszünk. Egyedül csak te ellened vétettünk, de egyedül csak előtted borulunk le. Urunk, igazán hallgass ránk, bűnös és haszontalan szolgáidra ebben az órában, és ne vesd el könyörgésünket. Nézd el bűneinket, melyeket elkövettünk, hogy köztünk is dicsőítessék legszentebb neved, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkoron, és örökkön örökké. Amen.
2: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária.
4: Természetfotó kiállítás. A szerző rendtársainak, barátainak közössége és a vendéglátó Magyar Fotográfiai Egyesület tisztelettel meghívja önt és kedves családját, kollégáit, ismerőseit Palkó Julián Érted vagyok című természetfotó kiállításának megtekintésére. A helyszín a Magyar Fotográfiai Egyesület galériája, Budapest 5. kerület, Belgrád rakpart 17. 5. emelet. A kiállítás szerzője a Mátraverebély Szentkúti Kegyhely Ferences Szerzetesi Közösségének széles körben ismert, megbecsült tagja. Fotózással évtizedek, természetfotózással 2010 óta foglalkozik. Alkotásait május 22-ig lehet megtekinteni, a délutáni kora esti órákban. A belépés díjtalan. További információ kérhető a 0630 361 36 27-es telefonszámon Mészáros Ödöntől. Jöjjenek el és értesítsenek erről a kivételes eseményről másokat is. A kiállításon az igényes fotográfia valamennyi művelőjét és kedvelőjét szeretettel várja, és szívesen látja a Magyar Fotográfiai Egyesület. Kell egy nap Jézussal. Dicsőítő fesztivál Zalaegerszegen. 2026. május 23-án szombaton. A szervező Családkapocs Keresztény Kulturális Egyesület. Időpontja 2026. május 23-a szombat, 9 óra és 21 óra között. Helyszíne Apácai Csere János Általános Művelődési Központ, Zalaegerszeg, Apácai Csere János tér 5 szám. Programok. Dicsőítést végzi Road to Heaven, Eukarisz zenekar, Magnifikát együttes. Tanítást ad Simon Dávid atya. Beszélgetés az imáról Varga László kaposvári megyés püspökkel, Molnár Renátával, Böröc Miklóssal. Tanúságtételt hallhatunk Földi Kovács Andreától, dr. Tasner Róbertől. Gyerekprogramokat szervez Biblab, Kalimba és a Társas Játékklub. Csendes lelki nap Csatkán. Dicsőítéssel, tanúságtétellel, szentmisével, keresztúttal. Az időpont 2026. május 16-a szombat. Helyszín Csatka Szentkút. Regisztráció a Boldog Ceferino intézet felületén érhető el. Az utazást a résztvevők egyénileg oldják meg. A regisztráltaknak ingyenes étkezést biztosítanak. Információ Németh Pétertől a 30-161-25-77-es telefonszámon és az assistens@boldogceferinointézet.hu e-mail címen érhető el. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak.
2: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Feltámad Krisztus.
2: Valóban
3: feltámad.
1: Kedves hallgatóink, Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklós ima csoportja az örvendetes rózsafűzért imádkozza, melyet felajánlunk beteg önkéntes társainkért, az egyéni szándékokra, valamint beteg Péter testvérünkért. Kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért, mennyből alászállott, megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától is emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által.
2: Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és a jövendő örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál. Mária Názáretben élt, egyszer imádság közben megjelent neki Gábriel arkangyal, aki így köszöntötte. Üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Ime méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Mária pedig így válaszolt. Ime az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Isten akarata legyen mindig az első helyen az életünkben. Teljes erővel törekedjünk ennek teljesítésére. Mondjam én is Máriával, Íme, az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Uram, növeld bennem a teljesen neked szenteltséget, az alázatot, a tisztaságot, a rejtett élet utáni vágyat, hogy felismerjem Mária életéből a csönd szakrális valóság, amelyben Istennel találkozhatom.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Mária, én példaképem köszönöm neked, hogy megmutattad nekem, hogy

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte el.

0: elsőszülött fiát bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. Jézus a legnagyobb és legértékesebb ajándék a világnak. Mária, aki Jézust istállóban hoztad világra, taníts meg az alázatra. Segíts, hogy együttérzéssel forduljak a szegények, kitaszítottak, a peremre szorultak felé. Jézus szereti a szegényeket, a tiszta szívűeket, de nem utasítja el a bölcseket sem. Ők szellemi életünk gazdagítói. Kincseik az Úr kincstárából valók. Ezért szereti a bölcsek hódolatát. A tudomány kincseit állítsam én is az ő szolgálatába, és fordítsam a lelkek javára.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Egyetlen anya sem magának szüli gyermekét, amit világra hozza, már készülhet, hogy oda is adja a világnak, a világot teremtő Istennek. Mária minden asszonynál tudatosabban készült erre az anyai áldozatra. Megérkezett ma a templomba az, aki beteljesíti a törvényt, aki maga lesz a templom és a bárány. Köszönöm Jézus, hogy nem hiába várakozom reád, mert te vagy a bizonyossága hitemnek és reményemnek. Köszönöm, hogy sötétségeimet előzi világosságot, mert te magad vagy a világosság és a fény. Köszönöm Mária, hogy anyaságomban velem vagy, és kíséred gyermekeim életét.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözléd, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Szüleim minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Életem középpontjában Isten legyen mindig, minden egyes napon. Mária, segíts, hogy figyelmes lélekkel hallgassam Jézus tanítását, és ahogyan te, szívemben én is megőrizzem az Úr szavait. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is. Nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messzire kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tégelykő testvérünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
6: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk.
0: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafűzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes szent háromság egyistennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre imádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anya szentegyház javáért, az igaz keresztény híd gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
4: Amen.
0: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
4: Amen.
0: Feltámad Krisztus.
4: Valóban feltámad.

0: Hírpercek.
1: 14. Leópápa Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel találkozott. Vincenti József herceg primás halálának 51. évfordulójára emlékeztek Bécsben. Felvételt hirdet az Esztergomi Hittudományi Főiskola. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Csütörtökön érkezett meg Olaszországba az amerikai külügyminiszter Marco Rubio, aki egyenesen a Vatikánba ment, ahol az apostoli palotában találkozott a pápával. A Szentszék sajtóközpont közleménye szerint a személyes beszélgetés során a két állam megújította közös elhivatottságát, a két fél, az apostoli Szentszék és az Amerikai Egyesült Államok közötti jó kapcsolat ápolására. Eszmecserét folytattak, kiemelt figyelmet szentelve a háborúk sújtotta országoknak, politikai feszültségeknek és nehéz humanitárius helyzeteknek, illetve a békéért való fáradhatatlan munkának. A tárgyalások során szóba kerültek olyan háborúkkal érintett afrikai és közel-keleti országok, mint Libanon és Irán. Marco Rubio egy kristály amerikai futballlabdával ajándékozta meg Leópápát, aki egy olajfából a békefájából készített tollat adott a politikusnak. Mindszenti József herceg primás halálának 51. évfordulója alkalmából a bécsi magyarok szentmisével és koszorúzással emlékeztek meg a néhai főpásztorról a betegápoló irgalmas rend templomában. A szentmisét Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. Koncelebrált Varga János, a Collegium Pazmanianum rektora, írta a Magyar Kurír. A főpásztor kiemelte, hogy Mindszenti bíboros tetteivel és a szegények mellett állt. Segítette a rászoruló családokat élelemmel, pénzzel és tüzelővel, támogatta a szegény sorsú gyermekek tanítatását, szeretett otthont alapított. A bíboros ábrázoló szobornál 2011 óta rendszeresen tartanak megemlékezéseket. Cencer ős követ felhívta a figyelmet, hogy a bíboros példája ma is eligazítást ad mindazoknak, akik hűséggel kívánnak ragaszkodni hitükhöz, hazájukhoz, közösségükhöz és erkölcsi meggyőződésükhöz. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzésre, akik a plébános vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A várhatóan elinduló közösségi gondoskodás alapszakra is várják az érdeklődők előregisztrációját. A hallgatók itt elsajátíthatják a közösségi gondoskodás különböző formáinak működését és az ehhez kapcsolódó alapvető ismereteket. Mindkét alapképzési szakon levelező képzésben állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában oktatnak, áll a közleményükben. Az előregisztrációt a főiskola e-mailben fogadja a www.eshf.hu felvételi menüpontban. A felvételi eljárás indulásáról a főiskola a regisztráltakat közvetlenül tájékoztatja. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. Jelentkezési határidő május 20-a. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Lukács szerint. Mikor Jézus visszaérkezett, a tömeg örömmel fogadta. Vártak rá mindnyájan. Akkor jött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga feje, és Jézus lába elé borulva kérte, hogy menjen vele házába, mert egyetlen 12 éves leánya halálán volt. Útközben majdnem agyonnyomta a tömeg. Volt ott egy asszony, aki már 12 éve vérzésben szenvedett. Minden vagyonát orvosokra költötte, de egyik sem tudta meggyógyítani. Hátulról hozzálépett, és megérintette ruhája szegélyét. Abban a pillanatban elállt a vérzése. Ki érintett meg? Kérdezte Jézus. Mindenki tagadta. Péter és társai megjegyezték. Mester, a tömeg szorongat és lögdös, és te még azt kérdezed, ki érintett meg? De Jézus megismételte. Valaki megérintett, mert éreztem, hogy erő árad ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat rejtve, remegve előjött, leborult előtte, és az egész nép láttára megvallotta, miért érintette meg őt, és hogyan gyógyult meg abban a pillanatban. Leányom, mondta neki, hited meggyógyított, menj békével. Még beszélt, amikor a zsinagóga elöljárójának ezt a hírt hozták. Leányod már meghalt, ne fáraszd tovább a mestert. Jézus azonban ennek hallatára is bátorította. Ne félj, csak higgy, megmenekül. Mikor a házhoz ért, nem engedett be mást, csak Pétert, Jánost és Jakabot, továbbá a leány apját és anyját. Sírt és jajgatott ott mindenki. Ne sírjatok, szólt rájuk, nem halt meg a leány, csak alszik. Azok kinevették, mert tudták, hogy meghalt. De ő megfogta a kezét és rákiáltott. Leány, kelj föl! Erre visszatért a lelke, és rögtön fölkelt. Meghagyta, hogy adjanak neki enni. Szülei nem tudtak hova lenni az ámulattól. De megparancsolta nekik, hogy senkinek se szóljanak a történtekről. Összehívta a 12 apostolt, erőt és hatalmat adott nekik az ördögök fölött és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik. Semmit se vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Két ruhátok se legyen. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok. De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük. Azok útra keltek. Bejárták a falvakat, hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket. Heródes, a negyedes fejedelem, hallott mindarról, ami történt, és nyugtalanság fogta el. Némelyek azt mondták, János támad föl halottaiból. Mások pedig, Illés jelent meg. Ismét mások, a régi proféták közül támad föl valamelyik. Heródes így töprengett. Jánosnak fejét vétettem. Ki lehet ez, akiről ilyeneket hallok? És látni akarta őt. Az apostolok visszatértek, és elbeszéltek neki mindent, amit csak tettek. Akkor elvonult velük egy magányos helyre, Betsaida városa mellé, hogy egyedül legyenek. De a nép megtudta, és utána ment. Barátságosan fogadta őket, beszélt nekik Isten országáról, és meggyógyította a gyógyulásra szorulókat. A nap már lenyugvóban volt. Oda ment hozzá a 12. Bocsásd el a népet, figyelmeztették, hogy elmehessenek a környékbeli falvakba és tanyákra, megszálljanak és ennivalót keressenek, mert itt elhagyott helyen vagyunk. Ő azonban így válaszolt. Ti adjatok nekik enni. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, felelték. El kellene mennünk, hogy élelmet vegyünk ennyi népnek. Mintegy 5000 férfi volt ott. Akkor meghagyta tanítványainak. Telepítsétek le őket csoportonként 50 évvel. Úgy is tettek. Letelepedtek mindnyájan. Ezután fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre, és megáldotta azokat. Majd megtörte, és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek és jól laktak, még 12 kosárnyi kenyérmaradékot szedtek össze. Mikor egyszer egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte őket. Kinek tartanak engem az emberek? Azok így válaszoltak. Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, van, aki azt tartja, hogy föltámadt egy a régi proféták közül. Ő tovább kérdezte. Hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt. Az Isten fölkentjének. Erről szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senkinek el ne mondják. Aztán hozzáfűzte. Az ember fiának sokat kell szenvednie. A vének főpapok és írástudók elvetik és megölik. De harmadnapra föltámad.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit című művész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Május 11-e. Azon a napon alkotójára tekint majd az ember. Izajásnál olvassuk a 17. fejezet 7. versében ezt. Azon a napon alkotójára tekint majd az ember. Az jutott eszembe erről az igeversről, hogy rám nézett a kutyám. Éppen ez az ige hatalma, amikor szól, és egyszer csak szürkévé, unalmassá lesz minden okoskodó összefüggés és kortörténet. Mert amikor eszre a fejezetre figyeltem, mert ez a vers ragyogott fel, amikor rám nézett a kutyám. Még érdekesebb, hogy megszólalt bennem ez az ige. És ne botránkozzatok meg a párhuzamért, de valóban ez történt. Rám nézett a kutyám, mindig így tekint ránk a kutyánk, de most, hogy találkozott a szemünk, azonnal ez a reggel olvasott igevers lett, elevenné bennem. Bárcsak mi is tudnánk úgy az Úrra tekinteni, ahogy egy kutya a gazdájára. Minden találkozáskor ugyanazzal a kitörően friss örömmel fogad. Ha valami rosszat tett és szidást kapott, először elbújdokol a kutya, aztán előjön. És a gazdájára tekint, és úgy kéri a bocsánatát. Amikor nem is ő a hibás, akkor is jön elő először, és magát megalázva könyörög a kiengesztelődésért. Olyat tesz, amit csak az igazán hívő ember tehet, mert ha nem ő a hibás, akkor is ő kér bocsánatot. Elnézést a párhuzamért, de milyen fontos lenne ezt az egymással való kapcsolatunkban kipróbálni. Mert az Úrra tekintés mindig abban mutatkozik meg, ahogy a másik emberre tekintünk. Egyszer ugyanis ráléptem például a kutyám lábára, ilyettemben még én lettem mérges, de aztán csak az jött elő leszegett fejjel, bocsánatot kérve, mert nem megy a gazda nélkül. Ez az evangéliumból fakadó reménységünk. Eljön az a nap, üdvösséges nap, amikor mi is így tudunk majd az alkotónkra tekinteni, aki Jézus Krisztusban megváltónká lett, hogy aztán kiengesztelődve legyünk képesek mi megtenni az első lépést a másik ember felé, még ha ezernyi sérelem sebelüktet is bennünk. Az a másik pedig már nem élhet vissza galád módon ezzel a szeretettel. Ha mégis megtenné, az már az ő ítélete. Kegyelem, ha az alkotóra tekinthetünk, akkor is, amikor elaltatnak minket. És távozni kell ebből a világból. Erről meg az a jelenet jut eszembe, hogy milyen gyönyörűen írja le Milán Kundera regénye egy kutya elaltatásának a történetét, a lét elviselhetetlen könyörűségében. Kegyelem, ha az alkotóra tekinthetünk, amikor elaltatnak bennünket, és távozni kell ebből a világból. Ez a tekintet üdvösséges, visszatekint ránk az Úr. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Henri Nouwen, Te vagy a szeretett, Spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Megáldva. Amint magadénak vallod áldottságodat, mert áldott vagy, mély vágyat fogsz érezni arra, hogy te is megáldj másokat. Az áldottak egyik jellemzője, hogy bárhova mennek, mindig az áldás szavai szólnak bennük, belőlük. Figyelemre méltó, milyen könnyű megáldani másokat, szépeket mondani róluk. Tényleg könnyű felismerni mások gyönyörűségét és igazságát, és igazát. Különösen, ha te magad kapcsolatban állsz saját áldottságoddal. Az áldott mindig áldást sugárzik. Az emberek pedig vágynak az áldásra. Ez szembetűnő, bármerre is jársz. Az áltok, a rossz indulatú szóbeszéd, a szemrehányás, vagy a vádaskodás senkit nem visz közelebb az élethez. Azokból van körülöttünk bőven, ám csak sötétséghez, pusztításhoz és halálhoz vezetnek. Még egyszer mondom, az áltok, a rossz indulatú szóbeszéd, a szemrehányás vagy a vádaskodás senkit nem visz közelebb az élethez. Mi az áldottak, áldást osztva járhatunk ebben a világban. Nem kell hozzá nagy erőfeszítés, természetesen árad a szívünkből. Amikor halljuk oda bentől a hangot, amely nevünkön szólít, és megáld bennünket, a sötétség többé már nem zavar minket. A hang, amely szeretetnek hív bennünket, áldó szavakat sugal majd nekünk, amelyek felfedik a többiek számára, hogy ők sem kevésbé áldottak nálunk. Az egyik ember itt él, a másik ott. Az egyik végig megy egy főváros sugárútján, egy másik utcán. Nem áltathatjuk magunkat a sötétséget illetően. A nagyvárosokban látott magány, a hajléktalanok és a szenvedély betegek tömege túlságosan is szembetűnő. Ezek az emberek ugyanakkor mind áldásra vágynak. Amit viszont csak olyanoktól kaphatnak meg, akik maguk is meghallották az áldást. És most már készen állok arra, hogy a szavakkal legnehezebben kifejezhető igazságról, közös megtörtségünkről írjak, és beszéljek. Közös megtörtségünkről. Választottak és áldottak vagyunk. Ha ezt már igazán belsővé tettük, és igent mondtunk rá arra, hogy választottak és áldottak vagyunk, és szeretettek vagyunk, akkor tudatosan szembenézhetünk saját megtörtségünkkel és mások megtörtségével. Álljunk hát neki. Megtörve. Tehát eljött, hogy a megtörtségről beszéljünk. Megtört ember vagyok. Megtört ember vagy. Megtört ember vagyok, és mindenki, akit ismerünk, vagy akiről hallottunk, megtört. Összetörtségünk olyannyira szembetűnő és kézzelfogható, annyira nyilvánvaló és sajátságos, hogy gyakran nehéz elhinni, hogy megtörtségünkön kívül másról is lehet gondolkodni, beszélni. Amióta a barátommal megismerkedtem, beszélünk erről. Annak idején ez a barátom valamit írni akart a New York Times-nak egy mellékletébe rólam. És én akkor arról beszéltem, hogy írásaimat a magányom, az elszigeteltség érzésem és számtalan félelmem feldolgozására használom, valamint arról, hogy pótoljam biztonságérzetem hiányát. És amikor ő rátelelődött a beszélgetés, kiderült, hogy elégedetlen a munkájával, nyomasztja, hogy nincs elég idő és pénz, hogy regényt írjon, és általam véve nem tudja, milyen irányba is haladjon az élete. Az első találkozásunkat követő évben egyre nyíltabban tudtunk beszélgetni egymással szenvedésünkről, fájdalmainkról. Kijelenthetjük, hogy a legnagyobb küzdelmeink megosztása barátságunk jelévé vált.
1: Henry Nouwen, Te vagy a szeretet, spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Április 30-án, Szent Faustina emléknapján, aki egyben az Ezüst Híd Integrált Szociális Intézmény védőszentje is, dr. Székely János megyés püspök mutatott be szentmisét és mondott szentbeszédet. A következő percekben ez hangzik el.
2: Elmondja, hogy ahogyan jön haza a tékozló fiú, miután mindent elveszített, moslékos ruhában, kétségbe esve, az édesapja messziről meglátja. Messziről meglátta, mert várta. Talán minden délután kint ült a ház előtt. Figyelte az utat, hogy jön-e már. Isten házában nem vagyunk váratlan vendégek. Lehet, hogy mi nem keressük őt az életünk útján. Lehet, hogy megfelelődik.

az édesanyja méhét, az anya méhet jelentő szóból alkotja meg a görög nyelv ezt a nagyon különleges igét. Megrendült, reszketett az egész bensője, megesett rajta a szíve. Az édesanyja méhéből alkotja meg ezt a különleges szót a Biblia nyelve. Azt akarja elmondani, hogy Istennek anyai szíve van. Vár minket. A tékozló fiú üres kézzel jött haza. Mindent elveszített. Az édesapa nem kérdezte, hogy hol van a pénz. Nem mondta azt, hogy ugye én előre megmondhattam volna, hogy ez lesz a vége. Nem nézte, hogy mosdékos a ruhája. Talán nem is látott egészen jól ez az atya. Talán könnyes volt a szeme. Ő csak a fiát látta. Azt mondta, a fiam halott volt és életre kelt. Elveszett és megkerült. Ennek a festménynek egy különlegessége, hogy az édesapa két keze nem egyforma. És nagyon sokan azt gondolják, hogy Rembrandt szándékosan így festette meg, hogy az egyik kéz anyai kéz legyen. Finomabb, kisebb, a másik atyai. Istennek anyai szíve is van. Amikor belépnek ide a kápolnába, gyakran mondjuk erre, Isten kitárt karokkal vár, engem is. Várt az egész életem folyamán. Lehet, hogy én még nem kerestem őt. De ő már akkor is, mint szeretett gyermekét, várt engem, velem volt. Dél-Amerikában volt egy fiatalember, aki kisebb bűncselekmény miatt börtönbe került, nagyon messze a szülőfalujától, a szüleitől. És annyira messze volt, a szülei szegény emberek voltak, nem tudták őt meglátogatni soha. És levelet sem írtak, mert nem tudtak jól írni, olvasni. Nem akarták, hogy a börtönőről kinevessék ezt a hibákkal teli levelet. 3 éven át a fiú semmi hírt a szüleitől nem kapott. És amikor eljött a szabadulás ideje, a fiú írt egy levelet haza. És azt írta a szüleinek, hogy megérti, hogy óriási fájdalmat okozott, szégyent hozott a családra. Megérti, ha nem akarnak vele találkozni soha többet az életben. Föl fog szállni a vonatra. És ha majd odaér a vonat arra az állomásra, a falujuk mellett, ahol le kellene szállnia, meg fogja nézni, hogy kitettek-e a fára valahol egy fehér szallagot. Ha szallag ott lesz, akkor leszáll a vonatról. De ha nem, akkor tovább megy. És soha többet az életben vele a szüleinek semmi gondja nem lesz. Nem hoz rájuk több szégyent. Elküldte ezt a levelet. Aztán néhány héttel később szabadult. Fölszállt a vonatra, hogy közeledett a faluhoz, torkában dobogott a szíve. És amikor a vonat kanyarodott, és meglátta az állomást, azt látta, hogy az állomás összes fája tele van akaszgatva fehér szalagokkal. És az öreg édesapja ott szaladgál a fák között, és integetnek, és kiabál, szálljon le. Így vár minket az Isten. Akkor is, ha mi hűtlenek vagyunk hozzá, ő hűséges. Ő szeretete végtelen, soha el nem múlik. Nem elítélni akar, hanem megtisztítani és fölemelni. A másik képe a kápolnának pedig Jézusnak a szívét mutatja, amelyet a katona lándzsája átdökött, és így olvassuk az evangéliumban, hogy vér és víz ömlött ki belőle. Ez emlékeztet a kerességre, a víz a kerességre. A vér az

0: eukarisztiára, Jézus szent testének és vérének titkára, amit minden szentmisében magunkhoz veszünk. A szentségek forrása, megtisztító forrás, ami életet ad. Jézus szívéből árad Isten szeretete, amely lemos minden bűnt, és amely újjáteremt. Menjünk gyakran ehhez a forráshoz. Engedjük, hogy megtisztítson, fölemeljen a bűnbánat szentségében, és az imádságban is, minden szentmisében. Az evangéliumban még egy helyen szerepel ez a nagyon különleges szó, az irgalomnak, ez az anyaméhből alkotott különleges görög szava. Mégpedig az irgalmas szamaritánus történetében. Ez a két hely van, ahol Jézus ezt a szót kimondja. Arra tanít ezzel a történettel, az irgalmas szamaritánus történetével, hogy aki átélte Isten irgalmát, a sugározza is tovább. Legyen irgalmas másokhoz. Ezt a szeretetet, amit kapott, adja tovább bőkezően másoknak. Mennyire szép lenne, ha ez így lenne mindig, ebben az otthonban is. Az itt élőknek a szíve irgalmas lenne és jó. Ha nem lenne itt soha veszekedés, keserűség, panasz, ítélkezés, hanem mindig megbocsátás, tisztelet, nagylelkűség, jóság. Olvastam egy nagyon idős néniről, aki egy idősek otthonában élt. És sokáig a néni keserű volt, panaszkodós. Nem is nagyon szerettek az unokák hozzá menni, mert mindig a panaszt hallották, a bajokat, a rosszat, a fájdalmat. Nem volt könnyű ezt hallgatni. És egyik alkalommal az egyik unoka ment az idős nénihez. Ennek a legfőbb fájdalma az volt, hogy miért halt meg a férje. Sok-sok évvel azelőtt miért kellett neki egyedül maradnia. Milyen rettenetes ez a magány. Ez volt a legfőbb szenvedése, kínja. Újra és újra ezt mondta. Egyik alkalommal azonban, ahogy ment az unoka, azt látta, hogy a nagymama nagyon derűs, nagyon vidám. Az unoka megkérdezte, hogy mi történt nagymama. Mire az idős néni azt mondta, hogy néhány nappal ezelőtt megértettem, hogy miért kellett a nagyapátoknak előbb elmennie, és miért kellett nekem itt maradnom. A nagyapátok előbb értette meg az élet nagy titkát. Azt, hogy szeretetre születtünk, nagy lelkűségre. Gyönyörűen járta ezt az utat. Mosolygós volt. Szeretett engem. Udvarolt nekem. Kedves volt mindenkihez. Az ő szíve elkészült arra, hogy beléphessen örök szeretet országába. Nekem még itt kellett maradnom, hogy tanuljam ezt a legfontosabb művészetet. Megértettem, hogy miért kellett itt maradnom. Ettől kezdve a nagymama igyekezett az otthonban mindenkivel jót tenni. Észrevette, ha valaki bajban van, megsimogatta a homlokát, fogta a kezét, vizet vitt neki, etette, akit kellett. Ha valaki keserűbb volt, szomorúbb volt, ő volt az első, aki megbékítette, megvigasztalta. A látogatókat is mind földerítette. Egy néhány évvel később, amikor meghalt, az orvos az otthonban azt mondta az unokának, aki bejött, tudja, a maguk nagymamája egy nagyon különleges asszony volt, fény sugárzott, ragyogott. áradt belőle a jóság. Ezt kívánom ennek az otthonnak. Legyen ez a hely az idős otthon szíve. Jöjjenek gyakran ide. Merítsenek Isten irgalmából. Éljék át, hogy ő megtisztít, újjáteremt a bűnbánat szentségében, szentmiséken. És aztán sugározzák ezt a jóságot egymás felé. Legyen ez az otthon a jóság, az irgalom és a szeretet háza.
1: Április 30-án, Szent Faustina emléknapján, aki egyben az Ezüst Híd Integrált Szociális Intézmény védőszentje is, dr. Székely János megyés püspök mutatott be szentmisét és mondott szentbeszédet. Az elmúlt percekben ez hangzott el.
2: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

راديو. Az áldás gondolatokat hallják. Legyen áldássá a reggeli ébredésed, amint félálomban a papucsodat keresed az ágyad mellett. Legyen áldássá a kávé illatú derengés, a gyalogutad, amint a busz megálló felé tartasz első ködös gondolataiddal. Legyen számodra áldássá melengető sugaraival a felkelő nap, s a téli verőfényben fürdőző fák. Legyen áldássá egy vidám hétvégi kirándulás, amikor felfedezed az ősz lassú színeváltozását. Legyen áldássá a barátaiddal eltöltött este a sörözőben, ahol vidáman beszélgethettek egymás viselt dolgairól. Legyen áldássá társad, barátod SMS-e, az a jó érzés, hogy gondolt rád valaki. Legyen áldássá, amikor szívednek kedves emberek megbíznak benned, annak ellenére, hogy jól ismerik gyenge pontjaidat. Legyen áldássá a munkahelyed, hogy újra helyt állhatsz napi feladataidban. Legyen áldássá számodra az, hogy számítanak rád, pedig sokszor magadban, s a hitedben is bizonytalan vagy. Legyen áldássá egy előadás vagy beszélgetés, amikor hirtelen rájössz valami nagyon fontos összefüggésre. Legyen áldássá, amikor átéled a lélek erejét hétköznapi és ünnepi pillanatokban. Legyen áldássá, amikor egymásra találtok egy lélek testvérrel, akivel félszavakból is megértitek egymást. Legyen áldássá, amikor lelki támaszért fordul hozzád valaki, bár olyan kevésnek, tehetetlennek és alkalmatlannak érzed magadat. Legyen áldássá, amikor belátod Isten igazi nagysága az egyszerű, törékeny dolgokban mutatkozik meg. Legyen áldássá, amikor fontos döntést kell hoznod, bár legszívesebben elodáznád vagy megúsznád azt. Legyen áldássá, amikor meg kell mondanod az igazat, bár még nem tudod, hogyan tedd. Legyen áldássá, amikor el kell engedned embereket, mert senki sem birtokolható. Legyen áldássá, amikor azt érzed, ez így, ahogy van, nem mehet tovább. Legyen áldássá, amikor valaki őszintén rámutat egy tévedésedre, és te nem kezdesz mentegetőzni. Legyen áldássá, amikor más emberek tükrében meglátod önmagadat, és így nagy igazságokat tudsz meg magadról. Legyen áldássá minden tetted, szavad, gondolatod. Legyen áldott az a különleges teremtmény, aki te magad vagy, egyszeri, megismételhetetlen, csodálatos ember. Legyen áldássá egész életed.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
2: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A májusi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan hat az anyai szeretet az ember testi-lelki fejlődésére. Hogyan lehetséges a gyógyulás anyasebeinkből. Hogyan tudnak segíteni a férfiak a nőknek női szerepeikben való kiteljesedésben. A beszélgetés résztvevői Geist Klára, pszichológus, Udvaros Dorottya, színművész, Wagner Ágnes, hitoktató és Vladár Sándor, olimpiai bajnok úszó. A beszélgetésre a MOM kulturális központban kerül sor Budapesten a 12. kerület Csörsz utca 18 szám alatt, május 12-én 18 órától. A belépés ingyenes, a programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk május 12-én 18 órától a MomKultba.

0: Hírek.
1: Marilag Szent Lujza rendalapítóra emlékeztünk szombaton. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária rádiói Mariaton néven közösen gyűjtenek adományt. 42 elveszettnek hit oldalt azonosítottak a korai Új Szövetség kéziratából. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Marilag Szent Lujzára, a szociális munkások védőszentjére emlékezünk liturgikus emléknapján május 9-én, aki Páli Szent Vince munkatársa volt. Együtt alapították meg az irgalmas nővérek rendjét. Életében különleges módon összekapcsolódott a misztika és a szociális érzékenység, írta a Magyar Kurír. 1624-ben látomása volt, majd találkozott Páli Vincével, és kirajzolódott előtte, milyen szolgálatra hívja őt az Isten. 1633-ban közösen megalapították a Szeretett Leányai Társulatát, az Irgalmas Nővérek rendjét. Szerzetesi házban éltek, de napközben kijártak a kórházakba, árvaházakba, szükségszállásokra dolgozni. 70 éves volt, amikor 1660. március 15-én, néhány hónappal Vince halála előtt meghalt. Akkor már több mint 40 házuk volt Franciaországban. Lujzát 11. Pius pápa 1934-ben avatta szenté, Szent 23. János pápa nyilvánította őt a szociális munkások védőszentjévé, 1960-ban. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét éve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről. A felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási költségei már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói családtagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én 7 órától 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-44-30-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha hozzájárul ön is anyagilag vagy imáival az összefogáshoz. Szent Pál Jézus megváltási tanait terjesztette az első századi mediterrán világban. A 6. századból származó Kódex H. Pál apostol görög leveleinek másolata. Ezt az értékes kódexet a 10. és 13. század között szétszették, oldalait pedig kötőanyagként használták fel más kéziratokhoz, írta a vasárnap.hu. Egyháztudósok azt a célt tűzték ki, hogy digitálisan rekonstruálják a kódexet, és visszaállítsák úgy, ahogyan az szétbontása előtt létezett. A nemzetközi csapat, melyet Gerrick Allen professzor vezet a Glasgow-i Egyetemen, monumentálisnak nevezte a 42 elveszettnek hit oldalt a világ egyik legfontosabb korai újszövetségi kéziratából. Új képalkotást alkalmaztak a fennmaradt oldalak képeinek feldolgozására, hogy visszanyerjék a fizikailag már nem létező kísértett szöveget. A csapat párizsi szakértőkkel is együttműködött a kor meghatározásban. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, önök Sinder Mátyást hallják. A mai evangéliumot Szent János evangéliumának 15. fejezetéből idézem. Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz. Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok, ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Sőt, eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek. Így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Kedves rádióhallgatók, Jézus az utolsó vacsorán elmondott idézett beszédében nem ígért könnyű utat az ő tanítványainak. A mai evangéliumi részben arról beszél, hogy követőit üldözni fogják, sőt lesznek, akik azt hiszik, hogy magának az Istennek tesznek szolgálatot azzal, ha megölik őket. Mégis ebben a sötét jövendőlésben egy hatalmas ígéret is ott lapul. El fog jönni az igazság lelke, hogy Jézusról és követőiről tanúságot tegyen. A Szent Lélek, ami mai evangéliumunk szerint a szenvedések idején nem csupán vigasztaló, hanem tanúságtevő is lesz. Ő az, aki meg fogja nyitni a Jézust követők szívét, az ő, tehát Jézus titkára. A lélek lesz az, aki bátorságot fog adni nekik, amikor a világ majd visszautasítja őket, és aki erőt fog nyújtani, amikor még a hit is időnként meginog. A keresztény ember életében valóban, mondhatni, kedves rádióhallgatók, rendre eljönnek bizonyos próbatételek. Az elutasítás, a lekicsinlés, vagy akár az üldözés is, mint ahogy az az első keresztények idejében is tapasztalható volt. De aki hűséges marad, az mai szövegünk biztatása szerint nem egyedül küzd, hiszen mellette ott lesz mindvégig a vigasztaló. Az a lélek, aki tanúságot tesz Jézussal, és az igazságról is. Az igazság lelke mindig velünk lesz, ami mai szakaszunk ígéretei szerint. Ez pedig azt jelenti, hogy döntéseinkben, lélekben, a mindenkori jóra mindvégig szabadok maradhatunk. A próbatétek ellenére is. És még egy utolsó gondolat, kedves rádióhallgatók, ahogy az első keresztényeket hosszú ideig kirekesztette a korabeli társadalom, napjainkban annak is veszélye van, hogy mi lehetünk azok, akik kirekesztünk másokat. Akkor van esélyünk arra, hogy Jézus hiteles tanúi legyünk, ha megértjük a szívünkkel, hogy az Isten sohasem leli örömét a kirekesztésben, az élet vesztében, mert ő maga az élet. Így, ha egymás életére törünk fizikailag, a háborúk révén, vagy szavainkkal sebezzük meg egymást, akkor bizony tévúton járunk. Egy imádsággal fejezem be. Jézusra gyakran tapasztaljuk törékenységünket, esendőségünket, amikor pedig tanúid szeretnék lenni a világban. Erősíts minket szent lelkeddel, hogy napról napra hitelesebb tükreid legyünk. És kérlek, gyógyítsd kirekesztésünk áldozatait. Köszönöm, hogy meghallgattak. Önök Schindler Mátyást hallották. Szép napot és szép hetet kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádió Jó Hírek magazinjában Reiter Istvánt hallják. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Mai adásunkban a következő témákról hallhatnak. Az egyházmegye kincsei, azaz átadták a Szent Imre díjakat Veszprémben. Bátran vállaljuk az Úr által nekünk rendelt hivatást, Gizella napok ünnepi szentmiséje Veszprémben. Gizella díjjal ismerték el Zsilinszky Cecília szolgálatát. Megszentelték a piarista templom új harangjait Veszprémben. Vedd a Szentlélek ajándékát, bérmállás volt Márkón. Lélekjárás Ajkán. És akkor most jöjjenek a részletek. Ünnepélyes keretek között adta át dr. Udvardi György érsekatya a Szent Imre díjakat és Szent Imre okleveleket a Gizella napok programsorozatának részeként május 9-én szombaton az érseki palota előtti téren. Az elismeréseket azok a diákok vehették át, akik tanulmányaikban kiemelkedően teljesítettek, közösségeik aktív tagjai és hitéletükkel is példát mutatnak társaik számára. A jelenlévőket Dékány Árpád Szixtus, a Veszprémi Főegyházmegye oktatási irodájának vezetője köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, az egyházmegye oktatási intézményeiben ma már sok száz gyermek és fiatal nevelkedik, ami egyszerre öröm és komoly felelősség. A díjakat Udvardi György veszprémi érsek adta át. Köszöntőjében nem csak a diákokat méltatta, hanem mindazokat is, akik segítik őket az útjukon, a pedagógusokat, a szülőket, a hitoktatókat és a közösségeket. Érsekatya hangsúlyozta, a fiatalok fejlődésében az emberi odafigyelés mellett Isten szent lelkének vezetése is jelen van. A céltudatosság, a szolgálat és az isteni növekedés mind olyan értékek, amelyek mentén életük formálódhat. Úgy fogalmazott, a jelenlévő diákok az egyházmegye kincsei, akikben növekszik a csoda, és akik képesek közösséget építeni, összetartozást erősíteni. Ezt követően az egyházmegye oktatási intézményeibe járó diákok közül 12-en Szent Imre díjat, 12-en pedig Szent Imre oklevelet vehettek át az érsektől. A szent életű boldog Gizellára emlékezve vizsgáljuk meg saját keresztény életünket, és bátran vállaljuk az Úr által számunkra rendelt hivatást, amellyel kovásszá válhatunk a magyar társadalomban, családjainkban és közösségeink életében. Hangsúlyozta Spányi Antal, a székesfehérvári egyházmegye püspöke a hagyományos Gizella napok ünnepi szentmiséjén. A veszprémi érseki palota előtti téren megtartott eseményre Boldog Gizella királyné erekéjét is kihelyezték. A szentmise keretében adták át az idei Boldog Gizella díjakat is. Szeretnénk ünnepelni őseinket a hitben, mert nagy reménnyel kívánunk a jövőbe tekinteni. Ezzel a kezdő gondolattal köszöntötte dr. Udvardi György veszprémi érsek a liturgikus eseményen résztvevő egyházi személyeket, a főegyházmegye plébániáit, zarándokcsoportokat, a katolikus oktatási intézmények vezetőit, az idei Gizella díj elismertjeit, valamint a hittanos fiatalokat és bérmálkozókat. Homiliájában Spányi Antal püspök Boldog Gizelláról elmélkedett, aki történelmünk hajnalán fontos küldetést teljesített első királyunk Szent István mellett. Gizella olyan családban született, ahol gyökere volt a kereszténységnek. Nevelését egy püspökre bízták, aki mindent megtett azért, hogy Gizellát felkészítse az uralkodói életre, és hogy keresztényhez méltó életet éljen. Természetes volt ez az ő családjában, hiszen testvére Henrik is szent életet élt. Gizellát a szentségre való törekvés, a keresztségre való meghívottság jellemezte egész életében. Ez határozta meg a csöndes imádságait, jellemének alakítását. Arra törekedett, hogy életében jót cselekedve, szeretetet sugározva szólítson meg minél több embert, és a szeretetével Krisztusról tanúskodva az egyházba vezesse őket. Magától érthetődő volt, hogy Gizellának olyan férjet kerestek, akiben ezek a keresztény gyökerek megtalálhatóak. Gizella István felesége magyar királyné lett. Így az első magyar szent család alapjait vetették meg. Könnyű volt, hisz Istvánt is szentnek nevelték. Az imádság, az áldozat hozzátartozott az első királyi pár életéhez, és ennek meg is lett az eredménye. Eltelt 1000 év, és Gizellát nem csak Veszprémben, de mindenhol a magyarok szívükhöz közel állónak érzik. Ez a kötelék bennünket is hív, mert nem elég visszaemlékezni egy szent élet példájára. Amikor Gizella életét szemléljük, az arra hív, hogy mi magunk is próbáljuk meg ezt az életet követni, tanulni belőle, s amit megtanultunk, azt életünk mindennapi részévé tenni. Gizella pontosan tudta, hogy küldetése az egész nemzethez szól. Be kell látnunk, nekünk is felelősségünk van a magyar egyházzal, a magyar kereszténységgel szemben. Küldetésünk van a magyar nemzet minden részével, egész valóságával szemben. Lesz-e itt keresztény jövő? Vagy a kereszténység emlékké válik? Hogy kovászaivá válunk-e a társadalomnak, az rajtunk múlik. Ez a mi feladatunk ma is, ahogy ez volt tegnap is, és ez lesz holnap is. Gizella biztosan az égben imádkozik értünk, Szent István népéért, Mária országában. Adja az Úr, hogy ez az imádság megérintse a szívünket, és mindaz, amit igaznak tartunk, az egész életünk teljes valóságában éljük meg. Fogalmazott Spányi Antal, székesfehérvári püspök. A Boldog Gizella napok ünnepi gáláján adták át Veszprém város rangos kitüntetéseit, a Gizella díjakat. Az idei díjazottak között szerepelt Zsilinszky Cecília, aki a Veszprémi Egyház zenei és hitélet meghatározó személyisége. Több évtizede meghatározó szereplője Veszprém város zenei és hitéleti mindennapjainak. Munkásságát a magas szintű szakmai tudás, a közösség iránti elkötelezettség, valamint a zene és az egyházi hagyományok iránti mély alázat jellemzi. A Gizella díj méltó elismerése annak a csendes, kitartó és áldozatos szolgálatnak, amellyel Zsilinszky Cecília évtizedek óta gazdagítja Veszprém kulturális és lelki életét. A Veszprémi Főegyházmegye nagy büszkeséggel tekint rá, és hálás szívvel köszöni mindazt a szeretettel végzett szolgálatot, amelyel az egyházat, a közösséget és a rábízott fiatalokat évről évre gazdagítja. Ismét különleges és történelmi pillanathoz érkezett a Veszprémi Várnegyed megújulása. Vasárnap délután dr. Udvardi György veszprémi érsek megáldotta a Veszprémi Piarista templom 3 harangját, mielőtt azokat beemelik a felújított templom tornyába. A hívek már előzetesen is megtekinthették a harangokat, amelyek a plébánia épülete előtt voltak láthatóak. A piarista templom tornyába összesen 3 harang kerül. Az első világháború idején a templom 2 harangját elvitték, egyetlen harang maradt meg, amelyet most 2 új haranggal egészítenek ki. A megmaradt középső harangot 1839-ben öntötte Eberhard Henrik Pesten. Védőszentje pedig Szent József, mivel azt Kopácsi József püspök adományozta. Az új nagyharang védőszentje Kalazanci Szent József. A Grassmayer harangöntő műhely készítette Innsbruckban. A lélekharang védőszentje Szent Imre, és ugyancsak a Grassmayer műhely öntötte Innsbruckban. A harangok nem csak hangszerek, hanem az imádságra hívás, az ünnep és az összetartozás jelképeje is. Hamarosan a megújult piarista templom tornyából szólítják majd imádságra a híveket és a várba érkező látogatókat. Az isteni irgalmasság vasárnapján Márkon vette kezdetét a bérmállások idei időszaka a Veszprémi Főegyházmegye életében. Az ünnepi szentmisén dr. Udvardi György érsekatya 19 fiatal számára szolgáltatta ki a bérmállás szentségét. Érsekatya kiemelte, a bérmállás nem automatikus változás, hanem személyes döntések sorozata. A fiataloknak nap mint nap választaniuk kell Krisztus mellett, elutasítva mindazt, ami eltávolítja őket tőle. Ez a döntés a keresztségben kapott hit tudatos megélése és megerősítése. Most a Veszprémi Érseki Stúdió felvételét hallhatják.
2: Isten irgalmasság vasárnapján Márkon vette kezdetét a bérmálások idei időszaka a Veszprémi Főegyházmegye életében. Az ünnepi szentmisén dr. Udvardi György érsekatya 19 fiatal számára szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. A szentmise evangéliumában a feltámadt Krisztus megjelenéséről hallhattak a hívek, különös tekintettel Tamás apostol hitre jutására. Érsekatya tanításában rámutatott, a tanítványok nem voltak hiszékenyek, mégis hittek, mert találkoztak a feltámadott Krisztussal.
3: Azok az apostolok, akik 3 éven keresztül követték Jézust, ott voltak az ő csodáinál, hallották a tanítását, kérdezték őt, faggatták egy-egy példabeszédnek az értelméről, látták, ahogyan a főpapok indulata, dühe elfogja, elpusztítja őt, látták őt a kereszten, látták sírva téve, de találkoztak vele a föltámadásban.
2: Érsekatya kiemelte, a bérmálás nem automatikus változás, hanem személyes döntések sorozata. A fiataloknak nap mint nap választaniuk kell Krisztus mellett, elutasítva mindazt, ami eltávolítja őket tőle. Ez a döntés a keresztségben kapott hit tudatos megélése és megerősítése.
3: Hogy hogyan gondolok önmagamra, amikor ráismerek az életem önállóságára, ráismerek képességeimre, ráismerek a közösségnek az erejére, és nagyon sokszor félelem, gyengeség, hiúság, bizonytalanság fog el, vagy csak egyáltalán nem ismerem önmagamat. Miközben növekszem, miközben fejlődök, miközben akár a társadalom, a szüleim, a közösség elvárásokat fogalmaznak meg velem kapcsolatban, mert szeretnek, mert javamat akarják, hogyan fogom magamat jól megismerni? Az elvárások alapján, azok alapján, amit mások megfogalmaznak velem kapcsolatban, azért vagyok jó, mert mások szeretnek, és azért vagyok esetleg rossz, mert mások nem értékelnek. Ez nem igaz. Ez emberi gondolkodás. Jézus Krisztusnak a föltámadása tökéletesen új gondolatokat enged meg önmagaddal kapcsolatban is. A felnőtté válással kapcsolatban is, ahogyan hallottuk a köszöntésben. Mit gondolsz önmagadról? Mi a jövőd? Mi a célod? Nem pusztán egy ilyen valakik által elfogadott életlépéseket tartalmaz, hanem rá tudsz ismerni arra, hogy a te életed gyönyörű, egyszeri, megismételhetetlen. Se előtted a világtörténelemben, se utánad senki nem lesz olyan, mint te. Nem lesz az, aki te vagy. Mert Isten akarta, hogy legyél. Isten akarta szeretetből, és boldogságra teremtett.
2: A szertartás során a bérmálkozók megújították keresztségi ígéreteiket, majd György érsekatya a krizmával való megkenéssel kiszolgáltatta számukra a bérmálás szentségét. A Szentlélek ajándékának vételével a fiatalok megerősödtek abban a küldetésben, hogy életükkel tanúságot tegyenek Krisztusról, és aktív, felelős tagjai legyenek az egyház közösségének. Isten ma is cselekszik, ma is formálja az emberi szíveket, és ma is elküldi Szent Lelkét, hogy megújítsa az egyház életét. Imádkozzunk közösen fiataljainkért, hogy megmaradjanak és fejlődjenek a hit útján.
1: Május 10-én

Mai imádságom kezdetén befelé figyelek. Keresem az Úr szelíd hangját. A neveben szólít és meghív, hogy ma is időzzek el vele. Éppen úgy, mint Mária, Márta testvére. Egészen ráfigyelek,

0: a mai olvasmány az apostolok cselekedetének 16. fejezetéből való, Pál egyik missziós útjának részlete.
1: Pál éjszakai látomása után Troászban tengerre szálltunk. Megérkeztünk Szamotrákiába, majd másnap Neápolisba, innen pedig Filippibe, amely Macedónia azon részének legjelentősebb városa, kolóniája volt. Néhány napig ebben a városban maradtunk. Szombaton kimentünk a város kapuján kívül a folyóhoz, mert úgy tudtuk, hogy ott van az imádság helye. Letelepedtünk, és beszélni kezdtünk a körénk gyűlt asszonyokhoz. A hallgatóság között volt egy Lídia nevű istenfélű bíborárus asszony, Tiatíra városából. Ennek az úr megnyitotta szívét, hogy figyelemmel hallgassa Pál szavait. Háza népével együtt megkeresztelkedett, és utána így rimánkodott. Ha véleményetek szerint az úr híve vagyok, térjetek be házamba, és ott vegyetek szállást, és erővel rá is vett minket erre.

Most megfigyelhetem ezt a jelenetet. Lídia egy másik városból származik, talán éppen átutazó Filippiben. A többi asszonnyal együtt a kapun kívüli folyóvíznél gyűltek össze. Ez az asszony félreteszi munkáját, és figyel egy számára ismeretlen emberre. Engedi, hogy Pál mondatai megérintsék szívét. Mennyire enyém Lídia nagylelkű figyelme, meghallgatni tudása. Lehetnek életemben olyan tényezők, amelyek gátolnak abban, hogy embertársaimra vagy Isten igéjére elmélyülten oda tudjak figyelni. Kérem az Urat, alakítson, formáljon engem. Vezessen az odafigyelés a meghallgatni tudás útján, hogy magamban helyet tudjak készíteni mások számára.

0: ismét meghallgatom a Szentírás szavait.
1: Pál éjszakai látomása után Troászban tengerre szálltunk. Megérkeztünk Szamotrákiába, majd másnap Neápoliszba, innen pedig Filippibe, amely Macedónia azon részének legjelentősebb városa, kolóniája volt. Néhány napig ebben a városban maradtunk. Szombaton kimentünk a város kapuján kívül a folyóhoz, mert úgy tudtuk, hogy ott van az imádság helye. Letelepedtünk, és beszélni kezdtünk a körénk gyűlt asszonyokhoz. A hallgatóság között volt egy Lídia nevű istenfélű bíborárus asszony, Tiatíra városából. Ennek az úr megnyitotta szívét, hogy figyelemmel hallgassa Pál szavait. Háza népével együtt megkeresztelkedett, és utána így rimánkodott. Ha véleményetek szerint az Úr híve vagyok, térjetek be házamba, és ott vegyetek szállást, és erővel rá is vett minket erre.

Lídia nem csupán befogadja a tanítást, hanem tettekre is váltja. Elköteleződik hite mellett a keresztségben, és házába fogadja a tanítványokat. Most elidőzhetek kicsit azon, hogy mostanában milyen hitből fakadó lépéseket tudtam tenni életemben. Előre is tekinthetek azokra, a még meg nem valósított lehetőségekre, ahol érzem, hív engem az Úr a növekedésre. Uram, tudom, hogy csak rád figyelve vagyok képes növekedni. Az én bölcsességem és igyekezetem ehhez kevés. Kérlek, segíts, hogy mindennapjaimat odafigyeléssel és nyitottsággal töltsem. Kérlek, segíts, hogy rád figyelve tudjam Lídia módjára segíteni a körülöttem lévőket.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: 14. Leó pápa banki ügyeit intézte volna Chicagóban. A Loretói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária rádiói Mariaton néven közösen gyűjtenek adományt. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa megválasztása után az Egyesült Államokbeli bankjába telefonált lakcíme megváltoztatása miatt, de nem hitték el neki, hogy a katolikus egyházfővel beszélnek. A pápa az összes biztonsági kérdésre válaszolt, de az ügyintéző szerint ez nem volt elegendő, és kérte, hogy személyesen keresse fel a bankfiókot. 14. Leó azt válaszolta, hogy nem hiszi, hogy erre van lehetősége. Változtatna valamit a helyzeten, ha azt mondanám, hogy én vagyok a pápa, kérdezte az egyházfő. Erre az ügyintéző letette a telefont. Írta a vasárnap.hu. A történetet Tom McCarthy amerikai pap idézte fel, akinek beszámolója a videó bejárta az internetet, és 14. Leó pápává választása első évfordulójára érkezett meg Rómába. Tom McCarthy amerikai pap az Ágoston rendben szolgál, és közeli baráti kapcsolatban áll Robert Francis Prevosttal, aki 2001 és 2013 között a rend első számú vezetője volt. Néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéjén hazánk sok templomában a szép népének, a Loretói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágba borulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonz kasztíliai király kapcsolta össze a májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekekkel magasztalta Máriát. A Loretói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén elimádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét téve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről. A Felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási költségei már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói család tagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én 7 órától 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-44-30-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha hozzájárul ön is anyagilag vagy imáival az összefogáshoz. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjait, a férjem a Lászlóm emlékére, és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, az unokáim, az ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásokért, munkájukért, és minden káros szenvedétől mentse meg őket a drága jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért. A lány még kész, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni a család, az ország, a világ békéjéért, hogy ne legyen háború, a Mária rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért.
4: Kértessék a Jézus Krisztus szeretettel kérem a kedves imád, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos szüzanyaköd bejárását, családom megtérését, a Szentlélek járását kérem a két unokámra, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Kedves imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességért, Leó pápa egészségért. Kedves imád kérek és imádkozzunk a Mária Rádió felmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és várathatatlan munkájukért. És imádkozzunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden hozzám tartozók lelkük üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Berán Ferenc plébános atyáért, akinek ma van születésnapja. Isten sokáig éltesse. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Imádkozzunk közön Szent József és Peres úrunkért. Adjon neki az Úristen sok test és lelki erőt feladata teljesítéséhez. Köszönöm szépen.
7: Köszönöm a sok kegyelmet, amit a Szűzanya és az Úr Jézustól kaptam. Imád szeretnék kérni a fiam és a szüleim lelke üdvéért, az unokáimért, a tanulásukért és jó magaviseletükért. Imád kérek a barátnőmért, mert rákos beteg és nagyon beteg, és én magamért is, mert én is beteg vagyok. A két testvéremért is, mert idősek is, meg betegek is. És kérek imád a Mária Rádió minden dolgozójáért, az Isten áldása legyen rajtuk, mert ezt a sok jó, csak úgy tudjuk, ha minden nap hallgatjuk a rádiót, mert nagyon szép dolgokat lehet rózsafűzért, és tanúságtételek, és minden nagyon hálásak vagyunk, mint idősek, mert semmi más elfoglaltságunk szinte nincsen. Sehova nem megyünk, csak ülünk bent a szobába, és hallgatjuk a rádiót. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt dolgozik. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm az eddig kapott kegyelmeket és betegségeim gyógyulását. Most kérem a közös imát a Molnár és a nagy család, a Lovas és a Láng család élő és elhunyt tagjaiért. Két fiú unokámnak születésnapjukra jó Isten szeretetét és kegyelmét. Még a három unokámnak sok erőt, egészséget és jó tanulmányi eredményeket kívánok sok szeretettel nagymamájuk.
9: További imádatokat kérem Terézért, János pápa közbenjárását kérem, Szent Rita közbenjárását, Szent Júdás Tádé apostolért tanúk közbenjárását, és végül, de nem utolsó sorban Szűz Mária közbenjárását kérem az ő gyógyulásáért. Amen.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Erzsébet, Mária, Katalin, Zsuzsanna, testvéreink gyógyulásáért, leányoméknak gyermekáldásért, fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket.
11: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, imádkozunk a súlyos beteg Réka gyógyulásáért, mielőbbi felépüléséért. Köszönöm.
12: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy jó szándékra, beteg Zsóka édesanya gyógyulásáért, a háborúk megszűnéséért és a háborúktól szenvedő minden emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Állásan köszönöm.
13: Jó napot kívánok, Attila vagyok. Szombathelyről szeretnék továbbra is ima szándékot kérni a Mária Rádióért, a Mária Rádió fönnmaradásáért és a rádió dolgozóiért. Kérném az ima szándékot Széles Dóráért, Kovács Fruzsináért, Horvát Nelliért és azokért, Ranoldásról és diáklányokért, akik a rózsafűzőt imádkoznak szombatonként délben és délután, rájuk is kérném az urálását. Köszönöm Úr Jézustól az eddig kapott kegyelmeket, többszörös adományozójuk vagyok. Köszönöm, hogy meghallgattad, dicsértessék.
14: Hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért. Közös imád szeretnék kérni testi-lelki gyógyulásért, hitért, erőért, reményét, valamint Katalinért, munkatársáért, a tanulókért, a buszvezetőkért, hogy egészségben érkezhessenek meg a kirándulásról. Még szeretnék imád kérni a társtalanokért, Istentől kapott társért, Gábor, Tatizani, Júlia, Zoli, Otto, István, Imre, Adrien részére, valamint Máriáért és testvéréért is, a pedagógusokért, élő papokért, sok-sok testi és lelki erőért részükre, elhunyt papok lelki üdvéért, politikusokért, közel-kelet és távol-keleti, közel-keleti és távol-keleti emberekért, Katica gyógyulásáért. Köszönöm szépen!
15: Megköszönöm az eddig kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és Szűzanyának. Szeretnénk továbbra is közös imád kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvéért, lányunokáim hitvel való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, támogatóiért és a dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék!
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Örvendező szóval hirdessétek, hogy mindenki hallja. Hirdessétek mindenütt a föld végső határáig. Megszabadította az Úr az ő népét. Alleluja!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Az egész föld imádjon és magasztaljon téged, nevedet Zsoltárral dicsérje. Jöjjetek és lássátok Isten műveit, csodálatos, amit az emberekért végbe vitt.
4: Szárazföldé tette a tengert, gyalogszerrel keltek át a vizen. Örvendezzünk tehát ő benne, mert hatalmával uralkodik mindörökké.
2: Gyertek ide mind, és halljátok, kik félitek az Istent. Elmondom, mi nagy dolgot tett vélem. Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, és nem mondta meg tőlem irgalmát. Alleluja!
4: Részlet Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim! Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szeliden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikkal.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához, irgalomért. Amen.
3: Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Magyarország védő angyala,
2: könyörög érettünk.
3: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya,
2: könyörög érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Feltámadt Krisztus!
2: Valóban feltámadt!
1: Kedves hallgatóink! Mai közös imánkat a Mária Pócsi Könnyező Istenszülőről nevezett imakör imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Az elhangzott ima szándékok mellett kérjük, imádkozzunk István atya és Dénes lelki üdvéért, beteg János, József, Marika, Anna, István, testi-lelki gyógyulásáért, Máriácskáért, Szűz Mária oltalmát kérve. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság a világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek. Aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett, és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennybe, és ott ül az Atyának jobbján, és ott ítél eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és a jövendő örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék, János 3.13. Jézus a vízbe lép, és világosság támad, mert megnyílik az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, ott lebeg a bárány felett, s az Atya nézi szeretett fiát.
3: Mi Atyánk, aki a mennyedben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmat.
1: A világosság rózsafűzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Szűz Mária közben járó hatalma Isten anyai méltóságában gyökeredzik. Isten általa akarta földre jönni. Ezért fordul a keresztény lélek a legnagyobb bizalommal Máriához. Mária közbenjárás a Szent Fiánál a leghathatósabb.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mi minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most

0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, marasztaltál, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyszűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, marasztaltál, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, marasztaltál, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, marasztaltál, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, marasztaltál, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, marasztaltál, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, marasztaltál, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akikre jobban rászorulnak irgalmatra.
2: A világosság rózsafüzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van az Isten országa, Máté 4.17. Tanuld, Mária titkát, s tiéd lesz az ország. Tanuld gyermekhitét, ártatlan egyszerűségét, alázatát, mert kicsinyeké az Isten országa.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk létkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, marasztaltál, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz

0: Mária, manasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzér negyedik szent titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Péter, Jakab és János szívét gyöngét szeretet, atyai szózat teszi boldoggá. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Az apostolok örömébe magasztos, szent félelem vegyül. Isten lelke fedi be őket, de megértik, maradni, sátrat verni nem lehet. Vár a feladat, vár a búzaszem törvénye.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafüzér 5. szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Nézd Máriát, az úr szolgáló leányát, igent mond a lélek érkezésére, ki élővé szenteli a kenyeret. Igent mond a vér ontására, hisz véréből vétetett. Nézd a szeplőtelent, az egyetlen méltó, tőle tanult az elfogadás gesztusát. Kérd, amikor áldozol, szívedben az áment, ő mondja helyetted.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
5: és bocsáss meg
1: miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
5: és ne engedj minket kísértésbe,
1: de szabadíts meg a gonosztól.
5: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
4: most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztaltál, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
1: most és halálunk óráján.
5: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztaltál, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
5: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
5: hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire, könyörögjünk.
4: Ó, áldott királynőnk, ki az emberi nem vét pajzsa, s minden hozzád folyamodó menedéke vagy. Tudom, irgalmas asszonyunk, valóban tudom, hogy szörnyen vétkeztem, és megharagítottam a te szerint tőled született jóságos Istent. Ám de sok előttem az olyanok példája, kik már előbb fölharagították az ő jó lelkűségét, mint a vámosok, a bűnös asszonyok és mások, kik mégis bűnbánat és bűneik megvallása által megnyerték azok bocsánatát. Ezeket, kik megnyerték az ő irgalmasságát, ezeket állítom példagyanánt bűnös lelkem szemei elé, és az Istennek általuk elért valóban nagy mérvű irgalmasságára tekintve, én is, bár bűnös vagyok, bűnbánatot tartva, ó, irgalmas királynőnk, kegyességedhez bátorkodom menekülni. Nyújj segélyül kezedet, eszközöld ki fiadnál, Istenednél súlyos bűneim bocsánatát. Hiszem és vallom, hogy az, kit szültél a te fiad, valóban Krisztus, az élő Istennek fia, az élők és holtak bírája, ki mindenkinek tettei szerint megfizet. Hiszem és vallom, hogy te valódi Isten szülő, az irgalmasság forrása, a siránkozók vigasztalása, az elveszettek megtalálása, valamint fiad előtt hatalmas és álhatatos közbenjárónk vagy, ki fölöttébb szereted az emberi nemet, és kezeddel vezérelsz a bűnbánat útján. Mert nincs az emberek számára kívület sem segély, sem védelem, irgalmas asszonyunk. Benned bízván ugyanis senki meg nem szégyenült, és ki általad kérte az Istent, senki el nem hagyatott. Végtelen kegyességedre kérlek tehát, nyisd meg számomra irgalmasságod ajtaját, ki eltévejettem, és a sötétség mélyébe estem. Nevess meg, bárha beszennyeződtem, ne üzz el, bárha bűnös vagyok, ne hagyj el engem gyarló embert, kit végveszélybe sodort a gonosz ellenség, hanem kérleld meg a tőled született Istent, bocsássa meg nagy bűneimet, és szabadítson ki bajaimból, hogy én is a bocsánatot nyert megigazultakkal együtt énekeljem, és dicsőítsem a tőled született Isten végtelen kegyességét, s téged, mint az én mindenkori és megszégyenülhetetlen védelmemet a mostani életben, s a vég nélküli örökké valóságban. Amen. Dicsőséges Isten szülő, mindenkor Szűz Mária, Krisztus Istenünknek anyja, fogadd el a mi imádságainkat, és mutasd be azokat fiadnak, a mi Istenünknek, hogy világosítsa meg, s éretted üdvözítse lelkünket. Bizodalmam az Atyaisten, menedékem a Fiúisten, védelmezőm a Szentlélekisten, Szent Háromság, egy Istenünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
4: Az Úrral való egység imája. Imádott Jézusom,
1: lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához irgalomért. Amen. Feltámadt Krisztus!
6: Valóban feltámadt!
7: A világosság rózsafűszérét imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: 14. Leópápa Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel találkozott. Vincenti József herceg primás halálának 51. évfordulójára emlékeztek Bécsben. Felvételt hirdett az Esztergomi Hittudományi Főiskola. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Csütörtökön érkezett meg Olaszországba az amerikai külügyminiszter Marco Rubio, aki egyenesen a Vatikánba ment, ahol az apostoli palotában találkozott a pápával. A Szentszék sajtóközpont közleménye szerint a CVS beszélgetés során a két állam megújította közös elhivatottságát, a két fél, az apostoli Szentszék és az Amerikai Egyesült Államok közötti jó kapcsolat ápolására. Eszmecserét folytattak, kiemelt figyelmet szentelve a háborúk sújtotta országoknak, politikai feszültségeknek és nehéz humanitárius helyzeteknek, illetve a békéért való fáradhatatlan munkának. A tárgyalások során szóba kerültek olyan háborúkkal érintett afrikai és közel-keleti országok, mint Libanon és Irán. Marco Rubio egy kristály amerikai futballlabdával ajándékozta meg Leópápát, aki egy olajfából a békefájából készített tollat adott a politikusnak. Mindszenti József herceg primás halálának 51. évfordulója alkalmából a bécsi magyarok szentmisével és koszorúzással emlékeztek meg a néhai főpásztorról a betegápoló irgalmas rend templomában. A szentmisét Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. Koncelebrált Varga János, a Collegium Pazmanianum rektora, írta a Magyar Kurír. A főpásztor kiemelte, hogy Mindszenti bíboros tetteivel és a szegények mellett állt. Segítette a rászoruló családokat élelemmel, pénzzel és tüzelővel, támogatta a szegény sorsú gyermekek tanítatását, szeretet otthont alapított. A bíboros ábrázoló szobornál 2011 óta rendszeresen tartanak megemlékezéseket. Cencer őrskövet felhívta a figyelmet, hogy a bíboros példája ma is eligazítást ad mindazoknak, akik hűséggel kívánnak ragaszkodni hitükhöz, hazájukhoz, közösségükhöz és erkölcsi meggyőződésükhöz. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzésre, akik a plébános vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A várhatóan elinduló közösségi gondoskodás alapszakra is várják az érdeklődők előregisztrációját. A hallgatók itt elsajátíthatják a közösségi gondoskodás különböző formáinak működését és az ehhez kapcsolódó alapvető ismereteket. Mindkét alapképzési szakon levelező képzésben állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában oktatnak, áll a közleményükben. Az előregisztrációt a főiskola e-mailben fogadja a www.eshf.hu felvételi menüpontban. A felvételi eljárás indulásáról a főiskola a regisztráltakat közvetlenül tájékoztatja. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. Jelentkezési határidő május 20-a. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Tacman Andreával, a Robert Schumann imakör vezetőjével Murányi Nikolett beszélget. A beszélgetés második része következik.
4: Pünkösdjén voltam az első személyesen vezetett lelki gyakorlaton, az egy háromnapos volt, és aztán elmentem idővel később hosszabb lelki gyakorlatokra is. Ugye az Istennel való kapcsolatomban az egy olyan fordulópontot hozott, hogy az volt az első alkalom, amikor megtapasztaltam azt, hogy az Isten egy személyes Isten. Tehát ha kicsit humorosan fogalmaznék, akkor mondhatnám azt, hogy van valaki a vonal másik végén. És ez nem egy teoretikus elvont valóság, hanem az Isten tényleg szól hozzám. Az imában, a szentíráson keresztül, a lelki vezetésen keresztül és a természetben is.
5: Meg tudsz osztani velünk egy ilyen konkrét megtapasztalást, amikor Isten éreztette veled a jelenlétét?
4: Igen, egy személyes élményt hoznék ide, az éppen egy, a Covid idő alatt az egy online Szent Ignáci lelki gyakorlat volt, ahol megtapasztaltam azt, hogy tényleg Jézus az én jó pásztorom, és tényleg én egy bárány vagyok, akit ő vezet, akiről gondoskodik, és akit nagyon szeret. Az Isten nagyon sokszor így szól hozzám ilyen belső képek formájában. Ezt úgy idővel fedeztem fel, és ez nagyon szép ennek a megtapasztalása, hogy látni azt, hogy az Isten alkalmazkodik ahhoz, hogy én milyen vagyok, és azokon a csatornákon keresztül üzen, és azokon a szeretett nyelveken keresztül, amikről tudja, hogy én jól be tudom fogadni. Tehát nagyon hasonlít ez az emberi kapcsolatokhoz, de nekem évek kellettek, míg erre rájöttem. És hogy az Isten kapcsolat is, az is egy ilyen nagyon dinamikusan változó valóság, abban az értelemben, hogy idővel arra is rájöttem, ahogyan mi kapcsolódunk egymáshoz az Istennel, az tud változni. Az nem egy konzervált valóság, hanem az Isten alkalmazkodik ahhoz, ahogyan én most éppen vagyok, amire szükségem van. És ilyen szempontból én rájöttem, igen, hogy az Isten mennyire rugalmas, hogy ott nem elvárásoknak kell megfelelnem, hanem egyszerűen lehetek az, aki vagyok, és megengedhetem azt, hogy tényleg minden elvárás és minden feszengés mellett ellenére az legyek előtte tényleg, aki vagyok, és ez egy nagyon nagy belső szabadságot eredményezett számomra.
5: Egy személyes példát akartál idehozni, hogy a Covid alatt egy online ima alkalmával.
4: Igen, ez volt a jó pásztornak a belső képe, amit megtapasztaltam. Azt a szeretetet, azt a gondoskodást, amit a jó pásztor nem csak úgy, mint általában, hanem személyesen számomra, hogy én tényleg egy vagyok a sok bárány közül, akit a karjába vesz, és akiről gondoskodik, aki felé szeretettel fordul, és akinek az igényeire és belső életére odafigyel a legnagyobb gonddal és szeretettel.
5: Így a Szent Ignáci lelki gyakorlatok elvégzése után gondolom van igényed a csöndre. Sikerül ezt megvalósítani? Dolgozó nő vagy.
4: Igen, kell érte erőfeszítéseket tenni. Hála Istennek, ahol élek egy kis lakás, ott a csöndnek megvannak a külső feltételei. Tehát ideértve az, hogy nincs mondjuk így tömegközlekedési eszköz a közvetlen közelben, nincsen házi állat, vagy ilyesmi, ami úgy nagyon zavarna. Inkább itt az a kérdés, hogy én el tudom-e engedni a zavaró tényezőket. És ez alatt értem a telefont, az internetet, az olvasást, vagy akár a házi munkát. És ez egy komoly kihívás, hogy azt tudjam mondani, hogy most ebbe a fél órába elvégezhetnék annyi mindent, de hogy nem azt választom, hanem akkor azt választom, hogy leülök, és belelépek abba a csöndbe, ami egyébként ott van. És ez a lelki gyakorlatok idején is nehéz, hogy ott is ugyan megvan egy külső csönd, de míg én belül tudok csöndet teremteni, vagy kivárni azt, hogy elhalkulnak bennem mindenféle nyugtalanító, zavaró dolgok, annak kell sokszor másfél-két nap. És az elején türelmetlen voltam még évekkel ezelőtt, és úgy meg akartam annak az elvárásnak felelni, hogy hát ugyanennek azért már gyorsabban kellene mennie, de hogy idővel türelmesebbé tudtam válni ebben. Segített az, hogyha az Isten türelmes hozzám, hogyha ő kivárja, hogy én megérkezzek hozzá, akkor én miért ne legyek türelmes magamhoz.
5: Mit jelent számodra a Szentírás a gyakorlatban?
4: Az életet jelent, nem egy leírott szó, hanem olyan szó, ami engem utólér, és ami bennem tovább tud menni, és életet tud fakasztani. Így fogalmaznám meg, és megdöbbentő volt, szintén a Szent Ignáci lelki gyakorlatokat tudnám idehozni, ahol ugye szentírási részről szentírási részre megy tovább az a belső út, amit járok. Ott fel tudtam fedezni azt, hogy az, ahol rezonanciát érzek belül, akkor ott azzal van dolgom, az nekem szól. És ez sokszor csak egy szó vagy egy szókapcsolat, és rezonálás alatt értem azt is, hogyha esetleg nyugtalanságot vagy feszültséget vált ki, vagy valamilyen zavaró érzést, és hogy ez sem baj, mert az imának ez is része lehet. Hogyha azt beviszem az Istennel való kapcsolatba, akkor ott az is ki tud bomlani, ő akkor is tud mutatni valamilyen perspektívát. Tehát mindenképpen az élet szót hoznám ide. Most pedig, ami teljesen aktuális a hétköznapjaimból, ez a Biblia podcast sorozat, amit a Fábri Kornél atya készít, és ad számunkra minden nap, ebben részt veszek, és nagyon izgalmas felfedezés ezt látni, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség hogyan viszonyulnak egymáshoz, és még megdöbbentőbb az a mélység azt megtapasztalni, hogy az Isten képemet hogyan formálja. Az, hogy látom, hogy az Isten hogyan vezette a választott népet az Ószövetségben, hogy hogyan volt velük, és ez elindította bennem az arról való gondolkodást, hogy wow, az én életemet is az Isten így vezeti.
5: És a lelki formálódásod hogyan hat a mindennapjaidra, a hétköznapjaidra, egyáltalán az életedre, hogy lelkileg változol, vajon a munkádban történt-e változás, meglátszik-e a munkádban, vagy úgy egyáltalán a családi kapcsolataidban?
4: Igen. Az összeszedettség, amit idehoznék, és a fókuszáltság, amiben még gyakorlásra van szükségem, sokat fejlődtem benne, de van bennem nagy vágy, hogy még fókuszáltabban tudjak lenni az imában és a saját munkámban is. Tehát értem ez alatt azt, hogy egyszerre egy dologra figyeljek, és a jelenbe legyek, mert hogyha tudok a jelenbe lenni, akkor az Istenhez is könnyebben tudok kapcsolódni, és a másik ember számára is elérhetőbbé válok. Tehát ez az egyik ilyen közvetlen gyakorlati következmény, a másik az a türelem, hogy már sokkal kevésbé húzom fel magamat kis dolgokon. Például a munkahelyemen ott ilyen személyi ügyekkel foglalkozom, konkrétan hát nyugdíjügyekkel és halálesetekkel is, tehát lelkileg úgy azért ez tud megterhelő lenni, és ott az emberekkel való kommunikációban ott azt érzékelem, hogy hosszú évek során a türelem az úgy növekedett bennem, ebben persze az Isten adott olyan helyzeteket, ahol ez tudott növekedni, érdekes ezt is látni, hogy amikor türelemért imádkozok, akkor azt így nem postai levél formájában az úgy megérkezik, hanem helyzeteket kapok, ahol ez ki tud ez az erény alakulni. Izzadság által akár, de tud az erény formálódni. Igen, a türelem olyan helyzetben, amikor valakinek segítségre van szüksége, és ráérezni arra, hogy a másik hol tart, és azon a szinten értemenni és ott segíteni neki, akár többször elmagyarázni összefüggéseket, megengedni azt, hogyha sokat szorra nem érti, akkor többször mondjam el és magyarázzam el.
5: Jártál, így volt ilyen helyzetek?
4: Igen, vannak ilyen helyzetek a munkahelyi hétköznapjaimban, mert hát közel 5 éve dolgozom ennél a cégnél, ezért így tréningeket is kell tartanom, illetve olyan alkalmakat, ahol konkrétan a tudást kell továbbadni mondjuk új kollégáknak, és ott azért van szükség sokszor a türelemre. Így, hogy tanár vagyok, az eredeti képzettségemnél fogva, azért persze van miből táplálkozni, de a türelem az egy olyan készség, meg erény, amit én úgy érzem, hogy egy életen át fogok tanulni, de szép ezt megtapasztalni, hogy az Isten ebben is vezet, és hogy kicsi fejlődésnek is jó már örülni, és nem azt elvárni magamtól, hogy mikor leszek majd tökéletesen türelmes, mert tökéletesen türelmes csak az Isten tud lenni. A másik, amit idehoznék, az a béke, hogy egyre többször tapasztaltam meg az utóbbi években, hogy az Isten békét akar nekem adni. A zaklatottságaimból, a nyugtalanságaimból, a belső sebzettségemből, akár az, hogy dolgok nem úgy alakultak, ahogy én azt gondoltam, de hogy mindezeken túl az Isten egy ilyen természet fölötti békét tud adni. És ez a béke, amit az imában megtapasztaltam, az olyan módon hatott a munkahelyi hétköznapjaimra, hogy ott megtanultam azt, hogy nem kell mindig mindenre azonnal reagálni, nem várhatom ezt el magamtól, és mások se várják ezt el tőlem. És ez eredményezett egy békét számomra abban, hogy egyik ügyet a másik után tudom csinálni, és már nem várom el azt, hogy mindent egyszerre csináljak. Ez egy ilyen nagyon szorongató érzés volt, ugye, személyügyekkel kapcsolatban ugye ez egyik jön a másik után, ömlik folyamatosan, hol több van, hol kevesebb, egyik megterhelőbb, mint a másik. De amikor ezzel a békével tudok beleállni, akkor nem csak azt érzékelem, hogy hatékonyabb vagyok, hanem meg tudok még arra is nyílni, hogy azokért az emberekért imádkozzak, vagy egy rövid fohászt mondjak. És ezt tényleg nem tudnám megtapasztalni, hogyha én az imában nem fogadtam volna azt a békét, amit én nem tudok magamnak megadni.
5: Igen.
4: Az Izajás próféta 40. fejezetéből a 31-es verset hoztam ide. De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, járnak, kelnek, de nem lankadnak el. Ugye elég hosszú ideig folytattam tanulmányokat egyetemen, és végeztem egy doktori képzést is, aminek voltak lelkileg nagyon nehéz szakaszai. Utolsó évben, amikor tényleg a legtöbb feladat és munka lett volna, hogy időben be tudjam fejezni, akkor az Isten meghívott engem egy nagyon komoly misszió szellemi munkára, mégpedig egy nagyon kedves jó barátomon keresztül utolért egy olyan felkérés, hogy egy Mindszenti atyáról szóló könyvet német nyelvről magyarra fordítsak le. És nekem mindig is volt vágyam, hogy egyszer fordítsak le egy könyvet, és ez meg is valósult így 2017-ben, ez egy 9 hónapos munka volt, határidőre kellett készülni, és hát mellette a doktori dolgozattal is kellett haladnom, ebbe az Isten ilyen módon avatkozott be, hogy olyan erőt adott, amit én nem tudok mással megindokolni, csak azzal, hogy ő adta ezt, mert ezt képtelenség lett volna emberi perspektívából ezt így végrehajtani. Egy olyan könyvről van egyébként szó, ami Mindszenty atyának a 70. születésnapjára készült, egy ilyen születésnapi ajándékkötet, amit Külhomban élő paptestvérek készítettek számára. Többen írtak egy-egy cikket róla, és akkor ezeknek a gyűjteménye összeállt egy könyvé. És ez ugye hát nálunk nem jelenthetett meg magyar nyelven, és most 2017-ben egy pályázatnak köszönhetően sikerült így a fordítást és a kivitelezést is megvalósítani. Számomra ez nem csak egy könyv, hanem egy lelki útnak is az Isten erejének a jele, és az, hogy az Isten engem ilyen módon is felhasznált. És nekem ez nagyon nagy boldogságot jelentett annak idején, meg még most is, hogyha erre visszagondolok.
5: Gyakorlatilag mit jelent számodra a Robert Schumann imakör vezetése?
4: Ez azt jelenti számomra vezetni egy olyan közösséget, ahol közbenjárást végzünk politikusainkért, állami és egyházi vezetőinkért. És miért tesszük ezt, vagy egyáltalán honnan jöhet az ember ilyen ötletre, számomra megerősítő volt annak idején is, és még most is a vezetői feladatkörömben, de a saját személyes ima életemben is, amit az első Timóteushoz írt levelében mondott Pál apostol, második fejezet, első és második vers: mindenek előtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes előjárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk szentségben és tisztességben. Ez engem nagyon megdöbbent, akárhányszor ezt olvasom, hogy mindenek előtt, mint hogyha ennek az ima szándéknak lenne egy kitüntetett szerepe. Számomra az is kitüntetés, hogy közösségben végezhetjük ezt. Ennek van egy plusz hozzáadott ereje és értéke. Illetőleg mérvadó még ebben számomra, annak idején, amikor alakult a közösség, akkor fontos volt számomra azt összekapcsolni, hogy hogyan jut el az én imám a politikusi döntéshozásokig, vagy egyáltalán hogyan van ez, mert én ugyan nem lettem politikus, de Faustina nővérnek van egy nagyon, nagyon mély megnyilatkozása erről, hogy ugye az irgalomnak három fokozata van, az irgalmas tett, az irgalmas szó, és a harmadik az ima. Mert az imám el tud oda is érni, ahova a tetteim és a szavaim nem érnek el. És lehet, hogy nagyon sok minden majd csak az örökké valóságban fogunk látni, de én hiszem azt, hogy az Isten úgy használja ennek a közösségnek az imáit, és az én személyes imáimat is, politikusokért, állami vezetőkért, Európa és nemzetünk megújulásáért, ahogyan ő azt a legjobbnak látja.
5: Ezzel a Robert Schumann imakörrel apostolkodtok is, vagy csak ti magatok ott egy kis csoportban imádkoztok?
4: Nem, mert van még másik két ilyen missziós tevékenység, amit most így szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy 2020 óta online kilencedeket is szervezünk. Minden évben van egy online kilenced, aminek van egy külön témája. Most éppen ugye a Ferences évforduló okán Assisi Szent Ferenc online kilencedet végzünk. Ez azt jelenti, hogy a havi alkalmainkon túl van egy plusz online alkalom, amiben bárki bekapcsolódhat az egész világról, és hát nagyon izgalmas ezt látni, hogy Kanadán keresztül, Németországból, Felvidékről, több helyről csatlakoznak be magyarok, körülbelül ilyen 50-en vagyunk, akik szoktunk lenni az online havi alkalmakon, de természetesen egyénileg is lehet ezt is végezni, az körülbelül 150 körül van, akik becsatlakoztak ebbe. Úgyhogy van egy ilyen kezdeményezés, ami...
5: Egy pillanat, 150-en.
4: Igen, akik megkapják ennek az online IMA 9-ednek az anyagait, és az online csatlakozás az pedig opcionális, aki szeretne közösségileg imádkozni. Világos. Havonta, akkor ott elvégezzük közösen, de aki úgy érzi, hogy egyénileg, vagy nincs lehetőség, akkor ugyanúgy megkapja ezeket az úgynevezett imalapokat, minden alkalomnak más a, okay, más a témája. A másik kezdeményezés missziós területen, amit végzünk a közösséggel, az a szentségimádásnak a meghosszabbított látogatási lehetősége hétköznaponként Budapesten, a belvárosi plébánián. Ott a sekrestyében minden hétköznap 6-tól 10-ig van lehetőség csendes szentségimádásra. A közösségünkből nagyon sokan vállalnak egy-egy fix órát hetente, tehát ilyen módon a szentségimádás is számunkra nagyon fontos, illetőleg ennek az anyagi feltételeinek a megteremtése is a mi közösségünknek a vállalásai közé tartozik.
5: Milyen anyagi vonzata van ennek?
4: Ugye ott van egy őr, aki biztonsági személyként ott jelen van ebben az idősávban, és az ő fizetését mi adományokból teremtjük elő. A vezető társam a felelőse ennek, és ő szokta ezt így megszervezni, és ebben pedig megtapasztaljuk azt, hogy az Isten tényleg gondoskodik erről is, mert mindig ad kellő számú adományozót.
5: Köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Nagyon szívesen, én köszönöm a meghívást.
3: Dr. Tacman Andreával, a Robert Schumann imakör vezetőjével Murányi Nikolett beszélgetett.

0: Hírpercek.
1: Marilag Szent Lujza Rendel apítóra emlékeztünk szombaton. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária rádiói Mariaton néven közösen gyűjtenek adományt. 42 elveszettnek hit oldalt azonosítottak a korai Új Szövetség kéziratából. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Marilag Szent Lujzára, a szociális munkások védőszentjére emlékezünk liturgikus emléknapján május 9-én, aki Páli Szent Vince munkatársa volt. Együtt alapították meg az Irgalmas Nővérek rendjét. Életében különleges módon összekapcsolódott a misztika és a szociális érzékenység, írta a Magyar Kurír. 1624-ben látomása volt, majd találkozott Páli Vincével, és kirajzolódott előtte, milyen szolgálatra hívja őt az Isten. 1633-ban közösen megalapították a Szeretett Leányai Társulatát, az Irgalmas Nővérek rendjét. Szerzetesi házban éltek, de napközben kijártak a kórházakba, árvaházakba, szükségszállásokra dolgozni. 70 éves volt, amikor 1660. március 15-én, néhány hónappal Vince halála előtt meghalt. Akkor már több mint 40 házuk volt Franciaországban. Lujzát 11. Pius pápa 1934-ben avatta szenté, Szent 23. János pápa nyilvánította őt a szociális munkások védőszentjévé, 1960-ban. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét éve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket öltesz elvándorlás a magyar lakta területekről. A felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási költségei már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói családtagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én 7 órától 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-44-30-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha hozzájárul ön is anyagilag vagy imáival az összefogáshoz. Szent Pál Jézus megváltási tanait terjesztette az első századi mediterrán világban.

0: oldalt a világ egyik legfontosabb korai újszövetségi kéziratából. Új képalkotást alkalmaztak a fennmaradt oldalak képeinek feldolgozására, hogy visszanyerjék a fizikailag már nem létező kísértett szöveget. A csapat párizsi szakértőkkel is együttműködött a kor meghatározásban. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.
2: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
3: Kedves hallgatóim! Könnyű, átmozgató tornára hívom önöket. Tartsanak velem! Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el hanyatfekvésben, kényelmesen az ágyon vagy a matracon, lábakat hajlítsuk be, talpak a talajon. Figyeljünk végig a helyes testtartásra. Szorosan zárjuk össze a két térdet, dolgozzon a comb és a farizom is, húzzuk mélyre a hasat, mellkast emeljük ki, tarkon megnyújtózkodik a matracon, karokkal és vállakkal ellentétesen a sarkak irányába nyújtózunk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülhöz, nyújtsuk meg az egész felső testet, billentsük hátra a fejünket, nyissuk meg a torkunkat, majd fújjuk a levegőt, csúsztatjuk le mindkét vállunkat, állathozzuk a mellkashoz, és megnyúlik a tarkó. Egyik tenyerünket csúsztassuk a tarkó alá, vegyünk egy nagy levegőt, majd fújjuk a levegőt, húzzuk az állat a mellkashoz, a tarkó még a talajon nyújtózik, majd elemeljük a fejünket, a lapocka aljáig felgördülünk, megnézzük a köldökünket, és szépen visszaengedjük a fejünket a talajra. Még egyszer levegő kifújása közben állat csúsztatjuk a mellkashoz, elemeljük a tarkot, lapocka aljáig, feljövünk, megnézzük a köldökünket, és végül letesszük a fejünket. Rézsutosan fogunk megemelkedni, veszünk egy nagy levegőt, majd levegő kifújása közben gördülünk fel rézsutosan, könyökkel az ellentétes tért felé megemelkedünk, majd szépen vissza leengedjük magunkat még egyszer. Levegő kifújása közben rézsutosan megemelkedünk, elnyújtózunk az ellentétes tért felé, és vissza leengedjük magunkat karttartáscsere. Rézsutosan megemelkedünk, ellentétes tért felé nyújtózunk, és vissza leengedjük magunkat. Emelkedünk, nyújtózunk a térd irányába, ellentétesen fújjuk a levegőt, majd vissza szépen hanyatfekvésben megérkezünk. Törzshajlítás következik, talpakat talajon, farizmot, hasat megfeszítjük, veszünk egy nagy levegőt, majd levegő kifújása közben jobb kezünkkel indulunk a jobb sarok irányába, csúsztatjuk a törzset, fejünket is billentjük, közelítünk a sarok felé, majd jövünk vissza középre, húz a has, szorít a fenék, és indulunk a másik irányba, és csúsztatjuk a felső testet karral, közelítünk a sarok irányába, és jövünk vissza középre. Következik a medence billentés, beszívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben megszorítjuk a farizmainkat, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a derékrészt, majd veszünk egy levegőt, előre billentjük a medencét, és csinálunk a derekunk alatt egy alagutat. Mellkast kiemeljük, szívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben ugyanúgy billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, derekunkat nekipréseljük a talajnak, majd szívjuk a levegőt, billentjük előre a medencét, megnyújtózkodunk, és visszajövünk középre. Oldalra hozzuk a két kart, két térdet billentjük egyszerre jobb kéz felé, csípővel utána nyújtózkodunk, elnézünk a másik irányba, mellkast kiemeljük, és jövünk vissza középre. Két térdet billentjük a másik irányba is, hosszan toljuk előre a medencét, kiemeljük a derekunkat, és jövünk vissza középre. Ismételjük meg a feladatot, két térdet billentjük az egyik irányba, ellentétesen elnyújtózkodunk, majd billentjük át a másik irányba, hosszan elnyújtózkodunk, és jövünk vissza középre. Picit megnyújtózkodunk, húzzuk a vállat fel, hosszan elnyújtózunk, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
2: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

Harmónia Rádió, a lélek hangja. Hazafelé. A Mária Rádió délutáni magazin műsorában az Ökumenikus magazin jelentkezik. A Református Egyház műsorát hallják.

0: Áldás békesség! Kedves hallgatóink, Önök a Csillagszóró Református magazin májusi adását hallják. Az iménti percekben a 120 éve született Gárdonyi Zoltán zeneszerző, zenetudós, dícsérő ének című kompozíciója hangzott el. 2026-ban nem csupán Gárdonyi Zoltán, hanem fia, a 80 éve született Gárdonyi Zsolt, orgona művész, zeneszerző munkásságát is ünnepeljük. Adásunkban szó lesz a május végén megrendezett református zenei fesztiválról, melyben hangsúlyos szerepet kap a két Gárdonyi művészetét bemutató orgona maraton. Ezt május 30-án szombaton rendezik meg a budapesti Kálvin téri református templomban. Ám mielőtt a Művészet Öröm jelmondatú fesztiválról szó esne, hallgassunk meg egy beszélgetést arról, mi köze van a művészetnek a kereszténységhez. Molnár Ambrus református lelkipásztor Votin Dóra festőművésszel beszélgetett.
1: Mi a művészet lényege?
2: A művészet lényege ez az, amiről már sokan sokat írtak, rengeteg könyv tele van vele. Kérdés, hogy számomra mi a lényege, én miért alkotok, vagy egy másik alkotó? A befogadó mit keres, ő neki mi az a bizonyos, lényeges, fontos dolog, amit keres, vagy, ugye itt közben dobom vissza a kérdést, vagy olyan szempontból mi a lényege, hogy mi a célja, mi végre jön létre, vagy mi az oka.
1: Nyilván, hogyha a művész gondol? Felől közelítjük meg, hogy hol van a helye a művész életében a művészetnek, akkor az egy kicsit erős kiindulási pont, hogyha általánosságban nézzük a társadalmat, a hétköznapi embereket, akiknek nem a művészet a fő foglalkozásuk, akkor ott mit tudunk látni, hogy hol a művészetnek a helye?
2: A művészet igaziból sokkal több helyen jelen van, mint ahogy azt gondoljuk. Ugye legtöbbször, hogyha ezt a szót meghalljuk, és most így képzőművészként hadd gondoljak a képzőművészeti alkotásokra, akkor az emberek múzeumokra, kiállítóterekre gondolnak, vagy a szobájukban lévő festményekre, grafikákra. Tehát mondhatjuk azt, hogy a művészet helye az a múzeumokban van, a galériákban és a szobafalon, de én azt gondolom, hogy a művészet helye az valahol így a lényünk mélyén van. Mert így elválaszthatatlan attól, hogy az ember szereti azt, ami szép, szereti azt, ami gyönyörködteti. És ezért mondom, hogy sokkal több helyen jelen van, mint ahol gondoljuk. Mert nézzük meg, hogy bemegyünk egy boltba vásárolni, hihetetlen dizájnos külsővel adják el a legvacakabb dolgot is, mert tudják, hogy érzékenyek vagyunk a szépre.
1: Ez egy érdekes szempont, amit itt megfogalmaz, ez a szépség és gyönyörűség. Miért vágyunk mi erre? Miért van szükségünk szépségre és gyönyörűségre? Mi lenne, hogyha nem lenne ez a világban?
2: Mondhatnám azt is, hogy akkor mi is egyek lennénk állatok közül, akik ösztönlényként létfenntartási funkciók szerint működnek, ez a túlélés felé motiváltan, ami különben bennünk is bennünk van. De én azt gondolom, hogy az ember messze több, mint egy állat. És ezért valamiért, valami különleges okból feltölti és örömet okoz számára, hogyha szép dolgokat talál, vagy felismeri valamiben a szépet. Most ez mindegy, hogy egy tárgy, vagy a körülötte lévő világ, vagy a természet. És itt mozdulnék abba az irányba, hogy számomra az mindig egy különleges dolog, hogy az ember olyan élőlény, ki képes gyönyörködni. És az úgynevezett szép az számára nem csak annyi, mint mondjuk a madaraknál párzás időszakban, hogy így úgy röpködnek, vagy csábítják egymást, vagy az állatokon a különböző jelzések, amit különben mi tartunk szépnek, ők valószínűleg csak ez alapján tájékozódnak, meg informálják egymást. De nekünk a szépség, a rácsodálkozás az így összefügg valami belső örömmel, és valami mély megismeréssel, azt hiszem talán ez lehet, hogy valami titkot sejtünk ott.
1: Azt a kifejezést használta, hogy felismeri az ember a szépet, uh-huh. és igazából erre tudok rezonálni erőteljesen, hogy csak arra gondolok, hogy elmegyek valami olyan helyre, ahol valami fantasztikus látvány van előttem, mondjuk a hegyekbe, uh-huh. vagy olyan természeti képződmény, ami nem mindennapi, akkor az ember azt mondja, hogy hú, ez valami fantasztikus. De ezt látjuk akkor is, amikor mondjuk a felküldött űrteleszkóp újabb és újabb galaxisokat fedez fel, és különböző csillagegyüttállásokat egészen nagy távolságból, egészen nagy perspektívából tud lefényképezni, és ott is valami fantasztikus formák és színek rajzolódnak ki. És ugye ez a szépség, ezt nem mi hoztuk létre, ez ott volt. A természetet nem az ember, amikor beleszólt, akkor ugye az nem a szépség irányába vitte el az egészet, vagy a galaxisokat, a világegyetemet nem az ember hozta létre, de mégis rácsodálkozunk, felismerjük ezt a fajta szépséget, ami itt van körülöttünk. Milyen irányba vezet ez bennünket? Mi az eredője a szépnek? Most akkor mi találjuk ki, hogy mi a szép, vagy mi felismerjük azt, ami már szép volt azelőtt is, hogy mi láttuk volna?
2: Én azt gondolom, nem véletlen fogalmaztam így, hogy felismerjük, mert láthatnánk úgy a csillagokat, hogy jó, ott vannak ilyen pöttyök. Ennyi. Tehát, hogy nem több és nem kevesebb. Vagy tekinthetnénk úgy a színekre, vagy egy mezőre, hogy még ha fel is ismerjük a színeket, hogy ott van piros, sárga, zöld, kék, lila, mindenféle virág, de nem jelentene semmi pluszt. Ha nem érzékelnénk azt, hogy itt valami többről van szó, és akkor szerintem itt van a titok, mert valószínűleg úgy fogalmazok, hogy hú, de szép, meg gyönyörködünk, meg rácsodálkozunk, de ritkán gondolunk abba bele, hogy Miért tölt ez meg minket örömmel? És itt mozdulni kell abba az irányba, hogy hát az én gondolkodásom szerint, ugye minden embernek van egy saját világnézete, és abban a világképben helyezi el magát, és abban a rendszerben viszonyul a többi emberhez, a környezetéhez. Tehát én keresztény emberként egy ilyen helyzetben azt mondom, hogy fú, hát azért csodálkozik rá az ember mondjuk a mezőn a virágokra, vagy a csillagos égre, mert megsejt mögötte valami titkot, megsejt mögötte valami többet, valami gazdagabbat, megsejti mögötte a teremtőt, aki az egészet létrehozta. Nyilván, aki nem keresztény, csak istenhívő, aki istenhívő, ő is valamit keres mögötte, energiát, valami a nagy mozgatót. Azt nem tudom, hogy aki semmiféle Istent nem feltételez, hogy rendezi be a világát, vagy hova helyezi ezen belül a szépet, meg ezt a fajta örömöt és gyönyörködést. Biztos valahova el tudja helyezni, de én nem... Ezen a ponton nem tudok kilépni a saját világképemből.
1: Ez egy nagyon fontos megállapítás, amit mond, hogy amikor művészetről beszélünk, képzőművészetről, akár egy festményre, egy grafikára, vagy egy szoborra, hogyha gondolunk, akkor ott van valamilyen mögöttes világképe a művésznek, amiről ő gondol valamit a valóságból, és ebből a valóságból megfogalmaz valami olyat, ami számára érték. És említette azt, hogy itt van két nagy választóvonal. Az egyik művészeti kategória az, amelyik azt mondja, hogy van egy láthatatlan valóság, van valami több a mögött, amit látunk, és mi abból a többből ismerünk fel valamit, és itt valami belső kapcsolat van, de van egy másik iskola is, amelyik azt mondja, most itt nagyon leegyszerűsítve ezt a világot, amelyik azt mondja, hogy nincsen mögötte semmi. És ugye itt látunk olyan művészeti alkotásokat talán, ami a matematikának az arányaival, valamilyen geometriai formákkal próbál meg egyáltalán operálni, és akár hogyha festészetnél maradunk, egy egészen aprólékosan kidolgozott, akár egy teológiai hangsúlyt tükröző képből megérkezünk a négyzeteknek, meg a köröknek, meg a háromszögeknek a világába. Ez mind művészet lehet?
2: Hát, ha olyan, akkor igen, és mit értek az alatt, ha olyan? Igen. Aki háromszöget, négyszöget, vagy homogén felületeket fest, vagy rengeteg finom réteget hord egymásra, hogy tehát anélkül, hogy ábrázolna felismerhető formákat, tehát már a geometriától is elszakadunk, az is lehet művészet, sőt, Tehát én például nagyon szeretem Rothkót, hogy csak egyet említsek. És ezek az emberek, ezek a művészek is keresnek valamit. Mert igazából az a művészeti munka, vagy ez az egész alkotó folyamat, ugyanúgy egy kutató folyamat, mint egy tudósnak a kutatása. Még ha az ember nem is így fogalmazza meg maga számára. Valami megragad minket, ami úgy fogságba ejt, mondjuk így, úgy fogságba ejt, hogy foglalkoznunk kell vele, meg akarjuk érteni, hogy miért ragadt meg. Lehet, hogy én úgy fogalmazom, hogy engem azért ragadt meg, mert szép, mert gyönyörködtet. A másik meg azt mondja, hogy arányos, és elkezdi keresni a matematikai rendet mögötte. Következő meg azt mondja, hogy nem tudom, mi történik, nem tudom leírni, nem élik bele a világképemmel, de érzékelem, érzem, hogy valami zajlik bennem. Olyan festményt akarok létrehozni, ami ilyen érzéseket vált ki az emberekből. Most egy kicsit nagyon leegyszerűsítve, például Rothkóra utalok, tehát hogy ő azt akarta, hogy megállok a kép előtt, és azt szippancsom be. Érezzem azt, amit ő, és át is tudja adni. Tehát nem, a választóban azt mondom, nem ott van, hogy most figurális, nem figurális, vagy milyen az alkotó világképe, hanem sokkal inkább ott, hogy őszintén alkot-e, és hogy tényleg kutatja ezt a bizonyos dolgot, amit az elején úgy tett fel kérdésként, hogy mi a művészet lényege, tehát keresi-e a lényeget, én azt mondanám, hogy keresi-e az igazságot, vagy azt a titkot. Van, aki azt mondja, hogy minden műalkotásban van misztérium, ezért nem tudjuk leírni, mert ha le tudnánk írni, vagy ha le tudjuk, akkor kár volt létrehozni, mert te tudjuk mondani szavakkal.
1: Köszönöm, hogy itt művészként tud jönni ezekkel a kérdésekkel, mert ugye ez nem alapvetően egy ilyen művészeti vonalon felépített kérdések, de egy fontos fogalmat használt itt az igazság kérdését, mert ez egy olyan dolog, amit alapvetően az erkölcs világába, vagy a filozófia világába felszoktunk tenni, ugye ott van a racionalitás, de ugye a művészet az valami megfoghatatlan, valami esetleges, valami teljesen véletlenszerű, de ez alapján, amit mond, nem. Tehát, hogy ott is ugyanúgy ez a fajta rendezettség az, ami uralkodik, csak ennek a rendezettségnek, mint hogyha egy más nézőpontja, vagy egy más megmutatkozása fordulna elő, jelenne meg a művészet világában. Hogyha a mai kortárs művészetekre gondolunk, és nyilván nagyon sokféle irányba el lehetne menni, de most nem szeretnék nagyon a részletekbe elveszni, akkor milyen igazságfogalmak jelennek meg? Tehát más az igazságfogalma alapvetően mondjuk egy egészen konkrét figurális ábrázolásnak, mondjuk egy Munkácsinak, nem azért, mert bibliai témát ábrázol, de hogy egészen a konkrétumok szintjéig megy el, és talán más az igazságfogalma annak, aki akármi a geometriát is megpróbálja maga mögött hagyni. És nem meri a konkrétumot sehogyan ábrázolni, vagy nem tudja, nem akarja.
2: Igen, azt hiszem, hogy nem arról van szó, hogy nem tudja, inkább ez, amit így mondod, hogy nem akarja. Mert rengeteg minden van, amit már elmondtak. Tehát amit már valaki elmondott, sőt, amit sikerült jól megfogalmaznia, ábrázolással, csendélettel, tájképpel, szalonképekkel, ilyen-olyan kompozíciókkal, azt nem akarom, meg más se akarja még egyszer elmondani. Akkor akarom még egyszer elmondani, ha jobban tudom. Vagy legalábbis azt hiszem, hogy jobban tudom elmondani. És hogyha, tehát azt gondolom, hogy minden korban az ott és akkor élő alkotó emberek, ha tudnak róla, ha nem, reagálnak arra a korra, amiben élnek. És így, akik ma próbálunk valamit megfogalmazni a vizualitás nyelvén, egész más eszközökhöz kell, hogy nyúljunk, mint azok, akik 400 vagy 500 évvel ezelőtt éltek. Teljesen más világban élünk, nyilván, hogy más a középkor világa, a reneszánsz világa, a modernizmus világa és a mai kor. Teljesen más. És hogy az igazságunk más-e? Hát most már majd, hogy nem azt lehet mondani, hogy mindenkinek személyes igazsága van, de lehet, hogy a művészek még keresik azt, hogy az egésznek a mélyén van-e valami olyan, ami több, mint az én személyes igazságom. Nem tudom. majd erről megkérdezek másokat is, hogy ők mit gondolnak. Nekem például alkotás közben nem jut eszembe az, hogy én az igazságot keresem, de mégis felismerem, ha nem igaz, vagy ha hazug a kép. Tehát ha valami nincs a helyén.
1: Tudna erről valamit mondani, hogy mélyebben mitől lesz igaz a kép, és mitől lesz hamis? Arányokra, vagy színekre kell itt gondolni? Vagy hogy jelenik meg ez a művészet eszközeivel, hogy valami hamis egyáltalán?
2: Nyilván vannak technikai kritériumok. Én azt gondolom, hogy vegyük alapnak, hogy az ember a saját szakmájában otthon van, és megfelelően kezeli az eszközöket, és tisztában van a komponálási lehetőségekkel, és ki is használja azt. Mitől hamis? Mikor tetszeni akar? Azt hiszem, ez most ez jut eszembe. Mikor önmagáért való lesz. Tehát csak engem gyönyörködtet, vagy azért ilyen és ilyen, hogy elnyerje mások tetszését.
1: Amiről eddig beszéltünk, a művészet kapcsolat, megállapítottuk, hogy a lényegkeresés, az igazságkeresés fontos része a művészetnek, illetve hogy a művészeten belül is van egyfajta erkölcsi ítéletalkotás. Van, ami igaz, és van, ami hamis. Van, ami jó, és van, ami rossz, ugye, ez alapján. De van egy fontos kiindulási pont talán mindezek mögött, a kreativitás. Ugye az ember kapcsán ezt szoktuk hangsúlyozni, az ember kreatív, és ez ma különösen is egy olyan fogalom, amit mindenféle összefüggésben, mindenféle kontextusban használunk. A művészetben mit jelent kreatívnak lenni?
2: A művészet nem lehet másmilyen, mint kreatív. Én inkább oda mennék vissza. Én nem szeretem különben ezt a szót. Azért nem szeretem, mert ma mindenki kreatív, és mindent kreatívan oldunk meg, és szinte hidegrázásom van attól, hogy ennyire kreatívak vagyunk. Különben nagyon kreatívak vagyunk, már fájdalmas is, hogy van egy csapat találkozó, és nagyon kreatívan kezdjük, és kreatívan keressük a megoldásokat, ahelyett, hogy néha nyugton ülnénk, és józanul gondolkodnánk. De hogyha ránézek erre, hogy mi is a kreativitás, akkor azt mondom, magyarul ezt úgy mondom, hogy alkotókészség, vagy képesség. És az alkotó képesség és készség az egy olyan dolog, ami a képzelő erőre épül. És a képzelő erő, mikor mozgásba jön, akkor lesz az ember kész arra, hogy alkosson, és ennek az egésznek a vége maga az alkotó folyamat. A kreativitás az egy potenciál, az egy olyan potenciál, egy olyan készség, ami minden embernek a sajátja, tehát ez tényleg vitathatatlan, változó, különböző mértékben, nyilván ez függ attól, hogy milyen képzettek vagyunk, és most nem a művészi képzettségre gondolok, hanem egyáltalán milyen környezetben nőttünk fel, milyen hatások értek. Függ a kultúrától, függ az intellektustól, nagyon sok mindentől, és még akkor ehhez jön az, hogy ezekre, vagy erre az alapkészségre, alkotóképességre ráépül-e az, hogy valaki elkezd valamire fókuszálni, és azon a területen gyakorolja magát, és egyre jártasabb lesz. Azt gondoljuk, hogy ő a kreatívabb, miközben ő is csak, idézőjelben a csak, begyakorolta magát valamibe, és különben tényleg megnyílt előtte egy tér, és akkor onnan tud születni egyre gazdagabb, egyre újabb alkotás. Tehát én valahogy ezt mondanám, hogy ez egy képesség. És szeretném is ledönteni azt a falat, hogy a kreativitás az a művészek sajátja. A kreativitás az mindenki, a gyerek a homokozóba rögtön elkezd bütykölni valamit. Mikor hirtelen elszakad a nadrág, valahogy megoldjuk. Valamit otthon felejtettem, kreatívan helyettesítem. Igen, tehát hogy minden szinten mindig jelen van az életünkben, mert ez az a készség és képesség, ami segít élni, túlélni. Tehát enélkül, ez azért nagyon fontos, mert enélkül, és megint oda lyukadunk ki, hogy nem lennénk emberek. Tehát ez egy olyan képességünk, ami segít elképzelni olyan dolgokat, ugye mondom, hogy a képzeletből gyökerezik, hogy megértsük a másikat, beleképzelem magam a másik helyzetébe, tehát ez az empátia. Elképzelek olyan dolgokat, ami múltban volt, vagy a jövőben lesz. Elképzelek olyan dolgokat, ami még nem volt. Nyilván a meglévőkből rakom össze, de valamiképp nem volt. És akkor ugye a képzelet mozgásba jön, hogy ez az egész alkotó képesség is egy reaktívabbá válik. Végül pedig egy valós tevékenységbe megnyilvánul, ha megnyilvánul, vagy maradok álmodozó, az is jó.
1: Köszönöm ezt a fogalomtisztázást, amit mondott, mert itt ugye sokszor az újdonság hajszolását, a tradíciókkal, vagy a hagyományokkal való leszámolást, a múlt megtagadását, aminek van egy filozófiai keretrendszere, ezt bekeverjük és össze, tehát együtt gondoljuk a kreativitásra, miközben az nem azt jelenti, hogy igazából mindent megtagadunk, minden formát, minden alapigazságot elvetünk, és a teljes önmegtagadásba feledkezünk bele, hanem azt, hogy valamilyen módon azokat a felismert igazságokat, vagy alap egységeket, amik léteznek, és amik jól megragadnak valamit, ami talán közös az emberségben, azt olyan módon kezdjük el újraalkotni, hogy közelebb kerülünk talán ahhoz a világhoz, meg önmagunkhoz, ami körbevesz bennünket. Ugye, ha teológusként vagy lelkipásztorként tekintek, én erre szól a kreativitás, akkor a Bibliában elég hamar olvassuk, vagy megtaláljuk ezt, mert Isten teremtésével kezdődik a Biblia. Gyakorlatilag, hogyha egy-két mondatot olvasunk a Bibliából, ugyanezt látjuk, hogy Isten létrehozza ezt a világot, úgyis felfoghatjuk az egészet, mint egy művészeti alkotást. Isten a nagy művész, létrehoz egy olyan világot, ami mind formában, mind ízben, mind színekben, mind hatásokban egy rendkívül gazdag világot mutat, és ebben a sokféleségben Isten azt állapítja meg, hogy ez jó. Ez rendben van, ez szükséges. És van olyan teológus, aki azt mondja, hogy igazából ez egy esztétikai állítása Istennek. Hogy itt igazából fontos, jó, a helyén van minden, ugye nyilván ennek van egy etikai, meg egy teológiai vonatkozása, hogy a helyén is van minden, meg minden ott van, nincs semmi hiány, de van egyfajta szépség is, ami úgy körbeveszi ezt a világot, és három dologot szoktunk mondani, ami jellemző talán erre a világra, amit Isten először teremt, hogy ez a világ, ez egy igaz világ, egy teológiai megállapítás, ez egy jó világ, egy erkölcsi vagy etikai megállapítás, és ez egy szép világ. Egy esztétikai megállapítás, és azért ilyen ez a világ, amit látunk a Bibliában megteremtve, mert maga Isten ilyen. Ezek a tulajdonságok Istenben gyökereznek, és az Isten munkája valamilyen módon tükrözi Istennek a jellemét. És amikor az ember teremtésére térünk rá, itt ugye már kezdtünk ebbe egy kicsit belemenni, hogy azt olvassuk, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremti meg az embert, és olyan feladattal, mandátummal bízza meg, hogy bontakoztassa ki ebben a világban levő dolgokat, uralkodjon a világon, ami nem elnyomást jelent, hanem egyszerűen civilizációépítés. Nevezze meg az állatokat, kategorizálja ezt a világot, ismerje fel, hogy milyen nagy gazdagság, milyen nagy színesség, milyen nagy sokféleség van ebben a világban, de ezt a munkát úgy tudja jól végezni, hogyha elismeri, hogy ez a világ Istentől van, van egy Istentől rendelt célja, és az Isten keretén belül mozog. Ugye az ember ez túllépi, és megtörténik maga a bűneset, de az emberi kreativitás egyébként nem tűnik el, hanem mint hogyha megváltozna. Tehát kreatívak vagyunk, bennünk van ez a teremtési vágy, ugye mi már nem a semmiből hozunk létre valamit, hanem a valamit próbáljuk meg valamilyen módon egymáshoz kapcsolni, de sokszor ez talán valami igazságot, meg jó dolgot eredményez, máskor pedig meg valami rossz dolgot eredményez. Ugye, hogyha mai akár posztmodern önkifejezésre gondolunk, mert a művészetnek van egy olyan ága, ami nem az igazságkeresésről, hanem az önkifejezésről szólunk, akkor ott talán az, hogy mi az, ami szép, vagy mi az, ami jó, etikus, erkölcsös, megmaradnak még ezek a fogalmak? Lehet egyáltalán mit kezdeni ezekkel?
2: Igen, hát miközben beszélt, rengeteg dolog, csak így jöttek elő a fejemben, és ez az, amit mondtam, hogy én gondolom, hogy többségünk nem úgy alkot, hogy közben azon gondolkozik, hogy én most az igazságot keresem. Én most valami szépet hozok létre. és ezt meg is toldanám avval, hogy rövid pillanatra így rá lehet nézni, hogy nekem milyen munkáim vannak. Van egy sorozatom, ami kifejezetten az elhasznált tönkrement építési hulladékfákból építkezik. Tehát kifejezetten a csúnyát emelem be a képzőművészet terébe. Most erről nem akarok többet mondani, de hogy ez...
1: Szép lesz a végén?
2: Ez kérdés, szerintem igen, de nyilván ez a kinek szép, meg ízlés dolga, tehát hogy itt nagyon sok minden előjön. Én oda kanyarodnék, és van köze a kérdéshez, amit feltett, hogy akár hogy is él az ember, és akármit is csinál, ezt ugye mondta, hogy a kreativitása nem szűnt meg, csak átalakult. És lehet, hogy a mai alkotások nem az igazságot keresik, de én azt gondolom, hogy még hogyha valami nagyon kifordult dolgot is lát az ember, vagy valami nagyon torzat, vagy olyat, ami számára nem esztétikus, vagy taszítja. Mert csomószor ezek ilyen érzelmi reakciók. Tehát lehet, hogy csak annyi a gond, hogy én nem tudok közel menni, mert egyszerűen nem is értem azt a gondolatvilágot, vagy érzelemvilágot, amit a másik kifejez. Akkor is az az érdekes, hogy pusztán a létrejövés által, hogy ez a dolog létrejött, ezáltal kifejezést nyer az, hogy az emberben ott az alkotóerő, amit nem tud levetni magáról, ami mozgatja, amivel ő kutat valamit, még ha nem is tudja megfogalmazni, hogy mit. Tehát nem, nagyon nem azt mondom, hogy nem tud az ember annyira romlott lenni, vagy nem tud annyira tönkre menni, hogy az Isten képűségének ez a kreatív része tönkre menjen. Nem olyan, mint kezdetben, lehet, hogy töredékes, lehet, hogy torz, biztos, hogy torz, de nem szűnt meg. És ez nagyon fontos, mert sokszor felteszem azt a kérdést, hogy amikor valami olyan művet látunk, ami valamiért taszít, az arra rögtön azt mondjuk, hogy na ez nem kell, hát ez botrány, ez gáz, ez undorító, vagy attól függébb, mit látunk. Vagy pedig megmerjük tenni azt, hogy megállunk, időt adunk neki, és akármilyen fájdalmas, elkezdünk közel kerülni hozzá. Hát ha mond valamit, hát ha üzen valamit. És ez azért nagyon érdekes, mert közel lehet kerülni nagyon furcsa alkotásokhoz is. Néha meglepően szép találkozások jönnek ki ebből a párbeszédből, mondjuk most így. Máskor meg az ember pont azt ismeri fel, hogy de hiszen ez egy kiáltás, ez egy kétségbeesés, mert pont a világ megtörtségét fogalmazza meg, pont azt az állapotot, amiben sok ezer éve élünk.
1: Igen, de ez, amit mond egyébként, ez kell egy keresztény világnézet, mert ugye, hogyha mai kultúrára gondolunk, tehát arra szocializálnak bennünket, hogy igazából nincs értelme, vagy nincs értéke annak, hogy én meg akarom érteni a másikat, közel akarok kerülni hozzá, hanem vagyok én, és a másik ember sokszor egy eszköz abban, hogy az én vágyaimat, elképzeléseimet megvalósítsam. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy hogyan értelmezzük magát a művészetet, igazából az nem csak a másikról szól, a művészetről szól, vagy a művészről szól, vagy az ő alkotásáról, hanem ugyanúgy benne vagyok én is, és megmutatja azt is, hogy én hogyan gondolkodom. Viszont ugye itt ugye említette sokszor a művésznek a belső folyamatát, hogy van egy célja, és sokszor ez a cél nem is annyira tudatos, de tudat alatt ott van, hogy valami értelmes dolgot szeretne létrehozni, vagy legalábbis a kétségeit, a meg nem értettségét, vagy a keresését szeretné megfogalmazni, de azért mégis tudunk különbséget tenni, akár a hatás kapcsán a művészeti alkotások között. Tehát, hogy vannak olyan művészeti alkotások, amik talán a kétséget, vagy a nevetségességet, vagy a gúnyt, vagy az erkölcstelenséget teszik ki, és ha tetszik, ha nem tetszik, azért van egy olyan hatása ennek, hogy bizonyos módon reklámozza mindezt. És van egy másik irány, ami pedig igazából az ember szeretné valahogy gyönyörködtetni, valahogy ámulatba ejteni az ember törékenységét, akár a kicsiségét, vagy éppen a kreativitását valamilyen módon szeretné visszatükrözni. Azért ezek nagyon más dolgok, és hogyha a hatás felől nézzük a művészetet, hogy mit vált ki az emberekből, vagy mire indítja őket, akkor mit látunk, hogy a mai posztmodern művészet mire indít?
2: Én nem itt húznám meg a határvonalat. Én ott húznám meg, hogy az az alkotás, ami előttem van, az inkább propagandát képvisel, vagy pedig provokál. És ez ég és föld, és ez ízléstől független.
1: És itt ezt hogy lehet megkülönböztetni?
2: Hát amelyik propagandát mond, és most mindegy, hogy mit fogalmaz meg, az egyértelműen rám akar nyomni valamit. Most ez mindegy, hogy egy vallásos, díszes, csillogós valami, vagy pedig a szavaival élve egy erkölcstelen dolog, vagy valami olyan, amivel nem is tudok mit kezdeni, de nyomja, el akar lepni. A provokáció az még inkább egy kérdést tesz föl, tehát megpiszkál, hogy na, és arra reagálnom kell. Én ezeket az alkotásokat tartom igazán művészi alkotásnak, és akkor most visszatérve abba, hogy ma mi történik, én azt gondolom, hogy valószínűleg ez véletlenszerű, de hogy sokkal többen esnek a propaganda áldozatává, mint ahányan magukról azt gondolják, hogy propagandát képviselnek. Egyszerűen csak az a bizonyos megfoghatatlan dolog, hogy korszellem, az visz mindannyiunkat, és minél kevésbé reflektál az ember arra a korra, amiben él, annál inkább sodródik vele, és annak lesz a szócsöve. És most teljesen mindegy, hogy egy adott kultúrából épp őt mi ragadja meg, és minek lesz a szócsöve. Különben meg az is benne van, és ez letagadhatatlan, hogy ahogy ugye innen indultunk, hogy ahogy a világot látom, ahogy magamat elhelyezem benne, amilyen a világképem, az nyilván meg fog jelenni az műalkotásban, meg mindabban, amit létrehozok, csak nem mindegy, hogy hogy. Tehát nem mindegy, hogy ezt így rádöntöm őre, mindenkire, vagy pedig hagyom, hogy reagálj rá, vagy reagáljon az a kép ott állát.
1: Ebben a kettősségben ez egy nagyon fontos megkülönböztetés, mert talán ezen keresztül segítséget is kapunk ahhoz, hogy értelmezni tudjuk azokat az alkotásokat, amikkel találkozunk, de hogyha ezen keresztül nézünk mondjuk arra, hogy keresztény művészet, akkor az mit csinál? Létezik ilyen? Ugye azért ez egy nagyon megosztó dolog, mert az egyik művész mondta azt, vagy nála olvastam, hogy a kereszténység mint főnév, az egy fantasztikus és a világ legcsodálatosabb dolga, de mint melléknév sokszor a gagyinak valahogy a szinonimájává válik, ami nyilvánvalóan arról van szó, hogy bizonyos emberek a kereszténységet valahogy nem tudják megmutatni, vagy jól csinálni a művészeten belül, hanem valahogy... Annyi nekik a keresztény művészet, hogy valami vallásos vagy bibliai témát
2: vesznek elő. És itt vált propagandává. És ilyen értelemben ez lehet a legszentebb dolog, de valami nem jó az eszközeimben, ha propagandaként képviselem. Most teljesen mindegy, hogy egy csillogó szemű Jézusról, vagy Máriáról, vagy Kisdedről, vagy Atyáról, vagy bárkiről beszélek, valami nem jó, valami nem működik.
1: Hogy működik ez jól?
2: És itt jön be az, hogy ezek a képek, vagy ezek a most a mai fogalmaink szerint nevezzük akkor propaganda műalkotások, ezek tényleg céllal jöttek létre, tehát művészet célja, csak az már egy alkalmazott művészet, és itt a művészet rögtön eszközzé vált valaminek az eszközévé, és ezért lett propaganda. Ahogy én a művészetről gondolkozom, az egy sokkal komplexebb, és ha lehet, még kevésbé exakt dolog, hogy nem igen egyszerű dolgunk, viszont azt hiszem, hogy ennél sokkal izgalmasabb, mélyebb és megfejthetetlenebb. És ettől válik igazán vonzóvá, viszont időt kér. Tehát ez, amire korábban utaltam, hogy ami furcsa, azelőtt is meg kell álljak, időt kell szánni rá, gondolkozni kell. Az igazi művészet megakaszt, megszakítja ezt az időt és teret, amibe pörög a hétköznapom, és ez egy nagyon fontos különbség. Egy ilyen propaganda valami, az odaüt egy nagyot, de nem hozza létre ezt a különleges találkozást, vagy ezt a belső mozdulást. Lehet, hogy felbosszant, nem tudom, érthető a különbség.
1: Igen, vagy megerősít, hogy igen, én is
2: igen,
1: ezt gondolom.
2: Igen, és akkor, igen, tehát akár megerősít, vagy akár, hogy igen, nem ezt gondolom, de nem valami nagyon fontos, nagyon különleges dolog, ami csak a művészet sajátja, az nem jelenik meg. Mert egy propagandát kaptam, és teljesen mindegy, hogy most vizuális eszközökkel, vagy szóval, vagy mivel.
1: Akkor hogy lehet keresztjén a művészet? Lehet-e egyáltalán? Mitől lehet keresztjén?
2: Hát a művészet inkább azt mondanám, nem lehet jó, vagy nem, hiteles, vagy nem. Az alkotó lehet keresztény, vagy nem keresztény. És hogyha az alkotó hívő ember, akkor nyilvánvalóan valamiképp ez át fog sütni, meg fog jelenni a képein. Nem biztos, hogy úgy, hogy vallási témákkal foglalkozik.
1: Ha nem?
2: Bármivel, ami szerinte itt és most aktuális. Tehát ez is fontos, hogy nem a múlt kérdéseit kell újra és újra beszélni, illetve azokat újra és újra kell mondani, megbeszélni, vagy leírni, megrajzolni, megfesteni, de az itt és most van, és akkor az már is más lesz. Mert hogy közben meg a kérdéseink öröktől fogva ugyanazok a kérdések, és mindig a létre irányulnak, ki így, ki úgy fogalmazza.
1: Ugyanikor keresztény szemléletről beszélünk, vagy a kereszténység megmutatkozásáról, akkor sokszor valahogy az Istennek az Istenre való irányítás, vagy irányultság az, ami megmutatkozik a legegyszerűbb dolgokban is. Ugye szoktuk ezt mondani, hogy a művem a királynak szól, és akkor, hogyha én egy keresztény utcaseprő vagyok, akkor seperjem úgy az utcát, mint aki Jézusnak sepri az utcát, vagy hogyha egy könyvelő vagyok, vagy egy orvos vagyok, vagy egy tanár vagyok, vagy egy lelkész vagyok, akkor végezzem a legjobb tudásom szerint a munkámat, akkor is, amikor nem látnak, akkor is talán, amikor nem értékelnek, és akkor is, amikor igazából ez a jó munkavégzés zavarja a többieket, akik nem ebben a morálban dolgoznak. És hogyha ezt az egészet átfordítjuk a művészet világára, akkor ott valahogy, ugye amikor igazságról, valahogy szépről beszélünk, akkor ennek az egésznek az eredője és a végső kicsúcsosodás az nem más, mint Isten. Akiben igazság van, akiben erkölcsi rend van, akiben szépség van, és valahogy a keresztény művészet, én azt gondolom, hogy függetlenül a témájától, de valahogy ezt az isteni harmóniát, ezt az isteni igazságot, ezt az isteni szépséget kell, hogy valahogy tükrözze, akár az anyaghasználattal, akár a témaválasztással, akár az érzékenységgel, akár a megjelenítéssel. Hogyan tud ez kinézni? Ön mit csinál?
2: Én vitatkozom. De hát úgy, azzal vitatkozom, hogy keresztény művészet. Mert én azt mondom, hogy művészet. És ezzel azt is mondom, hogy amit én a művészetről gondolok, a művészet nem tud más lenni, mint szakrális. Ha most az igazi művészetről, tehát nem a propaganda jellegű, vagy nem az alkalmazott művészetről, bár abban is, tehát én mivel azt gondolom, hogy a kreativitás alapvetően Istenből ered, Isten a forrása, tehát mindenen felvélem fedezni az ő kéznyomát, de pusztán a művészet létrejötte is elválaszthatatlan a szakralitástól, a vallástól, a rítusoktól, és maga az alkotó folyamat is egy annyira különleges dolog, és egy olyan különleges állapot, amit szét lehet analizálni, meg lehet pszichológiailag vizsgálni, meg én is írtam egy dolgozatot erről, mikor ilyesmivel foglalkoztam, de ez mégsem maga az alkotó folyamat, vagy az alkotási folyamat, és azt is mondanám, hogy maga az alkotás az olyan, mint egy beavatási rítus. Tehát az emberben vannak ezek a gondolatok, érzelmek, alaktalan dolgok, és az alkotó folyamat során ezek az alaktalan dolgok formát nyernek. És ez a forma kerül oda az emberek elé, nyilván én elém is, akik vagy befogadják, vagy nem, de ez a valami, ez az alaktalan valami, a rendhez igazodva megtalálta a saját színét, a saját formáját, a saját méretét, a saját kompozícióját. Tehát beilleszkedett ennek a világnak a rendjébe, és ott egy új formában, vagy olyan formában, amilyen még nem volt, mert pont ilyen még nem volt, megjelenik. És ez nagyon izgalmas, mert hiába, hogy emberként meglévő dolgokkal és meglévő dolgokból alkotunk, meg a képzeletünk is erősen kötődik a tapasztalati valóságunkhoz, mégis létre tudunk hozni olyan újat, ami eddig még nem volt. És az azért is különleges, mert amikor mondjuk egy festmény létrejön, ugye létrejön egy sík felület, ahol ott van ez a bizonyos dolog, amit ábrázolni akart a művész. És az a dolog része ennek a világnak, amiben élünk, de teljesen elkülönül tőle, egy különálló egység. Része az alkotó képzeletének, de avval, hogy formát nyert, már átalakult, és egy külön lévő valamilyen objektummá vált. És ide is tartozik, meg oda is. És ezt azért mondom ilyen hosszan, mert itt megint visszakanyarodnék a szakralitáshoz, mert valami hasonló az ikonosztáz és az ikon, hogy két világ határán van, és a Florenszki szerint a szellemi restség ellen, tehát a képek ugye az ikonvilágában az nem festmény, hanem teológia. És ahogy a hívő a templomba menve nézi ezeket a képeket, ő konkrétan Istennel találkozik. És ez a válaszfal, ez elválasztja őt Istentől, de oda is viszi. Isten valamiképp jelen van benne, de nincs is. Tehát két világ határán van, és nyilván egy világi festmény, vagy egy kortárs mű, az teljesen más, mint egy ikon, vagy ikonosztás, de ez a kétarcúsága, vagy világokat elválasztó és összekötő szerepe, ez megmarad. És akkor még egy szálon kapcsolódnék az ikonhoz, aztán odaadom a szót, mert ez a kérdés, ez a keresztény művészet, és ezért így nagyon-nagyon zárójelbe tenném, dupla zárójelbe ezt a keresztény szót, hogy az alkotó folyamat az ikonfestészetben az maga a lényeg, az az imádság, az a létrehozás gesztusa. Ami létrejön, az nem festmény, hanem egy szent, vagy az Isten, vagy egy igazság, valaminek az ábrázolása. Most amikor egy keresztény ember alkot, számára is az alkotó folyamat egy nagyon komoly kapcsolat Istennel és a kreativitásának a megélése és kibontakoztatása. Tehát ilyen értelemben nagyon szorosan kötődik a lelki életéhez, az ima életéhez. Még ha nem is szavakkal zajlik, mint egy zenésznél is. A hangok a szavai nálunk, a színek, a formák, a kompozíciók a szavaink.
1: Reformátusként mi úgy állunk hozzá a világhoz, hogy a világ Isten dicsőségének a szintere, és a világon belül rendkívül sok minden van jelen, többek között maga a művészet is, és hogyha én mégis megpróbálom megfogalmazni ezt a keresztény művészetet, jó, az alapján, amit itt elmondott ön is, meg amit én a Bibliából ismerek, hogy ennek a két világnak a találkozása nyilván ez egy nagyon fontos dolog, amit mond, és ebben nem szabad letagadnunk talán azt a töredezettséget és azt azt a elégtelenséget talán, amit újra és újra sokféle rendetlenségi formában meg tudunk

0: itt van fájdalom, itt van értetlenség, itt van bizonytalanság, és ennek a kettőnek valahogy a találkozása, tehát nagyon szépen megmutatkozik akár az Ószövetségben, hogyha megnézzük a Szent Sátort vagy a templomot, hogy miközben az áldozatot bemutatják a nép bűneiért, közben a templomnak a belseje mégis olyan elemekkel van díszítve, arannyal, méltósággal, ami azt az eredeti világot, az Isten eredeti teremtés, azt a tökéletességet mutatja be érezhető, látható, tapasztalható módon, ahova az ember vágyik, és amibe talán az áldozaton keresztül vezet az út.
1: Az elmúlt percekben Molnár Ambrós református lelkipásztor beszélgetett Wotin Dóra festőművésszel a kereszténység és a művészet kapcsolatáról. Most pedig hallgassuk meg a Zámír projekt elvégeztetett című dalát.

0: A Számír projekt elvégeztetett című dalát játszottuk az iménti percekben. Ezzel az együttessel is találkozhat az, aki kilátogat a 21. Református Zenei Fesztiválra. De mi is az a Református Zenei Fesztivál, melyet idén is, május utolsó hétvégén rendeznek meg a budapesti Kálvin tér és Bakács tér vonzás körzetében?
1: Igyekszünk nyitni azok felé, akik egy kicsit érdeklődnek a kultúra iránt, és igyekszünk megmutatni azt, hogy ennek a kultúrának bizony Isten az alapja.
0: Zila Gábor, a szervező református közéleti és kulturális alapítvány ügyvezetőjét hallják.
1: A Református Zenei Fesztivál az, amikor a református egyház egy kicsit kilép a komfortzónájából. A minden korosztályt megcélzó rendezvényen sok-sok fellépő van, komoly zenei koncertek, szabadtéri koncertek, kicsit könnyedebb műfajban jazz és populáris műfajok, az eseménynek kiemelt és fontos része Isten igéjére való odafigyelés, a nyitó istentisztelettől a zárózenés áhítatik. Együtt mondhatjuk el, hogy a művészet öröm, ezt választottuk immár jelszavunknak is, és ezzel az örömmel szeretnénk egy kicsit felforgatni Budapest belvárosát.
0: Május 29-e és 31-e között tehát szabadtér és koncerttermi előadásokkal, orgona maratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, csillagtúrával és zsoltár énekes fáklyás felvonulással vár mindenkit a 21. Református Zenei Fesztivál. Május 29-én pénteken a Kálvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig zsoltár énekes felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét, a Bakács teret a Kálvin térrel. Ezen a napon zenél majd a Platón Karatáv, de az Ámir projekt koncertjére is ekkor kerül sor, valamint a Dunamelléki Református Egyházkerület történetéhez, a hercegszőlősi kánonokhoz kapcsolódó beszélgetésre is várják az érdeklődőket. Az éjszaka küszöbén különleges verses zenés elcsendesedésen vehet részt, aki megélni az éjjeli közös imádság erejét. Május 30-án szombaton a belváros református kultúrkincseit bemutató csillagtúra is szerepel a kínálatban. A Bakács téren jazzkoncert, valamint az Imádság a magyar költészetben című vers megzenésítő pályázat díjátadó gála estje is helyet kap. A nap kiemelt eseménye a Kálvin téri református templomban rendezett orgona maraton, melyet a Gátonyi jubileum jegyében tartanak. Május 31-én vasárnap a Károlyi Csekonics palotában kamarakoncertek és kórus fellépés gazdagítják a programot. A rendezvényt este a Kálvin téri református templomban zenés áhítat zárja, amelyen az éppen a fesztiválon 10 éves központi református kórus énekel, és az Ábrahám konszort játszik. Ez lesz tehát a 21. Református Zenei Fesztivál programja. Kedves hallgatóink, műsorunkat ez alkalommal is áhítattal zárjuk. Szabó Levente gondolatai következnek.
2: Áldás békesség! Ezen a mai napon Isten igéje szól hozzánk Pál apostol rómaiakhoz írt levelének 8. fejezetéből, a 18. verstől a 25. versig a következőképpen. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajudik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól, viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Kedves testvérek, amikor felsóhajtunk, egy emberi, mégis beszédes dolog történik velünk. Veszünk egy mélyebb levegőt, majd lassan kifújjuk. mintha a sóhajjal a bennünk lévő feszültséget, terheket is kiengednénk. Egy sóhaj jelentheti azt, hogy elfáradtunk, hogy túl nehéz az élet, vagy egyszerűen túl sok minden nehezedik ránk. És talán mindannyian ismerjük ezt az érzést. Mindannyian ismerjük a szenvedés sóhajának valóságát. Amikor úgy érezzük, túl nehéz az élet. Betegségek, veszteségek és bizonytalanságok vesznek körül bennünket. Ilyenkor óhatatlanul felsóhajtunk, és feltesszük a kérdést, mi adhat reménységet a szenvedés közepette. Mai igeszakaszunk erre válaszol, mi adhat reménységet a szenvedés közepette a Krisztus követő embereknek. Ez az igeszakasz először is arról beszél, hogy milyen a jelen valóságunk. Pál apostol nem próbálja megszépíteni a világ állapotát, hanem kimondja, ez az egész teremtett világ sóhajtozik. Minden és mindenki. Mi emberek is sóhajtozunk. Néha hangosan, máskor csak csendesen. Sóhajtozunk a fáradtságtól, a bizonytalanságtól, a kapcsolataink nehézségeitől, a veszteségek miatt. Sóhajtozunk a bűn következményei miatt, a sok igazságtalanságtól, ami ér bennünket. A saját életünk törései miatt is sóhajtozunk. És van bennünk egy mély, sokszor kimondhatatlan felismerés, valami nincs rendben. De örömhír a számunkra, hogy Pál nem áll meg itt, nem csak ezekről a törésekről, a jelen szenvedéseiről és sóhajáról beszél, hanem tovább vezet bennünket, és a jövő dicsőségére irányítja a figyelmünket. Azt mondja, hogy ez a sóhajtozás nem értelmetlen és nem céltalan. A világ és benne mi emberek nem hiába szenvedünk, sóhajtozunk, hanem várunk. Várakozunk valamire, ami még nincs jelen teljes valóságában, de már közeledik. Ez a várakozás, ez arra az időre vonatkozik, amikor Isten nem csak részben, hanem teljesen helyreállít mindent. A teremtett világot, téged, engem és a kapcsolatainkat. Pál apostol azt üzeni a számunkra, hogy Isten nem mondott le erről a világról. Nem hagyja benne a törésben, a sóhajtozásokban, hanem célja van vele. Ez nem emberi optimizmus, hogy majd jobb lesz, hanem olyan reménység, amely Jézus Krisztusban kezdődött el. Az ő életében, halálában és feltámadásában. Isten megmutatta, hogy az új teremtés nem csak ígéret, hanem már megkezdett valóság. És ebből az újjáteremtési reményéből fakad az, ahogyan most élhetünk. Mert nem csak azt látjuk, ami most van, hanem azt is, amit Isten ígért. És ha mi ebből a reménységből élünk, akkor ezt nem tarthatjuk meg magunknak. Ezt a reménységet szeretnénk továbbadni azok felé, akik még csak a szenvedésig és a sóhajig jutnak el. És nem látják, hogy van tovább, hogy a sóhaj nem a vég, mert Isten jövőt készít, mert a sóhaj után van belégzés, lesz újjáteremtés. A mai igeszakasz üzenete tehát, hogy a jelen szenvedésében sem maradunk remény nélkül. Isten dicsőséges jövőt készít, az újjáteremtést, és ebben a reménységben élhetünk, és ezt a reménységet adhatjuk tovább másoknak. Így legyen. Amen.
0: Kedves hallgatóink, ezzel búcsúzik a Csillagszóró Református Egyházmagazin műsora. Tartsanak velünk júniusban is. Áldás békesség!
3: Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora. A Református Egyház műsorát hallották.

az áldás gondolatokat hallják. Áldottak vagytok, akik csendesen életidőtök leltárát készítitek. Áldottak vagytok, akik sóhajtoztok, panaszkodtok bár, de hordozzátok a gyöngeség terhét. Áldottak vagytok, akik homályosodó szemmel, mégis hálával néztek egy virágra. Áldottak vagytok, akiket egy régi dal visszavisz az ifjúság forrásához. Áldottak vagytok, akik bölcs türelemmel igazgatjátok a gyerekek útját. Áldottak vagytok, akik egy álmatlan éjjel után mégis próbálgatjátok a mosolyt. Áldottak vagytok, akik fájós lábbal és fájós élettel újra útra indultok azokhoz, akik várnak. Áldottak vagytok, akik emlékeztek és emlékeztettek, hogy minden értékes, amit átélünk. Áldottak vagytok, akik kézen fogva sétáltok hullófa levelek között. Áldottak vagytok, akik készültök már az útra, de fontosak még a napi feladatok. Áldottak vagytok, akik emberi méltósággal néztek szembe veszteségeitekkel. Áldottak vagytok, akik kíváncsian várjátok, mit tartogat számotokra Isten az élők földjén.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Elérkezett húsvét szép ünnepe. Megünnepeltük húsvétot a Szent Háromnap csodaszép liturgiáiban. Húsvét hetében, végigolvasva az evangéliumokban a feltámadásról szóló eseményeket, megerősödtünk mindannyian a feltámadás hitében. Húsvét időszaka az örömnek az időszaka. Húsvét időszaka a tanúságtétel időszaka. Ezekben a napokban igyekszünk tanúságot tenni a feltámadás öröméről, a feltámadás hitéről. Itt a Mária Rádióban is ezt tesszük a különféle műsorainkkal, a hittanóráinkkal, a liturgikus közvetítésekkel, vagy éppen a különféle riportokban is megjelenik és megerősödik a feltámadás örömhíre. És mindezt azért tehetjük meg itt a Mária Rádióban, mert önök kedves hallgatóink rendszeresen és folyamatosan támogatják a rádió működését, a rádió tevékenységét. Hálásak vagyunk minden adományért. Úgy látszik, hogy az elmúlt időszakban, ebben a késő téli koratavaszi időszakban megmaradt az a pici pozitívum a rádió költségvetésében, ami kialakult az elmúlt év végén, és ezért különösen is hálásak vagyunk, mert ilyenkor tavasz felé szokott egy picit elszállni a rádiónak az anyagi helyzete. De most úgy látszik, úgy tűnik, az önök jó voltából, hogy ez a helyzet nem áll fönt. Köszönjük mindenki adományát, kérjük, amikor a Mária Rádióról beszélnek, említsék meg azt is, hogy jó lenne többeknek támogatni a rádió működését, a rádió tevékenységét. Imádkozunk minden adományozóért, imádkozunk minden kedves testvérünkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Istennek hála, több határon túli magyar lakta területen is működik magyar nyelven sugárzó Mária Rádió. Ezek nem csak az anyanyelvi evangelizációt szolgálják, hanem a megtartó magyar identitást is erősítik. A Mária Rádió magyar nyelvű családja Szent István és Mária országát az éteren keresztül egyesíti. Ez a szolgálat azonban segítségre szorul. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről, ezért egyre kevesebben tudják fenntartani a Mária Rádiót. A felvidéki Mária Rádió fenntartási költségei pedig olyan mértékben megemelkedtek az energiaár robbanás miatt, hogy az már a fennmaradásukat veszélyezteti. Ezért a Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiós családja délvidéken, felvidéken, Erdélyben és az anyaországban összefog és közösen gyűjt adományt a felvidéki és a délvidéki testvéreknek háromnapos maratoni adománygyűjtő műsorsorozat Mariaton keretében, május 13-án, 14-én és 15-én. A műsorban megszólalnak a Mária Rádió vezetői, önkéntesei, hallgatói, közéleti szereplők határon innen és túl. Hallgatóink közelebbről is megismerhetik délvidéki és felvidéki testvéreink életét, hitét, értékeit, örömeit és gondjait. Vegyünk részt a Kárpát-medencei magyar összefogásban, hiszen ha ezeken a napokon imával és adománnyal támogatjuk a Mária Rádió délvidéki és felvidéki misszióját, a szűzanya munkatársaivá válunk. Közösséget vállalunk határon túli testvéreinkkel,

0: Tagságot is takart. A gyülekezet méretétől és anyagi lehetőségeitől függően voltak kisebbek és nagyobbak, tízesebbek és puritánabbak, illetve a felekezeti előírások is befolyásolták a megjelenésüket. Mindezeken túl pedig az éppen divatos stílusok is rányomták bélyegüket a templomokra. Új sorozatunkban Budó Péter művészettörténész, ceglédi önkéntesünk, művészettörténeti szempontból mutatja be az egyes irányzatokba tartozó templomokat, a historizmustól a szecesszión és az art déco-n át a modernizmusig. Az első rész április 29-én szerdán 20 óra 16 perckor jelentkezik. A műsor 4 hetente hangzik el. Várjuk Önöket szeretettel!
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: 14. Leó pápa banki ügyeit intézte volna Chicagóban. A Loretói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiói Mariaton néven közösen gyűjtenek adományt. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa megválasztása után az Egyesült Államokbeli bankjába telefonált lakcíme megváltoztatása miatt, de nem hitték el neki, hogy a katolikus egyházfővel beszélnek. A pápa az összes biztonsági kérdésre válaszolt, de az ügyintéző szerint ez nem volt elegendő, és kérte, hogy személyesen keresse fel a bankfiókot. 14. Leó azt válaszolta, hogy nem hiszi, hogy erre van lehetősége. Változtatna valamit a helyzeten, ha azt mondanám, hogy én vagyok a pápa, kérdezte az egyházfő. Erre az ügyintéző letette a telefont. Írta a vasárnap.hu. A történetet Tom McCarthy amerikai pap idézte fel, akinek beszámolója a videó bejárta az internetet, és 14. Leó pápává választása első évfordulójára érkezett meg Rómába. Tom McCarthy amerikai pap az Ágoston rendben szolgál, és közeli baráti kapcsolatban áll Robert Francis Prevosttal, aki 2001 és 2013 között a rend első számú vezetője volt. Néked ajánljuk, szüzanyánk, a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéjén hazánk sok templomában a szép népének a Loretói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szüzanyának ajánlja a virágba borulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonz kasztíliai király kapcsolta össze a májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szüzanya képét, szobrát és énekekkel magasztalta Máriát. A Loretói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén elimádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét éve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről. A Felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási költségei már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói családtagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én 7 órától 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-44-30-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha hozzájárul Ön is anyagilag vagy imáival az összefogáshoz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinja.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Koncsik Domonkos technikus kollégám nevében is, én Takács Ibolya vagyok. A Városligetben június 4-e és 7-e között kerül megrendezésre az idei Rozália borpiknik, ami egy nagyon nagyszabású, nyárindító, jó hangulatú rendezvény, buli, hogyha mondhatom ezt, és a mai műsort ennek a rendezvénynek szenteljük. Vendégeim Olá Rita, a Rozália borpiknik egyik főszervezője, és Horváth Márton, a másik főszervező. Köszönöm, hogy itt vagytok, és eljöttetek hozzánk a Mária Rádióba.
1: Köszönjük a meghívást.
0: Ugye, Rita, te már nem először vagy itt, és szerintem a hallgatóink között vannak olyanok, akik tudják, hogyha a te neved elhangzik, akkor valamilyen boros program, ugye most a Rozália borpiknik, egyébként ugye augusztus végén pedig a Budai Várban lévő borfesztivált szoktuk kicsit reklámozni, a magyar borokat szoktuk egy kicsit előtérbe helyezni. Nem lesz ez máshogy most sem, csak egy kicsit a rozékra és a buborékos, habzós borokra, illetve a pezsgőre helyezzük a hangsúlyt. Én mindig bízom abban, hogy vannak új hallgatóink. És ezért kezdjük azzal a beszélgetést most is, hogy ugye ez a 15. Rozália borpiknik, hogy milyenek voltak az elsők, azok hol voltak, milyen élményeitek vannak azzal kapcsolatban, illetve hogy ott dolgoztatok-e azon a fesztiválon.
2: Hát akkor ezt kezdeném én. Nekem van egy személyes élményem a Rozáliával kapcsolatban. Az első Rozália az 2012-ben került megszervezésre. Ez még ugye a Gesztenyés kertben, a 12. kerületben. Ez egy nagyon kicsi rendezvényként indult, még csak pár kiállítóval, illetve ott a helyi étterem volt, aki részt vett ezen a rendezvényen. Én ott személy szerint még nem voltam ott, de pár évvel később, 2014-ben, amikor hazaköltöztem egy pár éves külföldi lét után, az első utam tulajdonképpen az a Rozáliára vezetett a Gesztenyés kertben, és egyből megfogott a hangulata. És mivel én már régebben ismertem a szervező csapatot, ezért részben ennek is köszönhetően hamarosan én csatlakoztam a szervező csapathoz, és 2015-ben már ott voltam én is a Gesztenyés kertben. Ez volt az utolsó év, amikor a 12. kerületben szerveztük meg. Ugyanis ekkor a 3 év alatt már akkorát nőtt ez a rendezvény, hogy tulajdonképpen mondhatjuk, hogy kinőttük a Gesztenyés kertet, és így 16-ban döntöttünk úgy, hogy átköltözünk a Városligetbe, tehát most már ez lesz a 11. alkalom, hogy a Városligetben szervezzük meg. Most már közel 50 borász kiállítóval, 13-14 gasztronómiai kiállítóval és egyéb partnerekkel.
0: Te ott voltál a legelsőnél, Rita?
1: Abszolút, én már sokkal régebb óta dolgozom a cégnél, és igazából én a születésétől fogva részese vagyok ennek a rendezvénynek, aminek nagyon örülök is, és büszke is vagyok rá nagyon, tehát nekem ez egy kicsit ilyen a gyerek projektem. És emlékszem, igen, amikor az első megbeszélés az irodánknak a konyhájában, hogy akkor kéne egy ilyen rendezvényt szervezni, hogy mit szólunk hozzá, mi legyen a fő tematika, akkor indult igazából újra a rozé, mint termék, tehát akkor lett ismét egy felkapott, és akkor úgy gondoltuk, hogy ezt meglovagoljuk ezt a hullámot, és azóta már számtalan rozé körül épülő rendezvény van. Úgyhogy onnantól kezdve, hogy kialakítottuk a brandet, a szlogent, a hangulatot, ami azért természetesen változik az évek során, de nagyon jó érzés így visszagondolni arra, hogy azért egy elég nagy rendezvényt alkottunk meg, hiszen most már közel 30 ezer látogató számú.
0: És ugye tényleg ezzel nyitódik meg, vagy ezzel indul el a nyár, hiszen nagyon sokan vannak, nagyon jó a hangulat, és nagyon-nagyon könnyed borokat lehet kóstolni, ami a nyár első napjait azért megalapozza, illetve a nyára való felkészülést. Akkor is borpiknik volt a neve, amikor indultatok?
2: Nem, már én ugye nem voltam ott a legelső alkalommal, de már részt vettem, amikor ugye névváltáson gondolkoztunk. Ugye itt Rozália, Rozé és Pezsgő Borok Fesztiválja volt az eredeti elnevezés, ha jól tudom, kérlek, itt erősíts meg. Azonban mi szerettük volna arra is felhívni a figyelmet, hogy itt igazából nem egy tradicionális fesztiválról van szó, hanem inkább egy nagy piknikről. Ugye nincsen körbekerítve egy szabad, ingyenesen látogatható rendezvény, és már a Gesztenyés kertben is már kialakult ez a hangulat, hogy az emberek kijönnek, leülnek a fűben, és egyszerűen jól érzik magukat, és ahogy ugye te is említetted, ugye a nyárt köszöntve kocintanak. És amikor készítettünk egy felmérést pár évvel ezelőtt, jól emlékszem, olyan 6 évvel ezelőtt körülbelül, akkor az emberek a hangulatot hozták fel, mint a legfontosabb eleme ennek a fesztiválnak, ami miatt ugye kijárnak. És ekkor döntöttünk úgy, hogy szeretnénk, hogy minél több ember megismeri a rendezvényt, és ezért választottuk a Borpiknik nevet, hogy már ez is sugallja azt, hogy ha kijönnek, akkor nagyjából mire számíthatnak.
0: Hány borász lesz ott idén?
2: Közel 50. Ha jól számoltam, 49 borászunk lesz kint.
0: Ezek között van olyan, aki ha nem is a legelsőn, de még esetleg a Gesztenyés kertben ott volt, vagy itt a Városligetben az első fesztiválokon?
1: Biztos, hogy van, igen, akit nekem most így hirtelen beugrik a Gál pincészetők, biztos, hogy nagyon-nagyon régóta vannak, mert lehet, hogy pont az első nem voltak, hiszen ott talán 10 borászata volt, vagy még annyi se, tehát annyira mini rendezvény volt, de az, hogy van egy magja a rendezvénynek, amit nagyon sokan szeretnek, Borbé Pince, például Borbé Tomi, egykori kollégánk, ő imádja ezt a rendezvényt, úgyhogy vannak sokan, akik nem adják semmi pénzért, és jönnek kiállítani. Vannak, akik aztán így elmaradnak, jönnek újak is, úgyhogy van egy mag is, amúgy mindig lehet új borászokat felfedezni.
0: Gondolom, amikor vége van ennek a fesztiválnak, akkor kicsit összegzitek a dolgokat, és készültök a következő évre. Amikor a tavalyit összegeztétek, és elkezdtétek az idei borpikniket szervezni, akkor mi volt a fő cél, mi volt a tematika? Mi az, amiben úgy gondoltátok, hogy más legyen? Mi az, amit elengedünk? Mi az, amit megtartunk, vagy bővítünk?
1: Szerencsére most azon az úton haladunk, hogy most, nem azt mondom, hogy most kezd beérni a rendezvény, de a tavalyi év volt a legsikeresebb rendezvényünk. Időjárás, látogatószám, a rendezvény nagysága, tehát egy nagyon jó szezon zártunk tavaly, és ebből merítkezünk. Tehát alább biztos, hogy nem adjuk, mert az a mottunk is, hogy mindig egy kicsit többet, mindig egy kicsit jobban. Úgyhogy igazából az alaprendezvény az mindig marad, amihez szeretnénk mindig plusz elemeket építeni. És ahogy a Marci is mondta, hogy a látogatókban ez a Rozália életérzés az, ami leginkább megmarad, és ezért szeretnek jönni. És például tavaly volt az az év, amikor a rendezvény körülött, a rendezvény mögött lévő hatalmas füves területek tele voltak piknikező emberekkel, akik ugye a Rozáliára jöttek, boros pohárral a kezükbe falatoztak, saját plédeket hoztak ki, tehát már nagyon sokan tudják, hogy igen, ide kell hozni egy plédet, és akkor eltöltenek egy egész napot, úgyhogy ezt szeretnénk megtartani és tovább fejleszteni.
0: Milyen programok vannak most csak így általánosságban, aztán majd belemegyünk a programokba részletesebben is, csak hogy milyen programok vannak az idei kínálatban?
2: Hát alapvetően ugye az egyik legerősebb programunk ez maga a kiállítókon felül természetesen, ugye a színpadunk, ami most már ugye pár éve azért egy kicsit kisebb színpadot építünk, mint a kezdetekben, azonban a fellépőink azok neves és nagyon jó fellépők jönnek ki, és nagyon jó hangulatot teremtenek. Ugye hétköznap, amikor egy kicsit később nyit a rendezvény, csütörtök pénteken, akkor inkább ezen van a hangsúly. A hétvége az, amikor ugye már korábban ki is nyitunk, és akkor ugye a családosok felé is több programot szervezünk. Lesznek idén is gyerekprogramok, a kutyásoknak lesznek különböző kutya sok, vagy kutya bemutatók, többek között már említettük a kutyamasszást, jóga, tehát próbálunk egy elég komplex programsorozatot összeállítani ebben a 4 napban.
0: A gasztronómia sem maradhat el. Milyen kiállítók lesznek, mit lehet majd falatozni, enni a borok mellé, mert ugye azért az fontos, hogyha az ember alkoholt iszik, akkor azért legyen valami, ami felszívja az alkoholt.
2: Hát itt ugye megint csak ez a piknik hangulat az, ami ugye nekünk az elsődleges cél, amit ugye szem előtt kell tartanunk, hogy olyan kiállítókat hívjunk, akik ebbe beleillenek. Ugye a régi kiállítóink mellett idén lesznek újabb bemutatkozó kiállítóink is. A legfőbb cél az az, hogy könnyen fogyasztható, tehát egy street food jellegű ételekkel jöjjenek. Lesznek hidegtálak, ugye sonkák, sajtok, lesznek kézműves hamburgerek, lesz olyan kiállítónk, akivel, hogyha jól tudom, hamarosan beszélgetni is fogunk, aki kifejezetten a Rozáliára készít egy nagyon különleges hamburgert. Pizza, mexikói ételek is kint lesznek idén. nem tudom, hogy részletesebben belemenjünk már most.
0: Édességek?
2: Édességek terén. A Kürtös Kalács, aki most már ugye évek óta kint van, a Vitéz Kürtös, nagyon jó partnereink, és a Rozáliára ők is szoktak készülni mindig egy-egy különlegességgel. A Bolka Bonbon, Háfra Kati, ők már a Gesztenyés Kertben is abszolút ott voltak, és nagyon régi partnerek. Nála a kézműves fagylaltok, most már ugye ő is hozza évek óta, és a gyerekek egyik kedvence, és ő is szokott, kifejezetten többek között például rozé borból is volt már, hogy készített fagylaltot. Ezen felül a Waffle Dog, aki most már pár éve ugyanúgy a Ligetben kiállítunk. Hát édességekből körülbelül most ugye ennyi jutott eszembe, de még biztos vagyok benne, hogyha az vendégek felmennek a honlapunkra, akkor ott ugye a kiállító oldalon megtalálják a felhozatalt.
0: Mennyire passzol egy édesség egy rozéborhoz egyébként? Passzolhat?
1: Abszolút lehet, igen. Nyilván meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, tehát nem a legcsokisabb és a legnehezebb édességet választanám egy rozéborhoz, és a rozébor sem a legszárazabbat, de egy illatosabb vagy félszáraz rozéhoz egy nyárias, kicsit talán egy gyümölcsösebb sütemény az nagyon jól passzol, úgyhogy lehet bátran próbálkozni.
0: Segítenek ebben a kiállítók, hogyha valaki oda megy, és azt mondja, hogy én ilyen bort kóstolok, vagy ilyen bor mellé szeretnék akár ételt, akár valamilyen desszertet, édességet. Kapnak ebben ők útmutatást, segítséget?
2: Abszolút, ez fontos megemlítenünk, hogy a rendezvényen nálunk a kiállítóknál javarész szakértő kollégák állnak bent a standon, tehát vagy maga a borász, vagy pedig egy kiképzett kolléga az, aki segít a látogatónak választani. Tehát biztos vagyok benne, hogy igen, az esetek többségében, hogyha egy fesztivál látogató odalép egy standhoz, és bemutatja, hogy én most szeretnék, ugye ez az étel, ez egy borpárosítást, akkor szinte 100%-ig fog tudni kapni egy nagyon jó tanácsot.
0: Most egy picit zenélünk, és akkor zene után folytatjuk a beszélgetést.

0: Önök továbbra is a Mária Rádiót hallják, benne pedig Mozaik című programajánló magazin műsorunkat. Két vendégem a stúdióban, Olá Rita és Horváth Márton, a Rozária Borpiknik főszervezői. És ahogy Márton említette a beszélgetésben, nem sokára ugye beszélünk egy olyan úrral, aki gasztronómiai élményt nyújt majd a borpikniken, és Fodor Józsefet köszöntöm a telefonvonalunkban. Halló, jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Örvendek! Üdvözlök mindenkit!
0: Üdvözlöm! Üdvözlöm! Fodor József ugye a Farm ételműhely vezetője, jól tudom?
1: Így van, én vagyok.
0: Beszéljünk először arról, hogy hol található ez az ételműhely, honnan érkeznek majd a Rozália borpiknikre?
1: Mi Vácról fogunk érkezni, tehát Vác főterén található a Farm Burger elnevezésű hely, ez volt az első helyünk, most ez 9 éves, és a Zöld utcában nyitottuk meg a háttérkonyhánkat, és a cateringes részt azt innen szoktuk lebonyolítani, valamint a burgerezőnek is az előkészületi folyamatait, azokat itt végezzük. Tehát Vácról fogunk érkezni.
0: Milyen kínálattal jönnek majd? Mit lehet önöknél kóstolni?
1: Alapvetően ketté bontottuk a kínálatunkat. Az egyik részről lesznek smashburgereink, de ezeket mi ugyanazon a minőségi kézműves burger vonalon képzeltük el. Maga a technológia, ugye a technika, hogy elkészülnek a húsok, ez a smasherés. Ezt bevezettük, mivel egy fesztiválon ugye elég nagy sorok szoktak beállni, és ez egy gyorsabban elkészíthető a húsok.
0: Ezek az húsok? Igen?
1: Igen, ez lenne az egyik része, és a másik az pedig viszünk készételeket. Itt az egyik, most ebben az évben voltunk Mohácson is a busójáráson, és a sokát gulyás elnevezésű ételt visszük, aminek egy nagy sikere volt a rendezvényeken. Tehát ez egy alapvetően ez egy babgulyás füstölt húsokkal, és egy ilyen kicsit kuriózumnak számít. Ezen kívül pedig burgonya tálakat, hívják ezt loaded friesnek is, tehát alapvetően sült krumpli alapon, sajtszósz, békön, ragú, tehát ilyenekkel készítjük el a sült krumplit, egy kicsit egy ilyen felturbózott sült krumpli.
0: Mindenképp olyan ételeket hoznak, ami passzol a borhoz, amivel össze lehet egy bort párosítani?
1: Abszolút, pont egyébként a szervezőkkel ugye volt beszélgetésem még az elején, és akkor kérdeztem is tőlük, hogy van-e olyan visszatérő igény a vásárlók felől, amit szívesen látnának, és az egyik ilyen volt a zsíros kenyér, most ezt egy picit megextráztuk, úgyhogy vinni fogunk két típusú zsíros kenyeret is, az egyik az mangalica zsíros pirított békönös lesz, ehhez használni fogunk egy ilyen bio retek marinát retket, a másik az pedig egy kacsamáj pástétom a szarvasgombás lesz, ehhez pedig egy rozé, ugye itt ezzel is rácsatlakozunk a rendezvény, hogy egy rozé borban marinált villahagymát fogunk vele elkészülni. Valamint a három burger közül a két smashen kívül a harmadik burger az a rendezvényről a szánál, az a Rozária burger lesz. Ebbe is egyébként itt kettő dologgal is kapcsolódunk a rozéborra. Az egyik az a rozéborban marinált lilahagyma, a másik az pedig a klasszikus bolognai recept alapján készül, annyi, hogy a vörösbort ki fogjuk cserélni rozéborra, és ez nem egy olyan Magyarországon ismertebb ez a paradicsomos jelleg, hanem ez inkább egy ilyen vörösboros ragú jelleg, csak rozéborba készítjük el, és akkor ez az neki úgymond a különlegessége, ez pluszba bele fog kerülni még a hamburger húson kívül a burgerbe.
0: Ezeket kifejezetten erre az alkalomra készítik?
1: Így van, pontosan.
0: Utána ezt leveszik a palettáról, vagy úgy gondolja, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy kipróbálja a közönség, és akkor ott hagyják a kínálatban?
1: Szoktuk ezt egyébként csinálni, hogy bizonyos rendezvények, és pontosabban majdnem minden rendezvényre szoktunk olyan dolgot vinni, amire az adott rendezvényre csatlakozik rá, mint itt is a rozéborral a rozáriás dolog, és utána, amikor azt látjuk, hogy ez jól működött, akkor a burgerezőben is még kapható ilyenkor körülbelül egy hónapig.
0: Ugye az embereknek egyre fontosabb az, hogy milyen alapanyagból készülnek az ételek, ne legyen benne tartósítószer, adalékanyag. Önök erre mennyire ügyelnek?
1: Abszolút, tehát nekünk már az indulástól kezdve az volt az egyik ilyen alap filozófiánk, hogy minél inkább helyi alapanyagokkal dolgozzunk, és kézműves, kisipari termelői dolgokkal, mivel ez egyben minőséget is jelölhet, és nyilván olyan termelőket keresünk, és olyan kézműves termékeket, ahol ez azt is jelöli, mert itt ugye a tömeggyártással szemben sokkal inkább oda tud figyelni az előállító a részletgazdagságra, sokkal több emberi hozzáadott értéket tartalmaz, és ezeket így szerencsére a 9 év alatt elég sok olyan termelővel, kisiparossal, kézművessel sikerült kapcsolatba lépni, hogy egy elég jó beszerzési hálónk van, vagyunk kapcsolatban biokertészettel, ökológiai gazdasággal, családi gazdaságokkal, úgyhogy itt már elég széles hálóban tudunk működni. Azért is egyébként ez is volt az egyik oka, amiért farm burgernek neveztük el, hogy a farm ugye azt jelölné, hogy ez valamilyen ilyen kisipari dologból érkező termékekkel is benne vannak a palettában.
0: A másik, ami nagyon fontos lehet, mondjuk egy ilyen hamburgernél, ugye az a glutén. Vannak gluténérzékeny emberek, ők meg tudják-e kóstolni az önök készítéseit, készítményeit?
1: Abszolút, természetesen. Ez is egyébként a kezdetektől figyelünk rá, hogy gluténmentes hamburger zsemlével szoktunk készülni. Mindig vannak olyan szószaink, amik gluténmentesek. Körülbelül egyébként a szószok fele alapból is gluténmentes nálunk, és igazából ezeket fognak tudni. Valamint, ami még most egyre inkább egyébként azt gondolom, hogy népszerű, mind azért, mert hogy mint étkezési kultúra, és egyre inkább közkeletű, ez a vegán étkezés, ezért vegán hamburger pogácsával is fogunk készülni.
0: Itt külön kell jelezni majd az embereknek, hogy ilyet szeretnének, vagy ez rajta van alapból a kínálaton?
1: Rajta lesz a kínálaton, tehát úgy, mint három típusú burgerünk lesz, és ezek a burgerek kérhetőek gluténmentes hamburger zsemlébe és vegán vegán pogácsával, és akkor ezt fel lesz tüntetve az étlapon, ezeket lehet így is kérni.
0: Ugye, ha jól tudom, akkor most lesznek először a Rozália borpikniken.
1: Így van. Köszönjük szépen, és egyébként a lehetőséget tudunk menni, úgyhogy igen, most leszünk először.
0: Miért gondolták úgy, hogy jó lenne kijönni, jó lenne megmutatkozni ezen a rendezvényen?
1: Egyébként kettő dolog, az egyik az egy személyes dolog, az egyik üzlettársam, ő a tavalyi évben volt kint, és mondta, hogy ez nagyon-nagyon jó rendezvény volt, neki nagyon tetszett, és mondta, hogy a jövőre megyünk kitelepülésekre, ezt mindenképp vegyük bele, és hát ha sikerrel járunk, és tudunk majd kimenni rá, úgyhogy ez volt igazából az egyik. A másik az pedig, tehát lehet azt szerintem mondani, hogy egy nagy múltú rendezvény, és gondolkodásmódban nagyban hasonlít arra, amit mi is képviselünk, hogy hazai dolgokkal együttműködve és minőséget képviselve hozzák ezt népszerűsítve a rozéborokat. Tehát hogy ez abszolút egy hasonló szemlélet, mint amit mi is képviselünk az alapanyag használatban.
0: És mit vár ettől a rendezvénytől? Vannak célok, amiket így kitűztek?
1: Magával a rendezvényel kapcsolatban?
0: Igen, igen.
1: Ja, hát egyébként azt, mint ilyen szempontból egyedileg ettől a rendezvénytől nem más, mint más rendezvényeknél. Azt várom, hogy egyébként jöjjenek el minél többen, kóstolják meg az ételeinket, mi tudjuk ezt a megfelelő minőségben prezentálni, és egy jó hangulatban teljen el ez az időszak, és tehát egy örömet tudjunk okozni a vásárlóknak.
0: És hogyha valakinek ízlik az, amit önöknél fogyasztott, akkor Vácon megtalálható. Ugye a farm
1: étterem?
0: Vácfőterem. Egyébként az interneten hol lehet önök után nézni?
1: Tehát egyrészt a farmburgernek, a főtéri egységnek van egy farmburgervác.hu elnevezési oldala. Itt lehet a rendeléseket leadni. Ezen kívül van egy farmételműhely.hu elnevezés oldalunk, ez a cateringes, a kitelepülős résznek a felülete, és akkor van a harmadik, az pedig a farmebéd.hu, ezen pedig az ebéd jellegű ételeket lehet megrendelni.
0: Nagyon szépen köszönöm Fodor Józsefnek, a Farm ételműhely vezetőjének, hogy a rendelkezésünkre állt, és én azt kívánom, hogy minél többen kóstolják meg azokat a finom ételeket, amikkel majd a borpikniken megjelennek.
1: Köszönjük szépen a lehetőséget.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra, minden jót.
1: Viszont hallásra.
2: Rossz.
0: Beszéljünk egy kicsit a rozéborról. Ugye most itt az ételekről már beszéltünk, hogy milyenek is a rozéborok. Igazából melyik évjáratot lehet majd most kóstolni? Ezek tartályban érlelt borok, vagy hordóban? Milyen szőlőből készülnek rozéborok?
3: A rozékat fiatalon szokás elfogyasztani, ami azt jelenti, hogy 1-2 évesen, tehát amik most kikerülnek majd a rozálián, azok a tavaly született borok, és hát vörös szőlőből készülnek a rozéborok, a színe, a

0: saját ízlésének megfelelőt. Úgyhogy a rozék között is vannak testesebbek, frissebbek, illatosabbak, kevésbé illatosak, úgyhogy nagyon széles a kínálat.
1: Nektek melyik a kedvenc rozétok? Van ilyen?
2: Most borászatot is mondjunk, mert akkor nagyon kiemelnénk valakit.
1: Egész nyugodtan, ha van ilyen.
2: Én általában a kék frankos rozékat szeretem, és leginkább a kunsági régióban ott nagyon jókat tudnak készíteni. Itt egyébként említsük meg, hogy sajnos most ugye hírt kaptunk, hogy az idei évben nagyon nagy jégkár érte a magyarországi borászokat, többek között ugye a kunsági régiót is, és ezáltal most ugye mi szeretnénk őket támogatni, hogy minél többen jöjjenek ki, és tényleg fogyasszanak minél többen bort, és majd meglátjuk, hogy az idei évük hogy fog sikerülni, de a tavalyi év az kifejezetten jól volt.
1: Rita, neked? Hát mindig megkérdezem tőled.
0: Igen, én nem most nem mondanék kedvencet, tehát idén nincs. Én szeretem, szeretek kísérletezgetni, talán most már inkább kicsit a buborékos irányba is, ami szintén nagyon nagy trend, tehát azok a borászatok is elkezdtek habzó borokkal, pezsgőkkel foglalkozni, és kitanulni ezt a szakmát, mert ez egy teljesen más eljárás, és teljesen más, hogy kell készíteni, mint egy hagyományos bort. Más technológia, más berendezés, más szaktudás, más szőlőfajta kell egy jó alapborhoz, úgyhogy de az a jó hírünk, hogy nagyon ügyesek ebben a kisebb borászatok is, és hogy segítik egymást, nem? Tehát ez az észrevételünk, ők maguk mesélik azt, hogy aki már több éve készít mondjuk pezsgőt, egy fiatal borász elmegy hozzá, és nagyon nagy szeretettel adnak egymásnak tanácsokat, kimennek külföldre tanulni. Szóval érdemes ebbe az irányba is tájékozódni, mert rengeteg kicsi borászat készít már pezsgőt, és vannak olyanok, akik egy-két éve kezdték, és már hatalmas díjakat hoznak el a világ minden, vagy számos borversenyéről is, úgyhogy érdemes őket felfedezni.
2: Abszolút, azért azt említsük meg, hogy bocsánat, annyit lehetőségük lesz egyébként a látogatóknak összehasonlítani, összekóstolni pezsgőborokat, mert ahogy Rita is említette, most már egyre több magyar borászatnál ugye megtalálható a pezsgőbor, de a rendezvényen több standon lesznek kint olasz, tehát prosecco pezsgőborok, lesz káva, lesz kint külön sámpány standunk is, tehát össze is lehet kóstolni, és akkor itt a minőséget majd a látogató eldönti, hogy tartunk-e már ott, mint ahol a franciák, vagy az olaszok éppen.
1: Vagy előbbre vagyunk.
2: Vagy előbbre, így van.
1: Hallgatóink, hogyha a Rita nevét szerintem meghallják itt a rádióban, akkor tudják, hogy ő nem jön üres kézzel. Most is hozott 3 darab páros pohárkupont, amit meg lehet nálunk nyerni. Mégpedig úgy, hogy a mozaik@mariaradio.hu e-mail címre június 1-ig küldjék el nekünk arra a kérdésre a választ, hogy az idei alkalommal hányadik alkalommal rendezik meg a Rozália borpikniket, tehát hogy hányadik alkalommal rendezik meg a Rozália borpikniket. 3 darab páros pohárkupont sorsolunk ki, és június 1-ig várjuk a mozaik@mariaradio.hu e-mail címre a válaszokat. Azért is szerettik az emberek szerintem ezt a borpikniket, ezt a rendezvényt, mert amíg a felnőttek kóstolnak, addig a gyerekek kell foglalkoznak egy kis sátor alatt, nem is olyan kicsi sátor, egyre nagyobb szerintem már az a rész, amit a gyerekekkel, vagy ahol a gyerekek eltölthetik az időt. Mit csinálhatnak a gyerekek? Mik azok a foglalatosságok, amik őket lekötik?
0: A kreatív kuckónak hívják ezt a sátrat, ami tényleg az egyébként. Azt azért hangsúlyoznám, hogy ez nem egy gyermek megőrző, tehát azt semmiképp sem szeretjük, vagy nem is szeretnénk, hogy ott hagyják a gyerekeket, de a felnőttek sokszor jobban szórakoznak ebben a sátorban, mint a gyerekeik, tehát nagyon izgalmas dolgokat lehet készíteni. Olyan dolgokat, ez egy kézműves sátor igazából, amik modernek, tehát nem a klasszikus régi ilyen búcsúban kitelepülő játékokat, hanem modern karkötőket, fülbevalókat, különböző játékokat lehet készíteni, papírsárkány lesz például idén, akkor ilyen fonást lehet megtanulni, amiből ezeket a barátságkarkötőket készítik, gyöngyfűzés, dugóból mindig készítenek, parafadugóból különböző kis figurákat, úgyhogy nagyon sok mindent lehet készíteni, ez egy ingyenes program. Lufit adunk ajándékba azoknak, akik valamit készítettek, és idén azért lesz különleges ez a sátor, mert egy nagyobb sátornak a része lesz, ami azt jelenti, ez egy ilyen pihenő

0: zónája lesz a rendezvénynek, ahova a felnőttek kényelmes babzsákfotelekben tudnak pihenni egy kicsit, miközben a gyerekek ott játszanak és alkotnak mellettük. Úgyhogy ez egy kifejezetten újdonság, illetve ezt a sátrat kinevezzük idén egy telefonmentes zónának, egy no-phone zone sátornak, ami azért is jó, mert azért is szeretnénk, hogy az emberek tényleg jobban figyeljenek egymásra, a felnőttek is a gyerekeikre, oda-vissza, tehát tegyük le egy kicsit ezt a virtuális világot, és akinek éppen merülőben van a készüléke, az pedig egy telefontöltőboxba is be tudja majd helyezni, hogy kicsit feltöltse a telefonját, amíg ő maga is töltődik.
1: És lesz tetoválás.
0: Így van, az többféle csillámtetkó lesz, amit nagyon szeretnek, illetve sok felnőtt is kér egyébként ilyen matricát, és az újdonságunk az idei új pohár grafikáknak a figuráit mozgóhoz teszek fogják népszerűsíteni, és felragasztani annak a kezére, aki szeretné.
1: Igen, ugye, mert hogy azt nem mondtuk még el, hogy ingyenes a fesztivál, ezt elmondtuk, viszont ugye kóstoló pohárban lehet csak a borokat kóstolni, és ezeken a kóstoló pohárakon mindig olyan nagyon cuki, nagyon jó pofa grafika van, nagyon jó pofa kis figurák. Ki tervezi meg ezeket? Honnan jönnek ezek az ötletek?
2: Az egész ötlet egyébként még onnan indult anno, hogy egyre több embernek volt már rozália pohara, de hogyan tegyük ezeket egyedivé? És régen még szlogeneket helyeztünk a poharakra, majd volt egy év, amikor azt mondtuk, hogy annyira jók ezek a szlogenek, hogy rajzolhatnánk is hozzá. Egyébként többek között talán elárulhatom, hogy Rita volt, hogy családon belül terveztette meg az egyik grafikát, és az került a rozália pohára. Viszont ezt saját kézben tartjuk abszolút, tehát a csapaton belül közösen agyalunk, és van egy nagyon ügyes grafikus kollégánk, aki tulajdonképpen az ötleteket be is hozza, meg a neki ajánlott ötleteket meg is valósítja. És tulajdonképpen együtt döntjük el, hogy melyik évben melyik grafika lesz a nyerő.
1: Igen, és ugye ezekben vannak annyira szerethetőek, vagy annyira kedveltek, hogy sokszor már vasárnapra azok nincsenek is, azok a poharak. Idén mik lesznek a poharakon, lehet tudni? Lehet árulni?
0: Igen, volt néhány évvel ezelőtt egy nagyon népszerű Darth Vader figura, ez a Rozé legyen veled felirattal, ugye a Csillagok háborújából, és ezt tényleg évek óta keresik, azóta is sokan évközben is, úgyhogy arra gondoltunk, hogy most egy másik szereplőt, Jodát, mégpedig a Baby Jodát fogjuk a poharakra varázsolni, úgyhogy lesz egy Baby Jodás grafikánk, lesz egy léggömb, ugye, mert a Ballonfly az ott van a Városligetben, tehát nagyon klasszikus, látványos eleme a Városligetnek, és tavaly volt egy jógázó buldog kutyus figuránk, ami szintén nagyon kedvelt volt és elfogyott, így őt idén még egyszer visszahozzuk.
1: Arról nem beszéltünk még, hogy melyik nap hánytól hányig, mettől meddig látogatható a borpiknik?
2: Hétköznap, tehát csütörtökön és pénteken 3 órakor nyitunk, ugye, hogy aki esetleg már korábban végez a munkában, vagy olyan szerencsés, hogy nem kell dolgozni, azért már délután is ki tudjon jönni, és éjfélig tartunk nyitva. Szombaton és vasárnap már 11 órakor kinyitunk, ugyanis ugye, ahogy említettük, már a családosokat is szeretném megszólítani, és szombaton ugyanúgy éjfélig, ugye nyilván ugye az esti szórakozókat kielégítve, ugye éjfélig nyitva tart a rendezvény, vasárnap egy picit korábban 8 órakor bezárunk. Azt még esetleg megemlíthetjük, hogy a Városligetben vasárnap lesz egy futógála is, ami nagyságrendileg ebben a 11 óra magasságában ér véget, és ezért ezeket a futó, sportoló embereket is szeretettel várjuk a rendezvényre.
1: Ugye ez mindig úgy van, hogyha valaki megveszi ezt a pohár kupont, vagy a poharat, akkor ő mindig kap mellé valami kis ajándékot, tehát kuponokat. De hogy ezek a kuponok mit takarnak idén? Arról tudunk beszélni? Lehet?
0: Igen, most május 20-áig lehet egyébként kedvezménnyel elővételben megvásárolni ezt a Deluxe pohár csomagot. Azért is csomag a neve, mert tartalmaz ugye egy kristálykóstoló poharat, és mindenki kiválaszthatja, hogy melyik figurát szeretné rá, tartalmaz egy fél literes ásványvizet, egy borkóstoló kupont, egy ingyenes borkóstoló kupont, illetve korlátlan mosdó használatot, úgyhogy ez az, amit elővételben meg lehet vásárolni.
1: Hogyha valaki mondjuk csak tényleg az élményé megy, és mondjuk ő nem fogyaszt alkoholt, nem szeretne ilyen poharat vásárolni, akkor, de mégis mondjuk úgy dönt, hogy egy vagy két bort megkóstolna, akkor neki van-e módja valahogy, hogy ne kelljen neki poharat venni?
2: Igen, ugye 2 éve bevezettük a pohárbérlés lehetőségét, ezt idén is folytatjuk, mert egyre nagyobb sikere van. Ugye abból is kifolyólag, hogy nem csak aki kevesebbet szeretne fogyasztani, vagy már esetleg már otthon már megvan a teljes rozália szett, már ugye az idei grafikák azok nagyon izgalmasak lesznek, de nagyon sok külföldi vendégünk is van, aki nem feltétlenül szeretné, vagy nem tudja hazavinni ezeket a poharakat. Ezért nekik célozva idén is lesz lehetőség poharat bérelni a rendezvényen. Itt annyit még megemlítenénk, hogy ugye itt ez letéti rendszerben működik ez a bérlés. Azonban, hogyha valaki úgy dönt, hogy a rendezvény végén mégis hazavinni, mert annyira megtetszett neki, vagy a pohár, vagy a rendezvény szeretne emléket, akkor, hogyha ezt hazaviszi, akkor a letét, ami nálunk marad, ez jótékonysági célra fordítjuk.
0: Igen, és el is tudjuk mondani, hogy mire. Tavaly 2 állatmenhelyet támogattunk, idén pedig a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézetet támogatjuk, ahol enyhe fogyatékkal élő általános iskolás gyerekek, illetve sajátos nevelésű igényű gyerekek tanulnak. Ez egy általános iskola, és hát sajnos egyre több olyan kisgyerek van, aki speciális iskolába kell, hogy menjen, illetve jobb neki, hogyha a speciális iskolába megy, és egyre többen vannak, viszont ugye az iskola felszereltsége az a régi, ezt ismerjük, úgyhogy nekik gyűjtünk igazából egy interaktív táblára. Úgyhogy aki nem váltja vissza a poharát, vagy elfelejti a bérelt poharat visszaváltani, akkor a kaució nálunk bent ragadt pénz igazából az arra fog fordítódni, hogy reméljük, hogy össze is gyűlik annyi, hogy egy interaktív táblát tudjunk nekik vásárolni.
1: Lassan vége a műsorunknak, de még egy dologról mindenképp beszéljünk, a Liget boráról, hogy mindig keresitek a Liget borát. Ez mit jelent?
0: A Liget borát a látogatók választják ki igazából, és az a lényege, hogy vagy egy applikáción keresztül, vagy a honlapunkon keresztül, illetve hosteszeken keresztül egy rövid kis kérdőívet, ha kitöltenek, és megmondják, hogy melyik az a 3 rozé, ami a legjobban tetszett nekik, akkor mi ezt a végén összesítjük, és a legtöbb szavazatot kapott rozé lesz az idei évnek a Liget bora. És a Városliget ZRT, aki egyébként stratégiai partnerünk, ő ezt a kiválasztott bort fogja az egész éve során reprezentációs célra használni, tehát egy kicsit kiemeljük ezt a bort ezáltal. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy idén melyik bor lesz, melyik rozé bor lesz a legnépszerűbb.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és beszéltetek az idei Rozália borpiknikről. Biztatom hallgatóinkat, hogy menjenek el minél többen ezen az időszakon, vagy hát ebben az időszakban ugye június 4-e és 7-e között kerül megrendezésre a Városligetben. És akkor szerintem még arra van idő, hogy elmondjam a játékkérdésünket. 3 darab páros pohárkupont lehet nyerni. A mozaikkukac@mariaradio.hu e-mail címre küldjék el arra a kérdésre a választ, hogy hányadik alkalommal rendezik meg a Rozália borpikniket idén. Június 1-ig várjuk a megfejtéseket. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok.
2: Nagyon köszönjük a lehetőséget.
1: Domonkosnak is köszönöm a technikai háttér biztosítását, a hallgatóknak pedig az adományokat, hiszen az önök adománya nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. 2 hét múlva is lesz mozaik, hallgassanak minket akkor is, viszont hallásra Takácsi Baját hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszent Egyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elestem is felkelek, ha sötétségbe lakom is, Isten az én világosságom. Nekem ez azért volt fontos, mert én önmagam felfedeztem ugye ezt a hitetlenséget, egy kicsit ez a kárörvendezést, hogy elestél, és hogy ez az önbüntetést, hogy tehetted ezt, hogy a te tudásoddal ennyire mélyre süllyedtél, és ez a folyamatos bűntudat, és mindig éreztem azt a mondatot, hogy igen ám, elestem, de ne örülj ellenségnek, mert én felkelek, az Úr megbocsátott nekem, és hogy ő ki fog ebből emelni, az ő segítségével ki fogok jönni, és nem vagyok hajlandó átadni magamat ezeknek a sátántól jövő belső kétségeknek és ilyen bűntudatnak, hogy nézd tükörbe, hol tartasz, hogy nézd meg, hogy tehetted ezt így önmagaddal is. Erre így nekem nagyon jó volt ez az ige, hogy ne örülj bajomnak, mert hogy én felkelek. Vettem egy füzetet, és én minden áldott nap, kb. Egy a 8 naplón keresztül minden nap írtam Jézusnak, hogy nekem muszáj, hogy segítsél, és hogy én ezt így egyedül nem tudom megcsinálni. Kevés vagyok, én ehhez gyenge vagyok, erőtlen vagyok, nem látom az utakat, és hogy adjon nekem tisztánlátást, adjon nekem erőt és irányt, hogy mifelé induljak el.
1: Kovács Ágota életmód tanácsadó gondolatait hallották.
2: Hírpercek.
3: 14. Leó pápa Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel találkozott. Vincenti József herceg primás halálának 51. évfordulójára emlékeztek Bécsben. Felvételt hirdett az Esztergomi Hittudományi Főiskola. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Csütörtökön érkezett meg Olaszországba az amerikai külügyminiszter Marco Rubio, aki egyenesen a Vatikánba ment, ahol az apostoli palotában találkozott a pápával. A Szentszék sajtóközpont közleménye szerint a CVS beszélgetés során a két állam megújította közös elhivatottságát, a két fél, az apostoli Szentszék és az Amerikai Egyesült Államok közötti jó kapcsolat ápolására. Eszmecserét folytattak, kiemelt figyelmet szentelve a háborúk sújtotta országoknak, politikai feszültségeknek és nehéz humanitárius helyzeteknek, illetve a békéért való fáradhatatlan munkának. A tárgyalások során szóba kerültek olyan háborúkkal érintett afrikai és közel-keleti országok, mint Libanon és Irán. Marco Rubio egy kristály amerikai futballlabdával ajándékozta meg Leó pápát, aki egy olajfából a békefájából készített tollat adott a politikusnak. Mindszenti József herceg primás halálának 51. évfordulója alkalmából a bécsi magyarok szentmisével és koszorúzással emlékeztek meg a néhai főpásztorról a betegápoló irgalmas rend templomában. A szentmisét Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. Koncelebrált Varga János, a Collegium Pazmanianum rektora, írta a Magyar Kurír. A főpásztor kiemelte, hogy Mindszenti bíboros tetteivel és a szegények mellett állt. Segítette a rászoruló családokat élelemmel, pénzzel és tüzelővel, támogatta a szegény sorsú gyermekek tanítatását, szeretet otthont alapított. A bíboros ábrázoló szobornál 2011 óta rendszeresen tartanak megemlékezéseket. Cencer őrskövet felhívta a figyelmet, hogy a bíboros példája ma is eligazítást ad mindazoknak, akik hűséggel kívánnak ragaszkodni hitükhöz, hazájukhoz, közösségükhöz és erkölcsi meggyőződésükhöz. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzésre, akik a plébános vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A várhatóan elinduló közösségi gondoskodás alapszakra is várják az érdeklődők előregisztrációját. A hallgatók itt elsajátíthatják a közösségi gondoskodás különböző formáinak működését és az ehhez kapcsolódó alapvető ismereteket. Mindkét alapképzési szakon levelező képzésben állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában oktatnak, áll a közleményükben. Az előregisztrációt a főiskola e-mailben fogadja a www.eshf.hu felvételi menüpontban. A felvételi eljárás indulásáról a főiskola a regisztráltakat közvetlenül tájékoztatja. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. Jelentkezési határidő május 20-a. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Húsvét 6. hetében az esti dicséret zsoltárait a 2. zsoltár hét hétfői napjáról imádkozzuk.

Olvasmány a zsidókhoz írt levélből. Olyan főpapunk van, aki a fölség trónjának jobbján ül a mennyben, mint papi szolgálja a szentének, az igazi sátornak, amelyet az Úr emelt, nem ember. Minden főpapnak az ugyanis a kötelessége, hogy ajándékot és áldozatot mutasson be.

0: Krisztust, akit a Szentlélek élővé és éltetővé tett, hívjuk segítségül örvendező lélekkel.
1: Urunk, újíts meg és éltess mindent!
0: Krisztus, világ megváltója, az új teremtés királya, fordíts gondolatainkat országod felé, ahol az Atya jobbján ülsz.
1: Urunk, újíts meg és éltess mindent!
0: Urunk, Te mindenkor élsz egyházadban, szent lelked által vezesd el a teljes igazságra.
1: Urunk, újíts meg és éltess mindent!
0: Érezzék meg irgalmadat a betegek, az elfáradtak és a haldoklók, hogy jóságodból mindnyájan erőt merítsenek.
1: Urunk, újíts meg és éltess mindent!
0: Krisztus, örök világosság, most, amikor már lemenőben van a nap, neked ajánljuk áhítatunkat, és kérünk, hogy feltámadásod fényével világosítsd meg elhunyt testvéreinket.
1: Urunk, újíts meg és éltess mindent!

0: Könyörögjünk, irgalmas Istenünk, rendelésed szerint megünnepeljük húsvét szent ünnepét. Add, hogy gyümölcsöző erejét mindenkor érezzük. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
0: Amen. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Gyümölcsoltó. Birher Nándor diakónus homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad, és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsomat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, és én is szeretni fogom, és megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, világosak Jézus szavai a mai evangéliumban. Az Isten fia kínszenvedése előtt egyértelműen elmondja, hogy mi a küldetése. Ebben a mai világban, ahol annyiféle propagandabeszédet lehet hallani, és ahol annyi hazugság keveredik az igazsággal, nagyon fontos a világos beszéd. Ennek a beszédnek a lényege, hogyha szerettek engem, akkor megtartjátok a parancsomat, és a parancs pedig nem más, mint maga a szeretet. Egyszerűre fordítva, ha szerettek, akkor szerettek. Hogy ezt Szent Ágoston Jézus után pár száz évvel mondja, szeress és tégy, amit akarsz. Szeressétek Istent, az Atyát, szeressétek a fiút, és szeressétek a fele barátotokat. Új parancsot adok, mondja Jézus, nem sokkal ezelőtt a mai evangéliumi szöveg előtt. Az új parancs pedig az, hogy szeressétek egymást úgy, ahogy én szerettelek benneteket. És arról tudják meg az emberek, hogy a tanítványaim vagytok, hogy látják rajtatok, hogy szeretitek egymást. Ez lenne a parancs, amit Jézus ránk hagy. A szeretet parancsa azonban nem olyan parancs, mint amilyeneket a Tórában írnak, vagy nem olyan parancs, mint ami a jogszabályokban van, amit a parlamentben alkotnak. Ez egészen sajátos parancs. Igazából a görög szó is máshogy hangzik, mint a törvényalkotásban alkotott szabály. Amíg azt nomosznak hívják, addig itt János az entolé szót használja. Ez azért érdekes ez a szó, mert benne van egy másik szó, ami úgy hangzik görögül, hogy telosz, ez azt jelenti, hogy cél. Olyan parancsról, olyan szabályról van szó, ami célt mutat az embernek. Úgy is mondhatnánk, hogy felhívás arra, hogy elérjük a célunkat. Nem kényszer. Hallgatóim gyakran mondják, hogy ők azért nem katolikusok, mert hogy annyi parancs van az egyházban. De nem értik, hogy ez a parancs, ez nem kényszerítő parancs, hanem meghívás. Útmutatás és iránymutatás. Olyan, mint amikor az erdőbe mennek a tájfutók és a fákra mindenféle szalagok vannak fölkötve, hogy megtalálják az utat. Hogy lehessen tudni, hogy merre fele van a cél. Jézus ilyen parancsot ad nekünk. A szeretetben felmutatja azt, hogy merre kell mennünk, hiszen ő az út, az igazság és az élet. Valahogy ezt kellene megértenünk. Meg kéne értenünk, hogy Jézus milyen utat akar nekünk mutatni. És bizony, ezen elgondolkodni unalmas, bonyolult, elvont és fárasztó. Ezt múlt héten a prédikáció alatt is láttam a kedves hívek arcán, amikor az út, az igazság és az élet kérdéséről volt szó. Régen, annak idején, amikor még az én korosztályom volt fiatal, egy 30 évvel ezelőtt, ezt az unalmat, ezt a bonyolultságot és elvontságot a fiatalok úgy küzdötték le, hogy elkezdtek teológiát tanulni. Ez volt az igazi rendszerváltás, amikor minden fiatal úgy érezte, hogy neki meg kell érteni

szeretetnek. Mi egyáltalán a szeretet? Valamiféle birtoklásvágy? Az, hogy megkapjam, amit akarok? Jézus világosan fogalmaz. A szeretet nem valamiféle élvezkedés. A szeretet Jézus szeretete, az élet szeretete, az élet céljának az ismerete. Valami ilyesmit kell keresnünk a szeretetben. A szeretet kirobbanó öröm, amit mindannyiunknak egyre gyakrabban át kellene érezni. Erről szól a Szentlélek eljövetele, hogy valami megváltozott az életünkben. Hogy bármi is van, a boldogság az mindig ott áll mellettünk. Jézus mindig ott áll mellettünk. A keresztjével és a feltámadásával együtt. Ezt a lelket kaptuk meg. A kérdés, hogy örülünk-e ennek a léleknek? Fölismerjük-e ezt a lelket, aki itt van velünk? Fontos, hogy felfedezzük ezt a mellettünk álló hatalmas támogatást. Fontos, hogy megértsük, hogy az életünk örök, az örökké valóságra rendelt és boldog élet. Ha szeretjük Jézust és megtartjuk parancsait, akkor valóban öröm, nyugalom és béke az osztályrészünk. A mai szövegben megszámoltam a szavakat is. Jézus, illetve az én szó 8-szor szerepel, a közösség és a tanítványok 6-szor szerepel, a szeretet 5-ször, a belátás, az ismeret, a látás az 4-szer. Ezek a kulcs szavai ennek a szövegnek. És ezekből a kulcs szavakból a következő kis mondat jön elő. Jézusra fókuszáló szeretet közösség világos éles látással. Ennek kéne nekünk lenni. Ez a parancs, amit meg kéne tartanunk. Jézusra fókuszáló, elhinni azt, hogy Jézus mellettünk van, velünk van, itt van az oltári szentségben. Hogy meghalt és föltámadt. Ebből kiindulva szeretett közösségnek kéne lenni, oda kéne figyelni a szomszédra, a pattársra, a másik emberre, erre a kis közösségre, azokra, akik a Karolina bálon ott vannak, és mindezt világos éles látással kellene megtennünk. Ez az a parancs, amit Jézus ránk bíz, a saját és mindannyiunk érdekében. És ezért kellene dolgoznunk. És hogyha ez túl elvont, akkor lehet, hogy csak egy egyszerű kérdést kell föltenni magunknak, szeretünk-e ezen a szentmisén lenni. Amen.

a végasztalan. Egyetlen anyám van a földön, Mária, a végasztalan. Nincs más anyám rajta kívül. Benne ott él öröktől fogva az egész egyház és az egység egész műve. Az ő tervében ott van az enyém is. Úgy járok a világban, hogy az ő életét újítsam meg. Minden elvállás az enyém lesz. Minden elszakadás a megtett jótól, egy-egy tégla, hogy megépüljön Mária. Az ő stabatjában álljak, az ő stabatjában járjak. Elzárt kert ő, és lepecsételt forrás. Az ő kedvelt erényét ápolom, hogy belőlem, a hallgatak semmiből, kiragyogjon az ő bölcsessége. És hogy sok ember, mindenki, az ő kedves gyermekei, azok, akik legjobban rászorulnak könyörületére, élvezhessék mindenütt anyai jelenlétét egy másik kis Máriában. Chiara Lubich.

0: Hírpercek.
1: Marilag Szent Lujza rendalapítóra emlékeztünk szombaton. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária rádiói Mariaton néven közösen gyűjtenek adományt. 42 elveszettnek hit oldalt azonosítottak a korai Új Szövetség kéziratából. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Marilag Szent Lujzára, a szociális munkások védőszentjére emlékezünk liturgikus emléknapján május 9-én, aki Páli Szent Vince munkatársa volt. Együtt alapították meg az Irgalmas Nővérek rendjét. Életében különleges módon összekapcsolódott a misztika és a szociális érzékenység, írta a Magyar Kurír. 1624-ben látomása volt, majd találkozott Páli Vincével, és kirajzolódott előtte, milyen szolgálatra hívja őt az Isten. 1633-ban közösen megalapították a Szeretett Leányai Társulatát, az Irgalmas Nővérek rendjét. Szerzetesi házban éltek, de napközben kijártak a kórházakba, árvaházakba, szükségszállásokra dolgozni. 70 éves volt, amikor 1660. március 15-én, néhány hónappal Vince halála előtt meghalt. Akkor már több mint 40 házuk volt Franciaországban. Lujzát 11. Pius pápa 1934-ben avatta szentté, Szent 23. János pápa nyilvánította őt a szociális munkások védőszentjévé, 1960-ban. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét éve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről. A felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási költségei már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói családtagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én 7 órától 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-44-30-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha hozzájárul ön is anyagilag vagy imáival az összefogáshoz. Szent Pál Jézus megváltási tanait terjesztette az első századi mediterrán világban. A 6. századból származó Kódex H. Pál apostol görög leveleinek másolata. Ezt az értékes kódexet a 10. és 13. század között szétszették, oldalait pedig kötőanyagként használták fel más kéziratokhoz, írta a vasárnap.hu. Egyháztudósok azt a célt tűzték ki, hogy digitálisan rekonstruálják a kódexet, és visszaállítsák úgy, ahogyan az szétbontása előtt létezett. A nemzetközi csapat, melyet Gerrick Allen professzor vezet a Glasgow-i egyetemen, monumentálisnak nevezte a 42 elveszettnek hit oldalt a világ egyik legfontosabb korai újszövetségi kéziratából. Új képalkotást alkalmaztak a fennmaradt oldalak képeinek feldolgozására, hogy visszanyerjék a fizikailag már nem létező kísértett szöveget. A csapat párizsi szakértőkkel is együttműködött a kor meghatározásban. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

az áldás gondolatokat hallják. Találjon rád Isten jósága a ropogós, meleg kenyér illatában, egy pohár bor sejmes ízében. Találjon rád Isten jósága az ablakpárkányon kopogó esőcseppek zenéjében, az őszi erdő savanykás földszagában. Találjon rád Isten jósága egy forró fürdő jótékony nyugalmában, kiadós délutáni szunyókálásban. Találjon rád Isten jósága egy ismeretlen vidék felfedezésében, egy izgalmas könyv olvasása közben. Találjon rád Isten áldása egy mély lélegzetvételben, a felébredésed utáni nagy nyújtózkodásban. Találjon rád Isten jósága a szomjadat oltó forrásvízben, a talpadat simogató fűszálak hajladozásában. Találjon rád Isten jósága a kötélen száradó ruhák lengedezésében, egy marék sült gesztenye melegében. Találjon rád Isten jósága harangok kondulásában, önfelett nagy nevetésben. Találjon rád Isten jósága apró, felüdítő pillanatokban, a téged körülölelő csend békéjében.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Nemzetünk lelkületének hordozói, a nép dalai. A kiáltás előtt nemzetünk különféle megnyilvánulásait, vagy nemzetünk tulajdonságait idézzük fel nagyjaink gondolatai alapján. Aki énekelve imádkozik, kétszeresen imádkozik, tartja a mondás. A nép dalai, a nép lángeszének és lánglelkének alkotásai. És minél hagyományosabb, minél ősibb éneket veszünk, annál közelebb kerülünk ahhoz, amiből lettünk. Istenre figyelő emberségünkhöz, de jó lenne istenes népdalokkal hozzá kiáltani. A népdal szeretete kifejezése Isten szeretetünknek. A népdal szeretete kifejezése nemzet szeretetünknek. Hallgassuk meg Kodály Zoltán lelkesedését a székelyek népdalairól a 30-as évek közepéről. Mit akarok a régi székely dalokkal? Még mindig vannak, akiknek a szívében kőre hullott a mag, akiknek ezek a dalok nem mondanak semmit, legfeljebb kuriózumnak, múzeumba valónak nézik. Múzeum. Ellenségei oda szeretnék zárni az egész magyarságot, hogy majd üveg alatt mutogassák. A magyarság él, és nem akar múzeumi tárgy lenni. A székely dal is él. Egy pillanatra sem hallgatott még el. Most éppen erősödik a hangja, mint friss tavaszi szellő fúj bele a magyar zeneélet csukott szobájába. Majd elválik, ki jár jobban, aki elébe tárja a keblét, vagy aki fázva húzódik a köpenyébe. De hát olyan idegen, külön nép a székely? Lehet a szavát ennyire nem érteni? Ha kimutatják is a tudósok, hogy a magyarság 10 féle szilánkból állott össze, aki közelebbről látta, tudja, hogy a magyar lélek egy és ugyanaz Somogytól Szatmárig, Csíktól Nyitráig. Ilyen volt valaha a magyar zene nyelve is. Valamikor a székely dal volt a magyar dal. Törmelékei, maradványai a többi magyarság közt mindenütt ott vannak. Ma a székely a legmagyarabb magyar. És a magyar csak úgy lehet újra magyar, ha mennél székelyebbé tud válni. Ez a megújulás útja. Ezt kell követnie a magyar dalnak is, ha nem akar elsenyvedni, egyre vértelenebb maga ismételgetésében. Mély szántás kell most a magyar léleknek, hogy újra teremjen. Székely dal kell, mely ha beleszánt a magyar lélekbe, ősi gyökeréig feltárja, megújítja a talajt. Ezért akarnám elvinni minden magyar házba, hogy megérezze mindenki, ez vagyok, ennyi az elhasználhatatlan erő bennem. El akarnám vinni mindenhova, ahol 4-5 magyar összehajol, hogy ne azt kérdezzék, miért is, hanem azt mondják, ezért is, meg azért is, meg mindenért. Élni érdemes, és élni kell. Az utcán állítanám meg vele az embereket a székely dalokkal, mikor durd arccal loholnak a haszon, vagy a falat kenyér után, hogy vigasztalást merítsenek a csodakútból. És el akarnám vinni a világon mindenüvé a székely dalt, ahol csak értenek a zene nyelvén, hogy ezen keresztül is jobban tudják meg, amit oly rosszul tudnak, hogy mi a magyarság. Ennyi mindent akarok a székely dalokkal.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
2: Az

0: Most pedig hallgassuk meg a mai evangéliumot, János evangéliumának 15. fejezetéből. Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz. Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból? Sőt, eljön az óra, amikor mindaz, aki megöltiteket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek. Így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Kedves Mária Rádió hallgatók, amint hallottuk, Jézus azt kéri tanítványaitól, hogy tegyenek tanúságot róla. Ugyanakkor azt is előre megmondja, hogyha ezt megteszik, akkor ezt nemhogy díjazni fogja a környezetük, de komoly gondjaik is lesznek emiatt. Kizárnak benneteket a zsinagógákból, sőt meg is fognak ölni benneteket. Hát ez minden esetre érdekes bátorítás, miközben azt kéri tőlük, hogy tegyenek tanúságot róla. Jézus mindezt nem azért mondja meg előre, hogy elbátortalanítsa tanítványait, hanem mert nem akar zsákba macskát árulni. Előre megmondja, hogy mi vár majd rájuk. Ma mégis egy része a hívő embereknek, mintha nem hallotta volna még meg Jézus figyelmeztetését. Úgy meglepődnek, úgy megbotránkoznak, s olyan rosszul esik egy visszautasítás, vagy egy rossz indulatú támadás a Jézusról való tanúságtétel után, mintha ilyen egyáltalán nem fordulhatna elő. Teljesen felkészületlenül ér egyeseket. Jézus pedig éppen ettől akarja megóvni tanítványait. Fel vagyunk mi készülve arra is, hogy esetleg elutasítás vagy üldöztetés ér hitvalló életünk miatt?
1: Mai ima szándékunk, mennyei atyánk, árazd ránk a te szent lelkedet, a vigasztalót, az igazság, a bátorság lelkét, hogy átalakítson bennünket, hogy minden időben tanúságot tegyünk rólad, a te végtelen szeretetedről és jóságodról.
2: Mi atyánk,
3: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét. Adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat, nemzetünket, minden Mária Rádió hallgatót, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Jó estét kívánok! Ez itt a Férfi Sátor műsora a Mária Rádióban, eltelt újabb két hét, titeket meg egy hónapja láttalak, négy hete. Én Szebényi Szabolcs vagyok, itt van velem Dervarics Gábor.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: Boros András.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: És Koncsik Domonkos, akit mindig én konferálok föl. Egyszer már ide hívjuk, hogy ő is beköszönjön legalább egy köszönésre. De én mindhárman tanúsíthatjuk, hogy ő is itt van. No, újabb hónap van, ugye május hónap. E havi ajánlott téma női szerepek. Ugye volt már férfi oldal, azt veséztük még ki márciusba, és akkor most májusi témánk lett a női, anyai örökségünk, kincsei. Ugye örökségünk a vagy hát az nem, az lehet, hogy az tavaly volt, de az a lényeg, hogy most is értékeket veszünk számba minden hónapba. És most hát a női, mi volt a női létszépsége? Készültetek itt nagyon sok minden, én emlékszem még annak idején, most nem tudom, ez mennyire Mária Rádióba illő, ugye volt az a magyar énekesünk is, ugye, akit így nagyon elítéltek több, hogy női principiumot emlegetett, ugye, egy interjúba,
1: ja, igen.
0: Kovács Ákos, igen. És hogy... De azért remélem, hogy itt egy kicsit ki tudjuk bontani, hogy azért persze ezek szerepek, nem kötelező valakinek ideáltipikus férfinek, vagy ideáltipikus nőnek lenni, de hogy ezek szép dolgok, szép örökségek, amit meg lehet élni. Ugyanúgy, ahogy meg lehet élni a szerelmet is, de nem kötelező. És hogy férfi oldalról is most talán mi is be tudjuk azt ugye mutatni, hogy mennyi mindent köszönhetünk a nőknek, legyen az ugye édesanyánk, anyák napja volt ugye egy hete, mindjárt köszönthettük, én is elmentem anyukámmal együtt ketten egy étteremből, jó volt látni, voltak még rajtunk kívül ott is, velem egy idős férfi, szintén ketten a 70-75 éves édesanyjával, úgyhogy olyan szép dolgok ezek, meg te is emlegetted, András, pont itt az adás kezdete előtt, hogy te is nem is gondoltad volna, hogy milyen felnőtt érett korodra milyen jó élmények voltak akkor elmenni kettesbe, sétálni, beszélgetni anyukáddal.
2: Igen, igen, neki ez ilyen gyógyterápia volt, mert kétszer is eltört a szegény, a comb nyaktörése volt, és mondta az orvos, hogy akármilyen vitamint, meg akármilyen pirulát be lehet szedni, ha egy nap nem sétál egy órát, akkor baj lesz. Úgyhogy be volt osztva a családba, hogy kimegy sétálni, és hát tényleg mamám abszolút vicces volt, aranyos volt, szóval tehát ugye az ember, pláne egy fiú, gondolom, serdülőkora körül már nem a mamájával szeretne sétálni, de aztán, igen, mikor ő már nagyon idős volt, és kezdett úgy betegeskedni, meg eltévedt, meg szóval voltak ilyen homályos, tehát az agy már ugye akkor már nem úgy működik, de így a séta során nagyon jó megjegyzései voltak, és érdekes, hogy hát ő ilyen pénzügyi vonalon, ilyen bérelszámoló, meg ilyen pénzügyi, nem tudom, előadó volt, tehát nagyon jó tudott számolni, de érdekes, hogy az építészet nagyon érdekelt, és akkor mentünk, minden házra mondott valamit, hogy itt ez van, és nagyon jó megjegyzései voltak, úgyhogy lehet, hogy szegényként pályát tévezte, de hát 45-ben volt fiatal, hát akkor egyszerűen örültek, ha valaki dolgozhatott, nem, hogy még kitalálja, hogy ő mit csinál.
0: Jaj, erről eszembe jutott nekem egy élmény. Még gyerekkoromból, nekem meg nagymamám, nagyim, az egyik, hogy pont ugyanezt, tehát ez az általános tapasztalat nekem, hogy milyen érdekes, amikor úgy tudunk rácsodálkozni, de nem csak az anyukánkra, nagymamánkra, hanem akár anyósunkra, vagy úgy bárkire, akit egy más viszonyrendszerből ismerünk, hogy egyrészt ő is egy ember, tehát hogy nem kell feltétlenül az édesanyánkat, nagymamánkat kizárólag anyai meg nagymamai szerepből nézni, hanem úgy is lehet szemlélni, mint egy embert, vagy mint egy nőt. És hogy igen, ez milyen érdekes visszaérkezés, amikor már nincs bennünk ez a tinédzser kori lázadás, hogy ó, szülő, igen, hagyjon engem, én jobban tudom, stb., hanem félre tudjuk már ezt tenni, és már tudunk úgy nézni rá, mint egy másik ember, és az embert meglátni benne, az egyéniséget, és a nőt, a női mi volt ott. Emlékszem annak idején, hogy De tényleg, amikor egyik ismerősünk is így nagymamámnak, hát volt köztük, nem tudom, 40 évkor különbség, vagy 50, és semmi nem volt benne, de olyan úgy bókolt neki azzal, hogy tényleg a benne lévő nőiség, és hogy biztos milyen szép és vagány nő lehetett 20-30 éves korában, és nem tudom, és hogy ezzel is tényleg a mosolyt lehet csalni az emberek arcára, hogyha meg tudjuk látni egymásba.
2: Igen, és még ez azt azért a
0: férfi
2: is
0: női energiát.
2: A férfi sátorban, ugye, mert a mi összejövetelénken nem lehet nő.
0: Igen,
1: és hát ez ugye, sem véletlen.
2: Igen, mert ugye, ha már egy nő van, ugye, akkor az megzavarja a férfi társaságot. Másrészt meg a feleségünk nyugodtan elenged a férfi sátor, mert tudja, hogy ott nincs nő. Tehát ezért fontos. De az egyházban is szerintem nagyon fontosak a női szerepek. Ugye már ugye nagyon sok egyházi író írt a nőkről nagyon szép dolgokat, de például a második János Pál pápának van ez a Mulieres Dignitatem nevű, vagyis című, a Nő Méltósága című apostoli levélben ír a nőkről, és nagyon szépen ír a női lélekről az, hogy a pap ugye az csak férfi lehet, de egyébként a hatalmas vagy hogy mondjam, tehát a nőnek nagyon-nagyon fontos szerepe van az egyház életében, és hát így röviden, hogy a katolikus tanítás szerint az anya szerepe nem alárendelt, hanem életadó, szeretetet közvetítő, és a család lelki középpontját hordozó hivatás, amely a férjével közösen, kölcsönös tiszteletben valósul meg. Nem egy háztartási szerep, hanem egy személyes küldetés. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, még egy akármilyen kapcsolatban, és ha van két ember, akkor ne egymást szapulják, hanem egymást kölcsönösen tiszteljék, és ugye azzal, hogy egyik segíti a másikat, az kicsit feljebb van, akkor az őt feljebb húzza. Tehát mennyivel szebbek lennének a házasságok, ha ezt mindig tudnánk csinálni, de hát ugye...
0: Ne versenytársat lássunk igen, a másikba, hanem egy közös evezőtársat, hát ugyanabban a kis ladikba.
2: Egy szövetségest, aki ha följebb van egy kicsit, akkor nem az, hogy na, te lejjebb vagy, hanem hogy akkor gyere, segítelek, hogy most te is legyél fel.
0: De ehhez kell tudni úgy gondolkodni, hogy mi vagyunk, hogy nem én vagyok meg ő, hanem mi. Tehát átélni hát azt, hogy
2: ha már gyerekek
0: ha neki vannak jobb, akkor azáltal nekem is jobb így lesz.
2: Így
0: és abszolút. Ezt valahogy így átkattan, ha az ember
2: hát
0: igazán
2: gondolom,
0: szereti
2: a
0: másikat.
2: Hogy néha elnézem ezeket, meghívnak ugye néha esküvőre, és elnézem olyan szép fiatalok, szépen öltözöttek, mind a kettő aranyos szép, és akkor pár év múlva hallom, hogy elváltak. Úristen, miért váltak el? Tehát, hogy valahogy talán nem tudjuk elég jól elmondani nekik, hogy te egy nagy érték vagy, és igazából neked a férjed a legnagyobb érték, vagy fordítva, vagy nyilván jó Isten után, de tehát, hogy ez egy nagy érték, ezért nem elég, hogy te vagy, hanem ezért egy kicsit dolgozni, küzdeni kell, a szeretetet megtartani, a házastársi szeretetért is tenni kell, tehát, hogy és hogy ő egy nagy érték, és amikor elveszítjük, ugye, már bocsánat, tehát ha remélem, ezzel nem bántuk meg senkit. Tehát, hogyha ezt elveszítjük a házastársat, akkor bizony sokszor utólag jönnek rá ezek
0: a
2: emberek, hogy hát ő olyan könnyen mondta azt, hogy na most már elég volt, de az amire rámondta, az egyáltalán nem volt olyan fontos. Tehát azért azt gondolom, hogy erre is nagyon jók a katolikus közösségek, tehát egy hittanon is például most tudom, melyik papbácsi elmondta, hogy most ez neked nagyon fájhat valami, de azt mondja, hát ha ezt egy magasról szemléled, vagy 10 év távlatában, tényleg annyira szörnyű ez a dolog? Dehogy olyan szörnyű. És egy társ, egy szövetséges a mai világban, amikor a mai világ pestise a magány, hát az egyik legnagyobb, tehát egy jó feleség, vagy egy jó férj, szerintem az egyik legnagyobb ajándék az életben. Tehát, de nyilván a feleséget is gondozni kell, vagy ezt a fordítva is, tehát, hogy azt én nem szeretem, ha valahol elmegyek vendégségbe, és akkor egyik szapulja a másikat, akkor általában megköszönöm a vendéglátást, és eljövök, mert hát Hát az lenne jó, ha szeretnénk egymást, és fölemelnénk, és...
1: Igen, itt a nőknél, hát azért a legelső élményünk talán az, hogy az, a nő az életadó. Mm. Hát ez a legfontos, és ezt ugye a mai világban szerintem, hogy érzékeljük ezt talán, hogy próbálja ezt kilúgozni, meg nem a helyi értékén kezelni, de ezt nekünk legalább keresztényeknek, meg férfi sátrasoknak tudnunk kell kimondani, hogy ez a maga a csoda, hogy a teremtésben ilyen módon részt veszünk, hogy gyermekünk lehet, és hát az édesanyja ennek az abszolút főszereplője, tehát már nagyon régi
2: a tör... nem lehet leváltani.
1: Igen,
2: tehát
1: igen,
2: egy
1: tehát
2: anya az akármit csinál, igen. Az nem... Hát
1: ez is, hogy ugye anya anyag, mater matéria, igen, tehát hogy igen. A szavak is ugye beszélnek, hogy a pocakban, a kisbaba, amikor fejlődik, mindannyian itt születtünk, tehát hogy mindenki szabad lehet.
0: A bennünk lévő anyagot az anyánktól kaptuk.
1: Pontosan,
2: és ha valami nem elég, még a gyerek kiszedi a fogból is azt a ami a neki
0: ha
2: kell.
0: Ha nem szedelék tehát, kálciumot az anyuka,
1: hát, igen. Olyan rossz, nem szimbiózisban vannak. Igen. Hát,
0: de sokszor van olyan, igen.
2: Bocsánat, csak most akkor ez a tabletta szedésre, tehát hogy olyan táplálékot kell persze, enni, meg úgy saj, kell mozogni, meg az... mit tudom, tehát hogy egyetértek abszolút.
1: Szóval igen, ez a teremtettségnek a rész, hogy részt tudunk venni benne, és hát az édesanyánk nekünk, de ha visszagondolunk a gyerekkorunkra, nekem azért az nagy élettapasztalat volt férfi emberként, amikor mondjuk először mentem külföldre, és akkor hazajött, és rájöttem, hogy hát itt várnak. Meg hogy az anyai szeretet az mi is. Mert ugye amikor úgy részt, hogy mondjam, kapjuk gyerekként, talán föl se tűnt.

0: udvarolni, akkor tűnik, hogy az anyáink mintája milyen fontos is. Ugye a férfi sátorban is nem hiába van ez az anyajegyek tréning, hogy mit hozok én az édesanyámtól, milyen mintázatokat, hogy volt a leves az asztalon, vagy nem volt? Fontos kérdés. A munka volt a középpontban, vagy a család? Tudtunk együtt jó hangulatban ünnepelni, vagy sem? Nagyon fontos kérdés. Együtt tudtak maradni a házastársak, vagy sem? Tehát nagyon-nagyon fontos pontokat kell megállapítani a saját életünkben, úgyhogy ezekre mind rá kell nézni.
1: Az anya adja a biztonságot. Tehát ugye ott a tejet, a meleget, a éjjel, ha sír a gyerek, ugye általában az anya vigasztalja. Nálunk volt, hogy a fölébredtem, és láttam, hogy a feleségem nagyon fáradt, mondtam neki, hogy add ide, majd én ringatom a babát, és aztán arra ébredtem, hogy én már elaludtam, és ő ringatta a babát, és megint
0: igen, ez is hihetetlen képesség, hogy nekem is megvan ez az élmény.
1: Tehát ugye a nők valami, tényleg a gyerekért valami hihetetlen dolgokra képesek. Tehát úgy gondolom, hogy egy évben egyszer van nőnap, de anyák napját szerintem havonta kéne tartani, vagy hetente, ha úgy... az ember úgy belegondol, hogy tényleg mit tett értünk az édesanyánk, vagy a nagymamánk. Hát nekem is a nagymamám, hát ő volt a család érzelmi középpontja. Ő mindenkire gondolt. Éjjel, ha nem bírt aludni, végig sorolta, hogy ki mikor született, mikor házasodott, ki a férje, mit tudom én, a gyerekek,
2: stb.
1: Mindenkit, igen. És valahogy... nekem furcsa is, hogy megjelentek az önző nagymamák, hogy hallom, hogy ő nem foglalkozik az unokájával, mert ő el akar utazni valahova messzire. Hát most azért, hogy megnézem valahogy egy rózsaszín sziklát, hát nem tudom én, nekem az fura, de hát például nekünk van most egy 2 éves kisbabánk, hát az annyi örömet ad, annyi kedvesség van benne, annyi bűbáj, hogy tényleg az ember szinte állandóan ott szeretne lenni mellette, mert tényleg egy, ahogy megy, ahogy fut, hát olyan édesen fut, tehát, tehát abban a gyerekben minden csodálatos, és 2 éves, de már verseket mond, sőt, átkölti a verseket, a lányom hordja, ilyen népdal, körökre, meg nem tudom hova, és annyira fogékony, tehát most már ő előadja, hogy a Mackó uram szereti a Mogyorót, és ezt akárhol nem lehet előadni, hanem föl kell tenni az ágyra, van egy hely, az a neki a színpad, és ő nem csak elmeséli, hanem elmutogatja, hogy a Mackó uramnak a mancsába ott van a Mogyoró. Tehát azt gondolom, hogy az ember sokféle úton mehet az életbe, de aki ezt kihagyja tudatosan, hogy ő a saját gyerekét, vagy saját unokájával minél több időt eltöltsön, azt hiszem, hogy nagyon sokat veszít, és fordítva nagyon sokat kap, ha ő... Tehát nekem volt olyan kollégám, hogy 4-ig dolgoztunk, 3:30-kor még visszament az irodába, és még ott valamit matatott. Én meg hazamentem, és a gyerekeimmel játszottam, vagy meséltem nekik. Persze, amikor kellett volt, hogy még éjesben maradtam, mert ugye le kellett adni az ajánlatot. Szóval tényleg a nő az egy megszépíti az életet, ha olyan, persze. Meg melegséget ad a tulajdonképpen az otthon az a nőbirodalma. Tehát ott, hogy hova kell tenni a vázát, vagy mikor ebédelünk, vagy most lesz-e desszert.
2: Abba ez, ő az autoritás.
1: Ebbe szerintem igen. Nem kell beleszólni.
0: Itt csak úszni kell az árral. Így tehát van, így hagyjuk, hogy megtörténjen.
1: Így van, és akkor az jó.
0: És jó lesz, igen.
1: És viszont legalább meg kell köszönni, mert a mai világban sajnos nem divat se a hála, se a köszönés, pedig hát gondolom szegény annyit fáradozik, mert az, hogy már kimegy a piacra, nem? Tehát már kigondolja, hogy ő szeretetből milyen finom ételeket fog elénk adni.
2: Igen, ez már egy komoly, hogy mondjam, szellemi munka.
1: A másik meg ugye a hit továbbadás. Általában a nagymama tanít engem, és a nagymamám tanított imádkozni. Ugye általában a nők, hát a templomos általában sokkal több hölgy van, vagy a segítség, vagy az empátia, ez is azért női, főleg női tulajdonság, tehát a Caritasban is 80% nő.

0: van, tehát akik önzetlenül dolgoznak másokért. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tanulni kéne nekünk a nőktől. Tehát ugye a férfi életútban ugye benne van ez is, hogy, hogy felfedezzük a saját női
1: részünket?
0: Hát a női, tehát mindenki össze van rakva sok minden jóból, meg rosszból, de ugye az is jó, ha a saját női énünket, vagy éppen a gyermeki énünket is felfedezzük, hogy mi még tudunk játszani, tudunk viccelődni. Tehát, igen, tehát azt az embert nehéz szeretni, hiába lehet, hogy egy nagyon jó apa, aki nagyon kemény, nagyon szigorú, nagyon, igen, mert ugye ez megközelítetlen. Mert aki gyenge, azt lehet szeretni, de hát aki annyira erős, azt, azt legfeljebb félni lehet tőle, nem? Vagy, vagy tisztelni, de aki annyira kemény, azt nehéz szeretni, én úgy gondolom. Tehát a család felé is, én gondolom, hogy meg kell mutatni időnként a hát, hogy mi is tudunk gyengék lenni, vagy éppen sírni. Tehát, hogy Jézus is könnyezett, tehát, hogy akkor mi is könnyezhetünk.
1: És mit tanulhatunk? Mondtad ezt, hogy sok mindent tanulhatunk a nőktől. Szerintetek mi a női működés, vagy ilyen ideáltipikus női azért működés, a női lélek titka? A, amit, amit tanulhatunk, hogy soha nem leszünk olyanok, mint egy profi nő.
2: Ez a lényeg, talán, hogy itt a szerintem ez valahol hatékonysági kérdés is, tehát hogy itt a jóisten a teremtésben nem hiába lett férfi és nő, a mamutot vadászni sem nők mennek, mert egyszerűen, hogy mondjam, tehát erősebb a fizikumunk, gyorsabban el tudunk menekülni, ha baj van, akkor a férfiak összedugják a fejüket, hogy milyen stratégia legyen. Ez a nőket kevésbé érdekli. Nőket szerintem az érdekli, hogy mi van a másik emberrel, a gyerekemmel, vagy hát tényleg azt, azt a példát, hogy mond... Hogy négy óra múlva, tehát valóban, hogy én még nem is gondolok rá, tehát én majd megoldom az utolsó, vagy, vagy, de ő már gondolkodik rá, róla, hogy hogy lesz ott kaja, mi lesz, tényleg a bevásárlástól kezdve, és akkor odaáll megfőzni, és én azt érzem a feleségem is például, hogy ez neki jó, de mondja is. Hát, hogy ez neki jó. Én mire kitalálnám, meg megnézném a szakácskönyv, szóval, hogy, hogy ezért mondom a hatékonysági kérdés, mert hogy én ott lehet, hogy disznólat csinálnék 5 óra alatt, és akkor abból lesz egy darab valami.
1: Egy deka akarja.
2: Ágikám meg olyan, hogy én mindig nézek, hogy 1 óra és 3
1: menü,
2: három menü megfőtt. Hát azt mondom, én nem is értem. Tehát, hogy mindegyik gázszűszem, mert valamiből sütőbe, és akkor mondom, ennyi minden lett, de hát mennyi? 1 óra telt el, nem igaz. Tehát nem, de képtelen lennék el. Hihetetlen, ez micsoda képesség, meg
0: agyi kapacitás,
2: gyakorlatiasság.
0: Szerintem a férfi meg a nő lehet, hogy pont azért különbözők, hogy együtt, tehát, hogy egy kiegészítjük, így van, és ebből ezeknek a jó, hogy mondjam, a szerelmi kapcsolatából születik egy még szebb dolog, egy gyerek, nem? Mert egy gyerek, hát az végtelenül aranyos, az annak mindenét lehet szeretni, tehát, hogy és a női gondolkodás más, tehát én volt, amikor kicsit, hát hogy is mondjam, felhúztam magam, hogy a feleségem azt mondja, hogy ne itt legyen mondjuk a mosogató, vagy az ablak, amikor építkeztünk, de aztán rájöttem, de hát nem én fogok ott mosogatni, hanem ő. Hát akkor miért ne tegyük oda, amit ő mond, és hát ezt nem azt mondom, hogy mindig, de hát végül is én vagyok a mérnök, de azért egy csomószor neki volt igaza. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez lenne, hogy ami a másikban más, annak örüljünk, azért nézzünk fel rá, ne leszóljuk, hogy ez női gondolkodás. Hát lehet, hogy pont abban a szituációban a nő sokkal jobban megtalálja a helyes utat, vagy a jó
2: ugyanakkor
0: utat.
2: Ugyanakkor mi fogunk betonozni, meg falazni, tehát az meg viszont.
0: De így van, de ők azt nem is akarják szerintem, és milyen jó volt, mikor cserepet adogattuk fel, emlékszel?
2: Igen.
0: A kis házikunkra tűzött a nap, de valahogy a férfibe benne van ez, hogy most én ezt megcsinálom. Igen, és ez jó.
1: Projekt.
0: Igen, tehát hogy egy, a jó munka, a jó végzett munka öröme bennünk volt. Talán ez is hiányzik a mai fiatalokból, hogy nincs elég fizikai munka, vagy ugye régen ugye fel kellett fűrészelni a fát, vagy valami ahhoz, hogy meleg legyen, vagy el kellett menni vízért. Én most nem azt mondom, hogy ezeket hozzuk vissza, de amennyire lehet, szerintem meg kell próbálni a gyerekeket is ilyen fizikai munkába bevonni.
2: A kezüket használja meg a... Igen,
0: meg a, azért
1: hogy
0: is,
1: ez hogy... természetes legyen, hogy ilyen
0: hát
1: van.
0: Hát meg hogy jobban becsüli azt,
1: meg
0: amit
1: megbecsüli,
0: ő rájött.
1: Megbecsüli, igen. Én egyszer... Hú, hát megyünk ugye nomád táborba, hát azután szerintem mindnyájan úgy becsüljük azt, hogy kinyitjuk a csapot, és meleg víz folyik belőle, meg van zárt hely, ahol tudunk aludni, meg van angol WC.
0: Igen, tehát én egyszer kaszáltam fél órát, nekem úgy megfájdult a derekam.
1: Egyből megbecsülted a kenyeret?
0: Arra gondoltam, hogy azért a nagypapám, a apai nagypapám, ő kubikus volt, és a kubikusok nagyon szegények voltak általában, de ő nekik úgy volt meg a kenyerük, hogy elment aratni nyáron, tehát egész nap kaszált, és akkor abból annyi gabonát kapott, szóval apu úgy mondta, hogy attól megvolt a kenyér. Tehát, hogy az egész évben megvolt a kenyér, de hát arra még kellett egy kis szalonna is, meg ez meg az, tehát, hogy na de egész nap és a kaszállásba, amikor mennek, ott tartani kell a sort, tehát ott nem úgy
1: nem
0: van, hát
1: le,
0: én most igen. Elmegyek egy kicsit cigizni, vagy nem tudom, vagy aki nem bírta, azt nem is vették be, tehát még van egy ilyen népdal is, hogy a fiú sarjú rendet levágni, most értelem is érteszem a pontosan. Tehát az, hogy az volt, nem volt férfi, aki nem tudta a rendet levágni. Tehát aki nem tudott a többiekkel együtt kaszálni, most gondoljátok el, hogy egész nap kaszáltak, hát ez szerintem egy hihetetlen szívósak. És érdekes, hogy alig ettek orvosságot, mégis ilyen 70-80 évig valahogy elértek. Szóval,
2: a jó levegő, meg a...
0: Hát a jó levegő, meg a mozgás, igen, de... De most is szerintem, hogy jó lenne a konditerem helyett esetleg elmennének egy öreg néninek fölvágni a fáját, vagy fölhordani a... Egyszer, mikor Csobánkán felújítottuk a... Ott van az életházas, én voltam az építésvezető, és egyszer csúszott, hát nem volt jó út, és jött egy teherautónyi tégla. De pont akkor szombaton rengeteg önkéntes volt, és a sofőr mondta, hogy hát őt neki ezt muszáj lerakni, mert menni kell a másik fuvarba. Hát mondom, de hát oda föl kéne vinni, ezt ő nem tud felvenni. Hát mondom, na jó, akkor beállítottam az embereket ilyen sorba, ilyen
1: és akkor
0: egymásnak adogattuk
1: egymásnak.
0: A téglát. Uh-huh. És először volt, aki morgott, hogy hát ő azért jött ki, mert ő kertészkedni akar, vagy mit tudom én. És akkor mondtam neki, de hát nézd, ez a munka van most. De a végén annyira jó volt, úgyhogy a végén minden teglát megköszöntek meg, hogy jaj, de szép tégla, meg ó, de kedves vagy, hogy te annyira elviccelődtük.
1: Ilyen szórakozást csináltatok belőle, tehát egy programot csináltatok
0: tök jó
1: belőle.
0: Volt, mert nem tudom, egy két óra alatt, azt a terahagyút, sokan voltunk tényleg. Volt, aki még énekelt is, meg mit tudom, szóval hogy meg kell próbálni, azt gondolom, hogy mindig a helyzetből kihozni a legjobbat, és ami a szeretet irányába megy. Tehát ugye a múlt században még azt a négy alapértéket mindenki elfogadta, hogy a szépség, igazság, jóság és szentség. Na most ugye mai világban ez a divat, hogy mindent vitatnak, még azt is, hogy valaki férfi vagy nő, hát úristen, hát ha már ezt is vitatják, akkor nagy baj van, nem? Tehát, hogy hát egy férfi az férfi, nem? Egy nő az nő, tehát kész. És hiába szavazzák meg, hogy a férfi szülhet, hát próbálja meg. Majd mutassák be nekem az elsőt, aki szült. Na mindegy. Csak azt mondom, hogy valahogy mindig, ha erre törekszünk, hogy Jézusi közösségeket hozunk létre, ahol szeretet van, elfogadás van, és azért tulajdonképpen a férfi sátorban én ezt látom, hogy a legtöbb sátorban van egy szeretet, egy figyelem, figyelünk egymásra, segítünk egymásnak, tehát próbáljuk a hát másik életét egy kicsit segíteni, de ugyanakkor, amikor együtt vagyunk, akkor van vidámság, énekelünk, van, ahol táncolunk, ugye? Tehát...
2: És ez is jó, hogy különben a házastársi kapcsolatokat is, ugye mivel megosztáskor előjön, hogyha ott is gond van, én úgy érzem, hogy ott is sokszor átsegítjük egymást. Mert már, jaj, nálad ezt már hallottam, és akkor hogy is, ja túléltétek, semmi gond, akkor nálunk is, hogy mondjam, túlmegy ez a történet. Majd is mindennel lehet új lapot nyitni. Nagyon mosolyogsz, Szabi, mondjad.
1: Hát, csak igen, hogy szerintem sokan vannak ilyenek, te is talán, hogy igen, már annyi embert hallottál előtte a sátorba végigmesélni, hogy ez így van, úgy van, amúgy van, hogy már gyakorlatilag egy útravalót kap, aki még csak akkor kezdi a vagy házasságot, vagy a gyereknevelést, mondjad?
0: Vagy egy példatárat.
1: Így van.
2: Igen, egyébként ugye nálunk is elhangzott én a sátron, hogy ha nem vagytok, akkor nem házasodtam volna. Tehát, hogy vagy, hogy mondtam, nem kértem volna meg a kezét, mert hogy itt annyi erőt gyűjtöttem, meg látom, hogy ez hogy működik, és ez egy jó dolog, és hogy meg lehet csinálni, igen. Úgyhogy,
0: sőt, olyan is volt, aki egyszer eljött hozzánk egy srác, és mondta, hogy neki a felesége mindenben jobb. Tehát, hogy magasabb az iskolai végzettsége, többet keres.
1: Idősebb, magasabb, izmosabb.
0: Nem is, hogy idősebb volt, de lehet, hogy az
1: mindegy.
0: Is.
1: Mindegy.
0: Tehát az elég, hogy eljött, és többet elmondta, keres, hogy a felesége igen. mindenben jobb, és őt állandóan szapulja, és hát, uh-huh. hogy szeretnének gyereket, de nem jön a baba. És akkor egy, nem tudom, egy fél évig járt hozzánk, és felerősítettük, uh-huh. és akkor eltűnt. Egyszer csak megjelent, és hozott egy üveg pezsgőt, hogy fiúk, fiam született. Elmondtuk, gratulálunk, így, akkor megint eltűnt. Egyszer csak két év múlva megint előkelt. Azt kérdeztük, mi van, kell még egy gyerek? Azt mondja, hát jó lenne, és akkor megint járt egy darabig, megint eltűnt, lett még egy fia.
2: Tessék,
0: úgyhogy, igen. De hát azért persze, bocsánat, a férfi sátorban nem ez a feladata.
2: A fő profilunk, de ez...
0: Igen, de hát, hogy egy férfi...
2: De az erősítés, igen.
0: Tehát egy férfi, ha a házasságban állandóan kapja a bírálatot, szapulják, lekicsinlik, akkor nem csoda, hogy szerencsétlen, tehetetlenné válik. Tehát, hogy az önbecsülés, az nagyon fontos. Szerintem és például erre is jó az íjászkodás, mert mi ugye mindig az elején nyillal lövünk azért, mert ugye a férfi falka lény, tehát ott tudni kell, hogy aznap ki a sorrend, ki az első, ki az utolsó, és mindenkinek áll az ászló, tehát hogyha valaki sokat gyakorol,
1: akkor egy jobb lehet.
0: Tehát,
1: első,
0: hogy ő is, ha sokat gyakorol.
2: Ebből már nem jövünk, mindegy.
0: Nem csak
2: igen, értjük.
0: Eszembe
2: értjük.
0: Jutott egy-két eset, amikor volt, aki hiába gyakorol, de annyira...
1: De sose.
0: Nem, aha. van ilyen, aki ilyen ideges nem. típus, és nagyon sokat gyakorolt, és általában otthon nagyon jól vett neki, de ott úgy rázta
2: a mint
0: a 220-at rákapcsolt.
2: Hát ez is egy ilyen jó önismereti igen. dolog, igen, hogy kiderül, hogy amikor teljesíteni kell.
1: Mint a magyar válogatott. Na
2: most ide ne tereljük el azt.
0: Azért ilyen jó válogatottunk.
2: Igen.
1: Nagyon de egyébként, tehát vagy az is egy ilyen téma, hogy nem csak a tudás,
0: nőkről beszélünk,
1: a pszichológia is.
0: A világ legjobb csapata az Egyesült Államok. 4 évvel ezelőtt még azt mondták, hogy az egy külön osztály. Azok mindenkit megvertek, és legutóbb a magyar női pólósok megverték az amerikaiak. Na bocsánat, csak a nők védelmében.
1: Ennyi múlik azon, hogy pszichológiailag az ember ott tud-e összpontosítani, össze van-e rakva. Sok idő nincsen, egy 3-4 hát perc, 5 perc, mutatja
0: Amerika
1: Domonkos.
0: Amerika egy földrész, hát gondold, hogy egy földrész összeszedni, hát ha csak azt, akit belöknek a vízbe, és mindjárt lő egy gólt, már azt belettek, rakták a csapatba, nem? Nálunk meg azért nagyon sokat kellett melózni, hogy valaki bekerüljön a magyar csapatba.
1: Na hát 5 percünk van még. Talán még ez jutott eszembe témának, hogy... így a nőkkel kapcsolatban, hogy ugye születtek már ilyen könyvek is, a férfiak a Marsról, jöttek a nők a Vénuszról, meg stb., hogy ti eddigi tapasztalataitok alapján hogy látjátok, hogy hogyan, ugye itt már pedzegettük ezt, hogy az azért előfeltétele egy jó harmonikus házasságnak, kapcsolatnak, hogyha a férfi is a helyén van, tehát ő a helyéről, onnan a Mars bolygóról, az önbizalmából tud a párja felesége felé nyitni, akkor fog tudni egészséges módon részt venni ebbe a kapcsolatba, de hogy hogyan tudunk úgy kapcsolódni, kommunikálni a párunkkal, szeretettünkkel, feleségünkkel, hogy ez tényleg egy boldog, gyümölcsöző kapcsolat legyen.
0: Szabi, te bevittél most bennünket egy új témában. Van még egy órán? Én röviden annyit szeretnénk mondani, hogy szerintem akkor lenne jó egy házasság, hogyha tudná azt a férfi is, meg a nő is, mert sok házasság van ilyen, hogy nem a férj a főnök, hanem ők ketten
1: hanem
0: szövetségesek, és a jó Isten a főnök, és együtt dolgoznak, de nem az van, hogy a házi munka csak a nőé, hanem a házi munkában a férfi is részt vehet, és a döntésekbe is egyenragú félként, de hát álltak már az ősmagyaroknál, és a nők is íjászkodtak, mikor nem voltak otthon a férfiak, ők megvédték a családot, meg a nyájat, és azt gondolom, hogy a nő melegséget, szépséget visznek a család életébe, a figyelmükkel, a csendes jelenlétükkel, a megbocsájtó empatikus szeretetükkel valami olyat adnak a családnak, amit a férfiaknál ugye ez nehéz, tehát ezt nekünk nagyon meg kell becsülni, és nagyon kell szeretni a nőket, és nem csak nőnapkor, vagy anyáknapjakor lehet vinni egy világot, vagy egy kis figyelmességet. Tehát a nőt elhalmozzuk kisebb-nagyobb ajándékokkal, figyelmességgel és szeretetünkkel, akkor a nő jó kedvű lesz. Ha nem, akkor rossz kedvű lesz. De ha a nő rossz kedvű, akkor rossz kedvű az egész család.
2: Úgyhogy tartsuk a nőket jó kedvben.
1: Így van. Akkor jó lesz.
2: Ez a kulcs gondolat.
0: Hát, hogy
1: igen, hogy ez mennyire érzelmi szinten, vagy nem is feltétlenül azt számít, amit mond az ember, vagy a férfi, hanem ahogy mondja, ahogyan hát, kifejezi,
2: hogy,
1: hát van-e benne
2: azt a
1: figyelem,
2: azt megkapjuk,
1: nincsen.
2: Hogy szeressük egymást, tehát hogy az egy, ennek az egyik direktebb gyakorló terepe, most ilyen csúnyán mondom, vagy ilyen operatíve mondom, az a házasság. És ott lehet mindig gyakorolni. Én nem tudom például, hogy engem a feleségem miért szeret. Tehát ez nagyon, én kérdezem is tőle. Tehát nem, mintha nem lennék szerethető, de azért mégiscsak ez egy érzelem. Tehát, hogy tört.
1: Miért mert pont azt, te?
2: Miért igen, pont engem? Miért, vagy még igen. Miért igen? És akkor, vagy nem
1: ez
2: tudom.
1: Egy
2: tehát,
1: nagy kérdés.
0: Mert valahogy a gyerek... Rájött, hogy te nagyon értékes ember vagy.
2: Igen, de ugye, amit mondtál te is, hogy a unokát, meg azt olyan érezzük, hogy az olyan egyszerű dolog, vagy a gyermekünket. Az valahogy a
1: mert
2: nagyon
1: ott az egy vérségi kapcsolat, az az enyém.
2: Majd egy adást nyitunk igen. Erről, hogy miért van ez, de azt ugyan egyszerűnek érzem. Igen. De hogy a másikat
0: tehát, ahogy
2: azért gondolok. Dolgozni is kell, de olyan jó, hogy van ez érzelmileg is, tehát nem kell megfejtenünk, hanem egyszerűen csak történik, és ez a jó benne, hogy csak úgy történik. Igen. Valószínűleg a Jóistennel is így van, hogy ez csak úgy történik. Mi ugyan néha aggyal megpróbáljuk, hát ezt igazoljuk mindig, de egyébként ez van. Tehát, hogy ezt úgy érezzük. De tényleg már ugye régen a katonanótákban, ahogy az anyákhoz szóltunk, ahogy az édesanyánkra gondolunk, ahogy, és a feleségünkre pedig, hogy hát ott van az asztala, én köszönöm, hogy te törődsz velem. Hát ez, meg hát ezért van értelme. Ezért van értelme elmenni küzdeni, megkeresni a pénzt, a házat fölépíteni, azért, hogy az be legyen rendezve, és akkor ha hazaérek, azt mondják, hogy jaj, de jó, hogy megjöttél, na gyere, ülj le, és akkor együnk egyet, vagy, és akkor a kislányom oda szalad. Tehát ezek ilyen...
0: Igen, tehát ahogy gondolunk valakire, úgy érzünk. Tehát én azt gondolom, hogy egy idő után át kell fordítani a gondolkodást. Tehát az én feleségem, nekem őt kell szeretni, és akkor... Ami esetleg változás van benne, hogy megy az idő, azt egyre jobban kell szeretni, és akkor jó lesz a házasság.
2: Ezt is fontos felmutatni mindig, igen, hogy a változás van, de tehát, hogy nekünk ez feladatunk is. Nem csak az, hogy történik, hanem hogy feladat egyszerre. De a kereszténységet is ilyennek érzem, hogy egyszerre feladat és egyszerre történik. Jaj, lejárt az idő.
1: Legyen most ez a záró gondolat. Ilyen jó, hogy mindig a végére melegszünk be. Ez a Férfi Sátor műsora volt itt a Mária Rádióban. Két hét múlva újra találkozunk. Egy másik felállásban egy Szebényi Szabolcs volt, amit volt Mem Dervarics Gábor és Boros András.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A viszont hallásra.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa banki ügyeit intézte volna Chicagóban. A Loretói Litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária rádiói Mariaton néven közösen gyűjtenek adományt. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa megválasztása után az Egyesült Államokbeli bankjába telefonált lakcíme megváltoztatása miatt, de nem hitték el neki, hogy a katolikus egyházfővel beszélnek. A pápa az összes biztonsági kérdésre válaszolt, de az ügyintéző szerint ez nem volt elegendő, és kérte, hogy személyesen keresse fel a bankfiókot. 14. Leó azt válaszolta, hogy nem hiszi, hogy erre van lehetősége. Változtatna valamit a helyzeten, ha azt mondanám, hogy én vagyok a pápa, kérdezte az egyházfő. Erre az ügyintéző letette a telefont. Írta a vasárnap.hu. A történetet Tom McCarthy amerikai pap idézte fel, akinek beszámolója a videó bejárta az internetet, és 14. Leó pápává választása első évfordulójára érkezett meg Rómába. Tom McCarthy amerikai pap az Ágoston rendben szolgál, és közeli baráti kapcsolatban áll Robert Francis Prevosttal, aki 2001 és 2013 között a rend első számú vezetője volt. Néked ajánljuk, szüzanyánk, a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéjén hazánk sok templomában a szép népének a Loretói Litánia elimádkozása után. Egyházunk a szüzanyának ajánlja a virágba borulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonz kasztíliai király kapcsolta össze a májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szüzanya képét, szobrát és énekekkel magasztalta Máriát. A Loretói Litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén elimádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét éve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről. A Felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási költségei már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói család tagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én 7 órától 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-44-30-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha hozzájárul ön is anyagilag vagy imáival az összefogáshoz. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zöldel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsárdozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Istennek hála, több határon túli magyar lakta területen is működik magyar nyelven sugárzó Mária Rádió. Ezek nem csak az anyanyelvi evangelizációt szolgálják, hanem a megtartó magyar identitást is erősítik. A Mária Rádió magyar nyelvű családja Szent István és Mária országát az éteren keresztül egyesíti. Ez a szolgálat azonban segítségre szorul. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről, ezért egyre kevesebben tudják fenntartani a Mária Rádiót. A felvidéki Mária Rádió fenntartási költségei pedig olyan mértékben megemelkedtek az energiaár robbanás miatt, hogy az már a fennmaradásukat veszélyezteti. Ezért a Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiós családja délvidéken, felvidéken, Erdélyben és az anyaországban összefog és közösen gyűjt adományt a felvidéki és a délvidéki testvéreknek háromnapos maratoni adománygyűjtő műsorsorozat Mariaton keretében, május 13-án, 14-én és 15-én. A műsorban megszólalnak a Mária Rádió vezetői, önkéntesei, hallgatói, közéleti szereplők határon innen és túl. Hallgatóink közelebbről is megismerhetik délvidéki és felvidéki testvéreink életét, hitét, értékeit, örömeit és gondjait. Vegyünk részt a Kárpát-medencei magyar összefogásban, hiszen ha ezeken a napokon imával és adománnyal támogatjuk a Mária Rádió délvidéki és felvidéki misszióját, a szűzanya munkatársaivá válunk. Közösséget vállalunk határon túli testvéreinkkel, és kifejezzük szeretetünket irántuk, ami talán a legnagyobb segítség a számukra. Kérjük, értesítsék olyan ismerőseiket is, akik örömmel nyújtanának segítséget a Magyarok Nagyasszonya határon túli rádióinak május 13-án, 14-én és 15-én. Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.

0: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez a műsorunk a Mária Rádióban a Magasztallak, Uram! Egyházzenei műsor. Ágostné Cséri Gabriella vagyok. A mai műsorban a fatimai jelenésről fogunk beszélni, hiszen május 13-án évfordulója van a fatimai jelenéseknek, szűzanya jelenéseinek. 1917. május 13-a és október 13-a között Lucia Santos, Francisco Martó és Jácinta Martó fatimai gyermekeknek 3 angyali és 6 Mária jelenése volt. Ezek a gyerekek egyszerű pásztor gyermekek voltak. 1917. augusztus 13-án a szűzanya jelent meg az elzárt gyermekeknek. A Szent Szűz imát, áldozatvállalást és engesztelést kért Oroszországért, a felajánló imát 12. Pius 1942-ben, 6. Pál 1964-ben és Szent II. János Pál pápa 1984-ben végezte. A jelenések helyén Fatimában 1918-ban épült egy kápolna, amelynek helyén 1928 és 1951 között kialakították a ma is látható kegyhelyet. A fatimai jelenésekhez kapcsolódik az 1946-ban elrendelt világkirálynőjének ünnepe is. A magyarok építettek kápolnát 1956. augusztus 12-én áldottak meg. Tehát ez az ünnepünk, ez a Szűz Mária jelenés ünnepe május 13-án a Szent Atya ellátogatott Fatimába, és szenté avatta a testvérpárt, ugye a két kisebbik gyereket, akinek megjelent a szűzanya. A fatimai Mária jelenések kezdetének évfordulója. Istennek mindig vannak küldöttjei, akik által üzen a világnak, biztatván, hogy ne veszítsük reményünket, ő már legyőzte a gonoszt. Abban az időben Portugáliában meglehetősen Isten ellenes kormányzat volt hatalmon. Ezért is roppant hatást váltott ki a szűzanya jelenés, és ne feledkezzünk el arról, hogy abban az évben lépett színre Lenin és csapata, és még tartott az első világháború. Forrongó világban jelent meg a béke királynője, és üzente, hogy a valódi emberi élet nem a fegyverekkel átalakított világ terméke, hanem belső életünk rendezésének függvénye. Ha Isten teremtményeinek tekintjük egymást, akkor úgy tudjuk elosztani a világ javait, hogy jusson is, maradjon is. Enélkül fájdalmat és szenvedést hoz a legjobbnak induló elképzelés is. Tehát ebben a fatimai városban, ahol már gyönyörű szép zarándok templom épült, megtöltötték a hívek, és most meg fogjuk hallgatni azt az éneket, amit az ő anyanyelvükön énekelnek a szűzanyához, Ave Mária. Hallgassuk meg ezt a fatimai Ave Mária éneket eredeti nyelven.

Folytatjuk műsorunkat a mai Magasztallak Uram egyházzenei műsorban, a Fatimai szűzanya jelenéséről beszélünk. Három kisgyermeknek jelent meg a Szűz Mária. A három kis látnok neve Lúcia, Jácinta és Ferenc. Először három angyali jelenés előzte meg a Szűz Mária jelenését. Az első angyali jelenést Lúcia így írja le. Úgy gondolom, hogy 1916 tavaszán jelent meg először az angyal a Kabekó hegyén. Hozzánk érve így szólt. Ne féljetek, én a béke angyala vagyok. Imádkozzatok velem együtt. Erre letérdelt, és homlokával a földet érintette. Mi is azt tettük, és ismételtük szavait. Istenem, hiszek benned, imádlak téged, remélek benned, és szeretlek téged. Bocsánatért esedezek hozzád mindazokért, akik nem hisznek benned, nem imádnak, nem bíznak benned, és nem szeretnek. Ezt az imát háromszor megismételte az angyal, utána fölkelt és hozzáfűzte. Így imádkozzatok, Jézus és Mária szíve kegyesen fogadja imáitokat. A második angyali jelenést Lúcia így írja le. A második jelenés nyáron történt. Kutunk mellett hirtelen ott állt előttünk az angyal, és így szólt. Imádkozzatok, sokat imádkozzatok. Jézus és Mária szentséges szíve általatok akarják irgalmasságuk tervét megvalósítani. Imádkozzatok szakadatlanul, és vezekeljetek a sok bűnért, amellyel Istent megbántják, és kérjétek a bűnösök megtérését. Így ki fogjátok eszközölni hazátok számára a békét. A béke angyala vagyok. Megkérdeztem tőle, hogyan hozzunk áldozatot. Az angyal felelte, mindent alakítsatok áldozattá. Fogadjátok megadással a szenvedést, melyet az Úr fog küldeni, és viseljétek türelemmel. A harmadik angyali jelenés, Lúcia írja. A harmadik jelenés szeptemberben történt. Ez alkalommal az angyal kezében kehely volt, fölötte pedig egy ostya, amelyből vércseppek hullottak a kehelybe. A kelyhet és az ostját a levegőben hagyta lebegni. Közben a földre borult, és háromszor a következő imát mondta. Legszentebb szent háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, mélységes alázattal imádlak, és felajánlom neked Jézus Krisztus legdrágább testét és vérét, lelkét és istenségét, aki a föld valamennyi tabernákulumában jelen van. Engesztelésül a szidalmazásokért és közömbösségekért, melyek által őt megbántják. Jézus szentséges és Mária szeplőtelen szíve által könyörgök hozzád a szegény bűnösök megtéréséért. Azután felemelkedett az angyal, kezébe vette a kelyhet és az ostját. Az ostját nekem adta, a kehely tartalmát pedig Jácintával és Ferenccel itatta meg. Közben így szólt, vegyétek Jézus Krisztus testét, és igyátok vérét, melyet a hálátlan emberek oly szörnyen meggyaláznak. Tegyétek jóvá bűneiket, és vigasztaljátok a jó Istent. Azután újra földre borult az angyal, és velünk együtt háromszor megismételte ugyanazt az imát, legszentebb szent háromság, és eltűnt az angyal. Ez a három volt tehát az előzetes jelenés, az angyal három jelenése. A szűzanya első jelenése ezen előkészítő angyali jelenések után 1917-ben a szűzanya jelent meg Fatimában a három kis pásztor gyermeknek, Lúciának, aki akkor 10 éves, Ferencnek, aki 9 éves, és Jácintának, aki 7 éves volt. Ferenc és Jácinta testvérek voltak, Lúcia pedig unoka testvérük.
A jelenések májustól októberig minden hónap 13-án történtek, augusztusban kivételesen 15-én. Az első, május 13-i jelenést Lucia többek között így írja le. Ferenccel és Jácintával a Kovada Iria, magyarul Irén völgy, egyik lejtőjén legeltettük nyájunkat. Hirtelen villámlást láttunk. Erre azt mondtam unokatestvéreimnek, jobb lesz, ha hazamegyünk, mert valószínűleg vihar közeledik. Majd újabb villámlást láttunk. Ezután pár lépésnyire egy kis tölgyfa bokor fölött fehérbe öltözött asszonyt láttunk. A napnál is fényesebb volt. Így szólt hozzánk. Ne féljetek, nem bántalak titeket. Honnan jön? Kérdeztem. Az égből, felelte. S mit kíván tőlünk? Kérdeztem. Erre azt felelte. Azért jöttem, hogy kérjelek benneteket, hogy jöjjetek a következő 6 hónapban is ide, ugyanezen a napon és ugyanebben az órában. A végén megmondom, hogy ki vagyok és mit akarok. Visszatérek még egy 7. alkalommal is. Én is az égbe fogok jutni? Kérdeztem. Igen, felelte. És Jácinta? Ő is, felelte. És Ferenc? Ő is. De addig még sok rózsafűzért kell elimádkoznia. Majd így folytatta. Fel akarjátok magatokat ajánlani Istennek? Elfogadjátok kezéből a szenvedést, amit majd számotokra küld, jóvátételül minden bűnért, amivel őt megbántják, és a bűnösök megtéréséért? Igen, feleltük. Valóban sokat fogtok szenvedni, de Isten kegyelme lesz menedéktek. Amint ezeket a szavakat kimondta, kezeit kitárta. Ezzel bensőséges fénnyel árasztott el bennünket, majd hozzátette. Imádkozzátok minden nap a rózsafűzért, hogy kieszközöljétek a világ számára a békét, és hogy a háború hamarosan befejeződjön. Ekkor felemelkedett és eltűnt. Ferenc hamarosan kitalált egy jó önmegtagadási formát, adjuk ennivalónkat a bárányoknak, és ezzel hozzuk azt az áldozatot, hogy nem eszünk. Jácinta is annyira szívére vette az áldozathozatalt a bűnösök megtéréséért, hogy egy alkalommal azt mondta, adjuk ennivalónkat a bűnösök megtéréséért. De délután már azt mondta, hogy éhes. Erre Ferenc fölmászott a tölgyfára, hogy makkot szedjen. Jácinta ellenben azt ajánlotta, hogy inkább együnk a bükkfáról, mert az még keserűbb, és így még nagyobb áldozatot hozhatunk. Nagyon szomjasak is voltunk, de nem volt ivóvízünk. Kezdetben hősiesen felajánlottuk ezt az áldozatunkat is a bűnösök megtéréséért, de amint elérkezett a forró dél, már nem bírtuk tovább. Elmentem egy közeli házhoz, és hoztam egy kancsó vizet. Először Ferencnek nyújtottam a kancsót, hogy igyon, de ő azt mondta, nem akarok inni, mert szenvedni akarok a bűnösök megtéréséért. Majd Jácintának nyújtottam, ő is azt mondta, nem iszom, én is fel akarom ajánlani ezt az áldozatot a bűnösök megtéréséért. Erre egy szikla mélyedésébe öntöttem a vizet, hogy megihassák a bárányok. Ez volt az első jelenése a szűzanyának, és ahogyan leírja Lucia, a legnagyobbik pásztor lányka ezeket a jelenéseket, nagyon megható az, hogy ezek az apró gyerekek mennyire tudtak áldozatot hozni, mennyire képesek voltak önmegtagadást gyakorolni. Valóban a mai gyerekeknek is nagyon fontos ezt tudatosítani. Mielőtt tovább olvasnám a szűzanya jelenéseit, előveszem azt a kis kottát, ahol le van fordítva a fatimai ének, a szűzanya éneke magyar nyelven. Ugyanaz a dallam, amit az előbb meghallgattunk, szép májusi nap volt, virágzott Iria, s ím mennyei fényben megjelent Mária. Ave, ave, ave Mária, az ugyanaz. Kétféle fordítása vannak ennek az éneknek, mind a kettőt meg fogom mutatni. Először ezt az első fordítást, ez 6 versszakból áll.

Ez tehát a fatimai Ave Mária ének, magyarul lefordítva az egyik változata. De térjünk vissza Szűz Mária jelenéseire, hiszen ez a könyv, amiből olvasom, ez Luciának a írásait tartalmazza. Tehát a Szűz Mária második jelenését így írja le Lucia. Június 13-án tartotta plébániánk Szent Antal ünnepét. Ünnepen az volt a szokás, hogy korán reggel, virradatkor kihajtják a nyájat, s 9 órakor már újra bezárják, hogy mehessenek az ünnepre. Azért én is korán reggel virradatkor kihajtottam a nyájat azzal a szándékkal, hogy 9 órakor hazatérjek, hogy mehessek a 10 órai misére. Utána pedig a Cova de Iriába. Így 11 óra körül már el is indultam hazúról. Benéztem nagybátyámhoz, ott Ferenc és Jácinta már vártak rám. Együtt mentünk a Cova de Iriába, telve izgalommal, és várva várt nagy pillanatot vártuk. A nép követett bennünket, és kérdésekkel ostromolt. Mikor odaértünk, az összegyűlt személyekkel együtt, körülbelül 40-en lehettünk, elimádkoztam egy rózsafűzért. Újra láttuk a fénycsóva közeledését, amit villámnak is neveztünk, s egyszerre megpillantottuk a tölgyfabokor fölött a szűzanyát, mint májusban. Mit akar? Kérdeztem tőle. Ő azt felelte. Jöjjetek ide a jövő hónap 13-án is. Imádkozzátok minden nap a rózsafűzért. Tanuljatok meg olvasni. Azután majd megmondom, hogy ki vagyok és mit akarok. Én azt mondtam, még azt szeretném kérni, hogy minket is vigyen az égbe. Ő azt felelte. Igen, hamarosan fogok jönni Jácintáért és Ferencért, de neked tovább is itt kell maradnod. Jézus téged akar felhasználni, hogy engemet jobban megismerjenek és szeressenek. Meg akarja alapítani a világban a szeplőtelen szívem tiszteletét. S akkor én egyedül maradok? Kérdeztem elszomorodva. Azt felelte, nem, leányom, ne csüggedj el. Az én szeplőtelen szívem lesz a te menedéked és Istenhez vezető utad. Lassan a plébánosunknak is tudomására jutottak az események. Azt üzente édesanyámnak, hogy vigyen el a lakására. Kihallgatásom után azt a megjegyzést tette, nem gondolom, hogy mindez az égből ered, mert titkolódzol. Talán az ördög akarja ezáltal a lelkeket megtéveszteni. Mi sok kint okozott nekem ez a kijelentés. Utána azonban Jácinta azt mondta, egészen biztos, hogy nem az ördög. Azt mondják, hogy az ördög undorító, és a föld alatt lent a pokolban lakik.

A hölgy meg olyan jóságos volt, és azt is láttuk, hogy az ég felé ment. Itt már érezhető a második jelenés után, hogy mennyi szenvedésbe lesz részük a látnokoknak, hiszen nem hisznek nekik, vallatják, faggatják őket. Szűzanya harmadik jelenése, Lúcia így írja le, elérkezett július 13-a. Nem akartam a Kovada Iriába menni. Úgy gondoltam, hogy ha az ördög jelenik meg, akkor minek menjek? De a nép már 12-én délután kezdett gyülekezni. Tudattam Ferenccel és Jácintával döntésemet, hogy nem megyek. Ők így válaszoltak, mi pedig megyünk. A szenyóra azt parancsolta, hogy menjünk. Másnap elérkezett az indulás ideje. Úgy éreztem, mintha valami különös erő kényszerített volna. Nem tudtam ellenállni, útnak indultam. Ahogy nagybátyám házához értem, benéztem, hogy vajon Jácinta ott van-e még. Az ágy mellett találtam mind a kettőt. Sírtak. Hát ti nem mentek? Kérdeztem. Nélküled nem megyünk, gyere velünk. Persze, hogy megyek, válaszoltam. A következő pillanatban már boldogan futottunk, megérkeztünk a jelenési völgybe. Már ott imádkozták a bokor mellett a rózsafűzért. Fölvillant a szokásos fény, egyszerre a tölgyfán állt a szűzanya. Mit kíván, kérdeztem. Azt, hogy a következő hónap 13-án jöjjetek újra ide, és hogy imádkozzátok a rózsafűzér királynője tiszteletére a rózsafűzért, hogy így kieszközöljétek a világ számára a békét és a háború végét, mert egyedül csak ő tud rajtatok segíteni. Erre én azt kértem, tessék megmondani, hogy kicsoda, és tessék egy csodát is művelni, hogy higgyenek a jelenésnek. Ő azt felelte, jöjjetek ide minden hónapban, és októberben megmondom, hogy ki vagyok, és mit akarok. Csodát is fogok művelni, hogy mindenki higgyen. Majd így folytatta. Hozzatok áldozatot a bűnösökért. Gyakran, különösen, ha áldozatot hoztok, így imádkozzatok. Ó Jézusom, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, s a szűzanya szeplőtelen szívén ejtett sérelmek jóvátételéért. E szavakat mondva kitárt a karjait. Mintha valami fénysáv hatolt volna belőlük a földbe. Egyszerre hatalmas lángtengert pillantottunk meg, tele volt ördöggel és kárhozott lélekkel. Remegve és segítségért esedezően emeltük fel szemeinket a szűzanyához, aki jóságosan, de szomorúan így szólt. A poklot láttátok, ide kerülnek a szegény bűnösök lelkei. Isten meg akarja alapítani a világban az én szeplőtelen szívem tiszteletét, hogy általa megmentse őket. Ha teljesítik kérésemet, sok lélek üdvözülni fog és béke lesz. Vége lesz ennek a háborúnak is. De ha nem hagyják abba Isten megbántását, akkor 11. Pius pápasága alatt még szörnyűbb következik. Isten a világot gonoszsága miatt háborúval, éhséggel, valamint az egyház és a Szent Atya üldözésével fogja büntetni. Hogy mindezt megakadályozzam, majd újra jövök, s kérni fogom az országok felajánlását szeplőtelen szívemnek, s az első szombati engesztelő áldozást, s akkor szeplőtelen szívem diadalmaskodik. A világra pedig egy békés kor virrad. A rózsafűzér minden tizedéhez fűzzétek hozzá. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vezess be minden lelket az égbe, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Ezután felemelkedett és eltűnt. A pokol látomás hatásáról ezt írja Lúcia. A pokol látomása annyira megrémítette Jácintát, hogy bármilyen vezeklés semminek tűnt fel előtte, ha csak ezáltal egyetlen lelket megmenthetett tőle. Gyakran leült a földre vagy egy kőre, és elmélkedve mondogatta, ó a pokol, annyira sajnálom a lelkeket, amelyek a pokolba kerülnek. Reszketve, összetett térden állva ismételte az imát, melyre a szűzanya tanított bennünket. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől.
Néha megkérdezte, a szűzanya miért nem mutatja meg a poklot a bűnösöknek? Ha látnák, biztosan nem vétkeznének többet, hogy ne jussanak oda. Ha a szűzanya megengedi, mondd meg mindenkinek, hogy milyen a pokol, nehogy vétkezzenek és oda jussanak. A titok második része, írja Lucia nővér, Mária szeplőtelen szívének tiszteletére vonatkozik. Június 13-án azt mondta a szűzanya, hogy soha sem fog elhagyni. Szeplőtelen szíve lesz a menedékem, és Istenhez vezető utam. Jácint a kórházba menetele előtt így szólt hozzám. Nem sokára mehetek az égbe. Te azonban itt maradsz, hogy tudasd mindenkivel, hogy Isten meg akarja erősíteni a világban Mária szeplőtelen szívének tiszteletét. Azt akarja Jézus szíve, hogy vele együtt tiszteljük Mária szeplőtelen szívét is. A békét Mária szeplőtelen szívétől kell kérnünk, mert Isten az ő kezébe helyezte. Ezután, a harmadik jelenés után elkezdődik az üldöztetés. Az üldöztetés pedig abból áll, hogy a gyermekeket, főleg ugye a legnagyobbikat, Luciát elkezdik kihallgatni, és egyházi emberek is, mert ugye más nem látja a szűzanyát, csak a három gyermek látja a szűzanyát. Mielőtt a szűzanya negyedik jelenését is elolvasnám, ahogy ígértem, elénekelném az Ave Máriát, a fatimai éneket, a másik változatban, a másik fordításban, tehát a dallam ugyanaz, csak a szövege más, itt 4 versszak van ebben a fordításban.

0: Folytatjuk a fatimai jelenésekről szóló elbeszélést a szűzanya negyedik jelenésével. A negyedik jelenést megkezdte az üldöztetés, a gyermekeket el akarták vinni az előjáróságra, behívatták szüleikkel együtt. A két kisebb gyereket nem vitte el az édesapja, viszont Lúciát igen. Ott az előjáróságon ki is kérdezték őt az előjárók, jelen voltak az apukája, nagybátyja és más urak, akiket ő nem ismert. Az volt a céljuk, hogy a gyerekeket ellentmondásokba kell kergetni, és épp az ellenkezőjét állítatni velük, és mindent nevetségessé kell tenni. Amikor este hazaérkeztek, akkor Lúcia találkozott a két kisebb gyermekkel, látnokkal, és mindannyian sírtak. A szűzanya negyedik jelenése, erről Lúcia így ír. Eközben felvirrat augusztus 13-a. Már előző estétől kezdve érkeztek a népek a környékről. Mindenki látni akart bennünket. Kérdezősködtek tőlünk, és kérték, hogy kéréseiket terjesszük a szűzanya elé. Közben értesítették édesapámat, hogy vigyen el engem nagynéném házába, ahol a körzetünk vezetője várt bennünket. Újból meg akarták kísérelni, kikérdezték, hogy voltak a jelenések, nem akartak hinni Lúciának. Édesapjának ez nem tetszett, és a körzet vezetője ragaszkodott hozzá, hogy menjenek kocsin a plébánoshoz. A plébánoshoz érve pedig bezárták őket. Lúcia ezt írja. Kurembe érve bezártak bennünket egy szobába, és azt mondták, hogy addig nem mehetünk ki onnan, míg el nem áruljuk a titkot. Amikor észrevettük, hogy elmúlt a dél, és nem engednek el bennünket, Ferenc megjegyezte. A szűzanya talán itt fog megjelenni. Kis idő múlva azonban néhány ember elment Fatimába, és boldogan újságolták a szűzanya megjelenését, majd a nagy tömeg is elindult, jöttek az utakon, és mondták a megdöbbentő esetet. Valamint mindnyájan állították, hogy mennydörgéseket hallottak, majd villámlást láttak a töltyfa mellett, és egy szép felhőcskét, amely felemelkedett a levegőbe, és eltűnt a szemük elől. Ez alatt a kis látnokok Oremban voltak, bezárva. Amint Lúcia írja, börtönbe zártak, és azzal fenyegettek bennünket, hogy ott is maradunk, míg el nem áruljuk a titkot. Majd elvittek bennünket a körzet vezetőjéhez, és mivel nem mondtuk el a titkot, kiküldött bennünket, és megparancsolta, hogy forraljanak egy üstbe olajat, és abban süssenek meg bennünket. Hamarosan hívatta Jácintát, mondván, hogy ő lesz az első. Utána Ferencet hívták be, utána én következtem. Azt mondták, hogy az unokatestvéreim már meghaltak, és ugyancsak halál vár rám is, ha nem mondom el a titkot. Utána Jácintához és Ferenchez vittek. Azt mondták, hogy hamarosan együtt halunk meg forró olajban. Jácinta könnyes szemét és kezét az ég felé emelte, és elmondta a felajánló imát. Ó Jézusom, irántad való szeretetből. Majd később azt mondtam neki, ne sírj, ha nem is látjuk többé édesanyánkat, felajánljuk ezt is a bűnösök megtéréséért. A Szent Szűz arra tanított bennünket, hogy imáinkat és áldozatainkat ajánljuk fel engesztelésül az ő szeplőtelen szíve ellen elkövetett bűnökért. Lúcia így írja tovább. Hazaérve ebből a fogságból úgy emlékszem, hogy augusztus 15-én azonnal kiengedtük a bárányokat, és indultam ki velük a legelőre. Egyszerre a természet feletti atmoszférát éreztük körülöttünk, ami mindig is a mennyei jelenés közelettét jelentette számunkra. Ahogy Jácinta is odaérkezett, már láttuk a fényjelet, amit általában villámlásnak neveztünk, és a következő pillanatban már a szűzanyát is ott láttuk, a kis tölgyfán. Mit kíván tőlem? Kérdeztem. Menjetek 13-án a Kova da Iriába. Imádkozzátok minden nap a rózsafűzért. Az utolsó hónapban egy csodát művelek, hogy mindenki higgyen. Mit csináljak azzal a pénzzel, amit az emberek kovada Iriában hagytak, kérdeztem. Csináltassanak 2 körmeneti hordálványt. Az egyiket te viszed Jácintával és még 2 lányjal fehér ruhában, a másikat vigye Ferenc 3 fiúval. A többi pénz maradjon rózsafűzér ünnepére, s ami marad, arra a kápolnára, amit majd építenek. Majd így fejezte be. Imádkozzatok nagyon sokat, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs, aki áldozatot hozzon, és imádkozzon értük. Majd szokása szerint felemelkedett, és kelet felé eltűnt. A fatimai üldözés programjának első pontja, ahogy láttuk, eredménytelenül végződött. Sem ígéret, sem fenyegetés nem használt. A halálbüntetéssel megriasztott gyermekek sem önmaguknak, sem egymásnak nem mondtak ellen. Sírtak ugyan, mert gúnnyal és gyűlölettel teli arcok előtt álltak, ismeretlen házban és börtönben, és meg voltak győződve, hogy megölik őket, mégsem vonták vissza állításukat. A börtönben töltött idő a körzetvezető számára tökéletes csőddel végződött, s emiatt a fatimai események a gyermekekkel együtt még ismertebbekké váltak. Így született meg az üldözők fejében az a gondolat, hogy a hívők gyülekezeti helyén valami csoportos tüntetést kell tartani, s a tömeg előtt Fatima hírnevét meg kell semmisíteni. Ezért röpcédulákat szórtak szét, amely gúnyolta a jelenést, és meghívta a népet a következő vasárnapra, a 11 órás mise utánra, a fatimai templom térre. Ott akarták tartani a nyilvános gyűlést a fatimai jelenések ellen. A plébános azonban idejében megtudta ezt, és kihirdette, hogy vasárnap a szentmise nem a templomban lesz, hanem a közeli kis kápolnában. Így az ellentüntetők üres templomteret találtak. Erre kimentek a kovada Iriába, de ott sem volt senki. Így csődöt mondott a fatimai üldözés tervének második pontja is. Nagyon, nagyon elterjedt a hír ezekről a szűzanya jelenésekről, és bármennyire akarták megakadályozni, a tömeg, a hívő sereg egyre jobban jött, és egyre többen érkeztek a jelenés helyére, Iriába. Ezt a Fatimáról szóló előadást folytatni fogjuk, hiszen lejárt a műsoridőnk, a szűzanya 5. jelenésétől kezdve, illetve megemlékezünk most arról is, hogy a Szent Atya a 2 kisebb látnok gyermeket, Jácintát és Ferencet szentté avatta, pontosan a 100. az évfordulón, a 100. évfordulón, jelenéseknek a 100. évfordulóján, május 13-án személyesen elment Fatimába, és ott történt ez a szentté avatás. Folytatjuk tehát a Fatimáról szóló elbeszélést, és Fatima történetével megismerkedünk. Lesz még egy olyan érdekessége a műsorunknak következő héten, hogy magyarországi vonatkozása is van, hiszen Magyarországon található olyan szűzanya szobor, amit Fatimából kért egy plébános atya Soroksár-Újtelepre. Ez pedig 1959-ben történt, erről a legközelebbi műsorba fogunk beszélni. Köszönöm a türelmüket és a figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Magasztallak, Uram! A Mária Rádiót egyházzenei műsorát hallhatták Ágostné Cséri Gabi.

0: Hírpercek.
1: 14. Leópápa Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel találkozott. Vincenti József herceg primás halálának 51. évfordulójára emlékeztek Bécsben. Felvételt hirdett az Esztergomi Hittudományi Főiskola. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Csütörtökön érkezett meg Olaszországba az amerikai külügyminiszter Marco Rubio, aki egyenesen a Vatikánba ment, ahol az apostoli palotában találkozott a pápával. A Szentszék sajtóközpont közleménye szerint a személyes beszélgetés során a két állam megújította közös elhivatottságát, a két fél, az apostoli Szentszék és az Amerikai Egyesült Államok közötti jó kapcsolat ápolására. Eszmecserét folytattak, kiemelt figyelmet szentelve a háborúk sújtotta országoknak, politikai feszültségeknek és nehéz humanitárius helyzeteknek, illetve a békéért való fáradhatatlan munkának. A tárgyalások során szóba kerültek olyan háborúkkal érintett afrikai és közel-keleti országok, mint Libanon és Irán. Marco Rubio egy kristály amerikai futballlabdával ajándékozta meg Leópápát, aki egy olajfából a békefájából készített tollat adott a politikusnak. Mindszenti József herceg prímás halálának 51. évfordulója alkalmából a bécsi magyarok szentmisével és koszorúzással emlékeztek meg a néhai főpásztorról a betegápoló irgalmas rend templomában. A szentmisét Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. Koncelebrált Varga János, a Collegium Pazmanianum rektora, írta a Magyar Kurír. A főpásztor kiemelte, hogy Mindszenti bíboros tetteivel és a szegények mellett állt. Segítette a rászoruló családokat élelemmel, pénzzel és tüzelővel, támogatta a szegény sorsú gyermekek taníttatását, szeretet otthont alapított. A bíboros ábrázoló szobornál 2011 óta rendszeresen tartanak megemlékezéseket. Cencer őrskövet felhívta a figyelmet, hogy a bíboros példája ma is eligazítást ad mindazoknak, akik hűséggel kívánnak ragaszkodni hitükhöz, hazájukhoz, közösségükhöz és erkölcsi meggyőződésükhöz. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzésre, akik a plébános vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A várhatóan elinduló közösségi gondoskodás alapszakra is várják az érdeklődők előregisztrációját. A hallgatók itt elsajátíthatják a közösségi gondoskodás különböző formáinak működését és az ehhez kapcsolódó alapvető ismereteket. Mindkét alapképzési szakon levelező képzésben állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában oktatnak, áll a közleményükben. Az előregisztrációt a főiskola e-mailben fogadja a www.eshf.hu felvételi menüpontban. A felvételi eljárás indulásáról a főiskola a regisztráltakat közvetlenül tájékoztatja. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. Jelentkezési határidő május 20-a. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: érintő. Elmélkedés Egri Tibor atyával.
1: Szent János evangéliumának olvasása. Egyszer útközben Jézus látott egy rokon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, így hogy vakon született? Sem ez nem vétkezett, felelte Jézus, sem a szülei, hanem Isten tetteinek kell rajta nyilvánvalóvá válniuk. Addig kell véghez vinnem annak tetteit, aki küldött, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, és akkor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak. Míg ezeket mondta, a földre köpött, nyálával sarat csinált, és a sarat a vakember szemére kente, majd meghagyta neki: menj, mosakodj meg a sírő atyavában. Ez annyit jelent, mint küldött. Az elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok, és akik azelőtt koldulni látták, megkérdezték: nem ez az, aki itt ült és koldult? Némelyek azt állították: igen, ez az. Mások ellenben tagadták: nem az, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: én vagyok az. Erre megkérdezték tőle: hogyan nyílt meg a szemed? Elmondta nekik: az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, a szememre kente és meghagyta, menj, mosakodj meg a siló a tavában. Elmentem, megmosdottam, és látok. Erre megkérdezték tőle: hol van? Nem tudom, felelte. Az imént még vakembert elvitték a farizeusokhoz, mert az a nap, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a szemét, szombati nap volt. A farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan nyílt meg a szeme. Elmondta nekik: sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok. A farizeusok közül némelyek így vélekedtek: ez az ember nem Istentől való, hiszen nem tartja meg a szombatot. Mások ellene vetették: hogyan tehet bűnös ember ilyen csodát? Így szakadást támadt közöttük. Azért hát tovább foggatták a vakot. Mit tartasz arról, aki visszaadta a szemed világát? Azt, hogy próféta, felelte. De a zsidók sehogy se akarták elhinni, hogy vak volt, és hogy visszanyerte a szeme világát, ezért odahívták az imént még vak embernek szüleit, és őket faggatták. A ti fiatok? Azt mondjátok róla, hogy vakon született. Hát hogyan lehet akkor, hogy most lát? Szülei ezt válaszolták: azt tudjuk, hogy a mi fiunk, és hogy vakon született. De hogy most mindenképp miképpen lát, azt nem tudjuk. És azt sem tudjuk, ki adta vissza a szeme világát. Kérdezzétek meg tőle magától, hiszen megvan a kora, mondja el önmaga. A szülők azért beszéltek így, mert féltek a zsidóktól. A zsidók ugyanis elhatározták, hogy azt, aki messiásnak vallja, kizárják a zsinagógából. Ezért mondták szülei: megvan hozzá a maga kora, kérdezzétek meg tőle magától. Erre másodszor is hívatták a vakon született embert, és figyelmeztették: dicsőítsd meg az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Az, hogy bűnöse, felelte, nem tudom. Csak azt tudom, hogy vak voltam, és most már látok. Erre újra faggatni kezdték: mi csinált veled, hogyan adta vissza a szemed virágát? Már elmondtam nektek, felelte, de nem hallgattátok meg. Miért akarjátok újra hallani? Talán ti is tanítványai akartok lenni. Erre becsmérelték, és azt mondták neki: légy a tanítványa te. Mi Mózes tanítványai vagyunk. Azt tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, de hogy ez honnét való, azt nem tudjuk. Épp ez a különös, felelte az ember, hogy nem tudjátok honnét való, mégis visszaadta a szemem világát. Tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, azt azonban, aki Isten félő és teljesíti akaratát, meghallgatja. Amióta fennáll a világ, sohasem lehetett hallani, hogy valaki visszaadta volna egy vakon születettnek a szemem világát. Ha nem Istentől való volna, nem tehetett volna semmit. Erre rászóltak, te akarsz minket tanítani, aki mindenestül bűnben születtél? Ezzel kidobták. Jézus meghallotta, hogy kidobták, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel az ember fiában? Ki az uram? Kérdezte az ember, hogy higgyek benne. De hisz látott, felelte, ő beszél veled. Erre felkiáltott, hiszek, uram, és leborult előtte. Krisztusban szeretett testvéreim! Jézus Krisztus tanításain, csodáin és az Isten országáról szóló megnyilatkozásain elmélkedve nagyon sokszor jut eszembe gyermekkorom kedvenc meséjének, a Hupikék-Törpikéknek egyik, már-már szállóigévé nem esedett mondata, a törpök élete nem csak játék és mese. Gondoljunk csak bele, Jézus életét és földi munkáját hányszor nehezítették és keserítették meg az őt nem értő, vagy sokszor félreértő hókuszpókok. Az írástudók, akik a régi törvénnyel próbálták sarokba szorítani, a hamis messiás várók, akik sérelmeik megoldását várták Jézustól, és csalódtak, amikor ő a bosszú helyett mindig a szeretetről beszélt. Sőt, tanítványai, legközelebbi munkatársai között is voltak, akik árulással jutalmazták mindazt, amit éltünk és az egész világ érte. Jézus ezek ellenére, vagy éppen ezért is mindig hűséges volt tanításához. Nem alkudott meg, nem választotta a könnyebb utat, hanem beteljesítette azt, amiért küldetett, az Istennel való egység végleges helyreállítását. Tanítványait pedig igyekezett felkészíteni a rájuk váró nehézségekre. Nem akarta őket, és bennünket sem, rózsaszín körben tartani. Előre szólt, hogy a kelyhet, amelyet ő is ivott, nekünk is ki kell innunk. Figyelmeztetett, hogy ahogy őt is üldözték, úgy bennünket is üldözni fogtak. Jelezte, hogy neki is voltak életében csúf, gonosz hókuszpókok, úgy ezeket mi sem kerülhetjük el. Ám a figyelmeztetések végső üzenete mégis a húsvét, az örök győzelem ígérete marad. Az az örömhír, hogy csatákat veszthetünk, de a háborút ő már végérvényesen megnyerte, nekünk is. Ennek a krisztusi nagy figyelmeztetésnek ékes példája a ma hallott evangéliumi szakasz is. Mit is olvastunk? Jézus meggyógyít egy születésétől fogva vakembert. Megajándékozza őt a legnagyobb ajándékkal, amit kaphatott, a látás képességével. És várjuk a történet csattanóját, a látó ember most már boldogan, teljes életet él, ameddig meg nem halt. Egy szép mesében, ahol a gonosz elnyeri méltó büntetését, az igaz pedig győztesen lovagol el a naplementében, valószínűleg ez így is történne. Ám az élet, sőt, a keresztény ember élete sajnos nem mese. Mert mit is látunk? A meggyógyított ember nemhogy örülhetne visszanyert látásának, hanem igazából ekkor kezdődik el az igazi kanossza járása. Bár minden olyan jól indult. Jézus, mint a Jóisten, az ember teremtésekor felhasználja az emberit, a természeteset, hogy az kiegészítve isteni erejével azt új életre keltse. A földporát használva, csak úgy, mint a teremtéskor, új életet teremt. Akkor Ádámot, az első embert, most pedig a látást. Akkor magából az éltető lelket adja, most nyálából ad, hogy visszaadja a látást. Akkor új ember született, most is egy új, teljes életet élő ember tapasztalja meg Isten életadó szeretetét. De a teljesség és a kitörő öröm helyett rögtön színre lép a kísértő is. Az Édenkertben ez a kígyó képében megjelenő gonosz volt, most pedig sokan jelentkeznek erre a nemes feladatra. Jönnek először a katasztrófa turisták. Az emberek, akik ahelyett, hogy örülnének a vak ember boldogságának, rögtön konspirálnak. Nem is ő az, nem is volt vak, meg különben is. Aztán ráadásul még a farizeusokhoz is elcitálják szegényt, mert még kimondani is borzalmas, Jézus szombaton gyógyította meg őt. Na, és erre aztán ugrottak a farizeusok. Szombaton gyógyítani. Rögtön Isten káromlást is emlegetnek. Hát hogy képzeli valaki, hogy az Úr napján visszaadja valakinek a látását? Ott van a többi nap, akkor gyógyítson. Ezért néhányan közülük megértették Jézus csodáinak a lényegét, hogy a kőbevésett törvényt mindig megelőzi a szeretet és az irgalmasság törvénye. Szegény, volt vak hősünk, pedig csak áld szótlanul. Itt vagyok, meggyógyultam, látok, és ti nem láttok engem? Csak a törvényen vitatkoztok, vagy végre engem, a meggyógyultat is észrevesztek. Aztán megérkeznek a szülők is, és remegve állnak a bíróság elé. Miért is remegtek? Mert tudták, hogy ha a fiúk mellé állnak, és dicsőítik meggyógyítóját, akkor a farizeusok haragja vár rájuk. Ha pedig leplezik örömüket, akkor a meggyógyult fiúkat árulják el. Így gyorsan vissza is dobták a döntés felelősségét szeretett gyermekükre. Megvan neki a kora hozzá, őt kérdezzétek. A kisebb ellenállás felé való haladás győzött. Ugye, ismerős a mondás, ne szólj szám, nem fáj fejem. Így pedig a labda ismét a fiú tér felén pattogott. Szegény meggyógyult pedig, a labda hasonlatot tovább gondolva, úgy érezte magát, mint egy teniszlabda a Roland Garros torna döntőjében. Ismét a nagy tanács előtt áll, ahol a legnagyobb jóindulattal faggatják. Megint, igaztalanul, mint egy koncepciós perben. És amikor észérvekkel megvédi az őt meggyógyító Jézust, még ki is dobják a tanásteremből. Szerintem ekkor talán már meg is bánta, hogy visszanyerte a látását. Érdemes volt, mert öröm és együttérzés helyett csak elmarasztalást és megrovást kaptam. És most, hogy már nem csak a világot látom, hanem azt is látom, hogyan működnek az emberek. Hogy mennyire nem számít a másik ember, csak az, hogy az én igazam, az én törvényem érvényesüljön. Hogy mennyire könnyen gázolnak át rajtam, ha megzavarom a törvényeikre épített hamis valóságokat. Hogyha a csodás gyógyulásom megsérti az embertelen törvényeikkel körbevástyázott álomvilágukat, akkor rögtön eldobandóvá és feláldozhatóvá válok. A háttérből mélyen pedig csendesen szól egy isteni hang. A poharat, amelyből én is iszom, ti is inni fogjátok. Mindezeket olvasva felmerül bennünk a Szentírás mai olvasóiban a kérdés, hát így kell, hogy egy ilyen happy end nélküli érjen véget a mai evangéliumi történet. Hát van igazság a földön. Kedves testvéreim, nem így ér véget a történet, mert a legfontosabb találkozás még hátra van, hiszen a meggyógyított, a megalázott, tanácsból kidobott emberre még várt a végső, az igazi találkozás Jézussal. Az, ami felülírt minden eddigi megaláztatás, ami tényleg üdvösséget adott neki, és ami nem csak a fizikai látását adta vissza, hanem a lelki szemeit is kinyitotta. És ez igazán fontos szem, most már látja az örök világosságot. Látta, akiért érdemes volt szenvednie. Látta azt, aki túllép az emberi, világi gyarlóságon, és a lélektelen törvényeken, aki előtt őszintén, lelkesen leborulhatott. Hiszek benned, Uram. Hiszünk mi így. Bízunk benne. Akarunk tényleg, valóságosan látni, akkor is, ha ez nagyon nem könnyű. Látjuk az igazi világosságot. Adja meg nekünk a Jóisten, hogy merjünk, akarjunk, és lássunk. Amen.
0: Egri Tibor atyát hallották.
2: Szent János evangéliumának olvasása. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat, én pedig kérni fogom az atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki

Az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. A szenvedés értéke. Főtisztelendő paptestvérek, kedves zarándok testvérek, egy mondatban össze kellene foglalnom azt, ami a szívemben van, és ami a mai napon zarándoklatunk alkalmával megfogalmazódott bennem, az ez a mondat. A szenvedés értéke. De még mielőtt erről beszélnék, tessenek megengedni, hogy kifejezzem örömömet és köszönetemet, mint ahogyan azt említettem, különleges évet ünneplünk itt Mária Pócson, 330 éve vitték el az első könnyező képet, amely itt könnyezett, 330 éve tapasztalták meg itt Mária Pócson azt a csodát, amelyből mi is zarándokok, amikor elzarándokolunk ide, egy kicsit megkapunk, mi is részesülünk belőle. És 330 év után tessenek elképzelni, hogy most ebben az évben, még egy hónapja sincs, 2-3 hete, hogy első alkalommal jöttek el Bécsből megnézni, hogy valójában honnan is származik az a kegykép, amelyet ők is nagyon-nagyon tisztelnek Bécsben. Nem tudták, hogy hol van Mária Pócs. Tessék elképzelni, 330 éve elvitték a képet, és még csak most voltak itt látogatóban. A szenvedés ára. Ez is egyfajta visszajelzés és megerősítés számunkra, hogy időnként a megpróbáltatásoknak, a nehézségeknek, a szenvedésnek, igenis az Isten színe előtt van értéke, és nagyon is értékes. Mint ahogyan értékes számomra ez a zarándoklat is. Talán akik ismernek, tudják, hogy én nem nagyon szeretek ünnepelni, főként nem, amikor születésnap, névnap, vagy valamilyen évforduló van, és csöngött a telefon, Lajos atya hívott, hogy Ábel atyának nem lenne kedve zarándokolni velünk. Nem gondoltam, hogy ilyen sokan leszünk, de igent mondtam. És amikor mondta az időpontot, akkor úgy a szívemben elmosolyogtam magam, mert én tudtam, hogy ezen a napon van az én püspökszentelésemnek az évfordulója. És a jó érzéssel töltött el, hogy én ezt csendben akartam megünnepelni, de ha már megígértem Lajos atyának, milyen szép lesz, hogy akkor zarándokként érkezek a szentelésem napján ide Mária Pócsra. De hogy az Úristennek milyen csodálatos tervei vannak, és azt olyan jó megtapasztalni. Tessenek megengedni, hogy őszintén elmondjam, hogy ez a mai zarándoklat mit jelent számomra, és miért fontos. Mert én nagyon sokszor zarándokoltam Mária Pócsra. Gyalogosan, biciklivel, kevesen tudják, hogy én szerveztem ide az első motoros zarándoklatot. De zarándokoltam már Lóháton is Mária Pócson. Tehát gyakorlatilag nem sok olyan zarándoklat forma létezik, amiben én ne vettem volna részt ide Mária Pócsra, de a mai az különlegesen is kedves lett számomra, mert ahogyan jöttünk, és láttam az előttem lévő sokaságot, meg a mögöttem jövő sokaságot, és ahogyan a por keveredett körülöttünk, úgy felnéztem az égre is, a jó érzéssel töltött el, hogy én úgy éreztem, hogy önök a mai napon az én szentelési ajándékaim. Mert olyan sokszor zarándokoltam ide Mária Pócsra, de vagy idősebbekkel, vagy fiatalokkal, vagy papokkal, vagy cigányokkal, vagy külföldiekkel, de hogy így együtt, idősebbek, a középkorosztály, a fiatalok, a gyermekek, meg hogy a cigányok is becsatlakoztak, és hogy együtt tudtunk zarándokolni. Ez olyan boldogsággal, olyan örömmel töltött el a szívemet, hogy a Jóistentől én ezt kaptam ajándékra a mai napon. Hogy önök az én szentelési ajándékaim. És ebben is megjelenik az a mondat, amivel összefoglaltam a mai zarándoklatunkat, hogy a szenvedésnek az értéke, hogy igen, a szenvedésnek van értéke.
volt értelme, van értelme, hogy elzarándokoltunk ide Mária Pócsra, mert tudjuk, hogy ez értékes a szűzanya előtt. Hogy ő közben jár értünk, és továbbítja a mi könyörgéseinket. De ahhoz nekünk végig kellett jönnünk ezen a poros úton. Meg el kellett viselnünk, ahogy tűzött ránk a nap. Meg azért így a vége felé, nem tudom önök, hogy voltak vele, de azért már úgy én is éreztem, hogy azért jó lenne már látni a templom tornyait. És hogy ez értékessé teszi a szenvedésünket. Ez azért is különleges számomra, mert amikor én is fiatalabb voltam, akkor a lelki irodalmat olvasva egy olyan különleges dologra hívták fel a kortárs lelki atyák a figyelmemet, hogy az ember, különösen ha fiatal, és minél többet szórakozik, úgy fogalmaztak, hogy bulizik. Most a fiataloknak mondom, ezt lehet, hogy nem fognak neki örülni. Én sem örültem akkor, amikor hallottam, vagy ezt olvastam. Minél többet szórakozik, annál többet fog szenvedni. De ugye a szórakozás az nem egyenlő az ünnepléssel. És én megmondom őszintén, hogy én nagyon tiltakoztam ez ellen. Hogy én ezzel nem értek egyet. Nem helyes. Hát a Jóisten nem akarja, hogy mi miután jól éreztük magunkat, utána velünk valami nem jó történjen. Hiszen azt mondjuk, hogy mi keresztények vagyunk. Maga az Úr Jézus mondja, hogy ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad nektek, azaz megvigasztal benneteket. Hát ilyen lenne az Isten, hogy ha én egy picit próbálom jól érezni magam, próbálok kikapcsolódni, akkor annak a nehézség a vége. És minél többet gondolkodtam az életemen, az örömteli pillanatokon az életemben, rájöttem, hogy igaza van ennek a lelki tanításnak. Az idősebbek talán értik. A fiatalakban még nem. De majd ők is megértik később, hogy az életünkben nem tapasztaljuk meg mindig az örömteli, felemelő pillanatokat. Hogy igenis, amikor jól érezzük magunkat, azt gondoljuk, hogy ez a Jóistennek az ajándékos, ezt azért kaptuk, vagy azért kapjuk, mert megérdemeljük. És utána, amikor történik velünk valamilyen nehézség, vagy megpróbáltatás, az rosszul esik. Mondhatnám, hogy fáj. Mert az ember minél többet szórakozik, annál többet fog szenvedni, tartja a lelki irodalom. Sőt, azt tartják, hogy az egyházunknak napjainkban, nem tudom, kérdezték már önöket, hogy önök szerint, ezt már olyan sokszor megkérdeztem a hívektől, hadd kérdezze meg önöket is, hogy önök mit gondolnak az egyházunknak, mi a legnagyobb ellensége? Gondolkodtak már ezen? Útközben idefelé többekkel beszélgettünk, és mondták, hogy bizony milyen szép, hogy zarándokolunk, de hogy cserélődik a zarándokoknak a száma. Volt, amikor már többen is jöttek, volt, amikor kevesebben is jöttek. Vannak, akik már nincsenek közöttünk, akik régebben zarándokoltak. Vannak fiatalok, akik az élet dolgaival foglalkoznak, de már nem zarándokolnak velünk. Ha évről évre csatlakoznának mindig azok, akik újak, milyen sokan lennénk már? De valamiért nem, mert az élet úgy hajlamos elterelni bennünket. És a keresztény életünktől is elterel bennünket az élet. És azt mondják a lelki atyánk, hogy az egyházunk legnagyobb ellensége a szórakoztatóipar. Hogy a jólét, a szórakozás és a kikapcsolódás a sokszor felülírja az Istennel való kapcsolatunkat, a vallásos életünket, a mi buzgóságunkat. És utána csodálkozunk, hogy nem tapasztaljuk meg az Isten megerősítő, segítő kegyelmét. Mert azt mondja az Úr Jézus, ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő vigasztalót küld majd nektek. A szenvedésnek az értéke nem csak a zarándoklatukban jelenik meg, hogy
érdemes volt elzarándokolni Mária Pócsra, mert mi is értékesebbeknek érezzük magunkat. Nem csak azért, mert tudjuk, hogy ez a szűzanya előtt is nagyon értékes és kedves. Nem csak azért, mert nagyon sok zarándoklat alkalmával, nagyon sok embernek az imája meghallgatása talált már itt Mária Pócson, és a szűzanya közben járására nagyon sok csoda történt már emberi életekben. Hanem a szenvedés értéke megjelenik a mindennapokban is. Amikor szembesülünk azzal, hogy nem kerülhetjük el, hogy nehézségekkel és megpróbáltatásokkal nézzünk szembe. Fizikai képtelenség. És hogyan lehet az, hogy ez értékessé tud válni az életünkben? Hogyan lehet a szenvedés értékes az emberi életben? És ezen én mostanában gondolkodom. Mostanában foglalkoztat engem is, talán már én sem vagyok annyira fiatal, mint amikor hallottam azt, hogy az ember minél többet szórakozik, akkor annál többet szenved. Most már idősebb fejjel megértem, hogy ha az ember minél többet szenved, az az Isten előtt annál értékesebb. És lehet, hogy ez fájdalmasan hangzik. Lehet, hogy ez még egy picit le kell, hogy csapódjon a lelkünkben, hogy megértsük. De a szenvedést követő érték, amelyet az Istentől kapunk, az mindent képes felülírni. És nem akármilyen szenvedésre gondolok, hanem a Krisztusért vállalt szenvedésre gondolok. Hogy ez még egy utolsó személyes hitvallással, hadd mondjam el önöknek, hogy ez az én életemben hogyan jelenik meg. Én nagyon fiatalon elveszítettem édesanyámat. És minden gyermek, aki szereti az édesanyját, az sokszor visszagondol az ő édesanyjára is, és úgy visszacsengnek a fülében azok a szavak, azok a tanítások, amelyeket mondott. Nem kell ahhoz, hogy mennyországban legyenek a szüleink, itt a környezetünkben lévő szüleinknek a tanítása, minden egyes ember, még a felnőttnek is a fülében visszacseng. De aki elveszíti az édesanyját, az különösképpen is figyel arra, hogy mit is mondott nekem az én édesanyám. És különlegesen is fáj az, amikor az ember már nem hallja azt, amikor az édesanyja vigasztalja a gyermekét. Milyen jó az a fiataloknak, amikor odaszaladhatnak az édesanyjukhoz is, és elmondhatják, hogy valamilyen problémájuk van, vagy sírnak. És milyen jó azt a gyermeknek hallani, milyen lehet látni, hogy mennyire megnyugszik a gyermek az édesanyjának az ölébe.

Szívekre nézek, akiknek már az édesanyjuk az én édesanyámmal együtt van. Nem tudom, hogy önök hallják-e még az édesanyjuknak a hangját. Én már nem. A szavakat igen, de már nem ismerném meg a hangját, tessenek elképzelni, mert olyan régen meghalt, hogy már elfelejtettem. És ez is fájdalommal töltött el a szívemet, mert emlékeztem a szavakra, visszavillantak az emlékképek, de az úgy már rosszul esett, hogy már nem emlékszem a hangjára, hogy milyen volt a hanglejtése, hogy hogyan mondott dolgokat. És tessenek elképzelni, hogy milyen csodálatos a Jóisten, hogy ide kerültem Mária Pócsra, bekapcsolódtam zarándoklatokba, és tessenek elképzelni, hogy nem hallottam továbbra sem édesanyámnak a hangját, de elkezdett a szívemben a kegykép előtt felerősödni az a fajta anyai szeretet és gondoskodás, amelyet akkor éreztem, amikor gyermek voltam, és odaszaladtam édesanyámhoz. És olyan jó érzéssel töltött el zarándoklatról zarándoklatra, és szerintem ez csak a zarándokok érzik meg igazán. Hogy kimondatlanul, füllel nem lehet ezt meghallani, hanem valott az embernek a szívében és a lelkében, amikor elzarándokol egy zarándoklat után, egy fárasztó, egy kimerítő zarándoklat után, akkor minthogyha azokat a megnyugtató szavakat hallaná, amit az édesanyja mond a gyermekének. Örülök neked, gyermekem, hogy ma eljöttél. Olyan a jó érzéssel tölti el az embert itt a kegykép előtt tudni azt, hogy a szűzanya szeret bennünket. Mint amikor az édesanyja azt mondja a gyermekének, hogy gyermekem, szeretlek téged. Mint amikor az édesanyja a rossz gyermekének is azt mondja, gyermekem, én így is szeretlek téged. Amikor azt halljuk a szívünkben, hogy ne félj, én bízok benned, mert tudom, hogy ügyes vagy. Amikor azt halljuk itt Mária Pócson a szűzanyától, hogy gyermekem, majd én gondodat viselem. Amikor gyermek voltam, és csintalan, akkor az édesanyám sokszor mondta, hogy nem baj, fiam, majd beszélek én apáddal. És amikor eljövök ide Mária Pócsra, ránézek a kegyképre, és itt is ezt hallom. Nem baj, fiam, majd beszélek én apáddal. Hát ez a zarándoklatnak az értéke mindannyiunknak életében. Én kívánom, hogy mindannyian tapasztalják meg, hogy a szenvedésnek van értéke az életünkben, és a keresztény ember számára a Krisztusért vállalt szenvedés az értékes az Isten előtt, kedves a szűzanyának, és azt mindig a mi javunkra fordítja. Hát adja Isten, hogy önök is ezt érezzék. Ámen.

Föltámad Krisztus! Valóban föltámad. Krisztusban szeretett testvérek, eheti evangéliumi elmélkedésünk János evangéliumának 11. fejezete 47-től az 54. versig tartó szakasz alapján történik. Abban az időben a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot Jézus ellen, és azt mondták: mit tegyünk? Mert ez az ember sok csodajelet tesz. Ha hagyjuk ezt neki, mindnyájan hinni fognak benne. Aztán majd jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk szentélyünket és népünket is. Egyikük pedig, Kaifás, aki abban az évben főpap volt, ezt mondta nekik: ti nem tudtok semmit. Nem fontoljátok meg, hogy hasznosabb nekünk, hogy egy ember halljon meg a népért, mint sem, hogy az egész nemzet elveszem. Ezt pedig nem magától mondta, hanem mint azon év főpapja megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a nemzetért, és nem csak a nemzetért, hanem azért is, hogy Isten szétszórodott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól tehát elhatározták, hogy megölik őt. Jézus ezért nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, az Efraimnak nevezett városba, és ott tartózkodott tanítványaival együtt. Ezekben a napokban a húsvéti időszaknak az utolsó napjait töltjük. A húsvéti időszakban számtalanszor megvallottuk a föltámadottat. A föltámadt Krisztust dicsőítettük, szertartásaink, imádságaink, köszönésünk is ezt tükrözte, ezt támasztotta alá. Azonban az Úr Jézus elvégezte művét föltámadásával, és mindannyiunk számára, hogy ezt azért vitte véghez, hogy összegyűjtse a nemzeteket, hogy összegyűjtse a népeket, hogy önmagához vonzon mindenkit. Az Isten azért cselekedett hatalmas dolgokat, hogy megmutassa az ő hatalmát és szeretetét, és hogy erre a hatalomra és szeretetre az ember hittel válaszoljon. Erre hívott meg bennünket az Isten fia. És az imént elhangzott evangéliumi szakaszban hallhattuk a főpapnak a gondolkodását és az előjáróknak a gondolkodását, akik ellenséget láttak Jézus Krisztusban, ugyanakkor az Isten mégis ezen keresztül az üdvösség történetet írja, és a szenvedésen a kereszthalálon át mégiscsak a föltámadásé, a mindeneket meghaladó dicsőségé a főszerep. Éppen ezért, habár a húsvét idő most lezárul mennybe menetel ünnepével, mégis mi továbbra is a föltámadottat dicsőítjük, aki távlatot mutatott nekünk, aki összegyűjtötte népét, és ez a nép reményeink szerint egy szájjal és egy szívvel dicsőíti az Istent, és halad az Isten országa felé vezető úton. Amen.

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagy család összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
3: Istennek hála, több határon túli magyar lakta területen is működik magyar nyelven sugárzó Mária Rádió. Ezek nem csak az anyanyelvi evangelizációt szolgálják, hanem a megtartó magyar identitást is erősítik. A Mária Rádió magyar nyelvű családja Szent István és Mária országát az éteren keresztül egyesíti. Ez a szolgálat azonban segítségre szorul. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről, ezért egyre kevesebben tudják fenntartani a Mária Rádiót. A felvidéki Mária Rádió fenntartási költségei pedig olyan mértékben megemelkedtek az energiaár robbanás miatt, hogy az már a fennmaradásukat veszélyezteti. Ezért a Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiós családja délvidéken, felvidéken, Erdélyben és az anyaországban összefog és közösen gyűjt adományt a felvidéki és a délvidéki testvéreknek 3 napos maratoni adománygyűjtő műsorsorozat Mariaton keretében, május 13-án, 14-én és 15-én. A műsorban megszólalnak a Mária Rádió vezetői, önkéntesei, hallgatói, közéleti szereplők határon innen és túl. Hallgatóink közelebbről is megismerhetik délvidéki és felvidéki testvéreink életét, hitét, értékeit, örömeit és gondjait. Vegyünk részt a Kárpát-medencei magyar összefogásban, hiszen ha ezeken a napokon imával és adománnyal támogatjuk a Mária Rádió délvidéki és felvidéki misszióját, a szűzanya munkatársaivá válunk. Közösséget vállalunk határon túli testvéreinkkel, és kifejezzük szeretetünket irántuk, ami talán a legnagyobb segítség a számukra. Kérjük, értesítsék olyan ismerőseiket is, akik örömmel nyújtanának segítséget a Magyarok Nagyasszonya határon túli rádióinak május 13-án, 14-én és 15-én.
4: Napsugaras tornyok címmel új sorozat indul a Mária Rádióban április 29-én. A 20. század első fele hazánkban a templomépítés virágkora volt. Több száz épületet emeltek ezekben az évtizedekben Isten dicsőségére. E nagy szám persze jelentős változatosságot is takart. A gyülekezet méretétől és anyagi lehetőségeitől függően voltak kisebbek és nagyobbak, tízesebbek és puritánabbak, illetve a felekezeti előírások is befolyásolták a megjelenésüket. Mindezeken túl pedig az éppen divatos stílusok is rányomták bélyegüket a templomokra. Új sorozatunkban Budó Péter művészettörténész, ceglédi önkéntesünk, művészettörténeti szempontból mutatja be az egyes irányzatokba tartozó templomokat, a historizmustól a szecesszión és az art déco át a modernizmusig. Az első rész április 29-én szerdán 20 óra 16 perckor jelentkezik. A műsor 4 hetente hangzik el. Várjuk Önöket szeretettel! Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdettel Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket, lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

Amájusi életigét és magyarázatát hallják. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. A feltámadott, miután húsvét reggelén megjelent Mária Magdolnának, még aznap este megjelent tanítványai körében is. Az első reakciójuk az öröm, melyet az a valódi béke tesz teljessé, amit csak ő adhat. Békesség nektek! Az öröm és a béke a lélek gyümölcsei, Jézus ezért mondja nekik rögtön, hogy vegyétek a Szent Lelket. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket, és miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. A Szent Lélek nem csak alkalmassá teszi a tanítványokat ugyanarra a küldetésre, amelyet Jézus kapott az Atyától, hanem újjá is teremti őket. A feltámadott cselekedete, amellyel rájuk lehel, ugyanaz, mint amellyel a teremtő lehelt életet a föld porából formált emberbe. Amint a teremtés az Atya szeretetének folyamatos műve, amely fenntartja az egész világ mindenséget, úgy a feltámadott által a Szentlélekben végbevitt új teremtés is szüntelenül élteti az Isten országa felé tartó emberiséget. Az e havi életige arra emlékeztet, hogy létünk egy nagyszerű lehetőséget kínál, másik Jézussá válhatunk. Ez igaz ránk egyénenként, de közösségileg még inkább. Jézus többes számban beszél a tanítványokhoz, ugyanis csak együtt, minden tag a maga sajátosságával vagyunk képesek megismételni Jézus titokzatos testét. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Mint fiak a fiúban, nekünk is ugyanaz a hivatásunk, mint Jézusnak. Az Atyától jöttünk, és hozzá kell visszatérnünk. Miközben a világban a Szentlélek kegyelméből ugyanazokat a tetteket és szavakat ismételjük, mint ő. Ha megnyílunk ez előtt az ajándék előtt, mi is Pállal együtt mondhatjuk. Már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ez az ige tehát arra hív, hogy mélyebb kapcsolatba kerüljünk a Szentlélekkel az imában és a mindennapi életben. Figyeljünk arra a hangra, mert tudnunk kell, hogy a Szentlélek nélkül Isten távoli, Krisztus múlté marad, az evangélium holdbetű, az egyház pusztán szervezet, a misszió pedig csak propaganda lenne. De a Szentlélekben a kozmosz felemeltetik, és az ország megszületéséért fohászkodik, a feltámadt Krisztus jelenvalóvá lesz, az evangélium éltető erőt, az egyház szent háromságos közösséget jelent, a misszió pedig maga a pünköst. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Andrea serdülőkori válságban lévő kamasz fiú volt. Leküzdhetetlennek tűntek számára az élet értelmével kapcsolatos kétségei, a jövőtől való félelem és saját gyengeségei. Gyakran elcsüggett, boldogtalan volt. Valaki azt javasolta neki, beszéljen Chiara Lubickal. Közvetlenül a találkozás előtt Andrea hallotta, hogy Chiara azt suttogja, Szentlélek, és megértette, hogy Chiara imádkozik. A beszélgetés során úgy érezte, mélyen megérti, meghallgatja, és olyannak fogadja el őt, amilyen.
Eltöltötte a béke, nem mintha a problémái hirtelen megszűntek volna, hanem azért, mert már volt valaki, akivel megoszthatta azokat. Kiárától nem csak konkrét segítséget kapott, meséli majd évekkel később, hanem egy új életstílust tanultam, hogy álljak oda a szenvedők mellé gyengétséggel és megértéssel, ítélkezés nélkül, úgy, ahogy Jézus tenné. Ezt csak a Szentlélek tudja megvalósítani, ha befogadjuk és hagyjuk, hogy munkálkodjon bennünk. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket!

0: Hírpercek.
1: Marilag Szent Lujza rendalapítóra emlékeztünk szombaton. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária rádiói Mariaton néven közösen gyűjtenek adományt. 42 elveszettnek hit oldalt azonosítottak a korai új szövetség kéziratából. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Marilag Szent Lujzára, a szociális munkások védőszentjére emlékezünk liturgikus emléknapján május 9-én, aki Páli Szent Vince munkatársa volt. Együtt alapították meg az Irgalmas Nővérek rendjét. Életében különleges módon összekapcsolódott a misztika és a szociális érzékenység, írta a Magyar Kurír. 1624-ben látomása volt, majd találkozott Páli Vincével, és kirajzolódott előtte, milyen szolgálatra hívja őt az Isten. 1633-ban közösen megalapították a Szeretett Leányai Társulatát, az Irgalmas Nővérek rendjét. Szerzetesi házban éltek, de napközben kijártak a kórházakba, árvaházakba, szükségszállásokra dolgozni. 70 éves volt, amikor 1660. március 15-én, néhány hónappal Vince halála előtt meghalt. Akkor már több mint 40 házuk volt Franciaországban. Lujzát 11. Pius pápa 1934-ben avatta szenté, Szent 23. János pápa nyilvánította őt a szociális munkások védőszentjévé, 1960-ban. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét éve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről. A felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási költségei már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói családtagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én 7 órától 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-44-30-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha hozzájárul ön is anyagilag vagy imáival az összefogáshoz. Szent Pál Jézus megváltási tanait terjesztette az első századi mediterrán világban. A 6. századból származó Kódex H. Pál apostol görög leveleinek másolata. Ezt az értékes kódexet a 10. és 13. század között szétszették, oldalait pedig kötőanyagként használták fel más kéziratokhoz, írta a vasárnap.hu. Egyháztudósok azt a célt tűzték ki, hogy digitálisan rekonstruálják a kódexet, és visszaállítsák úgy, ahogyan az szétbontása előtt létezett. A nemzetközi csapat, melyet Gerrick Allen professzor vezet a Glasgow-i Egyetemen, monumentálisnak nevezte a 42 elveszettnek hit oldalt a világ egyik legfontosabb korai újszövetségi kéziratából. Új képalkotást alkalmaztak a fennmaradt oldalak képeinek feldolgozására, hogy visszanyerjék a fizikailag már nem létező kísértett szöveget. A csapat párizsi szakértőkkel is együttműködött a kor meghatározásban. Köszöni megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: 23 óra.
1: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
2: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői műsorunk témái: Szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett bennünket. Leó pápa Regina Czöli imája. Vessenek véget minden erőszaknak a száhelővezetben. A Szentatya felhívása. A rászorulók segítése inkább az igazságosság kérdése, mint a jótékonyságé. Leó pápa beszéde. A Szentatya az olasz labdarúgó bajnokság győztes Inter csapatához. Értékekről tanúskodjatok. Szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett bennünket. Leó pápa Regina Czöli imája. Jézus szeretete az, amely felébreszti bennünk az igazi szeretetet, amely örökké hűséges, tiszta és feltétel nélküli, amely önmagát adja anélkül, hogy cserébe kérne valamit. Tanított a vasárnap délben Leó pápa a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott katekézisében. A Szentatya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobai ablakából üdvözölte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 25 ezer hívőt. Húsvét 6. vasárnapjának evangéliumi szakaszához fűzve gondolatait arra buzdított, hogy adjunk hálát a vigasztaló Szentlélek ajándékáért, aki olyan szövetségesünk, aki soha nem hagy bennünket cserben. Az evangéliumban ma azokat a szavakat hallottuk, amelyeket Jézus az utolsó vacsorán intéz tanítványaihoz. Miközben a kenyeret és a bort szeretetének élő jelévé változtatja, Krisztus ezt mondja: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat.
3: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
2: Kezdte beszédét a pápa. Ez a kijelentés megszabadít bennünket egy félreértéstől, nevezetesen attól a gondolattól, hogy csak akkor részesülünk szeretetében, ha megtartjuk parancsolatait. Ebben az esetben ugyanis a mi igazságosságunk lenne Isten szeretetének előfeltétele. Azonban éppen ellenkezőleg, Isten szeretete a mi igazságosságunk alapja, mutatott rá a Szentatya. Valójában csak akkor tartjuk meg a parancsolatokat, Isten akaratának megfelelően, ha felismerjük irántunk érzett szeretetét, ahogyan azt Krisztus kinyilatkoztatja a világnak. Jézus szavai tehát kapcsolatba lépésre hívnak meg, nem pedig egyfajta zsarolás vagy kételyes felfüggesztést fejeznek ki. Ezért parancsolja nekünk az Úr, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett bennünket, utalta a pápa János evangéliumának szavaira. Jézus szeretete az, ami felébreszti bennünk a szeretetet, és maga Krisztus az igazi szeretet mértéke, az örökké hűséges, tiszta és feltétel nélküli szeretet kritériuma. Azé a szereteté, amely nem ismeri sem azt, hogy de, sem azt, hogy talán, amely önmagát adja anélkül, hogy birtokolni akarna, amely életet ad anélkül, hogy cserébe bármit is kérne. Mivel Isten szeret minket elsőként, mi is képesek vagyunk a szeretetre, és amikor igazán szeretjük Istent, akkor igazán szeretjük egymást is, állapította meg Leó pápa, az élettel összehasonlítva a szeretetet. Csak az élhet, aki megkapta az élet ajándékát, és csak azt tud szeretni, akit már szerettek. Az Úr parancsolatai ezért olyan életrendet jelentenek, amely meggyógyít a hamis szeretetektől, olyan lelki életmód, amely az üdvösséghez vezető út, fejtette ki katekézisében a Szentatya. Az Úr éppen azért, mert szeret bennünket, nem hagy minket magunkra az élet megpróbáltatásaiban. Megígéri nekünk a paraklétoszt, a vigasztalót,
3: ci promette il paraclito,
2: vagyis a védelmezőt, az igazság lelkét. Ez egy olyan ajándék, amelyet a világ nem kaphat meg. amíg ragaszkodik ahhoz a gonoszsághoz, amely elnyomi a szegényeket, kirekeszti a gyengéket, megöli az ártatlanokat. Aki azonban megfelel Jézus minden iránti szeretetének, a Szentlélekben olyan szövetségese lel, aki soha nem hagy cserben. Ti ismeritek őt, mondja Jézus, mert veletek marad, és bennetek lesz. Jézus azáltal, hogy igazi és örök szeretetet kínál fel nekünk, megosztja velünk a szeretett fiú önazonosságát. Én atyámban vagyok, ti pedig én bennem, és én ti bennetek. Idézte az evangéliumi szakasz szavait Leó pápa. Ez a magában ragadó életközösség megcáfolja a vádlót, a rágalmazót, vagyis a paraklétusz ellenségét, a mi védelmezőnkkel szemben álló szellemet. Miközben a Szentlélek az igazság ereje, ez a vádló a hazugság atya, aki az embert Isten ellen, az embereket pedig egymás ellen akarja fordítani. Ez pontosan az ellenkezője annak, amit Jézus tesz, amikor megment minket a gonosztól, és testvérek népeként egyesít bennünket az egyházban, mondta Leó pápa, majd beszéde végén arra buzdított, hogy hálával telve a Szentlélek ajándékáért, bízzuk magunkat Szűz Mária, az isteni szeretet anyja közben járására.
3: Regina Celi Letare, Alleluia!
2: Vessenek véget minden erőszaknak a száj lövezetben. A pápa felhívása. A Regina Celi elimádkozását követően 14. Leó pápa mindenek előtt a száj lövezet békéért emelte fel hangját,
3: della regione del Sahel,
2: majd megemlékezett a kopt katolikus barátság napjáról, és köszöntötte az édesanyákat. Leó pápa aggodalommal értesült az erőszakos cselekmények növekedéséről a száhi lövezetben, különösen Csádban és Maliban, amelyeket a közelmúltban terrortámadások sújtottak. A Szentatya imádkozik az áldozatokért és együttérzéséről biztosította a szenvedőket. Annak a reményének adott hangot, hogy véget vetnek az erőszak minden fajtájának, és arra bátorított, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést a szeretett vidék békéje és fejlődése érdekében. Leó pápa emlékeztetett rá, hogy minden év május 10-én ünnepeljük a kopt katolikus barátság napját. A pápa testvéri üdvözletét küldte II. Tavadrosznak, a kopt ortodox egyház pápájának, és imáiról biztosította az egész szeretett kopt egyházat. Kifejezte azt a reményét, hogy barátságok útja elvezeti a két egyházat a tökéletes egységhez Krisztusban, aki barátainak nevezte tanítványait. A Szentatya köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkezett zarándokokat, közöttük a Jézus Szent Szíve díszőrség oroszországi csoportjait, valamint a Mária Rádió családjainak önkénteseit.
3: E volontari per l'evangelizzazione legati alla famiglia di Radio Maria.
2: Továbbá a mellrák megelőzésé tevékenykedő itáliai önkéntes szervezetet. Leó pápa ezután spanyolul köszönte meg a Kanári-szigetek lakóinak jellegzetes vendégszeretetét, azt, hogy befogadták a Hondius nevű óceánjáró hajót a hantavírussal fertőzött betegekkel. A pápa örömmel utalt rá, hogy június 6-a és 12-e között esedékes spanyolországi apostoli látogatása alkalmából felkeresi a Kanári-szigeteket is, és találkozik majd lakóival. Végül Leó pápa köszöntött minden édesanyát anyák napja alkalmából, amelyet Olaszországban május 2. vasárnapján ünnepelnek. Jézus és a mi anyánk Mária közbenjárására szeretettel és hálával imádkozunk minden édesanyáért, különösen azokért, akik nehezebb körülmények között élnek, hangzott a pápa buzdítása, majd köszönetét kifejezve áldását adta az édesanyákra, és szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter téren összegyűlt hívektől. A rászorulók megsegítése inkább igazságosság kérdése, mint jótékonysági. Leó pápa beszéde. Május 9-én szombaton délelőtt Leó pápa első alkalommal fogadta a II. János Pál alapítvány a Száhel övezetért igazgató tanácsának tagjait, és arra buzdította őket, hogy 40 évvel az alapítás után újítsák meg küldetésüket, és a szinodalitás szellemiségével működjenek együtt a római kúriával, folytatva munkájukat, amelynek célja a Száhely-lövezetben élő népek elidegeníthetetlen emberi méltóságának tiszteletben tartása és előmozdítása az átlagú emberi fejlődés projektjei révén. Az alapítvány Szent II. János Pál pápa hozta létre 1984-ben a szubszaharai afrikai népek támogatására azzal a céllal, hogy elősegítse átlagú fejlődésüket világunkban, amelyet olyan összetett kihívások sújtanak, mint a háborúk, az egyenlőtlenségek, a politikai, gazdasági és éghajlati válságok. Leó pápa első alkalommal fogadta a szervezet igazgató tanácsát, amely februárban Dakarban ülésedett, hogy elfogadja az új alapszabályt, megválaszza az új elnököt, és kijelölje az igazgató tanács új tagjait. Béke veletek! Ez az ősi köszöntés, amelyet ma is számos kultúrában használnak, teljes erejét húsvét estéjén nyerte el a feltámadott Jézus ajkain. A béke az örökké valóság lélegzete, idézett beszéde elején a pápa a béke 59. világnapjára írt üzenetéből, emlékeztetve Szent Ágoston tanítására. A hippói egyházatja arra buzította a keresztényeket, hogy kössenek felbonthatatlan barátságot a békével, őrizzék azt meg a lelkük mélyén, hogy ragyogó melegét mindenfelé sugározhassák. Leó pápa mindenek előtt köszönetét fejezte ki Hassa Florent Coné Mali püspöknek, aki lelkesedéssel végezte a Ferenc pápa által rábízott pápai delegátus feladatát, szinodális módon együttműködve a többi igazgatóval, valamint a római kúriával. Többek között az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumával, az államtitkársággal és a gazdasági titkársággal annak érdekében, hogy közösen kísérik az alapítvány egy új kezdet felé. 40 éve tart a működés után az alapítvány egy olyan fordulóponthoz érkezett, amelyet a nemzetközi szintű több dimenziós gazdasági válságokhoz kapcsolódó külső kihívások is jellemeznek. Ebben az összefüggésben elengedhetetlenné vált az alapítvány megújítása összhangban a Szentszék hatályban lévő jogszabályaival. A pápa utalt rá, hogy a februárban Szenegál fővárosában, Dakarban megtartott igazgató tanácsi ülésen elfogadták az új alapszabályt, megválasztották az új elnököt és kijelölték az igazgató tanács új tagjait. Ezzel az új alapokmányával a II. János Pál alapítvány a Száhely-lövezetért új arculatot ölt, miközben továbbra is hű maradt küldetéséhez és hatékony jelként szolgál az egyház nyugat-afrikai fiai és lányai iránti szeretetének szent alapítója, II. János Pál pápa által 1980-ban Burkina Faso fővárosában, Ouagadougouban elhangzott ünnepélyes felhívása szellemében, mondta beszédében Leó pápa. Felsorolta mai világunk összetett kihívásait, mint a geopolitikai feszültségek, az egyenlőtlenségek, a háborúk, a bizonytalanság, a terrorizmus, valamint a politikai és gazdasági instabilitással kapcsolatos problémák, továbbá az éghajlati válságok, amelyek egyik következménye többek között a migráció. Ezért ma különösen fontos az alapítvány küldetése, amely hozzájárul Isten művéhez, a közös otthon védelméhez. A rászorulók megsegítése inkább az igazságosság kérdése, mint jótékonysági, fejtette ki a pápa, majd üdvözölte egyhangú döntésüket, miszerint a II. János Pál alapítványt a Száhely-lövezetért megőrzi pápai alapítványként, szent alapítója kívánsága szerint és új alapokmányának fényében. Mint az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumának jogi személyisége, Leó pápa arra buzdította őket, hogy a szubszidiaritás szellemiségében a dikasztériummal és a Szentszék egyéb intézményeivel való szinodális együttműködésük járuljon hozzá a Száhely-lövezetben élő népek elidegeníthetetlen emberi méltóságának tiszteletben tartásához és előmozdításához az átfogó emberi és fejlődés projektjei által. A pápa annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az alapítvány új útja ismeretlen kihívások elé állítja majd őket. Végül Leó pápa mindnyájukat a boldogságos Szűz Mária anyai oltalmára és Szent II. János pápa közben járására bízta, majd szívből jövő áldását adva búcsúzott az alapítvány igazgató tanácsának tagjaitól. Leó pápa az olasz labdarúgó bajnokság győztes Inter csapatához. Értékekről tanúskodjatok. Sok fiatal hősként tekint rátok, legyetek az értékek tanúi is, buzdította Leó pápa szombat délelőtt az olasz labdarúgó bajnok Internacionale csapatát. Milánó kék-fekete metes csapata immár 21. alkalommal szerezte meg a bajnoki címet, akiknek 70 fős vezetői küldöttségéhez és magukhoz a játékosokhoz szólva azt kérte tőlük, hogy a sport révén olyan üzenetet adjanak át, amely különösen hasznos a fiatalok fejlődése szempontjából. A Szentatya szombaton reggel a konzisztórium teremben találkozott az Inter vezetőivel és játékosaival, akik május első vasárnapján a Parma elleni győzelemmel megszerezték az olasz bajnoki címet. Olaszországban a labdarúgás a legnépszerűbb és leginkább követett sport, így a játékosok a médiumok segítségével nagy hatást gyakorolnak főként a fiatalokra. Gratulálok az egész csapatnak, a vezetőknek, az edzőknek, a számos szurkolónak és támogatónak az elért eredményeikhez, szólt elismeréssel Leó pápa. Ez kétségtelenül nagy öröm pillanat a számotokra, és örülök, hogy részese lehetek ennek. Ezt a nagy célt, a bajnoki cím megnyerését nagy elkötelezettségnek, csapatmunkának, fegyelemnek és kitartásnak köszönhetően sikerült elérnetek, amelyet izgalmas és kihívásokkal teli időkben is megőriztetek, csüggedés és feladás nélkül. Ezért miközben gratulálok nektek, arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok át a tapasztalataitokat, hogy most a sikernek a pillanataiban olyan üzenetet közvetíthessetek, amely különösen hasznos a fiatalok fejlődése szempontjából.
3: Un messaggio utile specialmente alla crescita dei giovani.
2: Sokan közülük manapság hősöknek, példaképeknek tekintenek benneteket, és ez olyan felelősséget ró rátok, amely túlmutat a teljesítményen, és megköveteli tőletek, hogy sportolóként tanúságot tegyetek az értékekről. Szent II. János Pál mintegy 35 évvel ezelőtt beszélt erről az Inter klubjának, amikor a képviselőivel találkozott, ugyancsak a bajnokság megnyerése után. Miután felidézte a klub jelentős szerepét az olasz futball történetében, a játékosokhoz és a vezetőkhöz fordulva hozzáfűzte. Győződjetek meg róla, hogy sokan felismerik rajtatok és magatartásotokon a hitelességet és a rendíthetetlen fedhetetlenséget.
3: Autenticità e rettitudine a tutta prova.
2: Ezeket a szavakat szeretném megismételni, miközben megújítom gratulációimat. Szívből megáldalak benneteket és családjaitokat, és minden jót kívánok nektek, zárta rövid beszédét a Szent Atya. A kihallgatáson Giuseppe Marotta, az Inter elnöke, a Vatikáni Rádió olasz szerkesztőségének adott interjújában szólt a Leó pápával történt találkozójukról. Rendkívüli volt a kihallgatás egy nagyon is célzott beszéddel, amely kéréssel fordult a labdarúgóinkhoz, akik kétségtelenül népszerű személyiségek, de egyben inspiráció forrása is sokak számára. A sport egy eszköz arra, hogy megpróbáljuk felszámolni a feszültségeket, amelyek kisebb-nagyobb szinten mindenkiben léteznek. A sportoló, a menedzser, a játékos, az edző szerepe pontosan az, hogy megpróbálja biztosítani, hogy mindig béke uralkodjon a pályán, és hogy mindenek előtt képviseljék a sport értékeit, amelyek az emberségünk és a kereszténységünk értékei is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik egyben önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
1: Erről szívesen tartanék öt elmélkedést is, mert az egyik legkedvesebb evangéliumi szakasz a két elveszett fiúnak a története, illetve példabeszéde. Nem tékozló fiú, bár így is szerepel az evangéliumokban, hanem a két elveszett fiú. Mindjárt kiderül, hogy miért tartom annak őket. Amikor a fiatalabb megérkezik, és az apa ünnepet ül, akkor hazajön a mezőről az idősebb, és meg van sértődve, nem akar bemenni. És akkor beszélget, az apa kimegy eléje, beszélgetnek, és elhangzik egy mondat, ami nekem az evangélium szíve közepe, Lukács evangéliumáról van szó. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Egyikük sem tudta felfogni, hogy mit jelent a minden. A fiatalabb nem tudott mit kezdeni a mindennel. Ezért elkérte az örökségét, és elindult vélt szabadsága útján, ami aztán nagyon mély szolgaságba vezette őt. A mindennel nem tudott mit kezdeni, ezért szeretett morsákkal kellett beérnie. Eltékozolt mindent, de az idősebb sem tudott mit kezdeni a mindennel. Mindig velem vagy, mindenem a tiéd, és ezzel szemben ott volt egy számító, elváró magatartás, aminek a lényege a béres lelkülete, ha dolgozom, ha szót fogadok, ha jól viselkedek, akkor nekem jár a szeretet. Ki akarta érdemelni azt, ami egyébként ingyen van, mert az apa fia. De nem tudta elfogadni, nem tudott vele mit kezdeni. Aranyhegy tetején üldögélő koldusok vagyunk. Mivel minden a miénk, Jézus Krisztusban minden a miénk lett. Hiszen Isten lett a miénk, és ő a minden. És minden nap újra és újra mindent ad nekünk Krisztusban, és mit csinálunk? Lázadunk, vagy morgunk? Elégedetlenkedünk, pedig minden a miénk, és nincs hála a szívünkbe. Nem tudunk mit kezdeni a legnagyobbal, aki a szeretet, aki maga az irgalom, és ezért elindulunk szeretett morsákat koldulni valahonnét. Pedig ha elfogadnánk a mindent, és naponta betöltenénk ezzel a mindennel a szívünket, akkor tele lennénk hálával, és a hálás szívű emberben ott van a derű, ott van az öröm. És abból tudom, hogy nem vagyunk hálás szívűek, mert nem látszik a derű és az öröm. Morgunk, elégedetlenkedünk, panaszkodunk, összehasonlítgatunk, nekünk semmi nem jó, miközben minden a miénk. Bárcsak felfognánk ezt az ajándékot, mernénk hinni abban, amit az apa mondott a fiának, és ami ránk is vonatkozik. Mernénk elfogadni, és ennek az örömében, miután naponta hálával megünnepeltük, válaszolnánk erre a szeretetre. A keresztény ember hivatással ebben a kis szóban összefoglalható, hogy szeretet válasz. Isten feltétel nélkül mindent nekünk ad. A fiatalabbnak is odaadja, amit kér, az örökséget. Semmilyen feltételt nem szab. Kérted, tessék, vinn. És az idősebb pedig ott lehet minden nap vele a szeretetében, és ő sem tud mit kezdeni vele. A két fiú, a fiatalabb és az idősebb, a lelkünk két oldala. Ott van mindegyikünkben a lázadó, a hamis szabadságot kergető és kereső énünk, amelyik nem bírja ki ezt a jelenlétet, a szeretet jelenlétét. Nem akar függni ettől a jelenléttől. Az ember nem tud függetlenül élni. Mindig függnie kell valakitől, vagy valamitől. Képtelen függetlenül élni. Az csak illúzió, a szabadság illúziója, hogy kergetjük a függetlenséget. És akik a legjobban beleélik magukat ebbe, egójuk rabságába vergődnek. Ha mástól nem, az egójuktól függnek, és ez a legnagyobb szolgassággá válik kinek-kinek az életében. Úgy vagyunk megalkotva, hogy a Szent Háromságos szeretett Istennek vagyunk a képmásai, fiai és leányai. És csak akkor teljes a létünk, hogyha ettől a szeretettől akarunk függni. Amikor elhisszük, hogy erre nincs szükségünk, amikor Isten már nem elég, akkor elkezdik betölteni a helyét valamivel, vagy valakivel. Úgy hívják, hogy bálványimádás. Isten már nem elég. Kell valaki, kell valami helyette, és meg is találjuk, és rabszolgák leszünk. A helyet, a szabadság helyett, amit az Isten gyermekségünk ad nekünk. A két testvér, a lelkünk két oldala. Ott van a lázadó, a szabadságot, a hamis szabadságot kergető énünk, aki kezébe veszi az életét, mert ha Isten nem szeret, ha Isten megbízhatatlan, ha Istenre nem lehet rábízni magamat, akkor nincs más választásom, kezembe kell venni az életemet és a sorsomat. Majd én megmutatom. És az ideológiák, nem csak a marxizmus, az összes többi ideológia ezt kínálja fel. Isten nincs, Isten nem szeret, Isten megbízhatatlan, vedd a kezedbe az életedet és a sorsodat, és valósítsd meg önmagad. Valósítsd meg azt, amit álomként kergetsz. Ahelyett, hogy add át Isten kezébe önmagadat. Ahelyett, hogy függj a legnagyobb szeretettől. És ott van az idősebb fiú lelkülete is bennünk. Jó a pedáns, törvénytisztelő, a szabályokat betartó énünk, amelyik kész engedelmeskedni. De nem önként, nem szabadon, nem szeretetből, hanem számításból. Ez a lelkület is ott van bennünk. Ez akkor derül ki, hogy nem szabadon, nem szeretetből tartotta be a szabályokat, volt pedáns és jó fiú, amikor megjön a fiatalabb, aki fölrúgta a szabályokat, aki tékozolt, aki az örökséget eltékozolta. Megjön, és az idősebb besértődik, nem hajlandó bemenni az ünnepi asztalhoz. Leesik az állarc, a vallásos állarc, amely mögé elrejtette a lázadó énjét. Kiderül, hogy ő is egész idő alatt lázadt, elégedetlen volt. Ő se tudott mit kezdeni, az apa, az atya szeretetével, és végig arra számított, hogyha jól viselkedik, akkor csurran cseppen, legalább annyi, hogy a barátaival egy gödőjét levághatnak és mulathatnak. Mind a kettő magatartás jelen van bennünk. Ez a lelkünk két oldala. Egyik sem meri elhinni, hogy ingyen jár neki az atya szeretete. Nagyon szép mozzanat ebben a példabeszédben, amikor a fiatalabb, miután magába száll, és emlékezik az atyai házra, ahol még a béreseknek is jobb dolga van, mint neki ott a disznók között, akkor magába száll és elhatározza, hogy hazamegy. És megfogalmaz egy szöveget, aminek a lényege, hogy felismeri, hogy vétkezett, ki is mondja, hogy apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, csak a béreseid közé fogadj be engem. Még mindig a számító magatartás van. Ha nem sikerült a szabadságot megszerezni, legalább a béreseid közé fogadj be engem. Ez azt jelenti, hogy ő is úgy megy haza, hogy tartja a markát. Mert ha majd dolgozom, mert ha majd rendes leszek, ha megtartom a szabályokat, ha minden úgy lesz, ahogyan a, akkor nekem jár. Nekem jár a kegyelem, nekem jár a szeretet. Nem meri elhinni, hogy ingyen van. És csodálatos az, amikor hazaér, és elkezdi mondani a jól betanult szöveget. Apám, vétkeztem, miután az apa már messziről meglátja, eléje rohan, átöleli, megcsókolja, vagyis feltétel nélkül örül neki, mert elveszett, de megkerült, meghalt ugyan, de föltámadt.

0: a fiam, az én fiam hazajött. Elveszett, de megterült. Meghalt ugyan, de föltámadt. És lakomát tart. Ünnepel. Ez történik mindig a mennyországban, amikor bármelyikünk belátja, hogy hamis szabadság eszményt kergetett, belátja, hogy nem érdemes morogni, elégedetlenkedni, panaszkodni, hiszen már minden a miénk, és oda mer állni az irgalom elé, oda mer állni a szeretet elé, és már nem védekezik, leteszi a védekező fegyvereit, nem magyarázza a bizonyítványát az atyának, nem igazolja magát, és nem is vádolja magát, teljesen fölösleges, mert nem azért szeret, hogy mert én vádolom magam, azért szeret, mert ő a szeretet. Amikor már megmerünk állni Isten színe előtt, minden védekezés nélkül, önigazolás, magyarázkodás, szépítgetés nélkül, vádaskodás nélkül, nem önvádra van szükség, hanem bűnbánatra. Mert a bűnbánat az, amikor beengedjük Isten irgalmát, szeretetét a szívünkbe, amikor megadjuk magunkat ennek a végtelen szeretetnek, és egy pillanat alatt elveszi a bűneinket. Kis Szent Teréz azt a hasonlatot mondja, hogy olyan ez a pillanat, mint amikor a vízcsepp a tüzes platnira hullik. Egy pillanat alatt megszűnt. Így tűnik el minden bűnünk Isten irgalmas szeretetében. Csak adjuk oda neki. Csak ne őrizgessük. Csak ne igazoljuk. Csak ne magyarázkodjunk. Ne vádaskodjunk. Adjuk át neki a bűnünket, mert egyedül ő tud vele mit kezdeni. Egyedül ő képes megszüntetni. És attól a pillanattól kezdve szabadok vagyunk. És gyermekként, Isten szeretett fiaként, leányaként folytathatjuk a zarándokutunkat az atyai házba, a mennyei lakomára, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Émaórák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mégéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe

0: Könyörögjünk. Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hagyjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa banki ügyeit intézte volna Chicagóban. A Loretói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária rádiói Mariaton néven közösen gyűjtenek adományt. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa megválasztása után az Egyesült Államokbeli bankjába telefonált lakcíme megváltoztatása miatt, de nem hitték el neki, hogy a katolikus egyházfővel beszélnek. A pápa az összes biztonsági kérdésre válaszolt, de az ügyintéző szerint ez nem volt elegendő, és kérte, hogy személyesen keresse fel a bankfiókot. 14. Leó azt válaszolta, hogy nem hiszi, hogy erre van lehetősége. Változtatna valamit a helyzeten, ha azt mondanám, hogy én vagyok a pápa, kérdezte az egyházfő. Erre az ügyintéző letette a telefont. Írta a vasárnap.hu. A történetet Tom McCarthy amerikai pap idézte fel, akinek beszámolója a videó bejárta az internetet, és 14. Leó pápává választása első évfordulójára érkezett meg Rómába. Tom McCarthy amerikai pap az Ágoston rendben szolgál, és közeli baráti kapcsolatban áll Robert Francis Prevosttal, aki 2001 és 2013 között a rend első számú vezetője volt. Néked ajánljuk, szüzanyánk, a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéjén hazánk sok templomában a szép népének a Loretói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szüzanyának ajánlja a virágbaborulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonz kasztíliai király kapcsolta össze a májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szüzanya képét, szobrát és énekekkel magasztalta Máriát. A Loretói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estén elimádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét téve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről. A Felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási költségei már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói család tagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én 7 órától 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-44-30-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha hozzájárul ön is anyagilag vagy imáival az összefogáshoz. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényöm gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjek velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezed az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenben, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. a szeretetet hordozom magában, melynek öröme körülöleli elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordol az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordozol a szívedben, élő tabárnökulummá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak. Öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka. Akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hodattelens magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becészgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkeleti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozol által örvendezve, az ő békjében dúsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk a ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott
5: a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: A szűnünk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen elkezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkérejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívna, amely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet. S ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről mindent. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
6: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka. Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már el lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az öröm hírt, és abból táplálkozott. Amikor

0: Mindenképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzét.

0: Oda mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy miért lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örökeket jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Tacman Andreával, a Robert Schumann imakör vezetőjével Murányi Nikolett beszélget. A beszélgetés második része következik.
1: ...2017 pünkösdjén voltam az első személyesen vezetett lelki gyakorlaton, az egy háromnapos volt, és aztán elmentem idővel később hosszabb lelki gyakorlatokra is. Ugye az Istennel való kapcsolatomban az egy olyan fordulópontot hozott, hogy az volt az első alkalom, amikor megtapasztaltam azt, hogy az Isten egy személyes Isten. Tehát ha kicsit humorosan fogalmaznék, akkor mondhatnám azt, hogy van valaki a vonal másik végén. És ez nem egy teoretikus elvont valóság, hanem az Isten tényleg szól hozzám. Az imában, a szentíráson keresztül, a lelki vezetésen keresztül és a természetben is.
2: Meg tudsz osztani velünk egy ilyen konkrét megtapasztalást, amikor Isten éreztette veled a jelenlétét?
1: Igen, egy személyes élményt hoznék ide, az éppen egy, a Covid idő alatt az egy online Szent Ignáci lelki gyakorlat volt, ahol megtapasztaltam azt, hogy tényleg Jézus az én jó pásztorom, és tényleg én egy bárány vagyok, akit ő vezet, akiről gondoskodik, és akit nagyon szeret. Az Isten nagyon sokszor így szól hozzám ilyen belső képek formájában. Ezt úgy idővel fedeztem fel, és ez nagyon szép ennek a megtapasztalása, hogy látni azt, hogy az Isten alkalmazkodik ahhoz, hogy én milyen vagyok, és azokon a csatornákon keresztül üzen, és azokon a szeretett nyelveken keresztül, amikről tudja, hogy én jól be tudom fogadni. Tehát nagyon hasonlít ez az emberi kapcsolatokhoz, de nekem évekkel lettek, míg erre rájöttem. És hogy az Isten kapcsolat is, az is egy ilyen nagyon dinamikusan változó valóság, abban az értelemben, hogy idővel arra is rájöttem, ahogyan mi kapcsolódunk egymáshoz az Istennel, az tud változni. Az nem egy konzervált valóság, hanem az Isten alkalmazkodik ahhoz, ahogyan én most éppen vagyok, amire szükségem van. És ilyen szempontból én rájöttem, igen, hogy az Isten mennyire rugalmas, hogy ott nem elvárásoknak kell megfelelnem, hanem egyszerűen lehetek az, aki vagyok, és megengedhetem azt, hogy tényleg minden elvárás és minden feszengés mellett, ellenére az legyek előtte tényleg, aki vagyok, és ez egy nagyon nagy belső szabadságot eredményezett számomra.
2: Egy személyes példát akartál idehozni, hogy a Covid alatt egy online ima alkalmával.
1: Igen, ez volt a jó pásztornak a belső képe, amit megtapasztaltam. Azt a szeretetet, azt a gondoskodást, amit a jó pásztor nem csak úgy, mint általában, hanem személyesen számomra, hogy én tényleg egy vagyok a sok bárány közül, akit a karjába vesz, és akiről gondoskodik, aki felé szeretettel fordul, és akinek az igényeire és belső életére odafigyel a legnagyobb gonddal és szeretettel.
2: Így a Szent Ignáci lelki gyakorlatok elvégzése után gondolom van igényed a csöndre. Sikerül ezt megvalósítani? Dolgozó nő vagy.
1: Igen, kell érte erőfeszítéseket tenni. Hála Istennek, ahol élek egy kis lakás, ott a csöndnek megvannak a külső feltételei. Tehát ideértve az, hogy nincs mondjuk így tömegközlekedési eszköz a közvetlen közelben, nincsen házi állat, vagy ilyesmi, ami úgy nagyon zavarna. Inkább itt az a kérdés, hogy én el tudom-e engedni a zavaró tényezőket. És ez alatt értem a telefont, az internetet, az olvasást, vagy akár a házi munkát. És ez egy komoly kihívás, hogy azt tudjam mondani, hogy most ebbe a fél órába elvégezhetnék annyi mindent, de hogy nem azt választom, hanem akkor azt választom, hogy leülök, és belelépek abba a csöndbe, ami egyébként ott van. És ez a lelki gyakorlatok idején is nehéz, hogy ott is ugyan megvan egy külső csönd, de míg én belül tudok csöndet teremteni, vagy kivárni azt, hogy elhalkulnak bennem mindenféle nyugtalanító, zavaró dolgok, annak kell sokszor másfél-két nap. És az elején türelmetlen voltam még évekkel ezelőtt, és úgy meg akartam annak az elvárásnak felelni, hogy hát ugyanennek azért már gyorsabban kellene mennie. De hogy idővel türelmesebbé tudtam válni ebben. Segített az, hogyha az Isten türelmes hozzám, hogyha ő kivárja, hogy én megérkezzek hozzá, akkor én miért ne legyek türelmes magamhoz.
2: Mit jelent számodra a Szentírás a gyakorlatban?
1: Az életet jelent, nem egy leírott szó, hanem olyan szó, ami engem utolér, és ami bennem tovább tud menni, és életet tud fakasztani. Így fogalmaznám meg. És megdöbbentő volt, szintén a Szent Ignáci lelki gyakorlatokat tudnám idehozni, ahol ugye szentírási részről szentírási részre megy tovább az a belső út, amit járok. Ott fel tudtam fedezni azt, hogy az, ahol rezonanciát érzek belül, akkor ott azzal van dolgom, az nekem szól. És ez sokszor csak egy szó vagy egy szókapcsolat, és rezonálás alatt értem azt is, hogyha esetleg nyugtalanságot vagy feszültséget vált ki, vagy valamilyen zavaró érzést, és hogy ez sem baj, mert az imának ez is része lehet. Hogyha azt beviszem az Istennel való kapcsolatba, akkor ott az is ki tud bomlani, ő akkor is tud mutatni valamilyen perspektívát. Tehát mindenképpen az élet szót hoznám ide. Most pedig, ami teljesen aktuális a hétköznapjaimból, ez a Biblia podcast sorozat, amit a Fábri Kornél atya készít, és ad számunkra minden nap, ebben részt veszek, és nagyon izgalmas felfedezés ezt látni, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség hogyan viszonyulnak egymáshoz, és még megdöbbentőbb az a mélység azt megtapasztalni, hogy az Isten képemet hogyan formálja. Az, hogy látom, hogy az Isten hogyan vezette a választott népet az Ószövetségben, hogy hogyan volt velük, és ez elindította bennem az arról való gondolkodást, hogy wow, az én életemet is az Isten így vezeti.
2: És a lelki formálódásod hogyan hat a mindennapjaidra, a hétköznapjaidra, egyáltalán az életedre, hogy lelkileg változol, vajon a munkádban történt-e változás, meglátszik-e a munkádban, vagy úgy egyáltalán a családi kapcsolataidban?
1: Igen. Az összeszedettség, amit idehoznék, és a fókuszáltság, amiben még gyakorlásra van szükségem, sokat fejlődtem benne, de van bennem nagy vágy, hogy még fókuszáltabban tudjak lenni az imában és a saját munkámban is. Tehát értem ez alatt azt, hogy egyszerre egy dologra figyeljek, és a jelenbe legyek, mert hogyha tudok a jelenbe lenni, akkor az Istenhez is könnyebben tudok kapcsolódni, és a másik ember számára is elérhetőbbé válok. Tehát ez az egyik ilyen közvetlen gyakorlati következmény, a másik az a türelem, hogy már sokkal kevésbé húzom fel magamat kis dolgokon. Például a munkahelyemen ott ilyen személyügyekkel foglalkozom, konkrétan hát nyugdíjügyekkel és halálesetekkel is, tehát lelkileg úgy azért ez tud megterhelő lenni, és ott az emberekkel való kommunikációban ott azt érzékelem, hogy hosszú évek során a türelem az úgy növekedett bennem, ebben persze az Isten adott olyan helyzeteket, ahol ez tudott növekedni. Érdekes ezt is látni, hogy amikor türelemért imádkozok, akkor azt így nem postai levél formájában az úgy megérkezik, hanem helyzeteket kapok, ahol ez ki tud ez az erény alakulni. Izzadság által akár, de tud az erény formálódni. Igen, a türelem olyan helyzetben, amikor valakinek segítségre van szüksége, és ráérezni arra, hogy a másik hol tart, és azon a szinten értemenni és ott segíteni neki, akár többször elmagyarázni összefüggéseket, megengedni azt, hogyha sokat szorra nem érti, akkor többször mondjam el és magyarázzam el.
2: Jártál, így volt ilyen helyzetek?
1: Igen, vannak ilyen helyzetek a munkahelyi hétköznapjaimban, mert hát közel 5 éve dolgozom ennél a cégnél, ezért így tréningeket is kell tartanom, illetve olyan alkalmakat, ahol konkrétan a tudást kell továbbadni mondjuk új kollégáknak, és ott azért van szükség sokszor a türelemre. Így, hogy tanár vagyok, az eredeti képzettségemnél fogva, azért persze van miből táplálkozni, de a türelem az egy olyan készség, meg erény, amit én úgy érzem, hogy egy életen át fogok tanulni, de szép ezt megtapasztalni, hogy az Isten ebben is vezet, és hogy kicsi fejlődésnek is jó már örülni, és nem azt elvárni magamtól, hogy mikor leszek majd tökéletesen türelmes, mert tökéletesen türelmes csak az Isten tud lenni. A másik, amit idehoznék, az a béke, hogy egyre többször tapasztaltam meg az utóbbi években, hogy az Isten békét akar nekem adni. A zaklatottságaimból, a nyugtalanságaimból, a belső sebzettségemből, akár az, hogy dolgok nem úgy alakultak, ahogy én azt gondoltam, de hogy mindezeken túl az Isten egy ilyen természet fölötti békét tud adni. És ez a béke, amit az imában megtapasztaltam, az olyan módon hatott a munkahelyi hétköznapjaimra, hogy ott megtanultam azt, hogy nem kell mindig mindenre azonnal reagálni, nem várhatom ezt el magamtól, és mások se várják ezt el tőlem. És ez eredményezett egy békét számomra abban, hogy egyik ügyet a másik után tudom csinálni, és már nem várom el azt, hogy mindent egyszerre csináljak. Ez egy ilyen nagyon szorongató érzés volt, ugye személyügyekkel kapcsolatban, ugye ez egyik jön a másik után, ömlik folyamatosan, hol több van, hol kevesebb, egyik megterhelőbb, mint a másik. De amikor ezzel a békével tudok beleállni, akkor nem csak azt érzékelem, hogy hatékonyabb vagyok, hanem meg tudok még arra is nyílni, hogy azokért az emberekért imádkozzak, vagy egy rövid fohászt mondjak, és ezt tényleg nem tudnám megtapasztalni, hogyha én az imában nem fogadtam volna azt a békét, amit én nem tudok magamnak megadni.
2: Igen.
1: Az Izajás próféta 40. fejezetéből a 31-es verset hoztam ide. De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, járnak, kelnek, de nem lankadnak el. Ugye elég hosszú ideig folytattam tanulmányokat egyetemen, és végeztem egy doktori képzést is, aminek voltak lelkileg nagyon nehéz szakaszai. Utolsó évben, amikor tényleg a legtöbb feladat és munka lett volna, hogy időben be tudjam fejezni, akkor az Isten meghívott engem egy nagyon komoly misszió szellemi munkára, mégpedig egy nagyon kedves jó barátomon keresztül utolért egy olyan felkérés, hogy egy Mincenti atyáról szóló könyvet német nyelvről magyarra fordítsak le. És nekem mindig is volt vágyam, hogy egyszer fordítsak le egy könyvet, és ez meg is valósult 2017-ben, ez egy 9 hónapos munka volt, határidőre kellett készülni, és hát mellette a doktori dolgozattal is kellett haladnom. Ebbe az Isten ilyen módon avatkozott be, hogy olyan erőt adott, amit én nem tudok mással megindokolni, csak azzal, hogy ő adta ezt, mert ezt képtelenség lett volna emberi perspektívából ezt így végrehajtani. Olyan könyvről van egyébként szó, ami Mincenti atyának a 70. születésnapjára készült, egy ilyen születésnapi ajándékkötet, mint külhomban élő paptestvérek készítettek számára. többen írtak egy-egy cikket róla, és akkor ezeknek a gyűjteménye összeállt egy könyvé. És ez ugye nálunk nem jelenthetett meg magyar nyelven, és most 2017-ben egy pályázatnak köszönhetően sikerült így a fordítást és a kivitelezést is megvalósítani. Számomra ez nem csak egy könyv, hanem egy lelki útnak is az Isten erejének a jele, és az, hogy az Isten engem ilyen módon is felhasznált. És nekem ez nagyon nagy boldogságot jelentett annak idején, meg még most is, hogyha erre visszagondolok.
2: Gyakorlatilag mit jelent számodra a Robert Schumann imakör vezetése?
1: Ez azt jelenti számomra vezetni egy olyan közösséget, ahol közbenjárást végzünk politikusainkért, állami és egyházi vezetőinkért. És miért tesszük ezt, vagy egyáltalán honnan jöhet az ember ilyen ötletre, számomra megerősítő volt annak idején is, és még most is a vezetői feladatkörömben, de a saját személyes ima életemben is, amit az első Timóteushoz írt levelében mondott Pál apostol, második fejezet, első és második vers: mindenek előtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes előjárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk szentségben és tisztességben. Ez engem nagyon megdöbbent, akárhányszor ezt olvasom, hogy mindenek előtt, mint hogyha ennek az ima szándéknak lenne egy kitüntetett szerepe. Számomra az is kitüntetés, hogy közösségben végezhetjük ezt. Ennek van egy plusz hozzáadott ereje és értéke. Illetőleg mérvadó még ebben számomra, annak idején, amikor alakult a közösség, akkor fontos volt számomra azt összekapcsolni, hogy hogyan jut el az én imám a politikusi döntéshozásokig, vagy egyáltalán hogyan van ez, mert én ugyan nem lettem politikus, de Faustina nővérnek van egy nagyon, nagyon mély megnyilatkozása erről, hogy ugye az irgalomnak három fokozata van, az irgalmas tett, az irgalmas szó, és a harmadik az ima. Mert az imám el tud oda is érni, ahova a tetteim és a szavaim nem érnek el. És lehet, hogy nagyon sok minden majd csak az örökké valóságban fogunk látni, de én hiszem azt, hogy az Isten úgy használja ennek a közösségnek az imáit, és az én személyes imáimat is, politikusokért, állami vezetőkért, Európa és nemzetünk megújulásáért, ahogyan ő azt a legjobbnak látja.
2: Ezzel a Robert Schumann imakörrel apostolkodtok is, vagy csak ti magatok ott egy kis csoportban imádkoztok?
1: Nem, mert van még másik két ilyen missziós tevékenység, amit most így szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy 2020 óta online kilencedeket is szervezünk. Minden évben van egy online kilenced, aminek van egy külön témája. Most éppen ugye a Ferences évforduló okán Assisi Szent Ferenc online kilencedet végzünk. Ez azt jelenti, hogy a havi alkalmainkon túl van egy plusz online alkalom, amiben bárki bekapcsolódhat az egész világról, és hát nagyon izgalmas ezt látni, hogy Kanadán keresztül, Németországból, Felvidékről, több helyről csatlakoznak be magyarok, körülbelül ilyen 50-en vagyunk, akik szoktunk lenni az online havi alkalmakon, de természetesen egyénileg is lehet ezt is végezni, az körülbelül 150 körül van, akik becsatlakoztak ebbe. Úgyhogy van egy ilyen kezdeményezés, ami...
2: Egy pillanat, 150-en.
1: Igen, akik megkapják ennek az online ima kilencednek az anyagait, és az online csatlakozás az pedig opcionális, aki szeretne közösségileg imádkozni havonta, akkor ott elvégezzük közösen, de aki úgy érzi, hogy egyénileg, vagy nincs lehetőség, akkor ugyanúgy megkapja ezeket az úgynevezett imalapokat, minden alkalomnak más a, más a témája. A másik kezdeményezés missziós területen, amit végzünk a közösséggel, az a szentségimádásnak a meghosszabbított látogatási lehetősége hétköznaponként Budapesten, a belvárosi plébánián. Ott a sekrestyében minden hétköznap 6-tól 10-ig van lehetőség csendes szentségimádásra. A közösségünkből nagyon sokan vállalnak egy-egy fix órát hetente, tehát ilyen módon a szentségimádás is számunkra nagyon fontos, illetőleg ennek az anyagi feltételeinek a megteremtése is a mi közösségünknek a vállalásai közé tartozik.
2: Milyen anyagi vonzata van ennek?
1: Ugye ott van egy őr, aki biztonsági személyként ott jelen van ebben az idősávban, és az ő fizetését mi adományokból teremtjük elő. A vezetőtársam a felelőse ennek, és ő szokta ezt így megszervezni, és ebben pedig megtapasztaljuk azt, hogy az Isten tényleg gondoskodik erről is, mert mindig ad kellő számú adományozót.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen, én köszönöm a meghívást.
0: Dr. Tatman Andreával, a Robert Schumann imakör vezetőjével Murányi Nikolett beszélgetett.

hogy sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

0: Manna Rádió, a lélek hangja.
1: Kincses láda. Tanulságos történetek.
2: Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
3: Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
2: és Mihály atya.
3: A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát, a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
2: Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságul szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
3: Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenéi áthassák, megdobogtassák, és fölmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt hetek és hónapok, sőt, most már éveket is mondhatunk, ez alatt egészen világosan kirajzolódott környezetünkben az a lelki felfordulás, amely sajnos meghatározta, és most is még meghatározza viselkedésünket, szavainkat és gondolatainkat. Úgy gondoltuk, hogy szükséges újra egy olyan keresztény erényre ráfordítani a figyelmet, amely helyrehozza az egyensúlyt lelki életünkben, és irányt mutat, merre kell elindulnunk, s hová kell elérkeznünk. Ezért ma a jóság keresztényi erényéről szeretnénk néhány szót szólni, hogy megtaláljuk mi keresztény emberek ebben az embertelen világban is a jézusi jóság követésének útját. Hallgassák szeretettel összeállításunkat.
3: Az ember közösségi lény. Ahogy a Biblia mondja már az első oldalon, nem jó az embernek egyedül lenni. Ez azt is jelenti, hogy mi emberek közösségben élünk, rá vagyunk utalva a másik emberre, és valójában csak akkor érezzük jól magunkat, ha egymást támogatva, segítve megyünk előre életünk útján. A kirekesztés, megkülönböztetés mindig fájdalmas, és mondhatjuk, az emberhez nem méltó dolog. Első történetünk arra figyelmeztet, hogy a jóság egyik megjelenése, amikor a kirekesztettségben mutatjuk meg jóságunkat, azaz szeretetünket, és vannak pillanatok, amikor a felnőtteknek kellene példát mutatniuk, mégis a gyerekek azok, akik emlékeztetnek minket az emberségre. Történetünk egy átlagosnak induló tanítási napon játszódik, de ami a 10 órai szünetben történt, az senki nem fogja elfelejteni a teremben.
2: A tanteremben vidám volt a hangulat. A tanárnő színes cukormázas fánkokat osztogatott a diákoknak, és a gyerekek arcán ragyogott az öröm. Sorra mindenki megkapta a maga édességét, míg nem a tanárnő Annához nem ért. Anna reménykedve nézett fel, de a tanárnő arca hirtelen megkeményedett. Visszahúzta a tárcát, és ridegen ennyit mondott. Sajnálom, Anna, de a családod ebben a hónapban nem fizette be az osztálypénzt. Neked nem jár süti. A kislány elvörösödött, majd lassan lehajtotta a fejét az üres padjára. A szemei megteltek könnyel, és próbálta elrejteni az arcát a többiek elől. A teremben hirtelen feszült csend lett. Dávid, aki Anna mellett ült, ránézett a saját fánkjára, majd az okogó barátjára. Látta, ahogy a kislány halkan letöröl egy könycseppet az arcáról. Dávid nem gondolkodott sokat. Felállt, odalépett Annához, és a fánkját óvatosan a lány padjára helyezte. A tanárnő értetlenül fordult meg. Dávid, mit csinálsz? Az a süti a tiéd volt. A kisfiú nem ijedt meg. Egyenesen a tanárnő szemébe nézett, és olyan érettséggel válaszolt, ami mindenkit váratlanul ért.
3: Nem akarok semmi olyat, ami miatt a barátom kirekesztve érzi magát.
2: A tanárnő szó sem jutott a döbbenettől, de Dávid itt nem állt meg. Oda sétált a tanári asztalhoz, és mielőtt bárki megszólalhatott volna, határozott mozdulattal felkapta az egész tálca maradék fánkját.
3: Ha az osztálypénz fontosabb, mint az, hogy senki ne legyen szomorú, akkor ma senki sem fog itt enni.
2: Mondta Dávid, és a tálcával együtt átsétált a terem hátsó részébe, ahol az osztály közös polca állt. Ott mindenki szeme láttára elkezdte szétosztani a fánkokat azok között, akiknek nem járt volna, majd a legvégén a maradékot is visszatette a közösbe. A tanárnő csak áltott, arca vöröslött a szégyentől. Egy kisfiú tanította meg neki, hogy a szabályok soha nem lehetnek fontosabbak a kedvességnél és az összetartozásnál. Aznap Anna nem érezte magát egyedül, és aznap az egész osztály megtanulta, mi az igazi jóság.
3: Mai a pénztől megrontott világunkban nagy szükség lenne olyan fiúkra és lányokra, de még inkább felnőttekre, akik felismerik a jóság miben létét, és készek a mai kor anyagias gondolkodásából kilépve az együvé tartozás és jóság követei lenni. Szükség lenne rá, mert akkor nem az számítana, ami a külső, hanem az, ami a belső. Mert akkor rájönnénk, hogy mi az igazi szépség titka, mint következő történetünk főszereplője.
2: Egy csendes kis faluban élt egy idős kertész, akit mindenki csak Bálint bácsinak hívott. Nem volt különösebben gazdag, és a háza sem volt szép. A vakolat itt-ott lehullott, a kapu nyikorgott, és a kert sem volt szabályosan rendezett. Az emberek gyakran elmentek mellette annélkül, hogy észrevették volna. Egy nap azonban egy kislány, Judit, megállt a kertje előtt. A tekintetét egy különös virág ragadta meg. Egy kékszínű, egyszerű kis virág, amely mégis valahogy ragyogott a többi között. Milyen szép, mondta csodálkozva. Bálint bácsi elmosolyodott.
3: Tudod, nem a legszebb virág a kertben. Sokan észre sem veszik.
2: Akkor miért ilyen különleges? Kérdezte Judit. Az öreg lehajolt a virághoz, óvatosan megérintette a szirmait.
3: Mert szeretettel gondozom. Nem az számít, hogy kívülről mit látsz, hanem az, amit beleadtál.
2: Judit elgondolkodott. Attól a naptól kezdve gyakran visszajárt hozzá. Segített locsolni, gyomlálni, beszélgettek. Ahogy telt az idő, észrevette, hogy a kert nem is rendezetlen. Inkább élő volt, tele törődéssel, apró figyelemmel, szeretettel. Egy nap megkérdezte, Bálint bácsi, miért nem csinálod szebbé a házadat? Akkor mindenki csodálná. Az öreg csak mosolygott.
3: Aki csak a külsőt nézi, az úgysem érti meg, mi van itt bent.
2: És a szívére mutatott. Évek teltek el. Judit felnőtt, és amikor az emberek róla beszéltek, gyakran mondták.
3: Van benne valami különös szépség.
2: Pedig nem volt feltűnő, nem volt hivalkodó, de aki ismerte, tudta. Jóság, türelem és szeretet él benne. És amikor egyszer megkérdezték tőle, mi a titka, csak ennyit mondott. Nem a külsőd, hanem a szíved az, ami megmutatja, ki is vagy valójában. És valahol, egy régi kertben, egy kék virág csendesen tovább nyílt.
3: Az igazi szépség valóban valahol belül a lélek mélyén fedezhető fel. Nem attól leszünk szépek, hogy különböző kozmetikai szépítőszereket kenünk magunkra, hanem attól, hogy sugárzik belőlünk az a jóság és szeretet, amit Jézus hozott és mutatott nekünk. Amíg a kozmetikai cikkek csak azt sugallják, hogy van elég pénzem, hogy megvehessem, hogy használjam ezeket, addig az igazi szépség a szemek ragyogásában csillan fel, és megmutatja, hogy belül több van, mint ami kívülről látszik. Láttad már valaha, ahogy egy 5 éves kisgyerek némán lemond a legféltettebb vágyáról, csak hogy megvédje a nagymamáját a szégyentől?
2: A sor a kis budapesti közértben csigalassúsággal haladt. Ilonka nagymama a kasszánál állt, bal kezében egy ropogós, meleg kenyeret, jobbjában pedig egy olcsó, egyszerű cukrászacskót szorongatott. Mellette húzódott meg kisunokája, Bence, nyakig begombolva a meleg téli kabátjába. Hatalmas szemeivel hol a kenyérre, hol az édességre pillantott. A pénztáról sietett és türelmetlenül szólt. Sikerült dönteni, hölgyem? Ilonka néni összerezzent. Mióta a kisfiú szülei tragikus hirtelenséggel elhunytak, egyedül nevelte őt, és a legkisebb kiadás is komoly fejtörést okozott.
3: Nagyi, nekem nem is kell az a cukorka,
2: suttogta Bence halkan. Ezek a szavak egyenesen Ilonka néni szívébe markoltak. Gyorsan mosolyt erőltetett az arcára, hogy a kisfiú ne vegye észre a fájdalmát. Csak a kenyeret visszük, kincsem. A cukorkát zacskó ott maradt a pulton. Már kifelé tartottak a boltból, amikor egy 50-es éveiben járó, jól öltözött férfi utánuk sietett.
3: Elnézést kérek, láttam, milyen nehéz helyzetben volt. Kérem, engedje meg, hogy segítsek.
2: Nem szükséges. Valahogy majd csak boldogulunk, tiltakozott az idősasszony, zavartan.
3: De igen, kérem,
2: mondta Gábor úr határozott, mégis szelíd hangon.
3: Hagyja, hogy a kisfiú azt válassza, amit csak szeretne. Én fizetem az egészet.
2: A gyermek szemei úgy felragyogtak, hogy minden további vita értelmét vesztette. Visszamentek a polcok közé, Bence életében először nem azt választotta, ami a legolcsóbb, hanem azt, amire igazán vágyott. Csokoládét, banánt, friss tejet, és persze ugyanazt a zacskó cukorkát. A kasszánál úgy ölelte magához az élelmiszereket, mintha valami felbecsülhetetlen kincset tartana. Ilonka nagymama könnyes szemmel állt mellette, olyan könnyekkel, amelyeket már régóta nem engedett meg magának. A férfi röviden búcsúzott el.
3: Engem is a nagymamám nevelt fel. Pontosan tudom, milyen érzés, amikor az ember többet akar adni annál, mint amennyit megengedhet magának.
2: A kisfiú hálásan bújt a nagymamája karjához.
3: Nagyi, ez a világ legjobb napja.
2: Az asszony megsimogatta a fiú haját. Bár csak minél több ilyen napod lenne, kis angyalom. És magában arra gondolt, Isten néha vadidegene embereken keresztül szól hozzánk. Ha tehát látsz valakit, aki a mindennapi kenyér és egy gyermek mosolya között örlődik, ne menj el mellette szótlanul. Valaki apró csodája, ami legkisebb gesztusunkkal kezdődik.
3: Meleg karokban melegedni, falni suttogó drága szókat, jutalmazókat, csókolókat. Milyen jó volna jónak lenni. Buzgóságban sosem lohadni, semmit se kérni, el se venni. Nagy hűséggel mindent szeretni. Milyen jó volna mindig adni. Még az álmokat se hazudni, mégis víg hitet adni másnak, kísérő sírást a sírásnak, milyen jó volna áldni, tudni. Meleg karokban melegedni, falni suttogó drága szókat, jutalmazókat, csókolókat. Milyen jó volna jónak lenni.

0: Ady Endre Jóság síró vágya című versét és a Boanerges együttes az Úr Jósága című énekét hallották. Amióta értelmünket használjuk, azaz gyermekkorunktól kezdve, mindig a jó és a rossz harcáról hallottunk. A mesék, az igaznak tűnő történetek szüntelenül a kettő pár harcát, és ezen belül is a jó mindenkori győzelmét vetítette elénk. De a Szentírásban is ez tűnik fel rögtön a kezdetek kezdetén, Ádám és Éva történetében. A gonoszság mindig le akarja rombolni a jót, s a jó felül akar kerekedni a rosszon. S valóban erről is szól földi életünk. Az ősbűn óta bennünk van ez a kettősség. A rossz el akar minket téríteni, mi pedig lelkünkben érezve a jó feljebb valóságát, le akarjuk győzni a rosszat. Szent Pál figyelmeztet is bennünket erre. A jóval győzd le a rosszat, mondta. Azóta minden keresztény, de minden egyes ember számára is ez az élete feladata. Önmagában legyőzni a rosszat a jóval, és mindenkit a jó felé terelni. Ezért is szeretnénk minden hallgatóinkat is mi is a jó irányba fordítani mai műsorunkkal, és meggyőzni arról, hogy csak a jót cselekedve lehet igazán boldog életünk. Történetünk is mutatja, mennyi örömet tud adni az, ha jók vagyunk, ha jót teszünk. Egy busz elakadt a megállt forgalomban. Délután 5:20 volt, és az utasok alig várták, hogy hazaérjenek egy hosszú munkanap után. Tüntetés volt, valami tiltakozás, ami feltartóztatta a forgalmat. Az emberek panaszkodni kezdtek. Az egyik nő hangja hangosabb volt, mint a többié.
1: Elegem van ebből,
0: mondta.
1: Mi folyik itt?
0: Erősködött, egyre izgatottabb lett. Egy mellette ülő iskolás lány próbálta megnyugtatni a hölgyet, de az nem hagyta magát. A boldogtalan asszonyban egyre erősödött a dühöngés és a panaszkodás.
1: Egész nap nem ettem. Meddig leszünk itt? Meddig kell még várnunk?
0: A diáklány kinézett az ablakon, és elkezdte nyomkodni a telefonját. Hamarosan fölkelt, és odament, hogy beszéljen a buszsofőrrel. Valamit súgott a fülébe. A sofőr bólintott, kinyitotta a busz ajtaját, s a lány leszállt. Miután sikeresen átverekedte magát a tüntetőkön, csak percekre volt kint a buszból. Amikor visszaszállt a buszra, egy halom pizzát és egy zacskó üdítőt cipelt. Az üléstársaival kezdte és kiosztotta az összes finomságot a hálás utasoknak. Másodperceken belül drámaian megváltozott a hangulat a buszon. Az emberek mosolyogtak, beszélgettek egymással, és jól érezték magukat. Különösen az a nő, aki a felfordulást kezdte, most nyugodt, hálás és fülig érő mosollyal ült a helyén. Egy váratlan kedvesség mindenkire hatással volt a buszon. Képzeljük el a ránk váró lehetőségeket, hogy egy rossz helyzetet valami jóvá, egészségessé és szeretetté alakítsunk. Legtöbbször nem kell sok ahhoz, hogy a rossz hangulatot, a morgolódást felváltsa a békesség és az öröm. Talán még annyi sem, hogy bevásároljunk, mint az iskolás lány. Pusztán valami vidámabbat, örömtelibbet kell felmutatnunk a körülöttünk élőknek, és megváltozik a hangulat. A jóság mindig képes megváltoztatni még a dühöngést is. A rosszból

0: ami talán még sohasem fordult elő a fegyház életében. Az egyik fegyenc név szerint Domenico Botta a fegyőr elé lép és engedélyt kér, hogy beszélhessen társaival. Komoly dologról van szó. Az őrök nevetnek és engedélyt adnak a beszédre. A fegyencek körülveszik társukat, aki heves olasz taglejtésekkel kísérve így szól társaihoz.
1: A napokban, amikor az újságot olvastam, érdekes hír ragadta meg a figyelmemet. Carrarában él egy 12 esztendős lány, Lucia Becchelli. Az a neve. Íny összenövése miatt még beszélni sem tud. Csak akkor lehetne segíteni rajta, ha mielőbb megoperálják. Ez azonban sokba kerül, körülbelül 150 ezer euróba, mint egy 55 millió forintba. Apja épp olyan szegény, akárcsak mi. Odakint az emberek magukra gondolnak, senki sem akadt eddig, aki a szükséges pénzösszeget kölcsönözte volna az apának. Mikor ezt olvastam, hirtelen arra gondoltam, hogy segítsünk mi ezen a szegény gyermeken. Látom, csodálkozva néztek rám, és azt kérditek, honnan vegyünk ennyi pénzt. Nos, erre is rájöttem. Amint tapasztaltam, közülünk majdnem mindenki szenvedélyes dohányos. Mától kezdve Lucia kedvéért lemondunk a dohányzásról. Az édesapák sohasem feledkeznek meg gyermekeikről. Most mi leszünk Lucia édesapja, és Lucia a mi lányunk. Gondoljatok a lány édesanyjára és saját anyátokra. Azt hiszem, mindenkinek van törleszteni valója. Ha ezt megtesszük, megmutatjuk a világban élő szabad embereknek, hogy nekünk is érző szív dobog a keplünkben. Nos, barátaim, hozzuk meg ezt az áldozatot.
0: A fegyencek kivétel nélkül beleegyezően bólintottak. Sokan szemüket törölgették. Ettől kezdve hosszú hónapokon keresztül senki nem dohányzott a fegyencek közül. Bizony, ez nem kis áldozat volt részükről. A dohány árát félretették, amíg meg nem lett a szükséges összeg. Mikor aztán együtt volt a 150 ezer euró, a fegyház igazgatósága átutalta a Becchelli családnak Carrarába. Nem sokkal ezután megérkezett a levél, amelyet egy írásban gyakorlatlan édesanya keze írt a foglyoknak. Gyermekünk szerencsésen meggyógyult. Köszönetet mondok ezért a fogoly uraknak. Minden nap imádkozom önökért. A levelet minden fogoly elolvasta. A sötét cellákat öröm töltötte be, a jó cselekedet, a szeretet nyomában fakadt öröm fénye és melege. Az egyik nap Domenico Bottát magához hívatta a fegyház igazgatója. Barátságosan nyújt át neki egy okiratot.
1: Domenico Botta, az igazságügy miniszter megkegyelmezett önnek. A 20 évi büntetésből 13 évet elengedett. Az ön magatartása Lucia Becchellivel szemben azt bizonyítja, hogy alapjában ön jó szívű ember. Azonnal szabad lábra helyeztetem, és elhagyhatja a börtönt.
0: A bűnösök igen sokszor nem olyan rosszak, mint a bűn, amit elkövetnek. A legtöbb emberben mindig van legalább egy szikra a szeretet tüzéből.
1: Jót tett helyébe jót várj, olvassuk sokszor a magyar népmeségben, és valóban megtapasztalhatjuk, hogy a jó sokszor meghozza jutalmát. A jóság, a segítségnyújtás mindig megtérül, legalábbis a végső elszámoláskor. Mert aki jót cselekszik, azzal is jót fognak tenni. De a jó cselekedet önmagában hordja jutalmát. Legtöbbször az önzetlen jó cselekedet meghozza az elismerést, vagy a jótettet is felülmúló jutalmát.
0: Odakint szakadt az eső, és a patika, amely már zárásra készült, szinte valószerűtlen csendbe burkolózott. A pultnál Elena állt, aki egy 20-as évei elején járó fiatal nő volt. Arcán a rendkívüli kimerültség látszott, karjában

0: pedig egy félig alvó csecsemőt szorongatott. Csak egyetlen tétel volt a pénztárnál, egy doboz tápszer. Elena kétségbe esetten turkált kopott táskájában, apró pénzeket húzott elő, keze remegett a szorongástól. 5 eurom hiányzik. Én azt hiszem, vissza kell tennem, motyogta Elena. Hangja elcsuklott a szégyentől és a kimerültségtől. A pult másik oldalán Roberto, egy hatalmas, 60-as éveiben járó pénztáros állt, megviselt arccal, de hihetetlenül kedves tekintettel. Látva a fiatal anya szemében tükröződő kétségbeesést, kétszer sem habozott. Kinyújtotta a kezét, és gyengéden ellen a táskájára helyezte a tápszert, megállítva a lányt. Ezután elővette a személyes hitelkártyáját, és a terminálhoz helyezte, hogy kifizesse a számlát.
1: Ne aggódj,
0: mondta Roberto megnyugtató mosollyal.
1: Csak vidd haza a kicsit biztonságban.
0: Elena hatalmasat sóhajtott, megkönnyebbülten. Egy hálakönyv gördült le az arcán, miközben felkapta a patikás szatyrot. Nagyon köszönöm. Megígérem, hogy holnap visszafizetem a pénzt, válaszolta, mélyen meghatva ettől az önzetlen kedvességtől. Roberto rámosolygott, örülve, hogy segített valakinek, akinek szüksége volt rá. De amikor Elena megfordult, hogy távozzon, tekintete a lány nyakára esett. Egyetlen rétlet bénította meg. Egy egyedi és szokatlan formájú ezüst medál, ami a patika neonfényei alatt csillogott. Roberto arcából hirtelen kifutott minden szín. A szíve hevesen vert. A pult szélébe kapaszkodott, mintha levegőért kapkodna, egy teljes pánikroham kínjában.
1: Honnan szerezted ezt a medált?
0: Kérdezte remegő hangon. Elena azonnal megdermedt. Idegesen szorultak az ujjai az ezüst medál köré, miközben a korábban nyugodt férfi hirtelen reakciójától teljesen megdöbbenve és megrémülve bámulta. Én az édesanyámé volt, dadogta Elena, miközben egy lépést hátrált és a mellkasához szorította a babáját. 6 hónapja meghalt. Rám hagyta. Miért kérdezed? Roberto lábai megrodgyantak. Kénytelen volt leülni a pénztárgép mögötti székre. Könnyek szöktek a szemébe.
1: Az édesanyád? Klárának hívták?
0: Suttogta a férfi szinte félve a választól. Elena szeme elkerekedett. Igen, honnan tudod? Egy könnycsepp gördült el Roberto ráncos arcán.
1: Mert azt a medált... Egyedi megrendelésre készítettem. Van egy gravírozás belül, ugye? Ez áll rajta. Örökké a fényem.
0: Elena remegő kézzel nyitotta ki a medált. A vésés pontosan ugyanaz volt. Kezdte megérteni, de lehetetlennek tűnt. Roberto szívből mesélte el neki a történetét. 25 évvel korábban egy szörnyű vállás és egy sor fájdalmas félreértés választotta el feleségétől, és egyetlen lányától, Klárától, aki akkoriban még csak egy csecsemő volt. Évekig próbálta megtalálni őket, de sikertelenül. Ezt a medált Klárának adta a keresztelője napján. A lányt soha nem felejtette el. Abban a pillanatban a patika csendjében a két idegen rájött, hogy valójában nem is idegenek. Elena a nagyapja szemébe nézett, akit soha nem ismert. Roberto, aki azt hitte, hogy örökre elvesztette családját, éppen most talált rá lánya egy darabkájára, abban a fiatal anyában és a karjában alvó kisbabában. Roberto kijött a pult mögül, és Elena engedélyével megölelte. két évtized eltelte után. Azon az esős estétől kezdve Elena élete megváltozott. Soha többé nem kellett filléreket számolnia, hogy tejet vegyen a babájának. Roberto állandó, szerető és védelmező jelenlétté vált az életükben. Betöltötte az űrt, amit Klára halála hagyott maga után.
1: Tenni kell a jót szüntelen, erős hittel, ha minden ellened is támad. Ha vihart kavar is, mert nem értik, ha nem is lesz soha válasz. Hogy kinek segítettünk épp akkor, mert nem láthatjuk át Isten tervét, hogy akár egy jó szóval, egy mosollyal, hogy változtathatjuk meg mások életét. Akár nem kért segítséget adva egy szomorú, búzsgye szemű idegennek, aki lelkünk megismerve megtalálja általunk Istent. Szelíden, tettekkel mutatva létezik jóság, és nem szavakkal, miket elfúj a szél. Ha valaki szeretni képes, és szeretnek, gazdagabb a világon mindenkinél. Nem kell harson a szó jó cselekedethez, szerényen, halkan, csendben tedd a jót. S ha általad valaki csak egy lelki kincsre is rálel, már te életed is teljes lesz, és boldog. Mert a szeretet legszebb ajándék, meg az idő, mit másra szánsz, s még apró kavicsokat rakosgatsz utadon, mások elől elgördítesz egy nagy akadályt. Hát tedd a jót, és ne patika mérlegen mérjed, ne kutasd, cserébe mennyit kapsz. A Jóisten látja a titkos cselekedetet, amiért százszorosan megjutalmaz. Jó cselekedetek felragyognak benned, s látni fogják, akik a szemedben néznek. A jóság él, s erővé válik másokban a jóba vetett hited.

0: Slang Anikó Tedd a jót című versét és az Áldalaki Úram című dicsőítő dalt hallották. Ma ennyi fért adásunkba. Reméljük, hogy történeteink által sikerült mai műsorunkkal fellelkesíteni kedves hallgatóinkat, és megnyőzni arról mindannyiukat, hogy érdemes tenni a jót, érdemes a jóság erényét nap mint nap gyakorolni, mert abból öröm, béke és igazi boldog élet következik. Kívánjuk, hogy minél gyorsabban, ha nem is futótűzként, mert a sajnos a mai körülmények között nem remélhetjük, de legalábbis a rosszat legyőző és elemésztő tűzként törjön utat magának az emberi szívekben, és ezen keresztül az egész országon is. Legyen mindennapi jelmondatunk, tedd a jót!
1: Köszönjük, hogy meghallgattak minket.
0: Most pedig szeretettel várjuk telefonhívásaikat. A hátralévő néhány percben megköszönjük, ha röviden megosztják velünk gondolataikat. Telefonszámunk a szokásos 061-374-0904-es. Várjuk hívásaikat tehát a 061-374-0904-es számon.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végére értünk. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát hallották.
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb 2 hét múlva, május 24-én 18 órakor hallhatják újra műsorunkat, a Kincses Ládát. Várjuk akkor is mindannyiukat. Mai műsorunkat pedig kedden hajnali 1 óra 10 perckor megismételjük.
0: Ám szeretnénk előre felhívni hallgatóink figyelmét arra, hogy 4 hét múlva egy újabb jelentős eseményt ér el a Kincses Láda. Június 7-én, ha mennyei atyánk és a szűzanya is úgy akarja, a 300. élő adásunk lesz. Szeretnénk ünnepelni, és persze hálát adni a már 18. évében járó Kincses Ládáért. Várjuk akkor is mindannyiukat. És természetesen addig se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Isten szeretete mindig velünk van. Ő irgalmas, sohasem hagy el, és gondoskodik rólunk. A mai műsor végén minden Mária Rádiót hallgatónak Isten bőséges áldását kívánja, és szeretettel búcsúzik a két műsorvezető,
1: Judit
0: Mihály atya és az este technikusa Ferenci Márk, akinek ezúttal is hálás szívvel köszönjük szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Május 12-e. Egy évfordulóra. A fatimai zarándoklat Portugáliában, ahol a szűz először megjelent régen 1917-ben, olyan esemény évfordulóján történik, melynek számomra is különleges jelentősége van. Találkozni fogok Portugália derék fiaival és lányaival.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
0: Maria Rádió, Göd, FM 97,3.
2: A Café Francesco podcast sorozatában most Horváth Zoltán atya, az Avíliai Szent Teréz templom plébánosának szentföldi tapasztalatait hallhatják.
3: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a ma este is itt a Café Francesco keresztény missziós kávézóban, és nagyon nagy örömmel köszöntöm már sokadszor itt a kávézóban Horváth Zoltán atyát, egy nagy tapssal üdvözöljük őt. És most pedig egy aktuális témát, sajnos különösen is aktuális témát hoztunk, hiszen a szentföldi események, amik most a napokban kirobbantak, az talán mindenkinek a figyelmét erre a régióra összpontosítja. De talán nem csak a háborúk miatt fontos ez, hanem sokkal régebb óta, sokkal másabb szempontokból számunkra egy nagyon fontos területről van szó. Zoltán atya, köszönjük, hogy eljöttél, és a Szentföld kapcsán voltunk egyszer együtt is Szentföldön. Én életemben először jártam Szentföldön, és azóta még nem voltam más alkalommal, de Zoltán atyával sikerült kijutnom. És emlékszem, hogy a reptéren megkérdeztem Zoltán atyától, hogy hányszor volt már a Szentföldön. És a válasz az volt, hogy 2000-es évek elejéig 10-szer, utána már nem számolom. És azt gondolom, hogy talán a te életednek az egyik legközpontibb helye talán a zarándoklatok kapcsán Róma mellett az a szentföldi szent helyek. Nagyon sok zarándoklatot vittél, nagyon mélyen kötődik hozzád. Kicsit ennek az elejéről, mikor jártál ott először, mi volt az első zarándoklat, amit vezettél, hogyan jött hozzád közel a szentföldnek a szeretete?
4: Köszönöm szépen a meghívást, és mikor Janó atya mondta, hogy miről szeretné, ha beszélnék, de boldogan. Méghozzá a szerelem ott kezdődik, amikor meglátni és megszeretni. Ez úgy történt, hogy a rendszerváltás után szenteltek engem 1991-ben pappá, és 92-ben egy akkor induló új zarándok utazási iroda, hiszen ezek egyáltalában ugye nem voltak annak idején, fölkért, hogy egy zarándoklatra elkísérném-e, mint lelki vezető, az általuk szervezett csoportot. És mivel én olyan 12-13 éves koromban a szüleim elmondása igazolta is ezt, amikor megkérdezte tőlem, felnőttek szoktak fiataloktól, gyerekektől ilyen hülyeséget kérdezni, hogy mire vágyik az életben, meg mit szeretne elérni, meg ilyesmit. És akkor én azt mondtam, hogy eljutni Rómába és Jeruzsálembe. És ezek után, addigra már voltam Rómába, tehát akkor gondoltam, hogy itt az alkalmas szent idő, már is megyünk. Hát ez egy kicsit meggondolatlan volt, mert a repülőtéren kezembe nyomott az utazási irodának az egyik munkatársa egy vastag borítékot tele $100-osokkal, és közölte, hogy a csoportot én viszem, ő marad. Na most hát én ott senkit nem ismertem, mert ez egy iroda által szervezett csoport volt, nem plébánia vagy valamilyen közösség által, akiket ismertem volna. És akkor, hogy tegyek föl egy táblát, és mondom, mi lesz a táblán? Azt mondja, hogy hát az